Áldás békesség mindegyiküttöknek. Kövesdéni Erika vagyok, 66 éves. Én egy nagyon egyszerű családból származom, hatan vagyunk testvérek. Én otthon soha nem láttam Bibliát, még nem olvastunk. Hát hittünk az Úrba, de mégse úgy lettünk nevelve, hogy Jézus által. Hát én nekem ott kezdődött a kálváriám, hogy végeztem az iskolával, esztergályosnak tanultam Lőrincibe, és végeztem az iskolával, és én nem sokára felmentem Pestre dolgozni, az Izzónak volt egy kirendeltsége a Béke úton, a Konverta, én ott dolgoztam 16 évet, és ott megismerkedtem egy angyalföldi csibészt. Hát az volt az első férjem, hát azzal 7 évig voltam együtt, hát nagyon jó házasságunk volt, többet repültem, mint szóval semmi szeretetet nem kaptam. Ott született egy lányom, és hát 7 év után nagyon-nagyon megelégeltem a sok verést, meg azt a sok szitkózódást, hazaköltöztem a szüleimhez, a lányommal. Hát ott nem sokára megismerkedtem a második férjem. Végül is ismertük gyerekkorunk óta egymást, a Kövesdé Lacival. Beszélgettünk, és 3 hónap múlva összeházasodtunk. Onnan született egy drága jó gyerek, egy fiam, de hát sajnos az nem tartott sokáig az a házasság, mert sajnos 12 év után megbetegedett, és 2004-ben meghalt. Hát én ott maradtam egy lányjal, meg egy 11 éves fiúval egyedül. Anyósom is volt velünk, de hát ő nem foglalkozott igencsak velünk. Nagyon magára hagyott. Meg hát az az igazság, hogy én azt hittem, hogy én egy nagyon-nagyon erős asszony vagyok, és hogy én nekem nem kell segítség, semmi segítség, majd én minden problémámat megoldok. Hát tévedtem, mert végül is rá kellett jönnöm, hogy én nagy anyaságba kicsit bepucsoltam. Hát a fiammal nagyon-nagyon sok problémám volt. Igencsak belekerült ő egy nagyon rossz társaságba, és egyszerűen nem tudtam őt onnan kirángatni. Nagyon korán elkezdett kábítózni, akkor inni. Úgy 15 éves korától végül is, vagy 13. És hát eleinte én csak úgy hétvégén poharazgattam, dolgoztam mellette végül 2 műszakban, és először csak úgy hétvégére vettem magamnak egy üveg bort, hogy mégis egy kicsit csillapítsam a mérgemet, mert azért azt hozzá kell tenni, hogy Balázs, fiam, az, amit mozdítható volt, azt mindent elvitt a lakásból. A aranyamat, pénzt, mindent. Amit csak meg lehetett mozdítani, ő mindent elhurcolt, és egyszerűen tehetetlen voltam, mert mindent megpróbáltam, hogy kikerüljön abból a társaságból, de nem jött össze. Nagyon tehetetlen voltam. És akkor elkezdtem iszogatni. Először csak egy üveggel, hát mert mellette még dolgoztam, azért hétfőn dolgozni kellett, elég sokszor mentem másnaposan, de az utolsó 3 év, 17-ben elmentem nyugdíjba, akkor még én visszamentem dolgozni 2 évet, megszűnt a szidem. Jaj, azt nem mondtam, hogy a szidem, amikor hazajöttem Lőrincibe, akkor a szidem Kft-be mentem, és ott 22 évig esztergályos voltam. És megszűnt a szidem, hát volt is munkám, mert nem is lehetett volna menni, de valahogy az nem tetszett az a munkahely, és igencsak, hogy nagyon-nagyon belemerültem az ivászatba. Az utolsó 17-19-től azt lehet mondani, 22-ig, hogy ki se józanodtam. 4 liter bort simán megittam, meg még akkor mellé a kis tüskéket.
semmit az égvilágon nem foglalkoztam semmivel. Úgy voltam vele, hogy én csődöt mondtam a gyereknevelésben, nekem engem senki nem szereti, nekem semmi nem jön össze, semmit az égvilágon, semmire nem való vagyok. Akkor ígyunk, hogy hát, ha előbb elmegyek. Hát tettem is róla, mert egy alkalommal veszettem egy csomó gyógyszert, öngyilkos lettem, de hát már amikor éreztem a hatását, akkor gyorsan telefonáltam a lányomnak, hogy jöjjön, mert veszettem egy gyógyszert, hát akkor elvittek a kórházba, kimosták a gyomromat, reggel azzal jött az orvos oda, hogy válasszak, vagy elmegyek pszichiátriára, vagy pedig Egerbe, a Bolondok házába. Hát mondom, akkor inkább pszichiátriára megyek el. Elmentem én egy jó párszor, háromszor, négyszer, de semmit nem ért. Abszolút nem is érdekelt, meg nem érdek. Az utolsó két alkalommal már úgy mentem, hogy a táskámban volt az üvegbor, hogy már kijövök onnan, azért piásan nem mentem oda, de ha kijövök onnan, akkor legyen. A doktornő ott a pszichiátrián írt fel nekem egy gyógyszert, hogyha erre iszok, akkor meghalok. Hát 4 hónapig bírtam, szedtem a gyógyszert 4 hónapig, de nem bírtam tovább. Számolgattam a napokat, hogy na már ennyi napja nem ittam. Úgyhogy 4 hónap után abba hagytam, és nem azt a mennyiséget ittam meg, amennyit előtte, hanem sokkal többet. Úgyhogy nagyon-nagyon lesüllyedtem a béka fenekére, azt lehet mondani, 43 kilóra lefogyva, remegtem, egy cigarettát nem tudtam megtölteni. Ha nagyon szépen beszéltem a fiammal, akkor nagy nehezen töltött nekem cigarettát. Úgyhogy a nővéremék azok nagyon-nagyon szerették volna, hogy én elmenjek elvonókúrára, mert ez nem állapot, mert az orvos is megmondta, hogyha nem hagyom abba az ivászatot, akkor egy-kettőre föld alá kerülök, de abszolút nem érdekelt semmi. Itt Budakalászon lakik egy nővérem, aki ezt a Dömöst ismerte, környéket ismerte, és hát ő telefonált, még annak idején a Mécs Katinak. Ő beszélte le, hogy én ide eljöjjek. Hát végül is a harmadik alkalomra eljöttem, mert 2 alkalomra kitaláltam, hogy covidos vagyok, megy a hasam, minden bajom volt. Hát harmadik alkalomra muszáj volt eljönnöm, mert már a öcsém vett ki szabadságot, és megmondta, hogy erre ide el kell menni, mert ez így nem megy. Hát tiszta idegek voltak, hogy hát teljesen tökre mentem. Nem foglalkoztam semmivel. Na, eljöttem, de nagyon-nagyon féltem, egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy hova hoznak. Egész úton mondtam, na hát jó, nagyon rendes vagy, hogy ide engem elhoztál, nem baj, majd elleszek 1-2 napot, mégis meglegyen a ti akaratotok, azt majd hazamegyek, én nem foglalkozok én veletek. Na hát annyira elmentem 2 nap múlva, hogy egyszerűen nem tudom megmondani, elmondani nektek, hogy mi történt. 1 vagy 2, másfél hét.

Hát féltem nagyon hazamenni, azt mondanom se kell, hát biztos, hogy ti is azért vagytok, hogy mire megyek haza, vagy. De egyáltalán azóta járok csoportba Lőrincibe, 23-ban konfirmáltam, és tényleg ez nagyon igaz, hogy az Úr csodása működik, mert az útja rejtve van. Én soha nem gondoltam volna, hogy hát egy 10 éves alkoholizmus után, én 3 hét után le tudok mondani az alkoholról, és nem az, hogy kényszerből nem iszok, hogy nem szabad, egyszerűen nem kívánom az italt. És teljesen megváltozott az életem, amióta tényleg az Úrral járok a Keskeny úton. Minden pénteken megyek csoportba, nagyon sokat jövök ide Dömösre segítőnek, mert nagyon-nagyon szeretek idejönni, mert akárhányszor ide jövök, itt mindig kapok szeretetet, érzem, hogy igenis, hogy mellettem van az Úr, otthon is, Lőrincibe, de itt valahogy teljesen más. És nagyon sokat járok segítőnek, a konyhára is, ide is, és azt mondhatom, hogy én nekem az életem teljesen megváltozott. 180 fokban teljesen másképp látom az életemet. Arról nem beszélve, hogy nagyon-nagyon 15 évig nagyon sokat izgultam a fiamért, és elvittem őt, mikor már meggyógyultam, akkor megbeszéltük mink, hogyha én eljövök elvonóra, akkor ő is el fog menni elvonóra, de az nem következett be. Sőt, azt lehet mondani, hogy még rosszabb lett a helyzet, mert én itt elvállaltam itt Dömösön egy szolgálatot, 3 hónapig itt voltam, közben haza-haza mentem, de mire én hazamentem, akkorára a fiam összeállt a cigányokkal, és eladta a lakásunkat. Hogy mennyire, azt nem tudom, de nem is érdekel most már. Én arra gondoltam, hogy én eljövök, és akkor egy kicsit Móresre tanítom,

0: elmegy dolgozni, és akkor meg fogja tudni, hogy mi az, hogy kaját venni, élni, mert amikor dolgozott is, tulajdonképpen dolgozott, néha-néha, amikor kedve volt, akkor se adott nekem pénzt, hogy na hát megkérdezze, hogy anya, van kenyérre pénzünk, vagy akármi. Na, én meg egyszerűen másfél év után nem tudtam elviselni már azt a helyzetet, ami otthon volt. Oda jártak ezek a drága jó kislányok, ezek a nagyon jó fajták. Nem akarom kimondani, hogy milyenek. Éjszaka általában mindig olyankor volt nekik beszélhetnék. Hát én elég csúnyán elküldtem őket, úgyhogy a nővére még nagyon-nagyon intettek arra, hogy valahogy normálisan beszéljek azokkal a lányokkal, mert engem ott ki fognak nyírni. Hát volt is rá alkalom, hogy egy fiú az megfenyegetett, hogy kinyír, most temett el az anyját, majd holnap meg engem fog eltemetni. Úgyhogy, de valahogy én nem tudom, hogy féltem, de na lényeg az, hogy elment a lakásunk, most én is hajléktalan vagyok, a fiam is hajléktalan. Jó, én nekem van hol laknom, mert a nővére még befogadtak, de a fiam itt is, ott is, ott is mindenhol van, csak jó helyen nincs. Úgyhogy, de nagyon-nagyon bízok benne, hogy én kérem az urat, hogy neki is adjon erőt, hogy igenis, hogy más élet is van, nem az az élet, amit ő kitűzött célnak. Mert hogy nekem rengeteget segít az úr, nagyon sokat imádkozok hozzá, nagyon-nagyon sokat kérem, hogy adjon nekem erőt, hogy ezt a sok mindent végig tudjam csinálni, és hogy ne bűjjek bele, mert azért úgy 66 éves vagyok, és hogy abba belegondolva, hogy nincs lakásom, és hogy mi lesz velem ezek után, azért van, mikor úgy elkap, hogy most nem az, hogy na most iszok, csak úgy elkeseredek, és akkor imádkozok az Úrhoz, és kérem, hogy adjon nekem erőt, hogy én ezt mind végig tudjam csinálni, hogy ő tudjon engem vezetni. Én ide felmentem a kereszthez, és én az egész életemet átadtam neki, mert én úgy voltam vele, hogy én már tehetetlen vagyok. És azóta tényleg, hogy nagyon-nagyon sokat érzem, hogy vezet, irányít, és kívánom nektek is, hogy ezt átéljétek, hogy tényleg az Úr megérintsen benneteket, mert ez egy borzasztó jó dolog. Teljesen más emberek leszünk, másképp fogjuk fel az életet, mert az az ital, az teljesen tönkreteszi a családot, az életemet, az egészségünket, a mindent. Úgyhogy én most már közel 4 éve, hogy nem iszok, de hálát adok az Úrnak, hogy én ide kerültem, és hogy tényleg ilyen nagyszerű emberek segítségével, meg az Úr segítségével, hogy itt lehetek, hogy én most nektek ezt el tudtam mondani. Hát én nekem a közösség mindent jelent. Végülis az Úr az annyira érzem bent a szeretetet, hogy én annyi szeretetet tudok adni, hogy meg én örülök, hogy itt lehetek, és akkor tudok segíteni. A közösség mert rengeteget jelent nekem, nagyon sokat. Én tulajdonképpen, hogy mikor nem voltam az Úrral, meg nem voltam hites, én nem jártam sehova se az égvilágon. Én nem barátnősködtem, meg semmi barát, én nem jártam. És én nekem most vannak igazi testvérek, majd most vannak igazi barátaim, hogy a Kék Keresztben vagyok, és hogy én ott találom meg az igazi testvéreket, az igazi hűtársakat. Igen, mert hogy Kék Keresztes is vagyok, azt is nem mondtam. Úgyhogy én nekem borzasztó nagyon nagyot jelentett az, hogy én konfirmáltam. Az egy olyan borzasztó, nagyon jó dolog volt életemben, az a lelki béke, hogy tényleg itt Dömösön is megérintett az úr, de hogy mikor konfirmáltam 60-ban, az annál nagyobb boldogság nem volt, hogy igenis, hogy én most már tartozok valahova, hogy az úrhoz tartozok, és hogy igenis szeret az úr engem, meg én is nagyon őt. Mert megérdemli, hogy 63 évesen kerültem az úr szárnyai alá, de nem bánom, hogy, vagyis hogy mondjam, előbb kellett volna. Na, nem akarom cifrázni, de előbb kellett volna, de így is nagyon jó. Nem, soha nem késő, hogy megtaláljuk az Úr szeretetét. Köszönöm.
1: Jézus Krisztus megszabadított, áldom az Isten bárányát. Jézus Krisztus megszabadított, áldom az Isten bárányát.
2: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Kövesdi Lászlóné Erika tanúbizonyságtételét hallották. Ha valaki alkoholfüggőséggel kapcsolatos nehézségeit, kérdéseit szeretné velünk megosztani, szeretettel várjuk jelentkezését. Írjanak nekünk bátran az iszákosmentő@mariaradio.hu e-mail címre. És ne feledjük János evangéliumának örömhírét. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. 4 hét múlva újabb életgyógyulás történetével várom önöket itt, a Mária Rádió Alkohol és Én műsorában. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

az alkohol és én. Szabadulás az iszákosságból. Óváriné Herpai Dóra műsorát hallották.

A mai nap, május 20-án Orbán Ottót idézzük a mai nap költője sorozatban. Orbán Ottó 1936. május 20-án, tehát a mai napon született Budapesten. 9 éves volt 45-ben, amikor a háború utolsó napjában elvesztette az édesapját. A gyermekkora ebből következően a magány, az árvaság gyermekkora volt. De valami különös szerencse folytán Sztélo Gábornak az örömvárosába került. A Gaudiopolis örömváros, amit Sztélo Gábor alapított a árván maradt gyerekeknek, és csodák csodája egészen 50-ig működtetni tudta, ilyen gyerekeknek adott tanulási lehetőséget, és talán életlehetőséget is. 56-ban kezdte el az egyetemi tanulmányait, tehát 20 évesen, de betegsége miatt ezt nem fejezhette be. Szabadfoglalkozású író volt a 60-as évektől, aztán a 80-as években a Kortársnál, 98-tól pedig az ÉS-ben dolgozott. Sokféle műfajt és sokféle stílust kipróbált. És ahogy ennek a háború között született generációnak szinte minden tagja, az a nagy-nagy keresésben volt. Igazak-e az új eszmék? Érvényesek-e a régi eszmék? Orbán Otto is tanácstanul forgatja a hitet, és gondolkodik rajta, és életére nem biztos, hogy pont a megtalált hit adott megoldást, csak a kételyek, a gyötrődés. Érdemes megismerkednünk Orbán Otto költészetével már azért is, mert nincs olyan nemzedék, ami ne út elágazás előtt lenne. Azelőtt, az út elágazás előtt, hogy hiszek-e Istenben, szeretem-e Istent, vagy nem foglalkozom vele, vagy éppenséggel megtagadom. Hallgassuk a mai napon, születésnapján, május 20-án Orbán Otto néhány versét. Orbán Otto, utóirat a szenvedéshez. Én nem hiszem, hogy az ember szabadsága az ember, s a szabadság szabad vágy, győzelem. Alászkodás, ki itt összegyűltem, mint kín a testben, megmaradtam, mint hamu alatt a parázs. És láttam füstben rángani a vánszorgók útját, és élve bár a mesztelen csendet, már úgy tudom, mint a kövek és a kopárfák tudták, kik döbbenten álltak a lázadó úton. Én nem hiszem a kegyelmet, a magány szabadságát, s gőgömbe nem bújhatok, mint az Isten tagadók, mert csupasz testemet a földek látták, a rendet, mely akár a város és a csók füstös és tesszínragyogás, és összefügg az éggel. A nevetés villámait, a legkékebb vizen, füvek öröklétét a fal tövében, s a gyökerek lassú akaratát hiszem. A teljes teremtés fényét, a megmért szabadságot, mely kötelmeiben egész és ezáltal szabad. Hogy fényében hamuvá ég magányod, és gyalázat nélkül megadhatod magad a pusztulásnak és a szónak, mert egyet jelentesz élve és halva. Azt a teljes életet, melyet milliárd lélegzett törvénye rendez egyetlen értelemmel tájaink felett. Várok. Míg fut az év, ne szólj, hisz úgy is félreintelek. Figyelek még, az ugrásra kész kő szemembe néz, megértem gyötrelmes törvényeinket, s mint az élet, halálban úgy vagyok egész. Orbán Otto, utóirat a szenvedéshez.

0: Rádió.
1: Fecske Ferkó, Barlai Ágnes meséje. Lassan vége felé jár a nyár. Még meleg van, de mindenki érzi, hogy már nem tart sokáig. Ez persze senkit sem zavar, főleg a fiatal fecskéket nem, akik vidáman cikázva száguldanak a levegőben, s röptükben bebekapnak egy-egy arra járó szúnyogot, legyet. Fecske papa elégedetten nézi csemetéit, és bíztatja is őket. Jól van, csak röpködjetek, s egyetek sokat, legyen erőtök a nagy útra. Milyen útra? Kérdi Ferkó. Nem sokára elmegyünk délre, melegebb éghajlatra, válaszolt az öreg fecske. Miért megyünk el? Hiszen itt is meleg van. Majd hideg lesz, ha eljön a tél. De most meleg van, és én nem megyek sehová. És hus, már el is szállt a fákon túlra. Egy perc múlva újra itt volt, és oda kiáltott a többieknek. Én itt remekül érzem magam, és már Cirmivel is összebarátkoztam. És újra elrepült. Csip-csip! Cirmi, hol vagy?
2: Miau! Itt vagyok! Nem fogsz megcsípni?
1: Dehogy, hiszen barátok vagyunk. És te sem fogsz utánam kapni, ha közel megyek hozzád?
2: Persze, hogy nem. Mit láttál föntről?
1: Téged láttalak, azért repültem ide. Mondd, Cirmi, ti is elmentek délre?
2: Hová?
1: Hát délre, ahol meleg van. Persze, itt is meleg van. Nem értem, miért kell elmenni innen.
2: Mert majd hideg lesz.
1: Mi az, hogy hideg?
2: Hát, amikor nincs meleg, akkor hideg van és fázunk.
1: Akkor te is elmész?
2: Én nem.
1: Miért nem?
2: Mert én nem vagyok fecske.
1: Én szeretek fecske lenni, jókat lehet repülni, száguldozni a levegőben, versenyezni a többiekkel. És mondd, neked, mert nem vagy fecske, nem rossz az hideg?
2: Nem, mert megnő a bundám, vastagabb lesz, és ha fázom, bebújok a házamba. A gazdim pedig elém teszi a reggelit vacsorát.
1: Nekem is van gazdim.
2: Milyen keveset tudsz te az életről? Neked nincs gazdid, és az ennivalódat neked kell megtalálnod.
1: Az jó dolog, mindig meg is találom.
2: De télen nem tudod megtalálni.
1: Miért?
2: Mert megfagynak.
1: Az meg mit jelent?
2: Az azt jelenti, hogy megdermednek, nem tudnak repülni, így nem találod meg őket, nem tudsz mit enni.
1: Hát ezért kell elmennünk?
2: Nem csak ezért. Ti is megfagynátok a nagy hidegben, és leesnétek a hóba.
1: Azt már meg sem kérdezem, hogy mi az a hó. Biztosan valami rossz téli dolog.
2: Nem mindenkinek rossz. A gyerekek nagyon örülnek neki, mert szánkózhatnak.
1: Na tessék, még egy furcsaság. És mondd, Cirmi, nagyon messzire kell mennünk?
2: Azt én nem tudom. Kérdezd meg a papádat. De tavasszal, amikor újra meleg lesz, visszajöttök.
1: Végre, valami jó hír. Ugyanide jövünk?
2: Remélem, ide találtok. Ferkó, Ferkó, gyere már! Mindenki téged keres!
1: Kiáltott a fecske Fáni. Miért? Mi történt?
2: Próbagyülekezés van. Megjöttek a rokonok is. Itt ülünk a villanydróton. 2 hét múlva indulunk.
1: Fáni, te nem sajnálod, hogy elmegyünk?
2: Kicsit sajnálom, mert én is szeretek itt lenni. Itt születtünk, itt nőttünk fel. Jól éreztük magunkat. Ismerek minden fát, bokrot, virágot, és szeretem nézni a gyerekeket, ahogy labdáznak a kertben, vagy bujócskát játszanak.
1: Tudod mit, Fáni? Szökjünk meg, illetve bújjunk el, hát ha nem veszik észre. Tudok egy jó helyet.
2: Nem lehet, Ferkó. Bármennyire is jó itt, érzem, hogy el kell mennünk. Minden fecske érzi ezt.
1: Én nem.
2: Majd te is érezni fogod. Mielőtt indulunk, papa azt mondta, hogy nagyon messzire megyünk. Esténként majd valahol mindig megpihenünk, és tavasszal visszajövünk.
1: Két hét múlva Cirmi hangos csivitelésre ébredt.
2: Miau! Mi van? Mi történik? Ja, látom, gyülekeznek!
1: És szemével Ferkót kereste.
2: A hűtlen Ferkó! Még csak el sem köszönt!
1: Gondolta Cirmi, és csak nézte a fecskéket, amint sorban ültek a villanydróton, és hangosan csicseregtek. Bizonyára az úti tervet beszélték meg. De Nini, az egyik fecske egyenesen felé repül.
2: Ferkó, de jó, hogy itt vagy! Azt hittem már, el se köszönsz tőlem. Pedig milyen jókat játszottunk.
1: Itt vagyok, Cirmi. Jó volt veled játszani, beszélgetni. Emlékszel, amikor még nem voltunk barátok, te el akartál kapni, amikor alacsonyan szálltam. Én pedig majdnem nyakon csíptelek. Aztán békét kötöttünk. Köszönök neked mindent. Vigyázz magadra a télen.
2: Szia, Ferkó! Én is köszönöm a sok játszást, beszélgetést. Vigyázz magadra az úton, és járjatok szerencsével. Tavasszal visszavárunk benneteket.
1: Szia, Cirmi! Viszlát tavasszal! A fecskecsapat felröppent, és nagy surrogással nekivágtak a hosszú útnak. Cirmi sokáig nézett utánuk, és egy kis ürességet érzett a szíve tájékán.

0: Fecske Ferkó története folytatódik. Barlai Ágnes meséjének címe: Visszajöttek. Csirip-csirip, csip-csirip.
1: Mi ez már megint? Nem hagynak aludni. Miau. Ja, persze. Lehet, hogy megjöttek a fecskék. Vajon Ferkó is köztük van?
0: Cirmi szeméből rögtön kiment az álom. Egy röpke pillantást vetett kölykeire, akik édesen aludtak, és elindult felfedező útjára. Nem kellett messzire mennie. Egy fecske éppen feléje szállt. Szia, Cirmi!
1: Szia, Ferkó! De jó, hogy megjöttetek. Sokat gondoltam rád.
0: Én is gondoltam rád, Cirmi.
1: Hogy bírtad a hosszú utat? Azt hallottam, hogy legalább 10 000 kilométert repültetek.
0: Nem tudom, mennyit repültünk, de nagyon hosszú volt az út. Egy ideig élveztem. Fantasztikus érzés, ahogy a szárnyunkkal hasítjuk a levegőt, és gyönyörű tájak felett száguldunk. De a végére már elfáradtam egy kicsit.
1: Nem álltatok meg sehol?
0: De, néha megpihentünk, meg aztán aludni is kell, hogy legyen erőnk. Persze a tenger fölött repülni kell, de azért megálltunk egy-egy szigeten. Viszont a sivatagban nem szálltunk le.
1: Mi az a sivatag? Még sose láttam olyat.
0: Ott csak homok van, meg iszonyú forróság.
1: És hova mentetek?
0: Egy ehhez hasonló helyre, csak ez sokkal szebb. És költeni csak itt tudunk. Képzeld, Cirmi, megbeszéltük Fánival, hogy együtt építünk fészket, és majd lesznek fiókáink. De mondd, Cirmi, mik azok a kis műtyürkék ott a kosárban?
1: Nem műtyürkék azok, hanem a gyermekeim.
0: Cicamama lettél, Cirmi. De miért olyan csupaszok?
1: Igen, Ferkó, mama lettem, és azért csupaszok, mert nem régen születtek, pár napja. Még a szemüket se tudják kinyitni, csak aludni és szopni tudnak. De meglásd, hamarosan kinyitják a szemüket, és megnő a bundájuk is. Kíváncsi vagyok, milyen színűek lesznek.
0: Bizonyára olyan szépek lesznek, mint te.
1: Lehet. És ti hová fogjátok építeni a fészketeket?
0: Szeretnénk a közelben találni egy jó helyet, hogy tudjunk majd beszélgetni veletek. És hogy a gyerekeink is megismerjék egymást.
1: Úgy örülök, Ferkó, hogy mi ketten megbarátkoztunk egymással. Ha nem kezdtünk volna el beszélgetni, most félnék tőled, hogy megcsíped az orromat.
0: Én is félnék, hogy megeszel. Hiszen mi olyan picik vagyunk, alig 2 dekások. Könnyen be lehet kapni minket.
1: Tudod, mi házi macskák, ritkán eszünk madarakat. Én meg soha, mióta a barátod vagyok. Mert kapunk a gazdinktól bőséges ennivalót.
0: Nekünk a természet a gazdánk, ő is bőségesen ad, de meg kell találnunk, hova teszi. Én is örülök, hogy barátok vagyunk. Nagyon sok dolgot megtudtunk egymásról, és én még sose láttam ilyen pici kis cicákat. Kíváncsi vagyok, milyenek lesznek 1 hét múlva.
1: Meglátjuk, de most megyek szoptatni, úgy látom, ébredeznek.
0: Mi az a szoptatás?
1: Persze, nálatok ilyen nincs. Ti apró rovarokkal tápláljátok a kicsinyeiteket, nekünk pedig, amikor kis cicáink születnek, termelődik tejünk, amit a kicsik kiszívnak belőlünk.
0: Milyen érdekes! És amikor nincs kis cicád, akkor tejet sincs?
1: Persze, hogy nincs, hiszen fölösleges volna, de most már tényleg megyek. Szia, Ferkó!
0: Szia, Cirmi! Hamarosan újra meglátogatlak, és megmondom neked, hová raktuk a fészkünket.
1: Várlak, Ferkó!
0: Cirmi elment szoptatni, már ideje volt. A kicsik nagyon mocorogtak. Ferkó pedig megtalálta Fánit, és elkezdték keresni a helyet, hová is rakják a fészküket.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: A dicsőségben fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át az Úr lelke által. Szent Pál apostol tanítása azt jelenti, hogy mindannyian, én is, személyesen meg kell, hogy újuljak a kegyelem elfogadásában. Ez azt jelenti, hogy nem vagyok tökéletes, és ezért nem tudok mindent jól átgondolni és jól továbbadni, mégis fokról fokra az Úr Jézus újra megszólít, hogy tovább lépjek. Valóságosan olyan volt, mint a szeplőtelen szívében lettünk volna, mondta a kis Francesco Fatimában, amikor az augusztusi Mária jelenésben a szűzanya szeplőtelen szíve ragyogása feléjük fordult, és elért hozzájukig ez a tüzes kiáradás, és úgy érezték, mintha a szűzanya szívében, vagyis a boldogságos szűzanya szeretetében és jelenlétében lettek volna. És ez a kegyelmű üzenet a szűzanyától mindannyiunkat ugyanígy hív, hogy a szívében lehetünk, és ez a szívében lét az elfogadásban fokról fokra átváltoztat minket, hogy az övéi lehetünk, és egymáséi lehetünk az igazságban, szeretetben, szolgálatban, amire a világnak annyira szüksége van. Ez a szűzanya szíve szeretete mindig megérint engem az rózsafűzér imádsága kapcsán, és megérint akkor, amikor lelkiismeret vizsgálatot tartok, hogy hogyan élem meg a papságomat. Ez a szűzanya szeretete az, ami számomra újra és újra mérce lesz, hogy hogyan gondolkozzam a Jóistenről, illetve hogyan gondolkozzam az emberekről.
1: Mészáros Domonkos, szerzetes atya gondolatait hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.

0: irgalmasság órája.
1: Örvendezzünk és vigadjunk, és dicsőítsük Istent, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Alleluja!
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
3: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
1: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
3: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
1: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
3: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Ünnepellek, Uram, szívem mélyéből, mert meghallgattad ajkam igéit. Angyalaid előtt Zsoltárt éneklek, magasztallak téged, Istenem.
2: Szent nevedet mindig megvallom, irgalmadért és igaz voltodért. Amely napon hozzád kiáltok, hallgass meg engem, gyarapítsd az erőt lelkemben.
1: Megszabadít engem a te jobb kezed. Az Úr javamra dönti el ügyem. Örökké tart, Uram, a te irgalmad. Nevezd meg kezed alkotásait.
3: Részlet Szent János könyvéből. Jézus mondja: bizony, bizony mondom nektek, bármit kértek majd az én nevemben az atyától, megadja nektek. Mindeddig semmit sem kértetek az én nevemben, ezért kérjetek, és kaptok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket hasonlatokban mondtam nektek. Eljön az óra, amikor már nem hasonlatokban szólok, hanem nyíltan beszélek az atyáról. Azon a napon majd az én nevemben kértek, és nem mondom azt nektek, hogy én kérem értetek az atyát. Hiszen az atya szeret titeket, mivel ti is szerettetek engem, és hittétek, hogy az Istentől jöttem.
2: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elmén gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
1: Jézus mondja: én nem vagyok egyedül, mert az atya velem van. Ezt azért mondtam nektek, hogy békességet találjatok bennem. A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, én legyőztem a világot. Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világgyőzelmes királynője.
3: Könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.

0: Mária Rádió.
1: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd karmelita szerzetes egyszerű szavait Istenről, Szabó Tamás tolmácsolja.
2: Az Úr ugyanis lélek, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig mindnyájan, akik födetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, a dicsőségben fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át az Úr lelke által. 2. Korintusi levél 3:17.

Szentlélek és személyes felelősség. Jézus lelke, mindaddig Jézus személyes kiváltsága, pünkös napján megadatott a tanítványoknak is. Ennek következményeképp egészen új megvilágításban értik meg Jézus szavait és tetteit. Egységben látják, és valamelyest felfogják Jézus szavainak és tetteinek a mélységét és magasságát. Nem az a legfontosabb, hogy betű szerint visszaemlékezzenek Jézus szavaira. Egy sokkal tágabb perspektívában tekinthetnek a művére. Isten üdvösség tervének a mélyebb megértése adatik meg nekik. Mindebből nagy biztonságot merítenek. Nem pontosan úgy kell felidézniük, ismételniük Jézus szavait, mint egy CD felvétel. Jézus lelkétől vezettetve képesek saját szívükből kifejezni Isten szándékait. És így nagy önállósággal hirdetik az örömhírt. Ha te is hagyod, hogy Isten lelke töltsön el, lényed legmélyén megtalálod őt. Részesülsz a megértés és az ihlet adományában, hogy Isten szándékai szerint beszélj és cselekedj. Nincsenek meghatározó, kristálytisztán áttetsző előírások, sem olyan viselkedési normák, amelyhez a kereszténynek minden helyzetben igazodnia kellene. A lélek maga az eleven törvény minden egyes ember szívében, aki Jézust követi. Saját ítéleted, intelligenciád és akaratod azok az eszközök, amelyekkel Isten azért ajándékozott meg, hogy az ő művét véghez vidd a világban. Találkozol Jézussal szavában, a szentségekben, a kitartó imában, az önző elképzeléseidről való állandó lemondásban. Mindez megtisztítja és megvilágítja a képességeidet, hogy azokat egyre inkább a lélek ihletése szerint használd fel. Minél inkább lemondasz önmagadról, annál könnyebben válsz a lélek tanulékony eszközébe a szolgálatban. De soha nem vagy felmentve a személyes felelősség alól. Minden új helyzetben intelligenciád és akaratod csatornáin át egyre közvetlenebbül áradhat szét Isten örömhíre és szándékai.

0: A svéd kármelita Wilfried Tennyson egyszerű szavait Istenről Szabó Tamástól hallották.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Május hónapban, általában legtöbb templomban esténként litániával köszöntjük a szűzanyát, és szívesen énekeljük ezt a szép énekünket, hogy néked ajánljuk szűzanyánk a legszebb hónap alkonyát. Szép hónap a május. Minden kivirágzott, minden zölddel már, az első gyümölcsfák kezdenek érett termést hozni a hónap vége felé, a legkorábban termőre forduló fák. Valóban a legszebb hónap lehet a május, amikor még minden zöld, amikor még van kellő mennyiségű nedvessége, csapadéka a földeknek. Legszebb hónap a május, mert már közeledik a nyár, és ezt jó újra és újra megtapasztalni, felfedezni. Ebben a hónapban sok helyen elsáldozásra, bérmálásra kerül sor, amely a fiatalokat megerősíti Istenhez való tartozásukban. De a hétköznapok során sok egyéb formában is megerősödhetünk hitünkben, reményünkben és szeretetünkben. Ezt a célt szolgálja a Mária Rádió működése, a Mária Rádió szolgálata, amikor különféle liturgikus eseményeket közvetítünk, amikor imádságokat közvetítünk, amikor egy-egy tanítást adunk közre, vagy amikor egy-egy helyzetben beszámolunk különféle eseményekről, dolgokról, vagy az élet területének különféle csoportjai számolnak be a maguk életéről, hogy mindezek által megerősödjünk Isten szeretetében, megerősödjünk az Istenre való odafigyelésben, az egymásra való odafigyelésben. És mindezt azért tehetjük meg, mert önök, kedves hallgatók, nem szűnnek meg adományaikkal támogatni a Mária Rádió munkáját, a Mária Rádió működését. És éppen ezért mondhatjuk, hogy mindaz az adás, mindaz a igehirdetés, mindaz a tanítás, amely megvalósul, az közös munkánknak az eredménye. Hiszen nem elég elmondani, fölvenni valamit a stúdióban, azt sugározni is kell, azt el kell juttatni a különféle helyekre. Nem elég fölvenni egy műsort, működtetni kell a technikát, szervezni kell a különféle műsorokat, amelyre emberi szolgálatokra van szükség, nem csak önkéntesekre, hanem fizetett alkalmazottakra is. Éppen ezért fontos, hogy ez a közös szolgálatunk az önök segítségével folyamatos, és újra napról napra megvalósulhat. Hálát adunk minden adományozóért, hálát adunk minden támogatóért, hálát adunk minden imádságért. Isten áldja a Mária Rádió minden hallgatóját, Isten adjon erőt, hogy együtt közösen hirdethessük az ő szavát, az örömhírt. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Olvásról szóló műsorhoz keres szakértőt a Mária Rádió. Felmérések szerint a magyar lakosság több mint 60%-a küzd alvás problémákkal. Pedig a pihenés nélkülözhetetlen a testi-szellemi regeneráció szempontjából. Ennek zavarai betegségek sokaságához vezethetnek. A Mária Rádió ezért szeretne műsorsorozatot indítani az alvásról. Cél a tájékoztatás mellett főleg a felelősségérzet felkeltése és életmódváltásra inspirálás. Ehhez a sorozathoz kérjük szakértő vendég jelentkezését. Jelentkezni e-mailben lehet az info@mariaradio.hu címen. Még egyszer, info@mariaradio.hu.
4: Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a 4 magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a Felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a Magyar Nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az imaszándékfogadásba és a rózsafüzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.

0: Rádió. Élő kincseink. Zenével fűszerezett beszélgetések a régi paraszti világ szokásairól és azok újraélésének lehetőségeiről a 21. században. A műsort a Hagyományok Háza Média műhelye készíti.
1: Jó estét kívánok! Vasvári Anna Mária vagyok, a Mária Rádió Élő kincseink című műsorának szerkesztő műsorvezetője. Ma az április 27-én 79 éves korában elhunyt Sebő Ferencre emlékezünk egy 2023 elején készült beszélgetés felidézésével. Mai vendégem február 10-én ünnepli 76. születésnapját. Tudom, kicsit furcsa, hogy nem épp a születésnapon, vagy a tavalyi kerek, azaz 75. születésnap kapcsán beszélgettem vele, de nem is biztos, hogy kell apropó ahhoz, hogy Sebő Ferencet hallgassuk. Igen, nem véletlenül mondtam, hogy őt hallgassuk, és nem egy interjút, egy beszélgetést, mert remek előadóként, történetmesélőként ismét nem hazudtolta meg magát, és nekem szinte csak annyi dolgom volt, hogy bekapcsoljam a magnót és rögzítsem a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth díjas énekes, gitáros, tekerőlantos, dalszerző, népzenekutató és építészmérnök, a hazai hangszeres népzenei és táncház mozgalom elindítója, azaz Sebő Ferenc mondatait. A beszélgetés elég hosszú lett, de szerintem önök sem bánják majd, kedves hallgatóink, hogy műsorunkban most kevesebb zene szól, mert Sebő Ferencet bármikor, bármeddig érdemes hallgatni. A jó kis történetek, anekdoták között magvas, megfontolandó gondolatok indíthatják el a hallgatókat egy-egy további úton, amit érdemes tovább gondolni, netán utána olvasni. Sebő Ferenc szerteágazó életműve javarészt megtalálható az interneten, lemezboltokban, könyvtárakban, de a Sebő Archívum, e tartalmas élet írott, hangzó és képi lenyomatai nemrég bekerültek a Hagyományok Házába, melyet nem kis munkával tesznek majd a Sebő Ferenc által alapított intézmény munkatársai bárki számára elérhetővé. A tavalyi évben számos koncerten ünnepelte a közönség és a zenészek Sebő Ferenc 75. születésnapját, legutóbb decemberben a Művészetek palotájában, mikorra egy dupla lemezes album is megjelent a Grillus kiadó jóvoltából, eddig kiadatlan felvételekkel, s ez a Sebőzés 50 éve című kiadvány, mai portréműsorunk apropója. Erről választottam zenéinket, elsőnek azt a bizonyos sokat emlegetett Széki lassút, ahol Halmos Béla hegedű játékát Sebő Ferenc még gitáron kíséri, hisz az első időkben még Széki kontrát sem láttak, nemhogy együtt muzsikáltak volna például Ádám István Icsán Prímással, Halmos Béla példaképével és barátjával, csak az eredeti felvételekről próbálták kitalálni, hogy is szólhat, hogyan van behangolva az a bizonyos hangszer, a kontra. De erről is mesél majd Sebő Ferenc.

0: Amikor készültem a beszélgetésre, arra gondoltam, hogy lesz egy frappáns kérdésem, hogy az életpályában hogy megy párhuzamosan vagy összefonódva a táncház és a vers. De aztán kiderült számomra, hogy teljesen fölösleges ez a kérdés, hiszen nem választható el, nem állítható párhuzamba. Ezek mind egységben kezelendők vagy tekintendő életszakasz részek, hol egyik volt hangsúlyosabb, hol másik. Most a 75. születésnap zárásaként decemberben volt a Műpában egy nagy koncertje a Sebő Együttesnek, és annak kapcsán jelent meg a Sebőzés 50 éve című dupla lemez, ami gyönyörűen végig tekinti az énekelt versek sebőféle életpálya részét.
1: Elég sokat tanultam én is a műfajról, mert eleinte versekkel kezdtem, tehát semmi szó nem volt némzenéről, és még azt is hittem, hogy hát most én kitaláltam egy új műfajt, mert akárhova mentem vele, mindent azt mondták, hogy hát nézd, a sebőelvtárs, ilyen műfaj nincsen, hát ezt nem tudjuk használni. Tehát a Kimitról is kirúgtak 68-ban, a Rejtelmekkel, meg a Hetedikkel mentem, és mondták, hogy hát ilyen állat nincs. Nem operett, nem magyar nóta, nem slágerzene. És akkor azt hittem, hogy hát most látszik, feltaláltam valamit, de aztán később megtanultam, hogy dehogy találtam én föl, én csak felújítottam valamit, ami évszázadokon keresztül a költészetnek az egyetlen megszólalási formája volt, az énekelt verset, ami tehát egy történeti műfaj, és amelynek ráadásul az egyetlen túlélője az a népdal. Tehát akik ezzel élnek, azok azt még használják. Ugyanabban a formában, hogy a Balassék annak idején váltják szépen a dallamokat, a különféle szótok számú szövegek egyeztetve. És hát vastagon azt mondom most már mai eszemmel, hogy ez egy régi zenemnek van még túlélője, tehát élő formában is lehetett hallani, ez volt a nagy szerencsénk, mert másképp nem szereztünk volna élményeket róla. És nem csak a dallamok régiek, ahogy hát a Kodály kielemezték ezeket, hanem maga a megszólalás, a műfaj is. Tehát ez régi zene, méghozzá a régi zenének is a populáris vonulata, az, amit az emberek mindennapi életükben használtak. Historikus popzene. Ahogyan egyre többet foglalkoztam vele, kirajzolódott, hogy hát bizony még a mai költők is használják azokat a dalformákat, amire akkoriban énekeltek. Ma már nem énekel rá senki, meg ma már senki semmire nem énekel, de akkor ezek a formák rögzültek, és lehet, hogy a költők már szótagszám kiszámolásokkal, nem tudom, mivel használják, kiki a műveltségének megfelelően, de Vörös Sándor azért keményen meg tudta mondani mindig, hogy ő melyik mintát követi, és hogy annak mi volt a 17. században a szövege, stb.
0: A dupla album kísérő füzetében például Vörös Sándorral is van egy interjú, Szécsi Margit, Orbán Ottó szöveg, Grecsó Krisztián, Tóth Krisztina. Tehát a költők úgy tűnik, hogy a 70-es évektől kezdve örültek annak, hogy végre nem olvasni kell ezeket a verseket, hanem dallal együtt rögzülnek, és valljuk be, sokkal könnyebben rögzülnek.
1: Igen, örültek neki, és nagyon sokat segítettek is nekünk, megmondom őszintén. Tehát Vörös is, és Nagy László különösen, meg Szécsi Margit úgy kicsit egyengedték az utunkat is ezekbe a berkekbe, mert hát azért nem volt egyszerű, lássuk be. De kiderült, hogy ha a formát az ember betartja, és a dalforma mentén szedegeti a verset, mert azért sok más formájú vers is van, tehát nem lehet minden szembe jövő verset megzenésíteni. Ha az ember a dalformát követi, akkor ott nem történhet meg az, hogy levon a szöveg értékéből. Összejön az az állapot, ami a természetes állapota volt a régebbi századokban a költészetnek, hogy a zene csak hordozza azt a szöveget. És olyannak kell lennie, hogy ne azt kelljen figyelni, hanem a szöveget lehessen figyelni, a népdalok azok ilyenek. Miből látszik például az is, hogy régi zene? Hát abból, hogy a régi zenében még nem volt meg a zenének az a romantikus stílusa, hogy dallamnak ki kellett fejeznie a szöveg tartalmát. Egy Schubert dalnál nem lehet akármire lecserélni. De a népdal, meg az énekelt vers nem fejezi ki a dallam a szöveget. Mivel le is váltható. Tehát ha nem jut eszébe az a dallam, akkor énekelj egy másikat. Csorba bácsi, akivel én sokat beszélgettem, és vettem föl tőle énekeket.
0: A széki énekes, Csorba János.
1: Ő egyszer elkezdte nekem énekelni, hogy Szilágyi Erzsébet levelét megírta, szerelmes könnyével azt is telesi. No, János bácsi, ezt honnan szedte? Hát az édesanyjától tanultam. És az édesanyja honnan szedte? Hát tanult az iskolába. De hát a dallam, hát mire hazaért, ráhúzta erre a dallamra. Hát ez így ment a Balassék korába is pontosan. Ami benn volt a tarsolyban, dallamabból gazdálkodtak, és a szöveget pedig szótagszám szerint egyeztetni kellett ezekkel a dallamokkal, de semmiféle szó nincs arról, hogy ezek a dallamok kifejeznék a szövegnek a tartalmát. Ezek lecserélhetők, és ezért a romantikus zenének egy csomó eleme nincsen benne. És igazából, amikor mi ezt az egészet elkezdtük, az bántotta a fülünket ezekben a rádiós népzene feldolgozásokban, hogy azok mind a romantikának az eszközeit használták. Piano, forte, indulatok, mindaz, ami ebben a régi zenében nincsen. A régi zenében a szöveget kellett középpontba helyezni, és az fejezte ki a mondani valót.
0: Én a legutóbbi Kovács András Ferenccel készített Árdeli Széptánc című lemezt is nagyon kedvelem, de el tudom képzelni, hogy Vörös Sándorral is valamiféle hasonló együttműködés lehetett. Hát Kovács András Ferenc sziporkázó egyéniség, jókedvű, fürdik ezekben a dalokban, hogy ő néha megszólal és elmondja a saját versét. Vörös Sándor és Nagy László például hogyan dolgozott együtt, ugyanúgy, mint Kovács András Ferenc azzal a boldog gyermeki örömmel?
1: Igen, hát mind a kettőnek tetszett az, hogy új teret kapnak a verseik, a szövegeik. Tisztában voltak ezzel, hogy ez milyen fontos, milyen jelentősége van. Az együttműködésünk még olyanban is kiterjedt, hogy írtak szövegeket már meglévő dallamra, vagy kisegítettek, mert például Nagy László a Dilmano Dilbero kezdetű bolgár dalt vittem egyszer neki, hogy szeretném énekelni, és le kéne fordítani, de olyan rossz volt a felvétel, hogy nem értettük a szöveget. Látta, hogy nagyon kepeszkedek utána, na figyelj, édes, hogy írok neked rá valamit. És akkor írta ezt a gyönyörű szerelmes verset, hogy ó, szállj le ide, sólyom. Vörös Sándor például a Macskaindulót közös fellépésünk alkalmával kezembe nyomta, hogy ehhez zene kellene. És én úgy meglepődtem, mert önnek én ez nem volt szokása, soha senkit nem kért meg, hogy zenésítsék meg a verseit, engem se. És olyan buta képet vágtam, hogy úgy érezte, hogy magyarázkodnia kell, és azt mondja, hát mindig azt mondják, hogy én nem írok közéleti verseket, hát most írtam egyet. Na, Sanyika, kurro, kurro, kormos macska, hát ez hol közéleti? Hát a második verszak az olyan békeharcos. És akkor megcsináltam a zenét, elmentem hozzá, és nagyon élvezte, és ha-ha, ez a Koméni Ajatollah indulója. Na, ezt a történetet ezt szoktam is mesélni a koncerteken, mikor a Macskaindulót játsszuk, és a Halmos Béla még akkor Élszegény beült egyszer egy koncertre, és utána odajött hozzám, hogy te Feri, hát ez nem is így volt. Mondta, Béla, ne csinált. Hát én már rég nem emlékszem, hogy hogy volt, én már csak arra emlékszem, hogy szoktam mesélni. Nem, hát egy közös fellépés volt a rádióval, egy buszba, ott ültél a Sanyika mellett, és cseszegetted, hogy miért nem ír közéleti verseket. Erő elővette egy papírt, leírta ezt a verset, és azt mondta, hogy tessék. Hát non, Béla, ne szórakozz, hát ez jobb történet, mint az enyém. De ha megölnek, sem tudnám megmondani, hogy valójában mi történt, mert nem emlékszem. De hát ilyenek a történetek általában elhalványulnak, vagy átalakulnak.

0: Élőkincseink című műsorunkban Sebő Ferencet, majd az egyik híres Sebőféle változatát hallották Horácius versének, Bognár Szilvia énekelt a felvételen a Sebő együttessel. Ez a dal is a Sebőzés 50 éve című kiadványról való, s nézzünk néhány életrajzi adatot, mielőtt elindítanám a Sebő Ferenccel készült beszélgetés második részét. Sebő Ferenc klasszikus zenei tanulmányait a Székesfehérvári Zeneiskolában kezdte. 1970-ben végzett a Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki karán. 1989-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola egyetemi ágazatának zenetudományi szakán is diplomát szerzett. Énekesként és zeneszerzőként 1969-ben mutatkozott be az egyetemi színpadon. 1971-től 73-ig a 25. színház zeneszerzője és előadója volt. Rádió és televízió szereplések, filmek mellett 1973 és 80 között a Vegyipari Dolgozók Szakszervezete Bartók Béla amatőr táncegyüttes zenei vezetője is volt. Bekapcsolódott a népzenekutatásba, a Népművelési Intézet kutatási osztályának előadója lett. Évfolyamtársával, Halmos Bélával alapították a Sebő együttest, miután 1968-ban jelentkeztek a Ki mit tudra. Újszerű népzenei feldolgozásai, rádiós és televíziós szerepléseik révén hamarosan ismertek lettek. A Martin György néptánckutatónál hallott eredeti népzenei felvételek hatására azonnal bekapcsolódtak a gyűjtésbe. Céljuk nem csupán a gyűjtemények gyarapítása volt, hanem az, hogy a megismert zenéket eredeti formájukban el is játsszák. Így váltak a hazai, hangszeres népzenei és táncházmozgalom elindítóivá. 1972. május 6-án az első budapesti táncházban is ők játszottak, Éri Péterrel kiegészülve. Ezután nem sokkal indították el a zuglói Kassák klubot, melyben 1973-tól 81-ig tevékenykedett Sebő Ferenc. Ez a kis zuglói klubkönyvtár lett a táncházmozgalom egyik központja, s a hazai mellett hamarosan nemzetközi tekintélyre is szert tett a Kassák klub. A Magyar Televízió zenei osztályán népzenei szerkesztőként, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zenetudományi szakán népzeneoktatóként is dolgozott Sebő Ferenc. A Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének munkatársaként pedig tudományos kutatói munkát végzett. 1996 és 2001 között a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője volt, az általa alapított Hagyományok Házának szakmai igazgatója. Mai napig a Bartók Rádióban futnak népzenei műsorai, de itt a Dankó Rádióban is hallhatták egy éven keresztül Tudta-e sorozatának előadásait, arról nem is beszélve, hogy éveken át volt Sebő Ferenc a Duna Televízió tehetségkutató műsorának, a Fölszállotta pávának zsűri elnöke. Sebő Ferencet Élőkincseink című műsorunk vendégét hallják. Jó helyen volt, jó időben, jó korban, azzal, hogy ennyire hát most már azt kell, hogy mondjam, hogy a történések középpontjában volt. Hogy úgy egyszer csak jöttek a költők, a 25. színház, Berek Kati, a filmek, táncházmozgalom, Martinék, ez valahogy a csillagok együttállása, szerencsés együttállása?
1: Abszolút, én is így szoktam mesélni, hogy ez egy jó csillagzat volt. Vissza kell pergetni az időt, akkor látjuk, hogy akkor volt egy kis felszabadulás a nagy nyomás alól, akkor már megengedték a fiataloknak, hogy összejöjjenek, és akkor alakult a klubok, emlékezzél vissza, jazzkluptól kezdve mindenféle. Úgyhogy mi ebbe csak egy alternatíva voltunk tulajdonképpen a táncházzal, de a színház is, a 25. színház, ez egy olyan kezdeményezés volt, több más mellett, amit régen el sem lehetett képzelni. Az én személyes pályafutásomban az volt az érdekes, hogy Berek Kati fölfigyelt rám. Az építész kollégiumban tartott egy József Attila estet, és akkor az osztálytársaim oda lököttek. Művészt, hogy hallgassa meg ezt az őrültet, ez énekli a József Attilát. Tehát akkor ez nem volt mindennapi dolog. És akkor Kata meghallgatta, hát akkor a jövő héten szerdán találkozunk az egyetemi színpadon, és már benne voltam a műsorában. És elkezdtük járni az országot, nagy megrökönyödést váltottunk ki mindenhol, és nagyon tetszett az embereknek. Ők akkor alapították a 25. színházat a Gyurko Lászlóval, és akkor a Kata rögtön rám csapott, hogy zeneszerző, meg betanító, meg nem tudom mi. Első munkám egy kínai opera megzenésítése volt. Szerencsére nem hallottam kínai operát igazit, úgyhogy nem zavart engem a megzenésítésben.
0: Ez az a bizonyos citerás, kínaias szerzett zene.
1: Ahogy Murszka Pesten elképzel, igen. Hát a Touhou igaztalan halála volt, ez egy ilyen 16. századi szöveg. Azt mondta nekem a Kati, hogy ehhez kellene zene, de minél hamarabb. Mondom, a Kati, nem vagyok zeneszerző. Ne szórakozz, meg tudod ezt csinálni. Akkor a bizalmat kaptam, hogy muszáj volt helyét állni. Törtem a fejemet, hogy hát mivel lehetne ezt eljátszani, mert azt is hozzátette a Bere Kati, hogy azt találsz ki, amit akarsz, de neked kell eljátszani. Na, itt akkor nem mehetett messzire a fantáziám. És akkoriban hallottam a Claude Flagellnek a kezébe a tekerőlantot. Hú, mondom, hogy ez egy remek hangz. Ez pont olyan, mint az Ázsiában született volna. Csóri Sándor is így gondolta, amikor beleírta a versébe, de nem így van, mert valójában ez nyugatról érkezett hozzánk, középkornak a hangszere. De ez a tartott hang és a fölé játszott dallam, ez mindenképpen ilyen régies asszociációkat keltett. És akkor mondtam a Katának, hogy megkaptam a Claude Flagelltől a Bársony bácsi címét, mert ő tudta, én nem tudtam. Hát kéne egy ilyen tekerőlant, mert ezzel meg tudnám oldani ezt egyedül, ezt a zenét. Azonnal kocsiba vágtak magat, és téptünk le a Bársony bácsihoz. Így lett nekem tekerőlant. Az igaz, hogy nem készült el, mert 3 hét múlva volt a bemutató, és akkor a citerát választottam végül is, mert az már megvolt. Több hónapos munka egy ilyen tekerőt elkészíteni, de lett egy ilyen hangszerem, és gyakorlatilag a Revival népzenei mozgalom ezzel kezdődött, hogy nekem volt egy ilyen hangszerem. Bevittem a színházba, és Zolnai Pál akkor csinálta velünk ezeket a tévés költészet műsorokat. Na, Pali, figyelj meg, milyen jó hangszer szereztem, meghallgatta. Verikém, ez egy fantasztikus hangszer, de ha véletlenül otthon hagynád, nem baj. Azért én használtam aztán például pont Szécsi Margit verset, meg Vörösnek a ugrótáncát is ezzel játszottuk, szóval beilleszkedett, mint régi zenei hangszer a régi zenébe. Az egy későbbi etap volt, amikor a széki zenét meghallottuk, és ezt le akartuk utánozni valahogy is. Hát én a gitárral átértem akkor a 3 húros brácsára.
0: De a lemezen van egy felvétel, amikor még a gitár szól.
1: Rátettem, olyan sokat meséltem róla, hogy most akkor lehessen már hallani is valahol. Csak nekem nem tetszett az a csörömpölő hang, és akkor megtanultam a brácsázást. A Béla meglovasított egy brácsát a zenekarból, azt átszereltük, és akkor azon elkezdtem a tanulást. Odáig mentünk, hogy már volt képünk fellépni is vele, és egyszer odajött hozzánk szolid úriember, és bemutatkozott, hogy Bárdos Lajos vagyok. Mondják meg, fiatal emberek, hogy tudták ezt megtanulni? Mi nem hittük el a Lajtának, hogy ez lehetséges. Ebből látszik, hogy hol tartott a zenei közvélemény ezzel kapcsolatban, hogy a Lajta is mennyit dolgozott ezen, hogy a felvételeket elkészítette, hogy ezeket lejegyezte, aprólékos, gondosan, ki is adta. Szóval mégis rendelkezésünkre állt, de hogy aztán az asszisztensnővel mondta nekem, hogy azért nem robbant ez akkor, mert nem voltak körülötte olyan fiatal emberek, azt mondja Margitka, mint maguk. Tehát nem volt kinek ezt elmondani. Tehát a közeg nem állt össze még akkor. Ez is a szerencsés csillagálláshoz tartozik, hogy ők szegények, mint az őstulok úgy dolgoztak, Bartók is, Kodá is, Lajtáról nem is beszélve, csak csinálták, és én még most is gondolkodom, hogy vajon mit gondolt magából Lajta is, hogy ki fogja ezt eljátszani ebből a kottából. És lám Bárdosnak ez a mondata azért szöget ütött a fejembe, hogy ezek szerint csak mondott erről valamit, hogy ezt talán meg kellene tanulni, de nem volt akkor, kinek ezt elmondani. És a Martin Gyuriék azért örültek meg annyira nekünk, tehát a néprajzkutatók, mert ők is ugyanezt a vonalat követték, ezt a nagyon dolgos, nagyon aprólékos kutatói munkát, de várták a visszhangot. Hát ők nem csak azért csinálták, hogy rendszerezhessenek valamit, ahhoz a bélyeggyűjtemény is jó. András vagy Berci el is mondta nekem, egy ilyen hosszabb riportot csináltam vele, és megkérdeztem, hogy na Berci, hát miért mentetek ti Erdélybe? Mi a fenének mentetek oda? Nem lehetett oda utazni, meg mindenféle baj volt. Hát azt mondja, meg Kalozs Zoli üzente, hogy gyertek át, mert itt még minden úgy működik, mint régen, ez egy időutazás, itt meg lehet nézni. Azt mondja, ibusz utazással elmentek oda, ráhatározták, hogy ezt lefilmezik, megtanulják, és mindenkinek megtanítják. Hát ez volt a táncház ötlet igazából. Mindenki vetélkedik, hogy kitalálta föl. Még én sem állhatok be a sorba, mert ezt a Tinkáig találták ki. Ebből az egész munkájukkal. Martin György a tánckutatást is úgy végezte, hogy arra számított, hogy ezt majd meg fogjuk tanulni. És ő meg is tanult az összes táncot, amivel foglalkozott.
0: Sokszor úgy tudott elkezdeni gyűjteni, hogy na, akkor mutassa meg a nadrágos ember, hogy mit tud, és ő megmutatta. Sőt. És András Falvi Bertalannak van az a gyönyörű története, hogy felismerte.
1: Igen, ezt akartam elmondani, igen. Kedvenc adatközlője a Mátyás István, kinek nem tudta a csúf nevét, hogy Mondruc, mert úgy hívták a faluba. És amikor már nagyon sok filmjét megtanulta, elemezte, akkor úgy döntöttem, most lemegy és megismerkedik vele személyesen. És ott állt a falu közepén, és megkérdezte, hogy hol lakik Mátyás István. Megkérdezték tőle, hogy melyik? Hát miért, hány van? 200. Hát amíg olyan jól tud táncolni, mindegyik jól tud táncolni. Úgyhogy ott állt, most mi legyen, akkor az jutott eszébe, hogy eltáncolt egy pontot a Mátyás Istvánnak a legényeséből. És abban a pillanatban a Mundrócnál itt a sarkon. Tehát rá lehetett ismerni. Ez a történet azért is gyönyörű, mert az emberek fejében olyasmi él, hogy a népzene tánc, mindenki egyformán kollektíven csinál, hát dehogy is. Hiába van egy közös anyag, meg egy nyelvtan, meg egy szókincs, azon mindenki saját magát fejezi ki. És ezt a részét kéne megtanulni.
0: Most következzen egy részlet a 25. színház előadásából, abból a bizonyos kínai operából, melynek zenéjét Sebő Ferenc szerezte. Énekel Jobba Gabi.

0: Sebő Ferencet, az énekelt versek mesterét, zeneszerzőt, népzenekutatót, a Táncház mozgalom egyik elindítóját hallják a Mária Rádió Élőkincseink című műsorában. Az építész mi volt a, vagy végzettsége? Mennyiben segítette a pályáját? Építkezett tudatosan?
1: Én nem szeretek ennek nagy feneket keríteni, mert most már születnek a módszertanok, meg a nem tudom mik. Nem volt módszertanunk, és nem volt építkezés, mit csak hobbiból csináltunk. A gitárt is azért vettük a kezünkbe, mert csajozni akartunk. Ennyi volt az egész módszertan. Ez kimondottan egy privát szórakozás ötlet volt, egyszer megtetszett. És én azt hiszem, hogy itt a lényegnél is vagyunk, mert minden pedagógiában ott kezdődik valami, hogyha van emóció. Ha az a gyerek már tépi az istrángját, hogy ő akar hegedülni, ő akar csellózni, ő akar zongorázni. Ha ez nincsen, akkor hiába erőltetik. Faggattam ezeket az adatközlőimet, persze, hogy hát hogy tanult meg, mitől tanult, ki tanította. Kovács Tibi bácsi például azt mesélte a Nékeléki Prímás, hogy 6 éves korában azt mondja, hogy az apja betette a zenekarba, 2 bottal, az dörgölte egymáshoz, és körbeállták, és játszottak, és azt hittem, hogy én játszok, mondja. És a végén már majd elepettem, hogy kapjak egy rendes hegedűt. Szóval mi ezt szórakozásból kezdtük, nem számítottunk se arra, hogy világjáró zenekar leszünk, vagy hogy ez, meg az. Ott a kollégiumban játszottuk a csajoknak. Berek Kati ebből kiszedett engem annak idején. És akkor tapadtak hozzá dolgok. És amikor az eredeti népzenével kezdtünk foglalkozni, olyan sokan álltak mögénk a FMA táncházba például. Ők is akarták, mert ők nekik is tetszett. Tehát mi a kedvet tudtuk közvetíteni igazából. Hogy egyszerűen már tudomásul kellett venni, és a végén már az oktatáson is kellett gondolkozni, hogy a Kassátnak a nyári táborait átalakítottuk országos tanfolyammal. Amiben aztán a Vitány is beszállt a Népművelés Intézettel, alátolta az infrastruktúrát, és ezzel csak ott álltunk, hogy már országos tanfolyam élén, és már jöttek az erdélyek, és 77-ben Fehérváron már nagyon nagy létszámmal ment. Mert nem volt oktatás, ugye? Hát ez a műfaj ki volt rekesztve a zene világából, és én nagyon-nagyon szép fejlődési vonalnak tartom azt, hogy mi csak elkezdtük ugyan, de az utódaink és a tanítványaink szépen kibulizták, hogy igenis az akadémián is van most már népzene oktatás. Ez a minimum járt a műfajnak, és a rangját úgy helyre tette.
0: De hát azért ne szerénykedjen, nyakig benne volt a Zeneakadémia elindításában is, illetve oktatott is a Zeneakadémián. A Hagyományok Háza koncepciójának megálmodója, nem csak kitalálták és elindították ezt az egészet, hanem Sebő Ferenc végigkövette ezt az elmúlt 50 évet.
1: Hát aki a szemét nyitva tartott, az látta, hogy mi a helyzet. Tehát ez éppen olyan, mint amikor az első táncház után összejöttünk vitatkozni, hogy most kinyissuk az ajtót, vagy ne nyissuk ki, hogy ez legyen egy zárt körű sörözése a 4 együttesnek, vagy pedig ennél több van benne. Ezt például a Martin György látta meg. Ott a lakásán tanácskoztunk erről, és azt mondja, gyerekek, hát ki ne hagyjátok, hát be akarnak jönni az emberek. Hát tudod, milyen nehéz azt elérni különben. Az ő szakmai hozzáértése, meg a világlátása segített minket ahhoz, hogy ja tényleg, hát akkor csináljuk. Azt nem tudtuk előre, hogy aztán ez mennyi munkával fog járni. Tinka azt mondta, hogy hát a zenét is csak úgy lehet megtanulni, hogyha tánccal együtt tanulni. Menjünk el egy együttesbe muzsikálni, és akkor elmentünk a Bartók együttesbe. Heti 3-szor 6-8 órát élőben muzsikáltunk a próbákon. Nézzünk csak körül, hogy melyik együttesbe tudják ezt megcsinálni manapság. Pedig ez életfontosságú volt mindenkinek. A táncosok is így kaptak élményt, hogy mi élőbe játszottunk. És mi is így kaptunk kritikát, hogy mi van, csak ezt a 6 számot tudjátok. Egymást nevelgettük, tanítottuk, és mindig a lehetőségekre rá lehetett ébredni. Hát én csomó mindent észrevettem, tanultam a Tinkától ér sok mindent, hogy igen, igen, akkor most ezt komolyan kell venni. Az amatőröknek megvan az a tulajdonos, hogy szeretnek beleragadni abba a helyzetbe, ami éppen vannak. Ez az oktatás azért egy fontos kérdés volt, és én a Vitányival akkor olyan kapcsolatban voltam, hogy állandóan durozoltam neki, hogy ezt kéne, meg azt kéne. És hát ő egy áldott jó ember volt egyébként, mert azt mondta nekünk az elején, hogy hát ezt már mi is próbáltuk 47-ben, de nekünk nem sikerült. Olyan jó volt azt megélni, hogy ő nem bosszút forralt 40 évig magába, hanem megörült, hogy na, hát ha ezeknek sikerülni fog.
0: És egy menedék volt az általa vezetett intézet, nagyon-nagyon sok embert oda gyűjtött, akik nagyon komoly munkát végeztek.
1: Így van. És ezt tudom, hogy nem népszerű dolog manapság hangsúlyozni, de ebben nagyon sok munka van, és nagyon sok embernek a munkája. És amikor ott azon viccelődtünk, hogy hányan adtak már riportot, hogy ők találták fel a táncházat, akkor én erre azt mondtam, nem baj, ez a legjobb vonás az egésznek, hogy mindenki a magáénak érzi. Hát ezt akartuk elérni.
0: A rádió műsorai, a beszélgetései, az előadásai mindig, mint most ez a beszélgetés is, legalábbis fűszerezve vannak történetekkel. Miért tartja azt fontosnak, hogy ezeket a történeteket időről időre elmesélje?
1: Hangsúlyoztam az előbb az élménynek a fontosságát, és ezzel azokat az élményeket próbálom átadni, amik engem is inspiráltak és értek. Nagyon jó dolog volt azért, hogy Vörösszel ott el tudtunk paterkázni, és mennyi mindent elmesélt ő is. egymásról is meséltek fantasztikus történeteket, és hát az adatközlőkről is beszéljünk, hogy mi minden történt velük. Arra gondolok, hogy ennek a nemzedéknek, aki ezekkel már nem találkozott, most már van egy szakadék, tehát ezt valahogy pótolni kell, hogy ők is ugyanan élményben részesüljenek, mint mi, hogy legyen kedvük csinálni ezt az egészet, mert anélkül nem megy.
0: Az új sebő együttes, nevezhetjük új sebő együttesnek? A régihez képest mindenféleképpen új. Már 10-15-20 éve legalább működik. Persze. Barvics Iván, a két lány.
1: Pege László, Sós Réka, Timár Sára. Ez most már eléggé szépen összeállt, és hát hosszabb idő, mint az összes többi sebő együttes. Ez a sebő együttes, ez onnan származik egyébként, hogy mi a Halmos Bélával általában dugóként futottunk sokáig. Az első táncházban is úgyis vagyunk kiírva a plakát, hogy sebő Halmos dugó. Éri Péter szegény morgottam, mondtam, hogy hát az én is ott voltam, én bőgöztem ebbe a dugóba. Hát mondom, Péter, ezt nem mi intéztük így, hanem úgy ragadt a közvéleménybe. És amikor Japánban voltunk, 73-ban, és kicsit kiestünk ebből a forgalomból, közben a rádióban meg Koltai Gergő bejárt, mert akkor ő volt már negyedik tag, intézni a dolgainkat, és ott rászóltak, hogy most már mondjanak, hogy nevet, hogy ez így nem jó, hogy dúó, négyen vagytok. És akkor írt nekünk Japán, hogy hát döntsük már, hogy mi legyen a névnek, ezt le kell adni, mert különben nem adják le a számainkat a rádióban. Úgyhogy ez egy adminisztratív döntés volt, hogy legyen egy nevünk, és akkor hát ebben maradtunk. Ezt javasolták a többiek, hogy sebő együttes legyen, és attól kezdve én ezt megtartottam akkor is, amikor a régi együttesen már szétment, illetve a sebőzés is ide megy vissza, hogy abból az együttesből 4-5 féle műfaj keletkezett. Ugye? Mert lett a Béla, aki maradt az autentikus zenénél, lett a Sebestyén Márti, aki különféle formációkban történeti zenéket hozott elő, lett a Koltai Gergő, aki rockzenekar csinált, én meg maradtam az énekelt versnél, és ez is nagyon jó, mert erre mind szükség van. Akkor is sebő együttesnek hívtam aztán a formációt, amikor már klasszikus zenészekkel dolgoztam. Meg volt egy ilyen korszakom is. Gelge Gyurival, például Maros Évával. Gyönyörűen megtanulták ezeket a verseket is. Sokáig velük muzsikáltam. Rádióba csináltam rádiójátékokat. És hát rengeteg zenésszel megismerkedtem. És ez is érdekes volt, mert nekem is át kellett gondolni az egészet, hogy olyan zenésznek is meg kell mutatni, vagy meg kell tanítani, aki ezt nem ismeri.
0: Nagyon fontos volt, bocsánat, hogy a szavába vágok, hogy a klasszikus zenészekkel elfogadtassuk ezt a műfajt. Hála jó Istennek, közben a régi zene is divatossá vált, korhű hangszereken játszanak, stb. De hát azért volt egy elég erős ellenérzés.
1: Nagyon is, és ez a nem ismerésből fakadt igazából. Azt gondolták, hogy ez valami alsóbrendű valami. A popzenéhez való hozzáállással volt itt a probléma. Ezt én most mondom a mai tudásommal, hogy ez egy popzene, ez nem szonáta forma. Palackai Prímásnak egy másfél órás időszakra kell beosztani a muzsikát, hogy ne unja a közönsége, és hogy tudjanak rá táncolni. Nem egy 5 perces produkcióra a színpadon. Tehát ezt tudatosan el kell most már választani. Ugyanakkor meg, hogy régi zene. Na most az a régi zene mozgalom nagyon sokat segített nekünk. Az is egy fontos dolog, mint hogy a beat zene is sokat segített, mert a beat zene is olyan eszközöket használ, ami idegen a romantikától. Erre mondta a Bartók annak idején, hogy a népzenétől azért szereti, mert az olyan objektív, olyan kemény. Hát a beat zene is ilyen volt. Ezek mind beleértendők, tehát ezek mind kis hajszálgyökerek, amik ebbe összejöttek, és sokat segítettek nekünk. A régi zenével is ma már nem illik eljátszani úgy egy Mozart művet, mint a Mendelssohn lenne. A népzenének is mindenféle rétegei vannak, mert nem egyfajta a népzene, ugye van középkori eredeti, van későbbi, 18. századi barokk, aztán jön a romantika legvégén. Ennek mindnek megvan a maga játékstílusa, és azt be kell tartani. Ezektől a paraszt zenészektől, meg a cigányoktól főleg, ezeket meg lehetett tanulni. Nagyon-nagyon fontos zenetörténeti tanulságai vannak ennek az egész rivája mozgalomnak, túl a táncházon, meg az, hogy megint beilleszkedik a hétköznapi életbe, ami egy csodálatos dolog. Igenis, hangzó példákat tud szolgálni különféle korszakoknak a stílusaira, amit úgy kínlódnak a régi zenészek, mert a kottákból nem lehet ezeket kitalálni. És nekik nincsenek felvételeik, amit lemásoljanak. Egyre több ilyen koncert van most már, hogy eljátsszák a régi zenét a népzenéből megtanult stílus eszközökkel, és mindjárt feltámad és megszólal. Hát a mikeréki zenét is például sokan próbálták megtanulni. És amikor a Kovács Tibivel Svédországban voltunk, minden koncert után meg akarták venni a hegedűjét, hogy az micsoda egy fantasztikus hangszer. Odaadta nekik, kipróbáltak, és nem szólt a hegedű. Akkor Tibi bácsi azt mondta, hát gyerekek, a kezemet is vegyétek meg hozzá. És ez az a stílus, amiről beszélek, hogy a régi zenének az a stílusa, ami egy ilyen 18. századi muzsikához illik, ha nem azzal szólaltatod meg, nem szólal meg. És fordítva is igaz. Amikor a Kovács Tibivel kint voltunk Kanadában, Bartokén volt 81-ben, és a Székely Zoltán bácsival találkoztunk, hát a Tibi bácsi csak az érdeket, de mondd már meg neki, hogy mutassa meg a Stradivárit, nem Tibi bácsi, viselkedjél, úri helyen vagyunk, ne. De addig én nem megyek innen el, amíg... Mondom, Zoli bácsi, megtetszik engedni? Hogyne, persze, elővette neki a hegedűt, hát azt a diadalt el tudod képzelni. Terpezbe állt a tíbácsi, Dankóca 9-ből, és meghúzta azt a vonót. Mire leírt a vonó, lehajlott a mosoly, és visszaadta hegedűt. Hát ezzel meghalnék a sátorba. mert az meg nem arra való. Ahhoz megint egy másik technika való, amit meg ő nem tud.
0: Térjünk vissza a Sebő együtteshez, illetve hát ehhez a sebőzős dupla albumhoz. Az első lemez a régi idők, és aztán közeledünk szépen a mai naphoz. Kiadatlan felvételek. Honnan vannak ezek? Hát tudom, hogy van egy óriási Sebő archívum, de nem biztos, hogy mindegyik onnan van.
1: Nem, hát ezek különféle alkalmakkor születtek, és én pont arra láttam itt egy lehetőséget, hogy most akkor ezek ne vesszenek kárba. Grabosz Miklós jóvoltából nekünk egy csomó rádió felvételünk meg volt a 70-es évek elejéről, ahol már Sebestyén Márta is énekelt velünk, meg a Ferenc Éva, meg a Jobba Gabi, meg egy csomó, akik körülvettek engem, és abból tudtam válogatni. A másik lemezen pedig olyan felvételek vannak, amik kecsegtettek valami lemezfelvétel lehetőséggel, még a stúdió felvételt is megcsináltuk, aztán elálltak tőle, még se lett belőle. Volt például egy felvétel sorozat, amit a Karinti Gimnázium rendelt meg tőlünk, ilyen példalemeznek az irodalmoktatáshoz, hogy legyen benne János Pannonius, legyen benne Balassi, Berzsenyi, Csokonai, mindenféle. És akkor fölvettünk egy csomó zenét, mert akkor ez nekem kézbe volt. És aztán valahogy nem volt mégse pénzük rá, elálltak tőle. A Csokonaiból még Kőszegen volt egy színházi előadás is, rendezett ott egy tempefői előadást, ahol még írtam új dalokat, és azt is fölvettük. És jöttem nagy boldogan haza, mondom, Grizotani, csináljunk egy Csokonai lemezt, van egy halom marha jó zeném. Jaj, hát nem, éppen most adom ki a Kis Tamásnak a lemezét, az Csokonaian. A fene egye, megmondom. És azok is megmaradtak a nyakamon. Na most hát ezek, mondhatnám, hogy a fénykorunkban születtek. Éppen akkor muzsikált mindenki a legjobban, és ezekből válogattam össze. Az a furcsa helyzet adódott, hogy emiatt a koncepció miatt tulajdonképpen a lányok kimaradtak a lemezről. Mert ővelük már, ami fontosabb, már fölött, azt már kiadtuk lemezen, tehát ők megvannak. Kellett magyarázkodnom, mert nem figyeltem oda igazából. Egyet azért tehettem volna vele. De hát így alakult, mert mindegyikért fájt a szívem. Tehát a Csokonaiból is volt, hogy 6-8, ami ráadásul olyan, hogy közben az irodalomkutatás kiderítette már, hogy melyik dallamokra írottak, és azokat is előszedtük, és azokat is beledolgoztam ebbe, úgyhogy ezek elég autentikusak ráadásul, és meg fogod lepődni, hogy mennyire mai zenének hangzik. Táncházi zenénk nyugodtan elmehetne. Olyannyira, hogy például megtaláltam azt a dallamot is, amit én a hetedikhez szoktam használni közzenének, azt a legényes dallamot. Hát az is egy Csokonai versnek a dallama volt, ami majdnem egy az egybe ez a dallam, 18. században ez is sláger volt. Szóval nagyon érdekes, mert az embernek ugye az időhatárok felnyílnak, és közlekedünk a múltba is, mint a jelen lenne. Hát ez talán ennek az irodalomnak is az értéke, hogy régi emberekkel is tudunk tárgyalni, és számba tudjuk venni az ő hagyományokat, és ki tudjuk válogatni azokat a részeket, amiket ma is tudunk használni, és nagyon sok van ezek között ilyen.
0: Még egy utolsó kérdésem hadd legyen, mert hogy félbe maradt, elkanyarodott a beszélgetés a mostani Sebő együttesről. Berger László, Barvics Iván, mindegyik zseniális muzsikus. Mit hoztak ők újat a csapatba? A két lányról, Tímár Sáráról és Rós Rékáról is, aztán persze ejtsünk szót, akiket zeneakadémistaként ragadott ki.
1: Az első évfolyamnál is már azt csináltuk, hogy bizonyos tantárgyakból az volt a vizsga, hogy koncertet kellett csinálni, és azokat én fölvettem. Azokat a rádióba le is adtuk annak idején. Erre találtam ki a Fiatalok hangja műsor címet.
0: A Bartók Rádióban ment ez a sorozat, de ezekből legalábbis részletek elhangzottak, a Dankó Rádió tudta e sorozatában is.
1: Később kért meg Redics Gábor erre, de hát ott 5 perc volt a műsoridő, és akkor egy-egy darabot kiszedtem ezekből a koncertekből egy kis kommentárral. Szóval ez megint egy jó korszak ilyen szempontból, hogy diákokat is inspirálta a dolog. Nagyon szépen teljesítettek, és most éppen hallgatgattam vissza ezeket, hogy hoppá, hát ezek vállalhatók ráadásul, tehát nem csak ilyen akármilyen felvételek.
0: Szóval, hogy a lányok így kerültek Tímár Sára és Sós Réka a zenekarba, Barvics Iván és Berger László.
1: Általában ennek a revival mozgalomnak a történetével beletartozik, hogy jönnek-mennek a zenészek. Nehéz is végig mesélni mindenkinek a múltját, hogy hány felé fordult meg. Berger Laciék a Nikolával időztek el sokat.
0: Nikola Parov, Zsarátnok zenekar.
1: A bolgár származású zenész, és én a Parovval is sokat dolgoztam együtt. Az Államiban voltam felelős vezető, akkor én őt hívtam például zenét csinálni, és új szellemi koreográfai zenét csináltunk.
0: Hát a Naplegenda.
1: A Naplegenda, igen, meg a Pannon Fresco, meg egy csomó minden. És akkor nagyon sokat stúdióztunk, dolgoztunk együtt. Én aztán hívogattam őket ide, oda, amoda, amíg volt rá módom, és hát a Laciék nálam maradtak végül is, mert aztán a Parov se férte bőrébe, és mindig újabb emberekkel próbálkozott, és egyre jobb zenéket csinált. Most a Herzko Ágival dolgozik. Úgyhogy nagyon-nagyon kitűnő embereink vannak, büszkék lehetünk. Mióta ezt a műsort csinálom, és CD-ket ismertetek, hát számot láttam, hogy ha mi akkor úgy tudtunk volna zenélni, hogy ezek most már tudnak, akkor előbbre lennénk egy kicsit. De nagyon-nagyon jó azt látni, hogy zenészek is szép számban vannak, és a drukkereik is, meg a hallgatóságuk is, hát most már 100 000 számra tehetők azok a fiatalok, akik ebben foglalkoznak. tulajdonképpen most teljesedik be, amit a Kodály mondott, hogy ennek a népzenének szerepe van még mindannyiunk mai életében. Hát ez ilyen egyszerű. Egy énekelni tudó ember az úgy meg tudja magát gyógyítani, úgy meg tud könnyebbülni, hogyha kiénekli magával a örömét, bánatát, akármit, hogy nem kell neki pszichiáterhez járnia. Nem volt régen ennyi bolond ember, mint most. Már nemzedékek vannak, ilyen a Sósrékáiknak a családja is, hogy ott a szülők is besegítenek, tehát körülveszik a gyerekeket ezzel a dolog, és teljesen természetes módon már fújják a Sósréka, úgy lépett föl velünk egy időben, mikor a kislánya még a hátizsákos korszakban volt, hogy nem is vette le magáról, koncerten hátán volt a gyerek, és énekelt. És a gyerek akkor kezdett el ordítani, amikor abba hagytuk az éneklést.
0: Mai Élőkincseink című műsorunkban az április 27-én elhunyt Sebő Ferencre emlékeztünk egy 3 évvel ezelőtt készült beszélgetés felidézésével. A műsorban gyakran emlegetett Sebőzés 50 éve című albumon is szerepel Kovács András Ferenc Kossuth-díjas erdélyi költő Sebő Ferenc által megzenésített verse, mely először 2018-ban az Árdeli Szép Lány című albumon jelent meg. Ezzel a dallal búcsúzunk az április 27-én elhunyt Sebő Ferenctől. Vasvári Anna Máriát hallották. Műsorunk a Nemzeti Kulturális Alap Halmos Béla Kollégiumának támogatásával készült 2026-ban.

0: kedden elhangzott műsorunkat ismételjük.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A Hitünk és Életünk sorozatban, ezekben a napokban nyilvánvalóan a szívünkben őrizzük a képet, a jelenetet, amikor Jézus elbúcsúzik övéitől, szól hozzájuk búcsúszóval, küldetést ad nekik, ígéretet ad nekik, és eltávozik közülük. A mennybe menetel ünnepének vonzásában szeretném, hogyha ezt a mai alkalmat is megélnénk. A témánk éppen erre vonatkozna, újból szemléljük a képet, és gondolkodjunk annak részletein, jelentésein. Az alapkérdésünk így hangzik, hogyan ment az Úr Jézus a mennybe? Első lépésként kérjük Isten szent lelkét, akit ezekben a napokban újból hívunk, várunk, életünkbe akarunk fogadni. Segítsen, hogy helyesen gondolkodjunk erről, és valóban a lélek örömében tudjunk élni, és tanúságot tenni arról, hogy van reménységünk. Jézus föltámadása után a 40. napon az olajfák hegyén tanítványi jelenlétében fölment a mennybe, és megnyitotta számunkra az örök élet kapuját, az égi hazafelé irányítja a mi tekintetünket. Ezért kérjük az ő szent lelkét, benne éljünk, és legyünk hűségesek a mi utunkon. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szemléljük tehát ezekben a napokban, és ez legyen egyfajta ismétlés, ettől ne féljünk ettől a szótól. Jézussal megdicsőültel találkozhattunk napokon, heteken keresztül, az ő föltámadásának fényében, örömében, allelujás örömében szerettünk volna megmaradni, elmélyedni, és valóban megbizonyosodni arról, hogy ő él, találkozni vele, az élővel, a föltámadottal, mi, akik szemléltük nemrégen az ő kínszenvedésének mozzanatait, akik igyekeztünk testünket, lelkünket, böjtöléssel, imádsággal, áldozathozatallal előkészíteni. Amikor ezt a mondatot kimondom, már időben mentünk visszafelé, a mennybe menetel mozzanat előtt a húsvéti ünnepkört fényét próbáltam jelezni, a húsvét ünnepét és az előkészületet, a nagy böjtöt. Mai napon tehát nézzük a mennybe menetelt, és bár az ünnep látszólag mögöttünk van, de legyünk úgy, mint az apostolok. Megmaradni az ünnep vonzásában, ahogyan ők is, együtt maradni az imádságban, a közösségben, és hogy ahogy hallottuk is vasárnap a szentírási szakaszban, együtt lenni közösségben, együtt elmenni a templomba. Azt mondta a Lukács evangélium idézet a vasárnapi evangéliumunkban, nagy örömmel visszatértek Jeruzsálemben, állandóan ott voltak a templomban, dicsérték és magasztalták Istent. Kérjük mi is ezt, Isten dicséretében és magasztalásában egyek lehessünk. Az apostolaira Jézus küldetést bízott, vagy fölment a mennybe, az égbe szállt. Milyen furcsa ezt szavakba foglalni, kifejezni ezt a visszatérést, hogy eltűnik közülük, ahogyan eltávozik, és az eddigi jelenléte, az eddigi létállapota mindegy megváltozik. A megdicsült Krisztus már nincs többé testi valójában közöttük. De egy ígéret hangzik el, hogy közöttük marad, és hogy elküldi a vigasztalót, a lelket, az éltető lelket, aki minden nyilvánvalóvá tesz számukra. A végső búcsón, mielőtt visszatért az atyához, Máténál olvassuk, hogy Jézus összehívta tanítványait egy hegyre. Látjuk a bizonytalan apostolokat, amint megbízást kaptak. Emlékszünk, Jánosnál olvashatjuk, hogy egyszer már tudomásukra hozta Jézus, hogy aki bennem hisz, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amiket én teszek. Sőt, nagyobbakat is fog tenni azoknál. Most az ünnepélyes megjelenéskor pedig így szólt, én kaptam minden hatalmat mennyben és földön. Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Íme én veletek vagyok minden nap, a világ végéig. Máté evangéliumának 28. fejezetében olvassuk tehát ezt. Jézus az atyától kapott megváltó hivatást folytatja, elküldi a lelket, aki újjáteremti a földet. Az apostolok pedig az egész világra szóló küldetést kapnak, arra, hogy tanítsák a népeket. Úgy jelennek meg, mint egyház, az üdvösség jele. Jézus erejében fognak megjelenni és tanúságot tenni, hirdetni az igét, hirdetni Jézus örömét,

tanítani a népeket. Jézus pedig megígérte, hogy veletek vagyok minden nap a világ végéig, velük a tanítványokkal, hogy összegyűjtsék a szétszórtakat, hogy megerősítsék az egyházat, pásztorokat és a híveket. Jézus jelenlétével, folyamatos jelenlétével az egyház töretlen marad, nem vesz erőt rajta a gonosz. Történelmének első fejezeteit az apostolok írják. Az utolsó fejezet pedig majd a végső napon lesz nyilvánvaló, amikor Isten lesz minden, mindenben, ahogy Pál írja az első korintusi levél 15. fejezetében. Küldetést bíz tehát Jézus apostolaira, és a következő mozzanatban pedig látjuk, amint égbe száll. 40 napon át többször megjelent tanítványainak, és megtanította őket, hogyan formálják át a világot. Ezt mondta Jézus, mikor a Szentlélek leszáll rátok, erőben részesültök, úgyhogy tanúságot tesztek majd rólam Jeruzsálemben, sőt, egészen a föld végső határáig. És látjuk az utolsó találkozást az olajfák hegyén, amikor szemük láttára az égbe emelkedett, felhőt akart el, amely Isten dicsőségének a jelképe. Nyilván együtt olvassuk az írás, az evangéliumi részek utolsó fejezeteit, és természetesen a kezünk ügyében van az apostolok cselekedetei is. Az első fejezetre szükségünk lesz. Jánosnál olvassuk a 20. fejezetben. Jézus megmondta nekik, bőveinek, hogy fölmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. A feltámadott az égbe szállt, az időből az örökké valóságba, a térből a végtelenbe. Miután legyőzte a bűnt és a halált, győztesként tért vissza az atyához, hogy az emberiség általa és a lélektől megerősítve az üdvösség útjára léphessen. A mennybe szálló Jézussal az egész emberiség Istenhez tér, a törékeny és halandó ember a halhatatlanság felé veszi útját. Ez az emberiség történelmének értelme. Munkanapja végén a názáreti Ács elvégezte feladatát, visszatért az atya házába. A nagy munka azonban ezzel kezdődött. Országának most kezdődik a megvalósítása. És a következő mozzanat, hogy röviden összefoglaltuk a lényeget, ez már az apostolok cselekedeteinek első verseiben olvasható, a figyelmeztető hang, az apostolok felé, akik az égre tekintenek, galileai férfiak, mit álltok itt égre emelt szemekkel? Ez a Jézus, aki közületek fölment a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek láttára mennybe szállt. Mint egy jelzi azt is, hogy bámészkodnak, csodálkozva tekintenek az ég felé, és mit állnak itt, pusztán tekintetüket az égre emelve? Itt a folytatás. Mint ahogy azt mondaná, menjetek, imádkozva kérjétek és várjátok a lelket, hogy amire megbízást kaptatok, ez legyen erőtök elkezdeni és véghez vinni. Ezt a lelket kérjük mi magunk is. Ez a lélek éltessen és vezessen bennünket ma is Krisztus egyházában. Egyházunk azt tanítja, hogy Krisztus testestől, lelkestől a mennybe ment. Azt tanítja, hogy az atya jobbján ül testben természetes létmódja szerint. Az írás szavait pedig bőségesen idézzük, de most legyen Márktól, az idézet a 16. fejezet 15. versétől. Márk még az eddigiekben talán nem szólalt meg közöttünk. Azt mondja, Jézus, menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni. Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak. Urunk Jézus, miután szólt hozzájuk, fölment a mennybe, elfoglalta a helyét az Isten jobbján, ők meg elmentek, és mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr velük volt munkájukban, és tanításukat csodákkal kísérte, és igazolta. Kérdések sorával fogjuk majd folytatni. Mit jelent az, hogy az Úr Jézus mennybe ment? Mikor ünnepeljük ezt a mennybe menetelt? Jézus milyen ígéreteket tett a mennybe menetele előtt?
vagy megkérdezzük, hogy sikerrel járt-e az ő küldetése a Földön, és hogy mit jelent ez a kifejezés, hogy Jézus ül a mindenható Atya Isten jobbja felől. Ezek lesznek a kérdéseink, keressük a válaszokat.

Egy rövid összefoglalással kezdtük az imént kérdésünk kifejtését, amikor vizsgáljuk Jézus mennybe menetelét, nem az ünnepet pusztán, hanem a mozzanatot. Mi előzte meg, mi történt akkor, és mi követte. Az összefoglalások sorát pedig kövessük az egyik leghitelesebbel, egy alappal, amelyhez mindig térhetünk. A Magyar Katolikus Lexikonban ezt olvassuk. A mennybe menetel, a latin ascensio, ascendo, felmegy, fölemelkedik, szóból ered, és Jézus Krisztus megdicsőlésének utolsó földi állomása, írja, amikor 40 nappal föltámadása után az olajfák hegyéről tanítványai szemmel láttára a maga isteni erejével fölment a mennyei atyához, a mennybe. Lexikon jelzi, érdekes így egymás mellett összehasonlítani, hogy a mennybe menetelt Lukács evangéliumának végén röviden olvashatjuk a 24. fejezetben, az apostolok cselekedetei már részletesebben mondja el, Márknál mindössze egy mondattal találkozunk a 16. fejezet 19. versében. Az első kérdésünk tehát így hangzik, mit jelent az, hogy az Úr Jézus a mennybe ment? Valaki megkérdezi tőlünk, hogy mit jelent ez, hogy mennybe ment? Akkor talán ezt válaszolhatjuk neki, legyen ez a válaszunk, hogy visszatért az Atya Istenhez. Visszatért örök isteni dicsőségébe. A mennyország az nem lent vagy fent van, csillagok végtelen messzeségében nem keressük, hanem ott van, ahol Isten dicsősége kinyilvánul. Ugyanolyan láthatatlan, mindenütt jelenvaló, mint az Isten. Amikor az Úr Jézus a mennyországba ment, saját isteni világába, dicsőséges országába távozott. Számunkra az Isten világa titok, megközelíthetetlen. Csak azok látják meg, akik üdvözülnek, vagyis a mennyországba jutnak. Az Úr Jézus testestől, lelkestől ott van már, mindenkit megelőzve. Azt valljuk, hogy onnan fog eljönni a világ végén az ítéletre. A hiszek egyben, így imádkozunk, fölmenvén a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbja felől, onnan lesz eljövendő, ítélni eleveneket és holtakat. Érdekes ez a kép, az ábrázolás ismerős, ül az Atya jobbján, erre még vissza fogunk majd térni. Mikor ünnepeljük az Úr Jézus mennybe menetelét, kérdezzük. Húsvét után a 40. napot követő vasárnapon. Az ünnep hivatalos neve Úrunk Jézus Krisztus mennybe menetele. Szent Ágoston az 5. században apostoli eredetűnek mondja ezt az ünnepet, régen körmenettel ünnepelték Jézus utolsó útját az olajfák hegyére, ahonnan a mennybe ment. Az ünnepi nagymisében, az evangélium után eloltják a húsvéti gyertyát és elviszik az oltár mellől. Ez az Úr Jézus mennybe menetelének szertartásos jelképe. Szép ez a kép, a megdicsült, föltámadott Krisztust ábrázoló szobrot általában a húsvéti körmenet után föltesszük a főoltárhoz, és áldó kitárt karja egész ünnepkörünkben, egész húsvéti ünnepkörben felénk irányul. Látjuk kezében a győzelmi zászlóval. És talán ennek a folytatása szép mozzanat, amikor mennybe menetel ünnepén a szemben miséző oltár sarkára is oda helyezzük a szobrot. Mint egy jelezzük azt, hogy egyre közelebb figyelünk erre az áldó Krisztusra, akinek elmenetelét, a mennybe való visszatérését hamarosan ábrázolni szeretnénk. Én például az evangélium elhangzása után, vagy az igehirdetés után, mint egy kicsit ünnepélyesen fölemelem ezt a szobrot, és elvonulok vele, vagy a keresztelőkút mellé, vagy egy rejtettebb helyre, egy mellékoltárhoz. Jézus már nem látható közöttünk testi valójában. Eltávozott közülünk, keressük és vágyjuk az ő fölismerését, és oda tekintünk, ahol az előbb ez a szobor nyugodott. Az áldozati oltárra, ahol folytatódik a szentmise áldozat ünneplése, és a következő pillanatban szinte azt valljuk, hát itt vagy közöttünk, velünk maradsz újból és újból a világ végezetéig, kínálod, adod önmagadat, hogy életünk legyen. Az oltárról levesszük a szobrot és elrejtjük, már nem látjuk Jézust, de a hit szemével keressük, hogy ugyanazon az oltáron, a kenyértörés közösségében, az oltári szentségben fölismerjük, mint az Emmauszi tanítványok. Következő kérdésünk arra vonatkozik, hogy milyen ígéretet tett Jézus a mennybe menetele előtt. A legfontosabb ígéreteként azt mondjuk, hogy megígérte a Szent Lelket.
Talán nem túlzás, hogy jó kifejezés, amikor azt mondjuk, hogy nagyon elszomorította a tanítványokat Jézus távozásának a híre. Nem voltak ugyan még teljesen tisztában az ő személyével, de egészen lenyűgözte őket az isteni szeretet, amely szent emberségén keresztül árad feléjük. Túlságosan emberi természetes volt még a ragaszkodásuk hozzá. Ők úgy gondolták, hogy távozásával egészen elveszítik őt, és ezért, mint egy vigasztalásképpen szólt hozzájuk Jézus az utolsó vacsorán, érezzük a bensőséges, szereteteljes szavak erejét. Most elmegyek ahhoz, aki küldött engem. Senki sem kérdezi közületek, hogy hová mégy. Hanem mivel ezeket mondtam, szomorúság tölti el a szíveteket. De én az igazságot mondom. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a vigasztaló nem jön el hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm hozzátok. Milyen csodálatos, hogy János evangéliuma 16. fejezet megőrzi ezeket a szavakat. Mennyei dicsőségébe, isteni valóságának teljességébe távozott Jézus. Léte, kapcsolata az emberekkel, a világgal és tevékenysége tehát éppen nem szűnt meg, hanem mérhetetlenül tökéletesebb, teljesebb és bensőségesebb lett isteni dicsőségének megfelelően. A Szent Lélek Isten szemében árad reánk, és tölt el bennünket Jézus valósága, bőséges vigasztalást nyújtva történeti személyiségének elveszítése feletti fájdalmunkban. A Szent Lélek küldésével kapcsolatban különböző egyéb ígéreteket is tett Jézus. Ismét Jánost fogjuk idézni, ő jegyezte fel ezeket az evangéliumában. Az első idézet így hangzik, aki bennem hisz, ugyanazokat a tetteket fogja véghez vinni, amiket én magam cselekszem, sőt, nagyobbakat is fog tenni azoknál. A következő pedig így hangzik, bármit kértek majd nevemben az atyától, megteszem nektek. Kérni fogom az atyát, és más vigasztalót ad nektek az igazság lelkét, aki mindörökké veletek marad. Nem hagylak árván titeket, eljövök hozzátok. Jézus ezt mondja, aki pedig szeret engem, azt atyám is szeretni fogja. Szeretni fogom őt én is, és kinyilatkoztatom magamat neki. Aki szeret engem, atyám is szeretni fogja őt, hozzámegyünk, és benne fogunk lakni. Az ígéretek csodálatos sora ez, és a következő, amelyet ezekben a napokban oly buzgón ismétlünk, hogy szívesen idézünk a szívünkbe, az emlékezetünkben, amikor Jézus azt mondja, hogy békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Mindezeket Jézus 7 ígérete címén tartjuk számon, mint evangéliumi szakaszokat. Evangélium ez valóban örömhír, Jézus ígérete nekünk is szól, éppen ezért fontos, hogy olvassuk, ismételjük, szívünkbe fogadjuk, reménységgel valljuk, és osszuk meg másokkal is. Mennybe menetel előtt mondta mindezeket Jézus, aki megígérte a Szent Lelket, és ez a 7 ígéret a mai napon is legyen örömünk oka és forrása.

Folytassuk tehát kérdésünk vizsgálatát. Mit jelent számunkra az Úr Jézus mennybe menetelének ünnepe? Hogyan történt ez? Mi előzte meg? Mi történt ott valójában? És még a következmények? Úgy is kérdezhetnénk, hogy hogyan ment föl Jézus a mennybe? Feltámadása után látjuk a 40. napon az írás szerint az olajfák hegyén tanítványai jelenlétében, és vizsgáljuk, hogy mi előzte meg ezt a mozzanatot, mi történt akkor és ott, és még a következmények. Kérdéseket tettünk föl, hogy vajon mit jelent az Úr Jézus mennybe menetele, mit jelent az, hogy visszatér az Atya Istenhez, visszatér isteni örök dicsőségébe, rákérdeztünk az ünnep mi voltára, mikor ünnepeljük ezt, és végigvettük azokat az ígéreteket, amelyeket Jézus tett a mennybe menetele előtt, amikor megígérte isteni lelkét, a szent lelket. Így hangzik a kérdés, hogy sikerrel járt-e Jézus küldetése a földön? Vajon elérte a célját, a sajátos földi küldetés? Hogyha valaki arra gondol, hogy Jézus tanítványaitól otthagyva, keresztre feszítve halt meg, akkor könnyen megfordulhat fejében a gondolat, hogy a messiás élete kudarccal végződött. Igaz, hogy látjuk mellette a föltámadás mozzanatát, a mennybe menetel, amiről most beszélünk, a Szentlélek eljövetelét, és azt mondjuk ez is hozzátartozik Jézus életéhez, sőt, az egész egyház 2000 éves történetéhez. Mégis, hogyha valaki felületes külső szemlélőként kérdez, akkor talán megkísérti őt a gondolat, hogy nem volt-e hiába való a megváltó élete és egész munkája. A világ értetlensége és gonoszsága gyakran kergeti e fajta elkeseredettségbe, még a hívő buzgó lelkeket is. Egy kis józan megfontolás talán segít bennünket ezen a kis hitűségen. Az a biztos tény, hogy Jézus Isten fia volt, valóságos Isten, nyilván teljesen kizárja az ő személyes célkitűzésének a kudarcát. Isten tervei nem hiúsulhatnak meg. Csak arról van szó, hogy a mi elképzeléseink a megváltásról nem váltak valóra. Az egyes emberek, sőt az úgynevezett e világ várakozásainak talán nem felelt meg Jézus műve, amit láttak, amit szemléltek. És ez valóban így van. Ezzel szemben maga Jézus úgy nyilatkozott, hogy amit akart, azt maradéktalanul véghez vitte. Az utolsó vacsorán kereszthalálát előre látva ezt mondotta, így imádkozott: Atyám, a művet, amelynek elvégzését rám bíztad, véghez vittem. János 17. fejezet 4. verse. És a következő versekben ezt olvassuk, ezt mondja Jézus: Így imádkozik, kinyilatkoztattalak téged az embereknek, akiket a világból nekem adtál. Vagyis az Úr Jézus szándéka az volt, hogy a mennyei Atya nevét, jóságos atyasságát, üdvözítő szeretetét kinyilvánítsa a jó akaratú emberek számára. És ezt a lehető legtökéletesebben meg is tette. Mindenki, aki keresi az üdvösséget, benne megtalálhatja, és meg is találja. És ez az ő küldetésének a teljes sikere. Korábban utaltam rá, hogy vissza fogunk térni még erre a kifejezésre, hogy Jézus ül a mindenható Atya Isten jobbján. És kérdezzük is meg, hogy ez mit jelent valójában. Mit jelent az, hogy az Atya jobbja felől ül? Mit jelent ez a kifejezés? Gyakran ábrázoljuk az oltárképeken, főoltár fölött a Szent Háromság Istent, és nyilvánvalóan érezzük ennek a különlegességét, furcsaságát, és hogy ezt helyesen kell értelmeznünk. Akkor térjünk rá erre az Atya jobbja felől ül kifejezésre, hiszen ez azt jelenti, hogy az Atyával egyenrangúnak lenni, a jobbján ülni, egyenrangúnak lenni vele. Szép kifejezés, antropomorf mondjuk, ez az egyszerű emberek világában igen gyakori és szükséges. Szükséges ez a kép, mert megragadja a figyelmünket, megindítja és elindítja a képzeletünket, gondolatainkat, mint egy egész világunkat mozgásba hozza. Az elvont fogalmak, például egy lényegűség, azok csak nem teljesen hatástalanok tudnak lenni. A keleti népeknél látjuk, hogy milyen jól ismerték a királyi méltóságok mindenek fölöttiségét. A király bárki jelenlétében ül, de az ő jelenlétében nem ülhet senki. Ha valakit maga mellé ültetett, az azt jelenti, hogy önmagával egyenlővé tette, legalábbis a tiszteletben. Az istenség végtelen fölségének, szentségének hordozása, az emberiség meggyőződése szerint az egyetlen Isten, akit mindenek urának és atyának nevezünk. A kinyilatkoztatás tudomásunkra hozza, hogy Istenben az Atya személye az,
aki istenségét személynek természete szerint, mint örök forrás birtokolja. Az Atya Isten azonban átadta teljes istenségét a fiú személyének, mint abszolút saját tulajdont, amely egyébként az istenség természetéből következik. A fiú Isten tehát személye szerint kapja, természete szerint viszont örök abszolút birtokosa az istenség teljességének, mint az Atya Isten. A megtestesülés nem fokozta le a fiú Isten egylényegűségét, teljes egyenrangúságát az Istennel. Már Dávid próféta kifejezte ezt a jövendőlésében, Zsoltárt, 110-es Zsoltárt idézzük, mondá az Úr az én Uramnak, jobbon felől foglalj helyet, míg lábad alá ellenségeidből zsámolyt vetek. Az Úr Jézus miután többször is kifejtette az Atya és Fiú egy lényegűségét, egyenrangúságát, gondoljunk János 5. és 7. fejezeteire, azt is kijelentette, hogy ő, mint emberélet Isten fia sem vesztette el ezt az egyenrangúságot. Az ember fia az Atya jobbján ül. Máténál pedig ezt olvassuk, 26. fejezet 64. versében, egykor látni fogjátok az ember fiát, az Isten hatalmának jobbján ülni, és eljönni az ég felhőin. És testvérek, kedves hallgatók, megéltük az ünnepet, egész életünkben újból és újból az egyházében találkozni fogunk reménységben, egyre bensőségesebben és mélyebb megismerésben és megértésben ezzel a képpel, ahogy Jézus kivezeti övéit a hegyre, kimondja az utolsó szavakat, a búcsú szavait, elbúcsúzik tőlük, és szemük látára fölemelkedik. Ezt olvastuk az evangéliumban. Feltámadása után Jézus utoljára jelent meg az apostoloknak, és így búcsúzott el tőlük. Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnapon fel kell támadnia a halálból. Az ő nevében Jeruzsálemtől kezdve minden népnek megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni. Ti vagytok ezeknek tanúi. Én meg elküldöm nektek Atyám megígért ajándékát. Maradjatok a városban, míg erő nem tölt el benneteket a magasságból. Ezután folytatja Lukács, kivezette őket Betánia közelébe, és kezét fölemelve megáldotta őket. Áldás közben eltávozott tőlük, és fölemelkedett az égbe. Ők leborulva imádták. Azután nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Állandóan ott voltak a templomban, dicsérték és magasztalták Istent. Ezek az evangéliumi szavak hangzottak el az ünnepen, Lukács 24. fejezetéből, és ezt előzte meg az Alleluiás énekünk, ez Mátétól való idézet, Jézus szava, menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet, én veletek vagyok a világ végéig. Jézus elköszönt tőlünk, elbúcsúzik tőlünk, de ígéretet tesz, nem is egyet, ígéretek sorát adja nekünk, de végső ígérete az, hogy ő elmegy, és elküldi az Atya ajándékát, elküldi a vigasztalót, az éltetőt, a megszentelő szent lelket. És mindegy nekünk is mondja, maradjunk közösségben, és újból megélve azt a közösséget, amelyet ő hozott létre, maradjunk meg az imádság, a dicséret és az Isten magasztalásának egységében. Kérjük és fogadjuk az isteni lelket, aki hűségben és hitben megtart bennünket mindaddig, amíg az Úr újból el nem jön. Adja meg nekünk ez a lélek, hűségesek legyünk az ő várásában, és örvendezzünk az ő eljövetelében. Ez lesz a mi üdvösségünk beteljesedése. Úgy legyen, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Virág József atyával.
1: Kedden elhangzott műsorunkat ismételtük.

a végasztalan. Egyetlen anyám van a földön, Mária, a végasztalan. Nincs más anyám rajta kívül. Benne ott él öröktől fogva az egész egyház és az egység egész műve. Az ő tervében ott van az enyém is. Úgy járok a világban, hogy az ő életét újítsam meg. Minden elvállás az enyém lesz. Minden elszakadás a megtett jótól, egy-egy tégla, hogy megépüljön Mária. Az ő stabatjában álljak, az ő stabatjában járjak. Elzárt kert ő, és lepecsételt forrás. Az ő kedvelt erényét ápolom, hogy belőlem, a hallgatak semmiből, kiragyogjon az ő bölcsessége. És hogy sok ember, mindenki, az ő kedves gyermekei, azok, akik legjobban rászorulnak könyörületére, élvezhessék mindenütt anyai jelenlétét egy másik kis Máriában. Chiara Lubich.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
3: A fájdalmas rózsafüzért a Roma közösségért ajánljuk fel. Segítse az Úr betegeiket, azokat, akik börtönben sínylődnek, vagy szenvedélybetegség rabjai.

0: 4-es.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: A fájdalmas rózsafüzért az Árpádházi Szent Margit imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szent Lélekben, hiszen a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A fájdalmas rózsafüzér első titka, aki érettünk, vérrel verítékezett. Halálfélelem kerítette hatalmából, és még buzgóban imádkozott. Verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre. Isten fiának halálfélelme és vére engesztelésé válik a világ bűneiért. Ó, haldokló Jézus, bocsásd meg kemény szívűségünket! Jóságos Atyánk, Mária szeplőtelen szíve által felajánlom neked Jézus imáját, halálfélelmét és véres verejtékét engesztelésül bűneinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A fájdalmas rózsa füzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. A bűn elleni küzdelembe még nem álltatok ellen a véretek ontásáért. Jézus vérét ontja az ostorozás titkába, a világ üdvösségéért. Megostorozott Jézus, taníts meg minket, ments meg minket a minden bűntől. Irgalmas atyánk, Mária szepültelen szíve által felajánlom neked Jézus Krisztusnak ostorozásakor kiömlött vért, engesztelésül bűneinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk.

0: kegyelmedben most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől,
0: vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak hívalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Aztán térdet hajtottak előtte, és így kunyolták: üdvözlé zsidó királya! Közben leköpdösték, fogták a nádat, és verték a fejét. És Jézus alázatosan és csendesen ad elégtételt Isten megsértéséért, amelyet a világ bűnei által okoznak. Megalázott Jézus, gyógyíts meg büszkeségünktől és önszeretetünktől. Irgalmas atyánk, Mária szeplőtlen szíve által felajánlom neked Jézus Krisztus megaláztatását engesztelésül bűneinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel.

0: gyászoltak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövéssel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövéssel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a bokor tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak kérvalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Megállítottak egy cirenei embert, Simont, vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után. A misztikus testtel való egységünk megköveteli, hogy engeszteljünk nem csak saját, hanem mások bűneiért, azokért, akik nem hisznek és nem tartanak bűnbánatot. Keresztet hozó Jézusom, emelj fel elbukásainkból. Jóságos Atyánk, Mária szeplőtelen szíve által felajánlom neked Jézus Krisztus keresztútját engesztelésül saját és minden elesett ember bűneiért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom,
4: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
1: vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér 5. titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Isten azonban azzal tesz tanúságot irántunk való szeretetéről, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Jézus kereszt halála engesztelő áldozat és jóvátétel az egész világ bűneiért. Ez az engesztelés egyetlen és kimeríthetetlen forrása. Kereszten haldokló Jézusom, bocsásd meg bűneinket és szenteld meg halálomat. Irgalmas Atyánk, Mária szeplőtelen szíve által felajánlom neked Jézus szenvedését és kereszt halálát, engesztelésül és jóvátételül saját és a világ bűneiért, halálomért, és minden ember haldoklóért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítette.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
5: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyeljük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
6: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Mindenekkel. Amen.
7: A fájdalmas rózsafüzért a roma közösség beteg és szenvedő tagjaiért ajánlottuk fel. A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Május 20-a. Készít majd a seregek ura lakomát. Ezt Izajásnál olvassuk a 25. fejezet 6. versében. Készít majd a seregek ura lakomát. Mert az Úr megoldást készít nekünk. A dolgok olyannyira összetudnak gubancolódni, hogy az emberi okoskodás, az emberi ügyeskedés és az emberi erő csak még jobban összegubancolja azokat. Ha a cipőfűzőnkkel járhattunk már így, hogy csak az olló segített. Igen, a valóságos megoldáshoz Isten segítsége kell. Az evangélium éppen az, hogy Isten véget vet a halálnak örökre. Isten megoldása a halált legyőző, feltámadott Krisztus. Ez részleteiben azt jelenti, hogy az Úr elveszi szemünk elől a leplet, leveszi rólunk az Úr a gyalázatot, az Úr letörli szemünkről a könnyeket. Micsoda távlatok ezek? A lepel elvétele nem csak az egyetlen Isten megismerésével kapcsolatos, hanem megszűnik minden kérdés, és megtapasztaljuk a homályos látás után, amelyben sok minden titok a színről színre látást. Addig azonban bizonyossággal kapaszkodjunk bele a kijelentésbe, de alázattal ne akarjunk mindent megválaszolni és meghatározni. Az ige azt hangsúlyozza, hogy ezek az ajándékok már ebben a földi világban a mieink, Isten lelke által. Itt van a mi Istenünk, örüljünk és vigadjunk szabadításunknak. Olvassuk a 9. versben. Itt van a mi Istenünk, örüljünk és vigadjunk szabadításának. Ez az öröklét már itt elkezdődik, de oda át lesz maradéktalan. Örüljünk ennek, akármilyen jelenben vagyunk, és adjunk az örömünkből másoknak is. Az üdvösség olyan konkrét, mint egy nagy vacsora. Ünnepe forró, asztaladús. A vándor hazatér, örvend a bús. Kísért szemedet emeld az égre, sóhajts fel lassan, köztünk vagy végre. Én hiszem és tudom, hogy ő a megváltó, akire vártunk, az örömhét hozó, énekli Ákos. A gyalázat egyébként a bűn rontásának a tapasztalata. Az a tény, hogy bárhova nyúlunk, mindenhol baj van. Semmi nem teljes, egészen a rettenetes dolgokig, bennünk és közöttünk. De soroljuk csak ide az erősödés, az idősödés, a betegség, a kiszolgáltatottság, a halál gyalázatát. Egyik énekünk mondja, gyalázat elvettetésem, de pompás lesz kikelésem. A könnyek az egyéni fájdalmakon túl a bűn rontása miatt megszomorodást jelentik. Ezért boldogok, akik sírnak. Micsoda perspektíva? Minden lepeltől, gyalázattól és sírástól megszabadulhatunk. Készít majd a seregek ura lakomát. Ámen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! Húsvét vasárnap este Jézus megjelent a tanítványoknak, és ezt mondja. Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek, akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak. Jézus kereszthalála és feltámadása által a bűnbocsánat is elérhetővé vált számunkra. A Mária Rádió hozzájárulhat ahhoz, hogy számtalan ember találja meg újra az utat Istenhez, és megtapasztalja az ő megbocsátó szeretetét. A rádió által sugárzott szentmiség, imádságok, katekézisek és lelki műsorok segítségével mindenki megélheti a feltámadt Krisztus irgalmát. Kérem, hogy lehetősége szerint anyagilag is támogassa a Mária Rádió működését, hogy minél több ember szíve megtapasztalhassa Jézus feltámadásának gyümölcse a bűnbocsánat és az örök élet. Bízom abban, hogy közösen képesek vagyunk terjeszteni Krisztus megváltó szeretetét és örömét az emberek számára. Köszönöm a segítséget és a Szűzanya rádiójáért hozott áldozatokat.
3: Isten ma címmel videópályázatot hirdetett a Mária Rádió fiataloknak. Olyan alkotásokat vártunk, amelyek sugallják, megmutatják Isten jelenlétét mai körülmények között. Az alkotás készülhetett bibliaidézet alapján, természeti jelenség kapcsán, emberi tett vagy gesztus nyomán, illetve istenes vers feldolgozásaként. A beérkezett videókat a szakmai zsűri mellett a nagy közönség is értékelheti. A művek a Mária Rádió Facebook oldalán tekinthetők meg. Azt az alkotást, amely a legtöbb kedvelést kapja, közönségdíjjal jutalmazzuk. Az alkotásokat május 25-éig lehet értékelni. Eredményt május 31-én hirdetünk.

0: Hírpercek.
1: A mohácsi csata következményeiről nyílt kiállítás Ópusztaszeren. Már lehet jelentkezni a liturgikus könnyűzenei képzés 2026-27-es tanévére. Árpádházi Szent Erzsébet szobrot állítottak a franciaországi Bretagne félszigeten. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. A mohácsi csata délalföldi következményeiről és a hódoltság koráról nyílt kiállítás az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban pénteken. Az október 31-éig látogatható kiállítással is szeretnék eloszlatni, a többi közt azt, hogy a hódoltság török volt. A folyamat döntően a délszláv népesség mozgásával járt. Mindenkire ellenségként tekintettek. A módosabbak éremegyütteseket, a kevésbé gazdagok munkaeszközöket tároltak. A kiállítás kurátora az MTI-nek elmondta, a tárlaton régészeti leletek segítségével mutatják be a visszavonulás útját. Láthatóak a közösségre jellemző ékszerek, hajtűk, gyűrűk, övcsatok, de bemutatják a magyar kézműves kultúra néhány szép darabját és a kor mindennapjait meghatározó fegyvereket is. Számos leletet fémkeresős kutatások során találtak meg, melyek közül talán a legérdekesebbek pénzhamisító műhelyek működésére utalnak. A két éves, két hetente szombati napokon zajló budapesti liturgikus könnyűzenei képzésen, melyre június 7-én éjfélig lehet jelentkezni, az egyéni hangszeres órák mellett kórus és zenekari gyakorlat, zeneelmélet, liturgia és hangtechnikai ismeretek is szerepelnek a tanmenetben. A cél a gitáros szentmiség zenei színvonalának fejlesztése, katolikus liturgiához méltóvá tétele. Előfeltétele, hogy a jelentkező már rendelkezzen valamilyen hangszeres előképzettséggel és gyakorlattal. A képzés azok számára ajánlott, akik a gitáros szentmiséken való zenei közreműködést nem hobbiként, hanem szolgálatként szeretnék végezni. A képzés helyszíne a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Szakgimnázium, 11. kerület Budapest, Neszmély út 30. A tanulmányokat Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek aláírásával ellátott oklevél zárja. Árpádházi Szent Erzsébet monumentális gránit szobrát május 2-án avatták fel a Bretagne-i Szentek Völgye szoborparkban. A 4 méter magas, rózsaszín gránit szobor alkotója a munkácsi születésű Matl Péter szobrászművész és fia. A magyar Szent Királylány szobrát Kálmán Imre soproni plébános áldotta meg, tudatta a Győri Egyház megye. A félszigeten ma is mintegy 250 ezer breton használja a mindennapokban az ősi kelta nyelvet. Az általuk lakott 650 lakosú település mellett található a 38 hektáros Szentek Völgyének nevezett szoborpark. A szoborba faragott breton szentek között kevesen vannak, akiket a katolikus egyház valóban szentté avatott. A többieket a nép kiáltotta ki szenteknek, a nép iránti jó cselekedeteik nyomán. Árpádházi Szent Erzsébet a legkedveltebb szentek közé tartozik. Bretagne-ban 20 az ő nevére szentelt kápolna vagy templom található. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 20-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

világból, többé nem hal meg, a halál nem lesz többé úrrá rajta. Halálával egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, élve azonban Istennek él. Ezért tekintsétek magatokat is úgy, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, Urunkban, Jézus Krisztusban.

0: A Szentlélek tanúsítja, hogy Isten gyermekei vagyunk. Adjunk ezért hálát az Atya Istennek, és kérjük, Atyánk, hallgasd meg gyermekeidet. Béketűrés és vigasztalás Istene, add meg nekünk, hogy Jézus Krisztus akarata szerint egyetértsünk, és egy szívvel, egy szájjal magasztaljunk téged.
1: Atyánk, hallgasd meg gyermekeidet!
0: Engedd, hogy mindnyájan embertársaink kedvében járjunk, valamennyiünk javára és épülésére.
1: Atyánk, hallgasd meg gyermekeidet!
0: Ne engedd, hogy a világ szelleme vezessen minket, hanem a lélek irányítson, aki tőled jön.
1: Atyám, hallgasd meg gyermekeidet!
0: Te az emberek szívébe látsz. Vezess bennünket mindig az őszinteség és az igazság útján.
1: Atyám, hallgasd meg gyermekeidet!

0: Irgalmas Istenünk, tekints jóságosan egyházadra, amelyet a Szentlélek gyűjtött össze. Add, hogy tiszta szándék vezessen minket, és egymással egyetértésben éljünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Keddi műsorunk tartalmából Magnifica Humanitas, Csodálatos emberség címmel pünkös hétfőn jelenik meg 14. Leó pápa első enciklikája. A Szent Atya egy amerikai segélyszervezethez. A gyengék és a szegények megsegítése az ősegyház buzgóságát igényli. Leó pápa a cilíciai örmény katolikoszhoz. Egyházatok ökumenikus hivatása az egység szolgálata. Szent IV. Nerszész örmény katolikosz életrajza. Magyar szeretett vacsora a pápa szegényei számára a Vatikánban.
1: Magnifica Humanitas. Pünköst hétfőn jelenik meg 14. Leó pápa első enciklikája. Az emberi személy megóvása a mesterséges intelligencia korában. Erről a témáról szól a dokumentum, amelyet a Szent Atya május 15-én látott el kézjegyével, névadó elődje 13. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikája megjelenésének 135. évfordulóján. Az új enciklikát május 25-én 11:30-kor mutatják be az új szinódusi aulában a pápa jelenlétében. A Magnifica Humanitas ismertetését az enciklika megjelenése napján május 25-én a következő személyek végzik majd. Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztérium prefektusa, Anna Rowlands teológus, az angliai Durham Egyetem oktatója, Christopher Olá, az Anthropic nevű amerikai mesterséges intelligencia vállalat társalapítója és a mesterséges intelligencia értelmezhetőségének vezető kutatója, továbbá Leocadie Lusombo, a kaliforniai Szent Klára Jezsuita Egyetem politikai teológia és katolikus társadalmi gondolkodás oktatója. Ezután Pietro Parolin bíboros szólal föl, majd Leó pápa beszédével és áldásával zárul az enciklika ismertetése. Leó pápa. Életerős keresztény közösségeket kell ma építeni és segíteni a szegényeket. A Szent Atya hétfőn délelőtt fogadta a Vatikánban a Catholic Extension Society nevű amerikai pápai jótékonysági alapítvány tagjait és hozzátartozóikat római zarándoklatuk alkalmából. A 120 éve alapított szervezet az USA elmaradott régióiban és a karibi térségben is segíti a hátrányos helyzetű közösségeket. Az egyetemes egyház szeretetét tolmácsolja, amiért a pápa háláját fejezte ki. A katolikus kiterjesztési vagy missziós társaság 1905-ben alakult azzal a céllal, hogy adományokat gyűjtsön a szegényebb katolikus közösségek javára. Tizedik Pius által pápai jóváhagyást nyert a szervezet, mely számos projekttel támogatja a missziós egyházmegyéket az Amerikai Egyesült Államokban. Tevékenységi köre kiterjed templomépítésre, épületek felújítására, ösztöndíj folyósítására, papságra, szerzetességre vagy lelkipásztori munkára készülők számára. Május 18-án hétfőn délelőtt 14. Leó pápa az apostoli palota konzisztórium termében audiencián fogadta a társulat vezetőségét, akik családjukkal együtt Rómában és a Vatikánban tartózkodnak zarándoklaton. A Szent Atya örömmel köszöntötte őket, majd imáit ajánlotta fel azért, hogy ez az időszak lehetőséget adjon arra, hogy imádkozzanak az apostolok sírjánál, megerősítsék kötelékeiket Péter utódával és az egyetemes egyházzal.
2: Peter and the Universal Church.
1: Ez különösen jelentős alkalom egy pápai jogú társulat számára. Római látogatásuk a pünkösdöt megelőző napokra esik, és ez az ünnep kulcsfontosságú az egyház életében, és ma is rendkívül lényeges számunkra. Az apostolok ugyanis csak a Szentlélek ígéretét megkapva kezdték hirdetni a názáreti Jézust az embereknek, terjeszteni az üdvösség és a Krisztusban való új élet jó hírét. Ezt követte az ősegyház és az evangélium terjedésének története, előbb Jeruzsálemben, majd a környező térségekben. Szép lassan növelte a számukat az Úr, és elkezdtek közösségeket alapítani, melyek a testvéri egységen és az apostolok tanításán alapultak, az eukarisztia és az ima élet tápláló erejével. Ugyanaz a buzgalom, ami az ősegyház keresztényeit hajtotta, hogy megosszák az emberekkel Jézus Krisztus örömhírét és a lélek ajándékát, ihlette az amerikai katolikus missziós társaság alapítóját, Francis Clement Kelly atyát, több mint 120 évvel ezelőtt. Igyekezett elérni az USA legeldugottabb hitközösségeit is, hogy elvigye nekik Krisztus életét a szentségeken keresztül. És egy szélesebb körű keresztény közösség támogatását nyújtsa. Ma is szükség van erre a missziós lelkesedésre, állapította meg Leó pápa, majd köszönetet mondott a szervezetnek, amiért állandóan segíti a szegényebb katolikus közösségeket, mind az USA-ban, mind azon túl. Különösen ígéretes a Kubában és Puerto Ricóban végzett munkájuk. Az ottani közösségeket támogatva jelenítik meg az egyház egyetemességét, tanúskodva arról, hogy a fele barát iránti szeretet, az Isten iránti szeretet kézzelfogható bizonyítéka. Ugyanígy bátorította a pápa a hátrányos helyzetű személyeknek nyújtott lelkipásztori ellátást, mint ahogy a sok bevándorló család segítését az Egyesült Államokban. Elengedhetetlen, hogy ezek a testvéreink megtapasztalják egy olyan közösség melegségét, melyet Krisztus jelenléte határoz meg. Az ősegyház megmutatta, hogy egy valódi hitközösségben a keresztény szeretet arra indítja az embereket, hogy enyhítsék mások szenvedését, és gondoskodjanak a rászorulókról, különösen a szegényekről. A szegények iránti szeretetet az Isten szívéhez hű egyház evangéliumi biztosítékának foghatjuk föl, és így az általunk segítettek jobban megismerhetik az Urat, míg mi tanúskodunk az ő szeretetéről. 14. Leó pápa arra is rámutatott, hogy a jótékonysági szervezet tevékenysége nem áll meg az anyagi támogatásnál, hanem az élő katolikus közösségek építését is segíti, amire ma különösen nagy szükség van. A hittel teli közösségek lehetőséget adnak az embereknek arra, hogy megtapasztalják a Krisztusban való új élet örömét a hétköznapokban is. Támaszt nyújtanak a szegényeknek, de erőt is adnak, amire szükségünk van ahhoz, hogy hittel nézzünk szembe az élet kihívásaival. Ezek a közösségek jó táptalajt jelentenek új hivatások ébresztéséhez, a papságra és a szerzetes életre, hogy új munkások érkezzenek a jövőben az Úr szőlőjébe, mondta Leó pápa, majd a Szeplőtelen Mária szerető közbenjárására bízta a társulat tagjait, apostoli áldását adva rájuk a feltámadt Úrban való béke és öröm zálogaként.
0: Leó pápa cilíciai örmény katolikoshoz. Egyházatok ökumenikus hivatása az egység szolgálata. Leó pápa hétfőn délelőtt a dolgozó szobájában kiallgatáson fogadta első aram katolikost, a cilíciai örmény apostoli egyház vezetőjét és kíséretét. Hozzájuk intézett beszédében elismeréssel szólt arról, hogy a különböző népek és kultúrák találkozási pontján fekvő cilíciai örmény apostoli egyház székhelye régóta ismert az ökumenikus hivatásáról, különösen is a római egyház iránt. A beszédek után Leó pápa együtt imádkozott első aram katolikussal a 8. Orbán kápolnában. A cilíciai örmény apostoli egyház az ősi ecsmiadzini székhelyű örmény apostoli egyház önálló része, székhelye a libanoni Antelias, miután 1441-től önálló egyházzá lett. Kegyelem és békesség legyen nektek Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Pál apostol e szavaival köszöntötte Szent Atya a cilíciai örmény katolikost. Lehet-e nagyobb lelki kötelék egyházaink között, mint az a kötelék, amely Pál apostollal, a tarzuszi Pállal fűzi össze őket, aki a te székhelyed Cilícia földjén született, és itt Rómában nyerte el a vértanúság koronáját? Szólt Leó pápa az örmény katolikushoz, majd így folytatta. Szent Pálra, az egyházak közösségének legkiválóbb apostolára bízom a római zarándoklatodat. És hogyan is hagyhatnám ki a nagy egyházi szenteket, akik a keresztények egységéért fáradoztak? A pápa gondolatban Szent Nerzész, Cilícia katolikusa felé fordult, akit az ökumenizmus úttörőjének lehet tekinteni, és akit a közelmúltban felvettek a római martirológiumba, a vértanok névtárába, ez pedig újabb példája annak a szentek ökumenizmusának, amely már is egyesíti az egyházokat. A különböző népek és kulturál találkozási pontján fekvő Cilícia, örmény apostoli egyház székhelye régóta ismert az ökumenikus hivatásáról, különösen is a római egyház iránt. Egyházaink között ez a különleges kapcsolat a középkorban rendkívül intenzív volt, míg a 20. században és főként a II. Vatikáni zsinat után új fejleményekkel gazdagodott. Leó pápa jól tudja, hogy vendégének tiszteletre méltó elődje első korán katolikus volt, az első keleti ortodox egyházfő, aki a zsinat után már 1964. májusában Rómában látogatott. Első Aram, mostani katolikus pedig fáradhatatlan buzgalmával tűnt ki, mind helyi szinten, mind a közel-keleti egyházak tanácsának egyik alapítója, mind pedig nemzetközi szinten, így az ökumenikus egyházak tanácsában, ahol fontos tisztségeket töltött be. Leó pápa mélységesen hálás mindazért, amit első Aram katolikus a katolikus egyházzal való kapcsolatok előmozdításáért tett, valamint a római egyház iránti közelségéért, amelyet katolikusként először 1997-ben a keresztények egységéért tartott imáit alkalmával látogatott meg, és amit azóta is számos alkalommal megtisztelt jelenlétével. A Szent Atya különösen hálás a katolikusnak a teológiai párbeszéd előmozdítására irányuló személyes elkötelezettségéért, amely 2003-ban a katolikus egyház és a keleti ortodox egyházak közötti teológiai párbeszéddel létrehozott vegyes nemzetközi bizottság keretében valósult meg. Ez a párbeszéd, amelyhez örmény küldöttek és értékesen hozzájárultak, már három fontos dokumentumot tett közzé az egyház természetéről és küldetéséről, az őskeresztény egyház közösségeiről, valamint a szentségekről. A pápa őszintén reméli, hogy a közelmúltbéli nehézségek ellenére ez a párbeszéd megújult erővel folytatódik, hiszen a hit egysége nélkül nem lehet helyreállítani a közösséget az egyházak között. Leó pápa szívesen emlékezett a tavaly decemberben tett libanoni látogatására, amely a cilíciai örmények hazája is. Libanon azért is oly kedves számára, mert ez az ország sokáig megmutatta az egész világnak, hogy különböző kultúrájú és vallású emberek is képesek egy nemzetként együtt élni, miközben most nehéz próbatételékkel néznek szembe. A jelen időszakban, amikor Libanon egységét és integritását ismét fenyegetés éri, egyházainknak meg kell erősíteniük azokat a testvéri kötelékeket, amelyek nem csak összeköti a keresztényeket egymás közt, hanem más közösségek testvéreit is a közös hazájukban. Leó pápa libanoni népért és a közel-keleti egyházakért mondott napi imáiról biztosította vendégeit, amely egyházak szerepéről éppen első Aram katolikus szervez egy konferenciát mostani római tartózkodása alatt. A pünkösd ünnepét megelőző napokban, miközben a Szentlélek kiáradásának befogadására készülődik az egyház, Leó pápa azért hálás, hogy a találkozójuk után együtt imádkozhatnak a Szentlélekhez, az Úrhoz és Éltetőhöz, az élet adományozójához, hogy adja meg az egység ajándékát, a tartós békét, és hogy újítsa meg a föld színét. Szent IV. Nerzész örmény katolikus életrajza. Szent IV. Nerzész 1102-ben született Kis Örményországban és Cilíciában halt meg 1173-ban. Az örmény apostoli egyház egyik legsokoldalúbb, a latin kultúrkörben is elismert képviselője. Nem véletlenül kapta a Snorhali kegyes, tehetséges nevet, mert nem csak kiváló pátriárka, hanem teológus, író, rétor, fordító, zeneszakértő és szépíró kalligráfus is volt. Előkelő örmény nemzetség sarja, aki bátyja a romklai harmadik Krikor katolikus udvarában nevelkedett. 1120-ban pappá, majd 1127-ben püspökké szentelték, és a katolikus titkáraként szolgált, majd 1166-ban katolikusszá nevezték ki. Magyar szeretett vacsora a pápa szegényei számára a Vatikánban. A magyar gasztronómia és a keresztény szeretett szolgálat találkozásának adott otthont május 13-án szerdán este Rómában az a szeretett vendégség, amely Magyarország Szentjégi Nagykövetségének szervezésében és a Hungaricum programiroda non-profit Kft. Szponzorálásával valósulhatott meg a Szent Egyet Közösség Vatikáni befogadóházában a pápa szegényei számára. A Hungaricum programiroda képviseletében Miklós Beatrix és fia Miklós Péter készítették el a Római Magyar Akadémia konyhájában a hagyományos magyar vacsorát, amelyet aztán a Szent Egyet közösség önkéntesei és a Szentjéki Magyar Nagykövetség munkatársai szolgáltak fel a rászorulóknak. A vacsorának otthont adó befogadóház a Szent Egyet közösség által fenntartott hajléktalanokat és nehéz sorsú embereket segítő intézmény, amely közvetlenül a Szent Péter tér mellett a bazilikára néző Palazzo Migliori-ban működik. A ház Ferenc pápa kívánságára jött létre, amelyet a Szent Atya személyesen avatott fel 2019-ben. Azóta a Palazzo Migliori a szegények szolgálatának egyik különleges helyszín a Róma szívében. Szállást, közösséget és mindennapi segítséget nyújt a rászorulóknak. A szeretett vendégsége jelen volt dr. Kvek Péter szentjéki magyar nagykövet. Az este közös imádsággal kezdődött, amelyet Louise Marin de San Martin a szentjék szeretett szolgálatáit feledő dikasztériumának prefektusa vetetett. A prefektus nagy szeretettel köszöntött a jelenlévőket, és háláját fejezte ki a nagylelkű felajánlásért. Az est során mintegy 50 rászoruló vendég számára szolgáltak fel hagyományos magyar menüt, kakaspörköltet galuskával, desszertként pedig almás pitét. A közös vacsora során a résztvevők nem csupán éltet, hanem figyelmet, emberi közelséget és meghallgatást is kaptak. A magyar vacsora és a szívélyes vendéglátás nagy örömet és megbecsülést váltott ki jelenlévők körében. A Hungaricum programiroda non-profit Kft. Hosszú évek óta dolgozik a magyar kulturális értékek és hagyományok népszerűsítésén, különös figyelmet fordítva a nemzeti örökség közösségépítő és értékközvetítő szerepére. Az iroda tevékenysége túlmutat a kulturális bemutatkozáson. Kiemelt célja, hogy a magyar hagyományok a keresztény szolidaritás és a társadalmi felelősségvállalás szolgálatába is álljanak. A mostani alkalom különleges jelentőséggel bírt, hiszen immár második alkalommal nyílt lehetősége a Hungaricum programirodának arra, hogy a Szentjéki Magyar Nagykövetség közreműködésével karitatív szolgálaton keresztül kapcsolódjon a pápa szegényeit segítő kezdeményezésekhez. Az est családias és meghitt légkörben telt, ismét tanúságot téve arról, hogy a keresztény szeretet nyelve minden ember számára érthető és közös. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió. Programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
2: 2026. május 20-án szerdán 19 óra 30 perctől a Piros Fotelben Martos Levente Balázs, a Központi Papnevelő Intézet rektora, Pápai Biblikus Bizottság tagja, Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspöke. A helyszín a Don Bosco közösségi ház Havasi József aulája. Budapest 3. kerület, Kiscelli utca, 79 szám alatt. A téma: a Szentlélek közös nyelv-e az egyházban? Habár már lelkinapokon búcsús szentmisén köszönthettük püspökatyát az óbudai szaléziaknál, de a Piros Fotelbe most először fog beülni. Egy rövid személyes beszélgetés után a fő téma a Szentlélek és az egyház kapcsolata. Pünkösd, a lélek kiáradása előtti napokban. Ez a kérdéskör talán a leginkább foglalkoztat minket, hívőket, az egyház tagjait. A beszélgetés célja, hogy felszítsuk magunkban a tüzet, ahogy Szent Pál is írja Timóteusnak, hogy az újra lángra lobbanjon, illetve engedjük, hogy a lélek maga tegyen tanúságot bennünk. Egy őszinte légkör segíthet minket abban, hogy a pünkösd ünnepe valóban számunkra is olyan erő legyen, mint amit az ősegyházban tapasztaltak. Hiszen a feltámadt Krisztus első ajándéka a hívek és az egyház számára a Szentlélek. Jézus ő általa tud jelenvalóvá lenni az egyházban. Reméljük, minél többen eljönnek, és személyesen részesei lehetnek a beszélgetésnek, a közösség erejének tapasztalatával. A mai digitális rendszerekben élő világban nagyon sok olyan tartalmat fogyasztunk, amelyek telefonon, interneten keresztül érkeznek el hozzánk. De a lényeges dolgok, azok mégiscsak személyes találkozást igényelnek, vallja a püspök atya. A beszélgetés végén megnyitják a közönség számára is a kérdésfeltevés lehetőségét, ezt követően még püspöki áldás is kaphatnak, akár felidézve a bérmálkozás pillanatát is. Nagy szeretettel várnak minden érdeklődőt. Az esemény ingyenes és regisztrációmentes, adományokat szívesen fogadnak. Még egyszer az időpont, május 20-a szerda, 19 óra 30 perc. Búcsúmisék. Szent Rita búcsúmisék 2026. május 22-én pénteken 7 óra 30, 9 óra, 10 óra 30, 12 óra és 17 órai ünnepi miserenddel, rózsaszenteléssel és Szent Rita erekével való áldással a Szent Rita templomban, Budapest 8. kerület, Kun utca 5 szám alatt. Biblia című kiállítás. A Sziszifusz Jankovics Marcell Alapítvány, a Pannonia Stúdió és Budapest II. Kerület önkormányzata szeretettel meghívja önt és partnerét Rómában, Székesfehérváron és Székely udvarhelyen bemutatott Jankovics Marcell Biblia című kiállításának ünnepélyes megnyitó rendezvényére. A helyszín Pannonia Stúdió, Budapest, Hűvösföldi út, 6466. Az időpont május 21-e, csütörtök, 18 óra. A vendégeket köszönti Őrsi Gergely, Budapest II. Kerület polgármestere, Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke. Beszédet mond Ravasz Ákos László biblia szakértő és Szemadán György festőművész. A kiállítás megnyitja Tóth Norbert, a kiállítás rendezője. A rendezvény házigazdája Roslai Miklós, Pannonia Stúdió. Közreműködik Pest Hidegkúti Waldorf iskola szülői kórusa. A kiállítás ingyenesen megtekinthető október 21-éig, hétfőtől vasárnapig, 9 és 18 óra között.
0: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Pigler Mónika Mira domonkos nővér tartotta a májusi almádialógus lelki gyakorlatot. Pünköst hétfőn jelenik meg 14. Leó pápa első enciklikája. Zajlik még a Máriaton adománygyűjtés a felvidéki és délvidéki rádiókért. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Női szerepek, anyai örökségünk kincsei és keresztjei témát dolgozták fel a május 15-e és 17-e között megrendezett almádialógus lelki gyakorlat résztvevői Pigler Mónika Mira domonkos nővér vezetésével. Előadásaiban szó esett Ádámról és Éváról, a férfi és a nő különbözőségéről. Meg kellett ismerni magunkat és egymást, hogy együtt tudjunk működni. Mira nővér egyik tanításában a kút gazdag szentírási szimbolikáját fejtette ki. Fontos találkozási pont, éltető forrás, tükör, melyben úgy láthatjuk meg önmagunkat, ahogy Isten lát minket. A szűzanyától pedig a halálnál is erősebb, mélységes bizalmat, hitet tanulhatunk. Biztatta Pigler Mónika Mira nővér a résztvevőket. Június 12-e és 14-e között az indonéz származású Verbita atya, magunk Franciscus Saverius fogja tartani az almádialógus lelki gyakorlatot. Jelentkezni a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. Az emberi személy megóvása a mesterséges intelligencia korában. Erről a témáról szól a dokumentum, melyet a Szentatya május 15-én látott el kézjegyével, névadó elődje 13. Leó pápa Rerum Novarum enciklikája megjelenésének 135. évfordulóján. Az új enciklikát május 25-én 11 óra 30-kor mutatják be az új szinódusi aulában a pápa jelenlétében, tudatta a vatikáni közlemény. A Magnifica Humanitas ismertetését az enciklika megjelenése napján május 25-én több személy végzi. Többek között Viktor Manuel Fernández, a hittani dikasztérium prefektusa, Christopher Olach, az Anthropic nevű amerikai mesterséges intelligencia vállalat társalapítója és a mesterséges intelligencia értelmezhetőségének vezető kutatója, illetve rajta kívül még több szakember. Pietro Parolin bíboros is felszólal majd, végül Leó pápa beszédével és áldásával zárul az enciklika ismertetése. A háromnapos Máriaton adománygyűjtés során magyarországi hallgatóink a telefonos adományvonalon eddig 1 millió 440 ezer forint adományszándékot jeleztek, melyet ezúton is hálás szívvel köszönünk minden támogatónknak. A kitűzött cél azonban ettől még jelentősen távol van, miközben a délvidéki és felvidéki magyar nyelvű Mária rádiók fennmaradása továbbra is nagy kihívás előtt áll. Ezért kérünk mindenkit, aki teheti, hogy május hónapban még kapcsolódjon be a Máriaton összefogásába, és adományával segítse a jelenleg nehéz helyzetben lévő két Mária rádiót. Imádsággal és támogatásunkkal fejezzük ki összetartozásunkat, és tegyünk tanúságot arról, hogy a szeretet valóban összeköt bennünket, határokon átívelve is. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 20-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: A dicsőségben fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át az Úr lelke által. Szent Pál apostol tanítása azt jelenti, hogy mindannyian, én is, személyesen meg kell, hogy újuljak a kegyelem elfogadásában. Ez azt jelenti, hogy nem vagyok tökéletes, és ezért nem tudok mindent jól átgondolni és jól továbbadni, mégis fokról fokra az Úr Jézus újra megszólít, hogy tovább lépjek. Valóságosan olyan volt, mint a szeplőtelen szívében lettünk volna, mondta a kis Francesco Fatimában, amikor az augusztusi Mária jelenésben a szűzanya szeplőtelen szíve ragyogása feléjük fordult, és elért hozzájukig ez a tüzes kiáradás, és úgy érezték, mintha a szűzanya szívében, vagyis a boldogságos szűzanya szeretetében és jelenlétében lettek volna. És ez a kegyelmű üzenet a szűzanyától mindannyiunkat ugyanígy hív, hogy a szívében lehetünk, és ez a szívében lét az elfogadásban fokról fokra átváltoztat minket, hogy az övéi lehetünk, és egymáséi lehetünk az igazságban, szeretetben, szolgálatban, amire a világnak annyira szüksége van. Ez a szűzanya szíve szeretete mindig megérint engem az rózsafűzér imádsága kapcsán, és megérint akkor, amikor a lelkiismeret vizsgálatot tartok, hogy hogyan élem meg a papságomat. Ez a szűzanya szeretete az, ami számomra újra és újra mérce lesz, hogy hogyan gondolkozzam a Jóistenről, illetve hogyan gondolkozzam az emberekről.
1: Mészáros Domonkos, szerzetes atya gondolatait hallották.

0: Név szerint.
1: Horváth Hanna.
2: Németh Anna Mária.
0: És Kohány Dominika. Technikusunk pedig Pölöskei András.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallhatják, amit a Nagykanizsai Piarista Iskola diákjai szerkesztettek és vezetnek. Név szerint
1: Horváth Hanna,
2: Németh Anna Mária
0: és Komhányi Dominika. Technikusunk Kodas.

0: kedves hallgatókat! Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallhatják, amit a Nagykanizsai Piarista Iskola diákjai szerkesztettek és vezetnek. Név szerint
1: Horváth Hanna,
2: Németh Anna Mária,
0: Kohányi Dominika, technikusunk pedig Pölöskei András. Az

teljesedjék az írás. Most ahhozzád megyek, ezeket pedig elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Átadtam nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tőled, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazságban, mert a te tanításod igazság. Amint te elküldtél engem a világba, úgy küldöm én is őket. És értük szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban. Ezek az evangélium igényei.

0: Hírek.
1: Zajlik még a Máriaton adománygyűjtés a felvidéki és délvidéki rádiókért. Pigler Mónika miradomonkos nővér tartotta a májusi almádialógus lelki gyakorlatot. Ismét megszervezi a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat a Befogadás Hangja Fesztivált. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett mőnöknek és Kassa Regina olvas fel. A háromnapos Máriaton adománygyűjtés során magyarországi hallgatóink a telefonos adományvonalon eddig 1 millió 440 ezer forint adományszándékot jeleztek, melyet ezúton is hálás szívvel köszönünk minden támogatónknak. A kitűzött cél azonban ettől még jelentősen távol van, miközben a délvidéki és felvidéki magyar nyelvű Mária rádiók fennmaradása továbbra is nagy kihívások előtt áll. Ezért kérünk mindenkit, aki teheti, hogy május hónapban még kapcsolódjon be a Máriaton összefogásába, és adományával segítse a jelenleg nehéz helyzetben lévő két Mária rádiót. Imádsággal és támogatásunkkal fejezzük ki összetartozásunkat, és tegyünk tanúságot arról, hogy a szeretet valóban összeköt bennünket, határokon átívelve is. Női szerepek, anyai örökségünk kincsei és keresztjei témát dolgozták fel a május 15-e és 17-e között megrendezett almádialógus lelki gyakorlat résztvevői Pigler Mónika Mira domonkos nővér vezetésével. Előadásaiban szó esett Ádámról és Éváról, a férfi és a nő különbözőségéről. Meg kellett ismerni magunkat és egymást, hogy együtt tudjunk működni. Mira nővér egyik tanításában a kód gazdag szentírási szimbolikáját fejtette ki. Fontos találkozási pont, éltető forrás, tükör, melyben úgy láthatjuk meg önmagunkat, ahogy Isten lát minket. A szűzanyától pedig a halálnál is erősebb, mélységes bizalmat, hitet tanulhatunk. Biztatta Pigler Mónika Mira nővér a résztvevőket. Június 12-e és 14-e között az indonéz származású Verbita atya, magunk Franciscus Saverius fogja tartani az almádialógus lelki gyakorlatot. Jelentkezni a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. A második befogadás hangja nemzetközi fesztivált rendezi meg a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Pátyi Csilla háza integrált intézménye a Momkult kupolatermében, mely lehetőség, hogy épp és speciális szükségletű emberek találkozzanak a művészetben. A zenei és mozgásos produkciók június 5-én és 6-án 18 és 20 óra között lesznek láthatóak. Mindkét napon már délelőtt megnyílik a befogadás vásár, ahol a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat üzemeiben és fejlesztő foglalkozásain fogyatékossággal élő és hátrányos helyzetű emberek által készített egyedi termékek közül lehet majd válogatni. A rendezvényen a Kárpát-medence legkiváló fogyatékossággal élő előadó művészei lépnek majd fel, akik a művészet erejével hangolják a közönséget az összetartozásra. A fesztivált adományokból szervezi a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A rendezvényre a belépés regisztrációhoz kötött, mely 1000 forint per fő per nap. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 20-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.

0: Kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallják. A következő percekben Dolezsár Leventével fogok beszélgetni, a Nagykanizsai Pieri iskola 6. osztályos tanulójával, a Légy jó, mint halálig musicalről. Milyen érzés volt, amikor először felvetted a jelmezedet, és belebújtál Dorogi Sándor szerepébe?
1: Mindig nagy élménnyel tölt el, hogyha egy szereplő jelmezébe beöltözöm, mert olyan érzés, mintha egy elegáns embernek a jelmezébe öltöznél be. Mert igazából én nagyon szeretek makkos cipőbe lenni, mert elegánsnak tartom nagyon, és igen, nagyon jó volt, mert vártam, hogy előadhassam a jelmezben a musicalt.
0: Mennyire volt nehéz megtanulni a dalokat és a koreográfiát így a suli mellett?
1: A suli mellett nem volt nagyon nehéz, mert igazából én nekem ezen kívül van ezer meg egy dolgom, és ez csak egy falat a többi közt, mert én járok zeneiskolában, stb., de ez nem is érdekes, hanem nem volt nehéz. És a koreográfiát inkább az nem volt nehezebb, inkább a szövegtanulás volt fél óra megtanulni, mert nagy szerepem volt a darabba, és igen, a koreográfiát az azért, mert ugye én egy buta kis durcis gyerek vagyok, akinek az anyja meg a nagy nővére táncol, és azt éneklik, hogy ha én beiratkozok a jogra, akkor minden újra szupi lesz, gazdagok leszünk, mert ugye mi egy szegény kis család vagyunk.
0: Mi volt számodra a legnagyobb kihívás így a próba folyamat alatt?
1: A legnagyobb kihívás? A szövegtanulás leginkább, mert nagyon nehéz, mert ugye latint tanulok legtöbbet a darabba, és a kiejtésre is figyelni kellett.
0: Van olyan tulajdonsága Sanyikának, amit te is szívesen átvennél a való életben?
1: Hát nem nagyon, mert ugye, ahogy már említettem, ő egy buta kisfiú, és ugye Nyilas Misi tanított neki latint, és nagyon rondán, szemtelenül viselkedett vele, amit én nagyon nem szeretnék átvenni, mert ugye én a következő nyelvnek is latint szeretnék tanulni, és én nem szeretnék egy olyan buta kisfiú lenni.
0: Mit szóltak a barátaid, az osztálytársaid, amikor megtudták, hogy te kaptad meg ezt a szerepet?
1: Nagyon örültek neki, amikor még csak be volt jelentve nekik, hogy mennek, akkor még nem gondolták volna, hogy ilyen nagy dolog lesz ez a musical, mert nem gondolták volna, hogy én pont fogok egy ilyen musicalben szerepelni. A musical után leengedtek a színpadról a nézőközönségre, és nagyon kedvesen mindenki gratulált, és nagyon örültem neki.
0: A musicalből melyik a kedvenc dalod, és miért pont ez? Miért pont az a kedvenced?
1: Ha mi nyernénk a főnyereményt, az az olyan dal, hogy a Nyilas Misi benn van a törökéknél, és a törökék arról énekelnek, hogy mi lenne, ha ők nyernének egy főnyereményt, elutaznának Milánóba, akkor koktélt iszogatnának, és ott a Nyilas Misi is énekel. Én nekem ez nagyon tetszett, meg hát olyan energikus volt ez a dal.
0: Volt olyan vicces pillanat, ami a próbák alatt történt, és amire így szívesen visszaemlékszel?
1: Igen, volt. Amikor a színpad eleje el volt húzva, mert színrakás volt, és már ugye egy színrakás 10 másodperc, amíg megtörténik, és nem találtunk meg egy széket, mert 7 széknek kellett volna benne a színen, és csak 6 volt. A hetediket képzeljétek el, hogy a Milán, Lőci Milán, ó, elnézést, kimondtam a nevét, de ő hozta be az utolsó széket, és ő rakta le, mert már húzódott ki a színpad, és ugye látszódott, hogy ő beteszi a széket. Én nekem ez volt még. Meg képzeljétek el, volt még egy, amikor a Nyilas Misi kijött a színről, és azt mondta, hogy nagyon belenyilalt a kezébe a fájdalom, mert képzeljétek el, hogy megzúzódott neki a keze, mert előtte a másik színész.
0: Mit üzennél azoknak a gyerekeknek, vagy tinédzsereknek, akik nem igazán szeretnek színházba járni? Mert én úgy vettem észre, hogy most már nem igazán központi dolog így a gyerekeknek, fiatal felnőtteknek az, hogy színházba járjanak.
1: Hát én szerintem a színház az hasonló, mint a mozi. Csak ugye ott igazi emberek játszák, mert hát a moziba, ugye a színházban vannak szabályok. Nem veszem elő a telefont, nem eszem popcornt, nem beszélgetek. A moziban meg otthon viszont lehet a tévé előtt, és szerintem ennek a generációnak meg viszont az a baja. Azt üzenem ennek a generációnak, hogy a színház már sokkal több ideje létezik, tehát már évszázadokra vissza kell nyúlnunk, hogy az első színházat megtekintsük, és szerintem ne arra figyeljenek, hogy lehet lazulni a moziba, hanem inkább arra, hogy ez milyen nagy dolog, hogy valaki színházba járhat, és láthat egy élő emberes musicalt, mert az az ember megtanulta, előadta a koreográfiát, az éneket, a szöveget. Igen.
0: Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, az előző percekben Dalezsár Leventével beszélgetem, a Nagykanizsai Piarista Iskola 6. osztályos tanulójával, a Légy jó, mint hálálig musicalről. Most pedig hallgassuk meg Michel Bethany Ask Me Why című számát, ami a köszönetet mond Istennek mindazért a jóságért, szabadságért, hűségért, amit az életében megtapasztalt.

0: Híreink után Katona István püspök atya összeállítása következik a napszentjéről.
1: Szénai Szent Bernardin, ferences hitszónok, Jézus szent nevének nagy tisztelőjét és a tisztelet terjesztőjét ismerhetjük meg a mai szentben, Szénai Szent Bernardin életében. 1380-ban született az itáliai Massa Marittimában, ugyanabban az évben, amelyben meghalt Szénai Szent Katalin. Bernardin gazdag édesapja egy bányát vezetett. Még 4 éves sem volt, amikor a testvér nélküli Bernardin teljes árvaságra jutott. A szénai rokonság nevelte föl és tanítatta, de nem a világi pompa, hanem a ferences barátok egyszerű és szegény élete vonzotta. Amikor 20 éves lett, kitört a pest is. A gazdagok elmenekültek, ő azonban a városban maradt. A betegséget ő maga is megkapta, de mivel Istennek nagy tervei voltak vele, meggyógyult. Akkor mindenét szétosztotta, és 1402-ben belépett egy minorita kolostorba. Kevéssel utóbb az obszerváns, szigorú ferences ághoz csatlakozott. Egy alkalommal Ferreri Szent Vince ezrek előtt prédikált. Egyszer csak azt látták, hogy a beszédben megakadt, és látomása támadt. Majd pár perc múlva elmondta, amit látott. Hallgatóságában van egy fiatal ferencrendi, aki különb szónok lesz, mint ő, és nagyobb dicsősége lesz az egyháznak. Akkor még senki sem tudta, hogy ez a kiválasztott Bernardin. 1404-ben pappá szentelték, utána hosszú ideig egy magányos kolostorban élt fenn a hegyek között. Egy véletlen folytán került el onnan. Egyik szónokuk hirtelen megbetegedett, és Bernardinnak kellett beúrani a helyette. Olyan szépen prédikált, hogy Milánóban a nép őt követelte nagybőti szónoknak. Így 1417-től valóságos diadalmenetben járta be Olaszországot. Mind a szegényeket, mind a gazdagokat meg tudta mozgatni, és Istenhez tudta téríteni. Foglyokat szabadított ki, s ha kellett, önmagát ajánlotta váltságdíjul. Közben járására házasságtörők és nyilvános bűnösök, Istentől elrugaszkodott emberek tértek meg, szegények és árvák kaptak felvételt a kórházakba, háborúk és viszálykodások szűntek meg, rend és nyugalom vonult a falvakba és a városokba. Ezt írják korabeli krónikák. Olyan volt, mintha a tavasz köszöntött volna a világra. Rágalmazói följelentették, és 5. Márton pápa maga elé idézte Rómába. Eltiltotta a prédikálástól. De ő nem csak nagyszerűen beszélt, hanem még nagyszerűbben hallgatott, engedelmeskedett. Nem dacból, hanem Isten iránti szeretetből hallgatott. Bármennyire is nehéz volt, belenyugodott Isten akaratába. Ebben a nehéz helyzetben igazi jó barátra talált Kapisztrán Szent János személyében. Segítségével tisztázta magát, a pápa elismerte ártatlanságát, és felajánlotta neki a szénai püspökséget, de ő ezt elhárította. Pár év múlva, 4. Jenő pápa idején egy nyilvános prédikáció alkalmával letartóztatták. Nem akarta menteni magát, pedig lett volna, hogy kiket kérjen segítségül. Meggyőződése volt, hogy egyházi és vallási dolgokban, a lázadáson és az engedelmesség megtagadásán nincs Isten áldása. Hagyta, hogy tegyenek vele, amit akarnak. Ebben az esetben is újra kiderült ártatlansága. 1439-ben a firenzei zsinaton a lélek és a szellem erejével küzdött a görögökkel való unió érdekében. Nem rajta múlt, hogy az egység nem jött létre. Korának valamennyi humanista tudósával levelezett. Kapisztrán Szent Jánossal együtt következetesen szorgalmazta a Ferenc rend megreformálását. Visszatérését az eredeti életformához, a rendalapító tanításának megfelelően. Neki köszönhetjük a Jézus neve tisztelet terjedését a világegyházban. 1444. május 20-án áldozott csütörtök vigíliáján halt meg. 5. Miklós pápa 6 év múlva szentté avatta, hogy mindenkori hallgatóinak állandóan a szem előtt legyen, Jézus szent neve egy táblára fényes kört rajzolt, s abba 3 betűt írt. Ez a 3 betű J-H-S, latin szavaknak a kezdőbetűi, Jézus hominum salvator, Jézus az emberiség megváltója. Jézus az emberek megváltója, mindmáig használatos egyházi monogrammunk. Ünnepén így imádkozunk. Istenünk, te szénai Szent Bernardin áldozópap lelkébe csodálatos szeretetet adtál Jézus szent neve iránt. Tekints érdemére, és közben járó imájára add, hogy mindenkor a te szereteted lelkesítsen minket. Nagyon szeressük a Jézus szent neve litániát. Ha figyelmesen imádkozzuk, akkor egyre többet tudunk arról, hogy kicsoda a mi Jézusunk, milyen a mi Jézusunk, azután azt is, hogy mitől akar megmenteni minket Jézus a bűntől és mindenféle rossztól, és mi által akar megmenteni élete által, gyermeksége, szenvedése által, föltámadása által, az oltári szentség által. Amikor imádkozzuk a Jézus neve litániát, akkor kifejezzük iránta való tiszteletünket, hálánkat. Hozsanna ima könyvünkben a 151-es énekkel dicsőítjük Jézus szent nevét. Zengjünk Jézus szent nevének új éneket, keresztények. Üdvözlégy fénytengere, Jézus édes szép neve. Nincsen név több ilyen édes, íj malasztos, íj fölséges, bajvívónak fegyvere, Jézus édes szent neve. Bajvívónak fegyvere, Jézus édes szép neve. Az ég és föld meghajolnak, e szent névnek úgy hódolnak, lelkünk ézes fűszere, Jézus édes szép neve. Meleget ez ád a napnak, csillagok fényt ettől kapnak, örömünknek kútfeje, Jézus édes szép neve. Szövét nekünk a sötétben, árnyékunk légy a hévségben, lelkünk nyugvó menhelye, Jézus édes szép neve. Sátora a békességnek, szívünk s lelkünk kérünk védd meg, ha a bűntör ellene, Jézus édes szép neve. Nagy név kérünk tőlünk elvedd, a káromló undok nyelvet. Gyarló szívünk ereje, Jézus édes szép neve. Zengedezze az ég és föld, melyet titkos névvel bétölt, lelkünk édes mindene, Jézus édes szép neve.
0: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallhatják, ahol a következő percekben a Nagykanizsai Piarista Iskola 12. osztályos tanulójával fogok beszélni, valamint Anna Máriával, a 10. osztályos tanulóval és Tóth Gergővel a dráma és színházról, valamint a Gergő továbbtanulására. Hogy élted meg ezt a 4 évet?
1: Igazából egészen jól éltem meg, jó volt a társaság, és a drámatagozatos társaimmal eléggé sokat voltunk összezárva délutánonként, szóval sok új barátot is szereztem. A 4 év alatt nagyon sok mindent megéltem, főleg a színpadon, mind csoportosan, mind pedig magánként, szóval élménydús 4 év volt.
0: És Anna, már itt még nemrég kezdted a drámaszakot, de neked, te ezt hogy élted meg?
2: Hú, hát én nagyon nagy izgalommal jöttem ide a Piarista iskolába, és még nagyobb izgalommal, mert tudtam, hogy itt van drámaszak. Idén már felvettem a magasabb művészeti képzést is. Én nagyon szeretem a drámaszakot, nagyon jó tanáraink is vannak, viszont ez nagyon sok plusz munkával jár nekünk drámásoknak. Ugye nagyon sokáig délután itt is kell maradnunk. Pont tegnapi nap folyamán is itt kellett lennünk. Nekünk másfél órás volt pont tegnap a drámaóránk szünet nélkül. Ez egy nagyon nagy vállalás a drámásoknak, mert ugye gimnáziumba járunk, 2 nyelvet tanulunk, és emellett még alapból van mondjuk 8 óránk, és még így be kell mennünk egy másfél órás drámaórára, szünet nélkül folyamatosan nyomatni, szóval ez egy nagyon nagy vállalás a drámásoktól, de én nagyon szeretem.
0: És Gergő, te mondtad ugye, hogy a dráma az nagyon nagy része az életednek, te ebből is érettségiztél?
1: Én ebből is fogok majd érettségizni, majd holnap csütörtökön. Ez egy érdekes dolog, mivel hogy itt mindent fognak kérni, ami a színházzal kapcsolatos. Van itt drámatörténet, kőkemény drámatörténet, hogy nevet említsek, Shakespeare, Romeo és Júlia mondjuk, vagy a Hamlet, ezeknek a történetét, a keletkezését kell tudnunk, akkor Shakespeare-nek az életéről is kell tudnunk, a Globe Színházról, szóval ez így kőkemény történelem. Aztán utána pedig majd lesz egy szóbelink ugyanúgy a drámatételekből, és lesz majd egy külön produkció, ahova én verset fogok vinni, meg egy monológot, a Hamlet színész monológiát, és a Zadi Endrének az egyik versét, a Békesség ünnepén című versét fogom majd vinni, és közös produkcióba pedig egy Adi est összeállítást, és ezt fogják nekünk majd értékelni.
0: És ehhez milyennek élted meg a felkészülést?
1: Nagyon sokáig nem tudtam eldönteni, hogy igazából mit is kéne nekem vinnem az érettségire, hiszen ez is egyfajta produkció, egy magánprodukció összeállítás, és a repertoáromból, ami versek voltak eddig felhalmozva, ez a 4 év, ez sokat követelt ebből, így ezekből tudtam választani egyet, és nagyon nehéz volt, mivel hogy ez egy indulatokkal teli vers, én vagyok Adinak a közvetítője, vagy hát én leszek, és nagyon-nagyon fárasztó, amikor kiáll az ember, és teljes szívből, átszellemülve elszaval egy ilyen hosszú, ráadásul erőteljes verset.
0: És a többi érettségit hogy élted meg?
1: Szerintem igazából nem lesz olyan nehéz a szóbeli, de az írásbelikkel volt egy kis problémám, főleg angolból, de igazából teljesen rendben volt minden.
0: Ugye ti már nagyon gyakorlottak vagytok színpadon. Tudnátok pár szerepet felidézni ezekből az emlékekből?
2: Fú, hát nem is tudom, mivel kezdjem. Én nekem az első nagyobb színházi szerepem, vagy így élményem az általános iskolában volt. Hát egy hercegnőt játszottam, aki minden kérőjét visszautasította. És ez így nagyon meghatározta szerintem az én színészi, mondhatom ezt, pályámat. Mert akkor kaptam az első nagyon jó visszajelzéseket, hogy milyen jól mondom, meg milyen kis finnyás vagyok, hogy visszautasítom a kérőket. Meg azt muszáj felidéznem, hogy beleadtak a kezembe bizonyítékként egy sárkányfogat, amit a kérők ezzel bizonyították, hogy megölték a sárkányt. És nekem ez volt a feladatom, hogy undorodva áldobjam a fogat, és az volt az óriási nagy győzedelmem, hogy ezt mind háromszor kellett ezt megcsinálnom, és mind a háromszor nagyon jól meg tudtam csinálni. Mondjuk azt el kell mondanom, hogy nincs egy ugyanolyan színjátszás. Mindig máshogy fog az a szó, mondat, vers, monológ előjönni az én számból, ahogy ez emberenként is változó, de ez nekem egy óriási siker volt.
0: És neked?
1: Hát én elsősorban egy óvodás előadásból tudom magamat mondani. Az a Betlehemi játék volt, és az egyik király én voltam, és el kellett játszani azt, hogy nagyon fáj a hátam. Na most ez egy kis óvodástól, aki alig töltötte be a 6. évét, ez elég viccesen szokott kinézni, és az egész templom népe nevetett, amikor én azt eljátszottam, és azt mondták, hogy én voltam ott a fénypont. Aztán, hogy idézzek még, akkor amikor ide kerültem a drámatagozatra, akkor 9-ben volt egy március 15-i előadásunk, ahol a HSMK-ban én kaptam meg az egyik főszerepet. Én voltam Petőfi Sándor személyesen, és olyan jól sikerült ez az előadás, hogy aki ott volt, hát rendező, tanuló, Lendvai Kristóf, sokan már ismerhetik a nevét, mert több filmje is megjelent, kisfilmje, akkor engem felkértek, hogy szerepeljek a Holnap nem jön fel a nap című filmben, és akkor ott voltam egy ilyen háttérszínész, Cegő Terézzel együtt, ott egy szobában ebédeltünk, és egy szobában lehettem vele, és ez egy különösen nagy élmény volt, több színésszel is megismerkedtem. Akkor, hogy idézzek még, igazából több külön előadásom is volt. Ezek közül egy emlékezetes előadás az, amikor felkerestek engem az idősek klubja, itt Kanizsán a Napraforgó idősek klubja, hogy szavaljak nekik egy verset, és azt hitték, hogy egy ilyen kis nyugodt verset fogok mondani, mindenki mosolyogva várta, és amikor nekiálltam a versnek, akkor mindenki tátott szájjal nézett engem, mert nem tudták elképzelni, hogy tudom olyan élethűen előadni magát a verset is.
0: És nektek van ilyen álom szerepetek, amiben nagyon szeretnétek, hogy ti abba szerepeljetek is?
2: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, nagyon sokat gondolkodom egyébként én ezen. Az Operaház fantomjába igazából nagyon szeretnék majd egyszer szerepelni, nem is a Krisztin főszerepét, de valamit nagyon szeretnék abba, vagy a Nyomorultakba. Ezek nagyon meghatározó musicalek, per rockoperák, mert egyszerűen olyan hihetetlenek benne a színészek, és szinte egytől egyig azt tudom mondani, hogy mind a példaképem. Nagyon sok példaképem van, de a legtöbb színész az az a példaképem, mert olyan hihetetlen energiával tudják bemutatni a szerelmet, a fájdalmat, a boldogságot, hogy mintha teljesen igaz lenne, és még el is hiszem azt, hogy ez a szerelmes pár lehet, hogy még a valóságban is szeretik egymást, ugye ez nyilván nem így van. De hogy ezt szeretném tőlük eltanulni, ezt, hogy mind teljesen át tudják adni azt, amit az a karakter érez. És hogy ez olyan hihetetlen nagy tehetség, hogy én még úgy gondolom, hogy erre még én így annyira nem is vagyok képes, de ugye én még nagyon az utam elején vagyok, de hogy ezt nagyon szeretném tőlük eltanulni, hogy egyszerűen egyik percben tud sírni, és kimegy a színpadra, és mosolyogni tud. És ez olyan hihetetlen számomra az az erő, mert a színészeknek akkora ereje van, hogy így ki kell zárniuk az érzéseiket, és a színpadon, ha mosolyogni kell, akkor mosolyogni kell, hogy az nem számít, hogy neked a saját életedben milyen nehézségeid vannak, akkor neked ott mosolyognod kell, mert ez a karaktered. Szóval ezt nagyon szeretném tőlük eltanulni.
1: Hát nekem igazából így nagyon nagy elvárásaim vannak. Szóval, hogy én nekem bármilyen karakter jöhet, aki kicsit rossz fiúsabb, aki a negatív szerepet játsza, azok szoktak nekem nagyon jól állni, de én mondjuk nagyon szeretnék egyszer szerepelni egy saját előadásban. Én szeretnék majd alkotni úgy is, hogy én írnék drámákat. Vannak ötletek, és vannak különféle forgatókönyvek, kezdetlegesek, de forgatókönyvek. Én azokba szeretnék nagyon szerepelni, mind a barátaimmal együtt, mert vannak személyre szabott szereplők is. Igazából, amit előttem mondtak, hogy nagyon nagy teher van a színészeken, mert nem jó az, hogyha keveredik a két én. Mert ugye két énünk van, az egyik fönn a színpadi énünk, a másik pedig ott lent. És tiszta szívből kell jönnie minden szóna fönn a színpadon. Hogyha egy karakter nem áll hozzám közel, akkor én őt nem tudom hitelesen eljátszani, ezért át kell vennem az ő gondolkodását. De hogyha ő egy negatív karakter, és negatívan gondolkozol fent a színpadon, akkor azt meg kell szüntetnem, amint lejövök a színpadról.
0: És nektek van a színészek között példaképetek?
2: Hát nekem nagyon sok van, mint már mondtam. Pont tegnap hallottam sajnos ezt a szomorú hírt, hogy Seher Péter meghalt. Ő nekem egy nagyon nagy példaképen volt, és hát be kell valljam, hogy elkezdtem gondolkodni, hogy én ővele is mennyire szerettem volna legalább egyszer az életbe beszélni,

0: egy példaképet vesztettem el, és én őt nagyon-nagyon szerettem. És egyszer majd a fent, majd nagyon szeretnék vele beszélni, hogy milyen volt ez az egész neki, milyen volt színpadon lenni, milyen volt szinkronhangnak lenni, és hogy ha egyszer eljutok odáig, és én is lehetek egyszer színész, szinkronhang talán, akkor én voltam-e olyan jó, mint ő. Igen.
1: Nagyon sok embert tudok példaképként felhozni. Ilyen mondjuk a Mihály Péter rendező ráadásul, aki rendez is és szerepel is, szóval ő egy igazi vérbeli színész, ha mondhatom ezt. A Zalaegerszegi Nagy Színházban alkot, és ő nekem nagyon is példakép, hiszen ő az én tanárom, és a drámásoknál a tanár, az szerintem az mindig egy példakép. És ezen kívül nagyon sok ember van még, mondjuk a Glub Színház Társulatnak az összes tagját is ide tudom hozni, mert ők csodálatos, amit csinálnak, tényleg. Főleg úgy, hogy kaptam tőlük autogramot is, amikor itt voltak. Szóval én majdnem, hogy mindenkit fel tudok ide sorolni, aki ebbe a szakmában van, mindegyiket tisztelem, mindenkit is tisztelek, aki ebben van, és egyszerűen le a kalappal előttük.
0: Minden tisztelet az őké. Tehát amit a színészek csinálnak, az egyszerűen hihetetlen. Tehát nem, tényleg, csak ugyanezt tudnám elmondani, mint az előbb, tehát, hogy nagyon sokat adnak és feláldoznak az ő saját életükből. Szóval az összes színész, minden tiszteletem az övőké, tényleg. Tehát, hogy az összeset tudnám mondani, hogy a példaképen.
1: Igen, és azt ne is pedülhetjük el, hogy ők a saját szabadidő idejükben is dolgoznak. Igen. Amikor éppenséggel ugye azt gondolják az emberek, hogy hú, lement az előadás, akkor ők holnaptól már kapják a fizetést, de nem csinálnak semmit, de ez nem így van, mert készülnek a következőre, tanulják a szöveget, és átszellemülnek.
0: Igen.
2: Most pedig záró kérdésként, hogy nektek hova tovább most így a közeljövőben?
1: Én nagy valószínűséggel szeretnék ugye menni felvételizni a kaposvári Mate kampuszára. Hát nem tudom, hogy ez össze fog-e jönni, mivel hogy négyszeres a túljelentkezés a színészeti szakra. De én oda szeretnék menni. Hogyha ez viszont nem jön össze, akkor nagy valószínűséggel én be fogok társulni valamilyen színházhoz. Nekiállom kitanulni rendesen ezt a világot, mert ez egy külön világ. És hát szeretnék készülni még fellépésekkel, és sose szeretném ezt abba hagyni, hogy előadjak.
0: Hát közeljövőben terveim az nyilván először is az érettségi. Drámából én is szeretnék érettségizni, hogy Gergő. Hát nagyon félek is tőle, mert meg is néztem, hogy hogyan néz ki egy dráma érettségi. De félek is tőle, de ugyanúgy félek, mintha egy fellépésre készülnék, de én tudom, hogy ezt így meg fogom tudni csinálni. Aztán érettségi után szeretnék jelentkezni egy Budapestre 2 éves színész képzésre. Aztán utána majd vagy egyetem, vagy ha ez nem jön össze, akkor én is ugyanúgy, mint Gergő, valahova betársulok. Hát ezek a közeljövőbeli tervei.
1: Akartam mondani, hogy amúgy nem kell félni a dráma érettségitől, mert hogyha tanulsz, és persze, nyilván tanulsz, össze fogod tudni hozni, és tudod, sosincs olyan, hogy tökéletes produkció.
0: Persze.
1: De mivel, hogy te alapból egy szimpatikus ember vagy így a nézők felé is, így szerintem semmi félni valód attól, hogy hogyan fog sikerülni egy fellépés.
0: Persze, tudod, ez az alapizgulás van, ami

0: így fellépés előtt van, hogy szeretnél bizonyítani a tanáraidnak, ha esetleg valahogy eljut a színészeknek, a példaképeknek, meg tényleg az a, és ez is megint el kell mondanom, hogy nagyon nagy tisztelet a színészek felé, mert folyamatosan bizonyítaniuk kell, hogy ők, nekik helyük van a színházi világban, a színpadon, és ez a bizonyítási vágy folyamatosan bennem is megvan, hogy miatt még készülök egy fellépésre, miatt még fölépek a színpadra, hogy jó legyen, hogy azt lássam a nézőn, hogy ez igen.
1: De viszont ez az izgulás, ez nagyon sok pozitívumot elő szokott hozni, ugye?
0: Igen.
2: Köszönjük szépen az interjút. Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádió napindító műsorát hallhatják, ahol az elmúlt percekben a Nagy Kanizsai Piarista Iskola 12-es tanulójával Tóth Gergővel és 10-es tanulójával Német Anna Máriával beszélgettünk a drámai színészetről.
3: Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádió napindító műsorát hallották. A mostani adást a Nagy Kanizsai Piarista diákjai szerkesztették és vezették. Név szerint
4: Németh Anna Mária, Kohányi Dominika
3: és Horváth Hanna. Technikusunk Pölöskei András. Most pedig a Mária Rádió híreit hallgathatjuk Kohányi Dominikától.
2: Május 20-án este a Börtönpostán egy kétnapos börtönlátogatás élményeit osztjuk meg önökkel. Első nap Csengeren az Okos Börtönben jártunk, majd másnap a Tiszalöki BV intézetben több csoport fogvatartottal találkoztunk. A két élmény beszámoló között önkéntes levelezőnkkel, Dórival is ismerkedhetnek meg. Tartsanak velünk szerda este 9 órakor. Szeretettel várunk benneteket újra a Fészek Hintában május 22-én pénteken 10 óra 50 perckor. Pünkösd előtt állunk, a műsorban a lélek gyümölcseiről beszélgetünk. Lelkünkben keressük és felidézzük a Szentlélek jelenlétét és tüzét. Műsorunk mottója Kentenik atya nyomán nem a hamut őrizzük, hanem felszítjük a szeretet tüzét. A műsort vezeti dr. Berta Eszter Anna, beszélgető társak Dietzelné, Vitéz Erika, Magony Bíró Kata. A műsor mottója Fészekhinta, komoly dolgokról anyakörben, könnyedén. A régi szokás szerint Urunk mennybe menetelének ünnepe az első áldozások ideje. Mivel ez 40 nappal Jézus feltámadása után van, mindig csütörtökre esik, s ezért így is nevezték ezt az ünnepet, hogy áldozó csütörtök. Sajnos az elmúlt évtizedekben nem tudtuk a napját megünnepelni, ezt a napot, mindig a rákövetkező vasárnap ünnepeljük, így az első áldozások is ehhez igazodtak. A mostani hetekben ezért sok templomban történnek meg az első áldozási ünneplések. Igaz, több helyen ősszel tartják már ezt, de többségében ezekben a hetekben történik. Ezért gondoltuk, hogy a mai élőadásunkat, amely 18 órakor kezdődik, az első áldozásnak, azaz a kisgyermekek a szentségi Jézussal való első találkozásának szenteljük, szeretettel Pölöskei Judit és Karácsondi Mihály atya műsorszerkesztők.

0: Mária Rádió. Patkoló Éva interjúját hallják Szabó Tamással, a Mária Rádió elnökével az adó 1% felajánlásáról.
1: Köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában dr. Szabó Tamást, a Mária Rádió elnökét.
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatói családot, és köszönöm, Éva, hogy megcsinálod ezt a riportot.
1: A mai tematikus napon arról beszélgetünk a Mária Rádió elnökével is, hogy a magyar adórendszernek van egy nagyon kedvező vonása. A hallgatók rendelkezhetnek az adójuk 1%-ával. Felajánlhatják ezt egy általuk kedvelt civil szervezetnek. A Mária Rádió is gyűjti ezeket az 1%-okat már évek óta. Milyen a hajlandóság erre? Mennyiben élnek a hallgatók ezzel a lehetőséggel, a Mária Rádió hallgatói?
2: Még egyszer köszöntve mindenkit. Az adótörvényben ez a szabályozás a 90-es évek legelején került bele. Akkor ugye a kormány tagja voltam, és emlékszem a rendkívül heves vitára, ami ekkörül folyt. Nyilván két álláspont volt, a pénzügyminisztérium szerint ezt nem szabadna csinálni, mert hát minden fillérre szüksége van az állami költségvetésnek, és a többi felelős miniszter pedig egyértelműen amellett volt, hogy a civil világ fejlődéséhez szükséges. Az is, hogy az egyébkénti adóbevételeik egy részével hadd rendelkezzenek az emberek. No, nem emlékszem már, hogy 91 vagy 92-től van ez a lehetőség. Azt mondja ki a magyar adójogszabály, hogy a személyi jövedelem adó 1%-áról szabadon rendelkezhet az ember. Az 1%-áról azt mondhatja, hogy valamelyik egyháznak adhatja, a másik 1%-áról olyan civil szervezetnek, amelyik közhasznú, amiből rengeteg van egyébként. Arra is emlékszem, hogy nagyon lassan ment be a köztudatba ez a lehetőség. Részben azért, mert ugye a civil világ az fejletlen volt még a 90-es évek elején, részben azért, mert az emberek nem volt tudomás arról, hogy egyáltalán rendelkezhetnek erről. Nem is tartotta senki fontosnak. Szóval nagyon lassan terjedt el, de még most is ott tartunk, hogy ha jól emlékszem, akkor a személyi jövedelemadót fizető emberek fele még most se rendelkezik erről a 2%-ról. Ott hagyja az államnál, hogy az állam költse el, holott nyilván az ember ezzel segíthetne olyan témákat, ami neki fontos. Most így a Mária Rádió az első pillanattól jogosult arra, mert itt is van egy feltétel, hogy ki a jogosult rá, de ebben most nem akarok belemenni, hogy 1%-ot gyűjtsön. Az egy nagyon érdekes eleme az 1%-oknak, hogy kik is kapják ezeket. Az a elképesztő, hogy aki a legjobb és leghatékonyabb marketinget csinálja, az hozzájut ezekhez a forrásokhoz. És aki nem annyira ügyes a marketingben, az nem jut hozzá. És számomra nagyon furcsa az a magyar mentalitásban, hogy mondjuk az állatvédő szervezeteknek, ha összeadom az összes nekik juttatott adományt, az sokkal több, mint az embervédő szervezeteknek. Mindegy, hogy az micsoda.
1: Ügyesebbek?
2: Valószínűleg hatékonyabbak ebből a szempontból. Vagy ez egy másik dologra is utal, hogy lehet, hogy az ember előtt valami más fontos az embereknek. Ez egy társadalmi tünet egyébként. Egy olyan társadalmi tünet, ami azt mutatja, hogy fontosabb nekem az én általam favorizált ügy, téma, az én szórakozásom, mondhatom ezt, mint az, hogy a másik emberrel mi van. No, ez csak egy kortünet. Így kell értelmeznünk. És a kortünetben azt gondolom, egy változás, a kor gondolkodásában változásra van szükség. Olyan szintű változásra, mint amikor az ember máshova teszi azt, hogy az életben mi a fontos. Ezt az ember akkor éli meg igazán, hogy mi a fontos az életben, mikor valami nagyon komoly történik vele. Szóval amikor
1: akkor meg... szokott Istenhez fordulni.
2: Így van. Amikor megbetegszem, akkor egyből fölmerül, hogy azért lehet, hogy van ez a fölső világ. Amikor a gyerekemmel van valami, akkor egyből oda tudok szaladni. No, mindegy. Szóval azt akarom mondani, hogy a nagyszerű lehetőség, hogy dönthetünk arról, hogy az adónk 1%-a hova kerüljön, és én azt gondolom, hogy az ember az első. És az ember lelki és testi szükségleteik az elsők. Ebből a szempontból, hogyha a magyar társadalom egészséges gondolkodású lenne, akkor ennek az 1% kikapja az 1%-ot listán, az első helyen ott lennének a egészség és lelki egészséggel foglalkozó szervezetek, ilyen szempontból nyilván a Mária Rádiós. Mi egyébként valahol a 70-80-adikak vagyunk ezen
1: ez
2: a listán.
1: Középtáj.
2: Hát az nem közé, az, ha azt nézem, hogy 10 000 szervezet van, és mi vagyunk a 80-adikak, akkor az egy jó pozíció. Igen, de ahhoz képest, hogy vannak olyan állatvédő szervezetek, amelyek a Mária Rádiónak felajánlott 1% 20-szorosát kapják meg, akkor azt mondom, hogy a 80-adik az nem egy jó pozíció. Abból az nem csak pénz szempontból, hanem hogy a lelki egészséget, hogy ilyen helyen tartja a közvélemény, ez az, aminek indokolt a változása. Mi egyébként ezért dolgozunk, hogy az ember legyen az első, és az ember lelke legyen az első, és az Isten kerüljön vissza, legalább abba, hogy felismerjük, hogy azért itten valami van, mert annélkül nehéz normális életet élni. Mondok erre egy példát, jó? Az én vezér mondatom a Bibliából, az egy Izajás mondat az, hogy ha nem hisztek, nem maradtok meg. És ugye ezért van, hogy a Mária Rádió vezérmondata pedig az, hogy a mi dolgunk, hogy az Isten igéje terjedjen, és dicsőségre juss. Múlt szombaton egy férfi zarándoklatot vezettem Bodajkra, Székesfehérvárról. Olyan 30 és 50 közötti férfiak. A legtöbbjének 3 vagy több gyereke van. A csoportból senki nem gyújtott rá egész nap. És senki nem akart bemenni a kocsmába. És akkor ez bennem azt tudatosította, hogy itt a példája annak, hogy ha hisztek, megmaradtok. Mert ezek, nem mondom, hogy állandóan nem klerikusok voltak, hanem világi emberek a informatika területéről, a kereskedelem területéről, a földmérés területéről, viszont nem volt közöttük elvált. Mindegyik a eredeti családját tartotta fenn, ha szabad ezt mondatom, azokkal a gyerekekkel, és hát 3-nál több gyerek átlagban. Ez azért valami. Mit mutat ez? Hogyha hiszünk, megmaradunk. És nekünk a Mária Rádióval persze a legfontosabb feladatunk a lelkek megmentése, de valójában a legnagyobb nemzeti szolgálat az, hogy a Mária Rádió eszközeivel megpróbáljuk a kereszténység gondolkodását és világképét legalább odarakni az emberek elé, hogy gondold meg, ez valóságos, és ebből a szempontból a Mária Rádió támogatása az 1%-kal, az azt hiszem, hogy egy óriási lehetőség, pont az emberek, ha úgy tetszik, akár a nemzet megmaradása érdekében, lehet, hogy nagyon messzinek tűnik ez az összekötés, de valójában erről van szó, mert minden jel arra mutat, ha nem hiszünk, nem maradunk meg. Nem lesz elég gyerek, miért nem lesz? Mert nem házasodunk, mert nem vállaljuk el a másiknak a felelősségét, vagy mert túl késő házasodunk, vagy mert fontosabbak a világi dolgok, mint a kölök, és ebből következően belátható, hogy a nemzet az eltűnik. És ez mit tudja megváltoztatni? Persze a kormányoknak a gyerektámogatása hasznos, nem lehet azt mondani, hogy nem, de nincs eredménye hosszú távon. Hosszú távon csak a léleknek van eredménye. Szóval, hogyha megőrizzük a gondolkodásmódot, akkor megmaradunk. Nekem az egyik legjobb példám, vagy legszeretettebb példám ebből a szempontból Írország, hogy ott az, hogy van 4 gyerek, az olyan természetes, mint hogy föl kell a nap. És az egész társadalom arra van berendezkedve, hogy szeretjük a gyereket. És hogy odafigyelünk rá. Na, de ez megint nagyon messze vezet. Szóval ezek a messzevezetések visszavezetnek egy dologra, hogy azok a erőfeszítések, amelyeket különféle szervezetek, így a Mária Rádió is tesz azért, hogy továbbadjuk, megőrizzük és továbbadjuk a keresztény gondolkodást, a világképet, az fundamentális jelentőségű a nemzet megmaradása szempontjából. És ezért tulajdonképpen én nem is kérem azt, hogy csak gondolják át, hogy ez milyen fontos, és ha tudják, akkor támogassák ezzel az 1%-kal is a Mária Rádió közhasznú egyesületet.
1: Említetted, hogy a Mária Rádió célja az, hogy Isten igéje terjedjen. Azt is szoktuk hallani a rádióban, hogy a Mária Rádió arra törekszik, hogy országos lefedettségű legyen. Hogy állunk ezzel, illetve mennyiben van összefüggés a között, hogy mennyi pénzünk van erre a célra, mennyi pénze van a rádiónak, és az, hogy új frekvenciát tudjunk beindítani?
2: A sugárzási jogok azok a állam tulajdonában vannak, monopólium az államnak, ő dönt róla. Az államnak van erre egy szervezete, úgy hívják, hogy Nemzeti Hírközlés és Médiahatóság, annak az élén egy média tanács nevű szervezetecske áll, ez dönti el, hogy ki kap sugárzási jogot. Ugye a Mária Rádió a régi kommunista fogalmakkal egy darabig a megtűrt kategóriába tartozott. Szerintem semmiféleképpen nem a támogatott kategóriába, nem tudtak mit kezdeni vele. Azt hiszem az elmúlt 18 év mindenki előtt bebizonyította a rendkívüli szociális szerepét, idősek, betegek, öregek, elhagyottak és így tovább, a rendkívüli morális szerepét, hogy egy közgondolkodást tud formálni, és ugyanakkor azt a szerepét is, hogy azt a világképet, ami az élet és az élet fejlődésének a világképe, a kereszténységet, ezt megőrzi, és négy, semmi negatív nem mondható a terhére. Tehát ebben ezért úgy érzem, hogy eljutottunk oda, hogy ez az állami hatóság hajlandó velünk egy egyeztetett program alapján végigvinni, hogy az elkövetkező 3 évben megduplázzuk a sugárzási jogokat, ami azt jelenti, hogy jogilag nem, de praktikusan az országban hallható lesz a Mária Rádió. Ez ugyanakkor nagyon sok pénz is kell, csak én azt mondom, pénzt eddig mindig megadta a Jóisten. A sugárzási jogokat azért sokat kellett szenvednünk. Tehát én úgy érzem, hogy a Mária Rádió körül, minthogyha jelen lenne egy nem emberi erő is. Tehát, hogy ezt én átélem rendszeresen, hogy ez nem emberi mű. Itt, minthogyha fújná valaki a Mária Rádió vitorláját, annak abba a szelet ad. Tehát én ezt az elmúlt 18 évet így éltem meg, hogy persze mindent, amit tudtunk, beleraktunk, de attól még ezt nem tudtuk volna elérni. És a következőben is ez lesz, de ugyanakkor nekünk mindent bele kell rakni. Azokat az 1%-okat is bele kell rakni, és az önkéntes munkánkat is bele kell rakni. De én nagyon bízom abban, hogy az elmúlt 18 év példája a hatóságokat is meggyőzte arról, hogy a Mária Rádió szerepe rendkívüli ebben az országban, és talán azt is el tudjuk érni, hogy a hallgatói család, mint eddig is mindig, a Mária Rádió mellé áll. Fontos azonban az, hogy ti, akik a Mária Rádiót hallgatjátok, ti tudjátok, hogy ez milyen jó. Hogy mondjátok el mindenkinek, aki körülöttetek van. Hogy egy, hallgassák, kettő, hogy segítség anyagilag. Van egy kedves példám erre, mikor még az Egri Egyház megyében seregély érsek alatt elindult az úgynevezett Magyar Katolikus Rádió. Annak a jelszava az volt, hogy ne csak fizesse, hallgassa is az egyházi adót. Majd 2 év múlva megfordították, hogy ne csak hallgassa, fizesse is az egyházi adót. Tehát tündéri volt ez a 2 fordulat. Na szóval ránk mind a 2 azt hiszem, hogy érvényes. Seregély érsek atyának, az akkori rádiójának a 2 jelszavát most mondom, hogy 1. Ne csak fizesse az 1%-ot, ne csak, hogy mondjam, fizesse az egyházi adót, hanem hallgassa is. 2. Ha pedig eljutott ide, akkor ne csak hallgassa, hanem fizesse és segítse a fönntartását. De mondom, soha nem volt probléma, mindig annyi pénz volt a Mária Rádió számára, amennyire éppen szüksége volt, és most kimondom, hogy az elkövetkező 3 évben, ha teljesül ez, hogy megduplázunk a sugárzási jogainkat, akkor csak beruházásra az elkövetkező 3 évben nekünk 300 millió forintra van szükség.
1: Nagyon nagy szám.
2: Nagyon nagy szám, de vannak ebben az országban olyan emberek, akinek ez szemmel nem látható pénz. Az igaz, hogy az ő bukszájuk még nem nyílt ki, de majd talán ez is bekövetkezik. Mert a pénzzel kapcsolatban Gál Jenő atya, aki ugye a Mária Rádió lelki elindítója volt, az én aggodalmaimra, hogy jó, nem lesz se önkétes, se pénz, mondta, hogy egy, maga ne gátolja az Isten akaratát, 2, a pénzzel meg ne aggódjon, mert azt a pénzt a jóisten már régen megteremtette, magának csak az a dolga, hogy azokat a bukszákat kinyissa, hogy azok a Mária Rádió javára hasznosuljanak.
1: Most egy értékvesztett, béketlen világban élünk, amikor különösen fontos lenne egy ilyen szelíd hangnak a terjedése, mint a Mária Rádió. Ebben a világban mégis, mintha a fiatalok lennének a legveszélyeztetebbek. A Mária Rádió el tudja-e érni őket? Meg tudja-e őket szólítani?
2: Hát ugye szülőként is nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert a gyerekeket minden csábítja, és a gyerekek, a mai fiatalok sokkal nehezebb helyzetben vannak, mint mi voltunk annak idején. Tehát abban, hogy mi a jó és mi a rossz, mi az igaz, mi a hamis, nekünk sokkal egyszerűbb dolgunk volt. A mai fiataloknak nagyon nehéz. És nagyon nehéz a tisztánlátás, mert mindenki őket akarja megfogni. Nagyon nehéz az eligazodás, nagyon nehéz a döntés számukra. És ugye az is tény, hogy ahhoz, hogy ezt a szót használom még egyszer, hogy a keresztény gondolkodást egyáltalán meg tudják fontolni, valahol találkozni kéne vele. És nincs, ahol találkozzanak. Ugye a Mária Rádió rengeteg mindent próbál, tehát mert ugye mi nem csak egy rádió vagyunk, ezt kell látni. Mi egy ige hirdető műhely vagyunk, vagy egy még annál is erősebb dolog. Egy ige hirdető front, amelyik lelki gyakorlatokat szervez, amelyik zarándoklatokat szervez, amely ima reggeliket szervez, amely kerekasztalokat szervez, amik jelentős új anyagokat gyárt a netre, hogy ezek közül melyik az, ami eléri a feladatokat, nem tudom igazán. De ugye van egy ilyen korosztályi dolog is, hát ezt az én életem is megmutatta, hogy persze, hát lehet, hogy kapok egy gyerekkorban egy gyerekkori vallásos nevelést, na de jön egy korszak, a fiatalságnak az a korszak, amikor olyan messze megy az ember, amilyen messze csak lehet. Szóval, hogy a tékozló fiúság az majdnem kötelezően elő van írva a Bibliában. És aztán majd valamikor a 20-as évek, 30-as években kezd az ember visszaódalogni. Nekünk igazán ez a 20-as, 30-as korosztály az, aki a felnőtt, a fiatal felnőttekre van.
1: Ők rádiót nem nagyon hallgatnak, úgyhogy az interneten lehet esetleg őket elérni, Facebookon.
2: Így van, tehát ezért van az, hogy egy erőteljes podcast sorozat indítása már évek óta megy. Nem mondom, hogy elégedett vagyok azzal, amit elértünk, de már legalább csináljuk. A Facebookon a netes tartalmak, és évek óta készülődünk, hogy találjuk meg a megoldást. Most indítjuk el ezt is, mert világos, a lineáris rádióhallgatásnak a szokásai azok fokozatosan mennek le. De minden olyan új dolgot, amit az élet kitermel, mondom ezek közül a podcastok és a netes videóanyagok a Facebookon és a YouTube-on, ezek azok, amelyek Mária Rádió eszköztárában is megjelennek. Ennyit tudunk.
1: A Mária Rádió elnökeként elmondtad, hogy mi szól a rádió mellett. Mi indokolja az, hogy a Mária Rádiónak, mint civil szervezetnek ajánlják fel az 1%-ot? Szabó Tamás, mint rádióhallgató, mivel indokolná? Van-e kedvenc műsorod?
2: Szóval először is engem a Mária Rádió hallgatóként legelső prioritásom, hogy nincs benne reklám. Ez másút engem, lehet, hogy nem vagyok vele egyedül, de egyszerűen bosszant.
1: Nem vagy egyedül.
2: A, az, hogy mindent elönt, az, hogy ezt vedd meg, azt mondja, hogy ez a tiéd, ez neked jó, és így tovább. Szóval, hogy engem hagyjanak ezzel békén. Tehát, hogyha nem is érdekelne a tartalma a Mária Rádiónak, már csak amiatt, hogy itt aztán reklám nincs, és semmiféle érdek nem jelenik meg, hogy azt toljuk, ez a másodszor. Szóval én úgy érzem, hogy a politikai szféra az olyan mértékben hozta be az ellenségeskedést az emberek köré, ami sehova nem vezet, ezt akarom mondani, mert ez egy háború, és a háború mindig vereség. És itt a néplélekben, az elmúlt évtizedekben én bizony egy lefelemenést láttam, nem pedig egy emelkedést, nem egy megnyugvást, nem egy békét. És a Mária Rádiónak a második előnye, most még mindig nem a igazi tartalmával foglalkozva, nincs benne politika. Egyáltalán nem engedjük be az ütközéseket. Na és harmadszor ezt egyik legelső megtérőnk idézőjelben, aki a Mária Rádió hatására kezdett foglalkozni. Ezzel mondta, hogy tudod, amit meghallottam a rádióban, azt a szívem mélyén éreztem, hogy igaz. Az igaz, hogy én nem élek így, mondta. De ez igaz, és akarom, hogy egy kicsit jobban megismerjem ezt az igazságot. Tehát igen, a Mária Rádióval kapcsolatban ez a harmadik nagy érv, hogy az a kifogástalan igaz, amit a Mária Rádió közvet. Miért? Nem a rádió miatt, hanem mert hát igyekszik azt a gondolkodást közvetíteni, amit az evangélium tartalmaz. És van egy negyedik. Ez pedig az, hogy nem én vagyok az egyetlen, hála Istennek, aki önkéntesként örömét lelheti a munkában, hanem vagyunk, vagy 1500-an. És én az elején pont ezen gondolkoztam, hogy miért is jönnek ide az emberek? Én nem tudok nekik semmit adni. Pénzt nem tudok adni, ennyi ember dicsérgetni, szeretgetni. Ne képtelen vagyok, most miért jön? Hát miért? A szolgálat öröméért. És tulajdonképpen ez példátlan bárhol a médiában. És azt gondolom, hogy ez önmagában elég ahhoz, hogy érv legyen, de az utolsó arra szolgál egyébként, hogy most hívjalak benneteket, drága hallgatói család, hogy gyertek dolgozni a Mária Rádióba. Nekünk mindig szükségünk van technikusokra, mindig szükségünk van arra, hogy a stúdióban legyen ember, mindig szükségünk van új és új műsorokra, amit csak ti tudtok hozni ötletekkel, lehet, hogy meg is tudjátok csinálni. Nekünk szükség van mindig arra, hogy legyen a recepción ember, mindig szükségünk van arra, hogy a magazint kivigyük azokhoz, akik ezt megrendelik, hogy ne a postára költsük a pénzt. Mindig van szükségünk arra, hogy az emberekkel beszélgessünk az önkénteseink révén. Mindig szükség van arra, hogy legyenek imacsoportok a Mária Rádióban. Tehát közösségeket szeretnénk segíteni, megerősödni, megalakulni, stabilizálni, mert hosszú távon csak ezek a kicsi, erős, kreatív kisközösségek tudják továbbvinni a kereszténység gondolkodását. Majdnem olyan helyzetben vagyunk, mint a kezdeti időben, hogy a erős, elkötelezett, mélyen hívő, kicsi, egymást ismerő kisközösségekre van szükség. Ezért indított el a Mária Rádió, a Mária köröket is, hogy azok, akik egy gondolkodások, egy világképet hordoznak és szeretnének, azok találják meg egymást, és közösen dolgozzanak azon megint, hogy az Isten igéje terjedjen.
1: Még egy dolog jutott eszembe, hogy ugyan említettük, hogy katolikus rádió, a Mária Rádió, de tudjuk azt, hogy nagyon sok protestáns testvérünk is hallgatja. Úgyhogy mindez, amit elmondtunk, nekik is szól, tehát őket is kérjük arra, hogy támogassák ezt a szelíd hangot, amit a Mária Rádió ad, hiszen az az értékrend, amit a Mária Rádió közvetít, az ő értékrendjük is.
2: Igen, ez olyan, egy példát mondok erre, van egy hithirdető tanfolyam, a Kurszíjó. A Kurszíjó az van a katolikusoknál, van a reformátusoknál, nyugaton van a baptistáknál, van a görögkat, mindenkinél. Miről van szó? Arról van szó, és itt is egy példát mondok el. Gál Jenő atya mondta nekem, hogy hívja el a református cimboráit a Kurszíjóra, mert a módszerre nekik is szükségük van. És akkor csodálkozva néztem a katolikus missziós szerzetese, hogy de hát a reformátusok mondja nekem, hogy most mit néz így?
3: Ha kicsavarjuk a katolikus villanykörtét, és becsavarjuk a református villanykörtét, nem ugyanúgy fog világítani? Mert a delej ugyanaz. Tehát a dolog lényege az, hogy a keresztények között a különbség olyan pici, a hagyományból jövően, az esetleg tanításból jövően, az emberi gondolkodásból jövően, mert a fundamentuma mindegyiknél az evangélium és Jézus Krisztus és a Szent Háromság. Akkor miért ne működjünk együtt? A Mária Rádió teljesen nyitott, ma is vannak reformátusok, még a stábban is. Van baptista is a stábban. A műsorok között mindig van lehetőség, és hívjuk is a keresztény testvéreket, csináljátok műsort, itt a felület, én adom, vagy például a legutóbbi ez a lelki gyakorlat sorozat, amit Almádiban indítottunk el, Almádialógus néven, ahol az a célkitűzés, hogy egyrészt a Mária Rádió adott éves témáját feldolgozzuk, de az is, hogy a keresztény felekezetek találkozzanak egymással. És minden évben református püspökök, evangélikus püspökök, sőt, az idén a baptista egyház elnök is tart egy ilyen hétvégét, de pont ezért, mert hát az Isten egy.
1: Köszönöm szépen Szabó Tamásnak, a Mária Rádió elnökének, sőt, önkéntes elnökének az elmondottakat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, köszönöm Éva a munkádat, és Isten áldja a hallgatói családot.
0: Patkoló Éva interjúját hallották Szabó Tamással, a Mária Rádió elnökével az adó 1% felajánlásáról.
4: Hírek. A Mohácsi csata következményeiről nyílt kiállítás Ópusztaszeren. Már lehet jelentkezni a liturgikus könnyű zenei képzés 2026-27-es tanévére. Árpádházi Szent Erzsébet szobrot állítottak a franciaországi Bretagne félszigeten. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. A Mohácsi csata délalföldi következményeiről és a hódoltság koráról nyílt kiállítás az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban pénteken. Az október 31-éig látogatható kiállítással is szeretnék eloszlatni, a többi közt azt, hogy a hódoltság török volt. A folyamat döntően a délszláv népesség mozgásával járt. Mindenkire ellenségként tekintettek. A módosabbak éremegyütteseket, a kevésbé gazdagok munkaeszközöket tároltak. A kiállítás kurátora az MTI-nek elmondta, a tárlaton régészeti leletek segítségével mutatják be a visszavonulás útját. Láthatóak a közösségre jellemző ékszerek, hajtűk, gyűrűk, övcsatok, de bemutatják a magyar kézműves kultúra néhány szép darabját és a kor mindennapjait meghatározó fegyvereket is. Számos leletet fémkeresős kutatások során találtak meg, melyek közül talán a legérdekesebbek pénzhamisító műhelyek működésére utalnak. A két éves, két hetente szombati napokon zajló budapesti liturgikus könnyű zenei képzésen, melyre június 7-én éjfélig lehet jelentkezni, az egyéni hangszeres órák mellett kórus és zenekari gyakorlat, zeneelmélet, liturgia és hangtechnikai ismeretek is szerepelnek a tanmenetben. A cél a gitáros szentmiség zenei színvonalának fejlesztése, katolikus liturgiához méltóvá tétele. Előfeltétele, hogy a jelentkező már rendelkezzen valamilyen hangszeres előképzettséggel és gyakorlattal. A képzés azok számára ajánlott, akik a gitáros szentmiséken való zenei közreműködést nem hobbiként, hanem szolgálatként szeretnék végezni. A képzés helyszíne a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Szakgimnázium, 11. kerület Budapest, Neszmélyi út 30. A tanulmányokat Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek aláírásával ellátott oklevél zárja. Árpádházi Szent Erzsébet monumentális gránit szobrát május 2-án avatták fel a Brötányi Szentek Völgye szoborparkban. A 4 méter magas, rózsaszín gránit szobor alkotója a munkácsi születésű Matl Péter szobrászművész és fia. A magyar Szent Királylány szobrát Kálmán Imre soproni plébános áldotta meg, tudatta a Győri Egyházmegye. A félszigeten ma is mintegy 250 000 breton használja a mindennapokban az ősi kelta nyelvet. Az általuk lakott 650 lakosú település mellett található a 38 hektáros Szentek Völgyének nevezett szoborpark. A szoborba faragott breton szentek között kevesen vannak, akiket a katolikus egyház valóban szenté avatott. A többieket a nép kiáltotta ki szenteknek, a nép iránti jó cselekedeteik nyomán. Árpádházi Szent Erzsébet a legkedveltebb szentek közé tartozik. Brötányban 20 az ő nevére szentelt kápolna vagy templom található. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 20-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
5: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: Mária Rádió Veszprém, FM 95,1.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a budavári Nagyboldogasszony templomból. A misét Süllei László atya celebrálja.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veled. Egyházunk a mai napon Siennai Szent Bernardinra emlékezik. Szent mise elején imádkozzunk a békéért Kalkuttai Szent Teréz szavaival. Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam a világnak békét hirdető eszközöt lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni, úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket egy csodálatos világban. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, s bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és unasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Mária, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmaz! Krisztus kegyelmez! Uram, irgalmaz! Könyörögjünk! Irgalmas Istenünk, tekints jóságosan egyházodra, amelyet a Szentlélek gyűjtött össze, add, hogy tiszta szándék vezessen minket, és egymással egyetértésben éljünk. A mi Úrunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki vele élik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Pál apostol így folytatta beszédét az efezusi egyház presbiterei előtt. Vigyázzatok magatokra és az egész nyájra. A Szentlélek azért tett titeket előjáróvá, hogy igazgassátok az Isten egyházát, amelyet Jézus az ő tulajdonvére árán szerzett meg magának. Tudom, hogy ha eltávozom, ragadozó farkasok törnek rátok, és nem kimélik a nyájat. Sőt, még köztetek is akadnak olyanok, akik álnok szóval magukhoz akarják csábítani a tanítványokat. Legyetek tehát éberek, és vésítek jól emlékezetetekbe, hogy 3 éven át éjjel-nappal szünet nélkül könnyek között figyelmeztettelek mindnyájatokat. Most pedig Istennek és az ő kegyelme igéjének ajánlak titeket. Neki ugyanis hatalma van arra, hogy fölépítse művét, és megadja nektek az összes szentekkel közös örökséget. Nem kívántam senki ezüstjét, aranyát vagy ruháját. Jól tudjátok, hogy amire magamnak vagy társaimnak szüksége volt, azt a kezem munkájával szereztem meg. Minden tekintetben példát adtam nektek, hogyan kell dolgozni, és ezzel a gyengéket segíteni. Így emlékezünk Urunk Jézus Krisztus szavaira. Nagyobb boldogság adni, mint kapni. Szavait befejezvén Pál apostol letérdelt, és mindnyájukkal közösen imádkozott. Valamennyien hangos sírásra fakadtak, és nyakába borulva csókolgatták. Leginkább az a mondása fájt nekik, hogy többé nem fogják viszont látni. Aztán kikísérték a hajóhoz. Ez az Isten igéje.

0: A Zsoltár válasza: a föld minden országa énekszóval áldja az Istent. A föld minden országa énekszóval áldja az Istent. Hatalmadat, Isten, mutasd meg, erősítsd meg, amit bennünk műveltél. Királyok hozzák ajándékukat néked, jeruzsálemi templomodból. A föld minden országa énekszóval áldja az Isten. A föld népei, énekeljetek az Istennek, zengjetek zsoltát az Úrnak, Istenünknek, aki áthalad az egek egein, íme hallatja szavát, hatalma szózatát, ismerjétek el Isten hatalmát. A föld minden országa énekszóval áldja az Istent. Izrael fölött tündökő fölséges hatalma, fölragyog felhőkben, áldottam Urunk Istenünk. A föld minden országa énekszóval áldja az Isten. Alleluja! Uram, a te szabad igazság, tégy szenté minket igazságod által. Alleluja! Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott: Szent Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egy legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem nevedben azokat, akiket nekem adtál. Megtartottam őket, és senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Most te hozzád megyek, ezeket pedig elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Átadtam nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket. Mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tőled, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból. Szenteld meg őket az igazságban, mert a te tanításod igazság. Amint te küldtél engem a világba, úgy küldöm én is őket a világba. És értük szentelem magam, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, Szent Bernardin Siennában kiállva olyan beszédeket mondott, hogy az egész közösség megpróbált ott lenni beszédein, és humorával, logikus felépített beszédével szinte oda édesgette őket az Isten oltárához. Amikor aztán feljelentették őt az inkvizícióban, akkor az lett a büntetése, hogy el kellett zarándokolni a Rómába, és 120 beszédet kellett mondania Jézus szentséges nevéről. És amikor meghallgatták a beszédeit, akkor az inkvizíció egyetlen egy mondatát sem tudta vád alá helyezni. A szenteknek egyik sajátsága, hogy Isten szavát úgy tudják közölni, hogy abban ott van az ő igazsága, amely igazság meghaladja az emberek igazságát. Az apostolok cselekedeteiben Szent Pál apostol is búcsú beszéddel fordul az efezusi hívekhez, és ebben elmondja, mi mindent tett értük, mennyi minden volt az ő feladata, és most, amikor el kell búcsúznia tőlük, akkor mi kicsit vissza is tudunk tekinteni, hiszen három beszédjét tudunk megemlíteni, egyet a pizidiai Antiókiában, másikat Athénben, a harmadikat pedig itt Efezusban. A pizidiai Antiókiában lévő beszéde még a zsinagógában a választott nép fiaihoz szólt, akik egyértelműen elutasítják szavát. Aztán Athénben, amikor mondhatjuk azt, hogy a pogányoknak beszél, akkor szintén elmondják neki, hogy erről majd máskor is meghallgatunk, de amikor a holtak föltámadásáról beszél, akkor szinte kinevetik őt. Az egyetlen beszéde Szent Pálnak, amely az apostolok cselekedeteiben előttünk áll, és ebben a beszédben már nem pogányokhoz, nem a választott nép fiaihoz, hanem a keresztényekhez szól. És ebben a beszédben szinte lehet érezni, hogy miképpen próbálja meg Szent Pál fölébreszteni azt a lelkületet, amely Krisztushoz emeli az efezusi híveket. És amikor fölemelte őket, amikor imádságában biztosította őket, akkor halljuk a beszéd végén, mindenki könnyezett, sírásra fakadt, nyakán borult, csak hogy Szent Pálnak megköszönjék mindazt, amit értük tett. Az evangéliumban Jézusnak a búcsú beszéde, abból is a főpapi imádság hallatszik. És ebben a főpapi beszédben vissza kell mennünk a Leviták könyvéhez. A Leviták könyvében, amikor megszentelik a népet, akkor a főpapnak le kell ölnie azokat az állatokat, amelynek vérével be kell mennie és meg kell hintenie a szövetség sátrában lévő frigyládát, és ott ki tudja mondani ezen az egy szent napon az Istennek a nevét. Amikor megtisztultak, amikor megszentelődtek, amikor levették bűneiket. És amikor ezt a főpap megteszi, akkor először önmagáért imádkozik és családjáért, aztán a többi főpapért, környezetéért, majd pedig az egész népért. Most pedig itt azt hallottuk Jézusnak a szavában, imádkozott azért, hogy dicsőítse meg az Atya őt, és itt pedig a tanítványokért imádkozik, majd pedig mindazokért, akik az ő szavukra hinni fognak Jézus Krisztusban. Tehát amikor Jézusnak a főpapi imáját elemezzük, akkor ebben a főpapi imában ott van az ősi gondolkodás, a választott népnek a hite. És Jézusnak a kereszt áldozata is ott van már előttünk, hiszen a utolsó vacsora titkába vezet el bennünket, utolsó vacsora pedig majd elvezet bennünket a kertbe, abba a kertbe, amelybe az Isten bevezette az ő népét, bevezette Ádámot és Évát, és ebből a kertből indul el a megváltásnak a titka. Az a megváltás, amely valóban egy kerthez vezet, egy másik kerthez, ahol a keresztet megácsolják Jézusnak, és ahol keresztre feszítik őt. Az a kert, ahol bemutatja Jézus értünk, ami bűneinkért, önmagáért és az egész népért lévő áldozatát. És amikor a főpapi imádságban ezt halljuk, akkor egyben erre az áldozatra kell gondolnunk, arra az áldozatra, amelyben itt az imádságban már gondol előre. Jézusnak ez a szava, segítsen ma bennünket, mindazokban a kísértésekben, nehézségekben, amelyek érnek ma bennünket, hogy az ő tiszta igazsága vezessen ma gondolatban, szóban, cselekedetben mindannyiunkat, mint ahogy Szent Bernardin kérte annak idején azokat, akik hallgatták őt, és ahogy Szent Pált is hallgatták az efezusi hívek. Ebben a lelkületben megerősödve forduljunk ma, könyörgésünkkel mennyei atyánkhoz. Amen. Kérjük testvéreim teljes szívünkből a mindenható Atya Istent, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére jusson.
1: Hogy kegyelmével gazdagítsa, és állandóan vezesse az Anya Szent Egyházat, kérjük Urunkat.
2: Kérünk,
1: hogy egyházában kegyelmi ajándékaival elárassza a püspököket, a papokat és a szerzeteseket, kérjük Urunkat. Hogy elvezesse az Anya Szent Egyházban mindazokat, akik még nem hisznek Krisztusban, kérjük Urunkat. Hogy vezérelje az államférfiakat a népek jogainak védelmében és boldogulásuk munkálásában, kérjük Urunkat. Hogy minket szeretetének igaz tanúivá tegyen az emberek előtt, kérjük Urunkat.
0: Urunk Istenünk, jusson el könyörgésünk fölséges trónod elé, ne legyen eredménytelen, hanem nyerjen meghallgatást Krisztus, ami Urunk által.

Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. Áldott legyen az Isten mindörökké. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Áldott legyen az Isten mindörökké.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javán. Kérünk, Istenünk, fogadd el rendelésed szerint bemutatott áldozatunkat, és a szent titkokkal, amelyeket köteles szolgálatunkkal megünneplünk, tedd teljessé megváltásunkat, és szentelj meg minket Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert Urunk Jézus, dicsőséges királyunk a bűnt és a halált legyőzte, és az angyalok csodálatára fölment a mennybe, hogy Istennél értünk, emberekért közben járjon, ítélje a világot és uralkodjék rajta. Ő nem azért távozott, hogy magára hagyja az esendő ember, sőt reménységgel tölt el minket, titokzatos testének tagjai, hogy követhetjük őt a mennybe, ahová mint az egyház feje és az élet szerzője érkezett. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és az angyali hatalmak a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Isten, dicsőséget betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Könyörögve kérünk tehát, jóságos Atyánk, Fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, fogadd el, és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk föl neked.

A szentek közösségében tiszteletten megemlékezünk mindenek előtt a dicsőséges mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál András apostolaidról, vértanúidról és minden szentedről. Az ő érdemeikért és könyörgésükre ad, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérünk Istenünk, fogadd megengesztelődve ezt az áldozati adományt tőlünk szolgáitól és házad egész népétől. Irányítsd a te békédben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól, és védj fel választottaid körébe. Áld meg Istenünk bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt. Tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá is előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte, te hozzád az Istenhez, mindenható atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Megemlékezünk ezért, Istenünk, mi a te szolgáid és a te szent néped, fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való föltámadásáról, dicsőséges mennymeneteléről és ajándékaidból fölajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kenyerét. Nézz kegyes és jóságos szemmel és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak Ábelnek ajándékát, ősatyánknak Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, amelyet főpapod Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk mindenható Istenünk, szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséget színe elé, hogy mi, akik erről az oltáról, fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról, akik a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban. Nekünk is bűnös szolgáidnak, akik irgalmat bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással és minden szenteddel. És kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmatból mégis bocsáss-e minket szentjeid körébe. Istenünk, te mindezeket a javakat mindenkor Krisztus, ami Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod nékünk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítás szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod,

amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne védkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor, és a te lelkeddel. Engesztőjetek ki szívből egymással, legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Imádkozunk együtt Ervin Gábor boldoggá avatásáért. Mennyei atyánk, szenteltessék meg a te neved. A te nevedet szentelik meg a vértanúk, akik irántad és embertársaik iránti szeretetből életüket adják. Egyházmegyénk fiatal papja, Ervin Gábor, katolikus hite alapján mentette az üldözötteket, ezért vállalta a szenvedést és a halált. Add, hogy példájára mi is őszinte szívvel törekedjünk a főparancs teljesítésére. Ervin Gábor atyát pedig mielőbb a boldogok és a szentek sorában tisztelhessük. Amen. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, az oltári szentségben való részesedés szüntelenül gyarapítsa bennünk kegyelmedet, tisztítson meg erejével, és tegyen minket állandóan alkalmassá mennyei ajándékodra. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békében.
1: Szentmisét közvetítettünk a budavári Nagyboldogasszony templomból. A misét Süllei László atya celebrálta.

Gondolatok a májusi életigéhez. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket. Küldetésünk arra szól, hogy a feltámadott életét, vagyis az evangéliumot éljük. Ezért olyan fontos, hogy a mindenkori igét a lehető legintenzívebben éljük meg. A jelen pillanatban keressük Isten akaratát, és tegyük is meg, váltsuk életre, ezzel teljesítve küldetésünket. Ne gondoljuk, hogy ez túl távoli, túl magasztos, mi nem vagyunk méltók erre, elég nekünk a földi küldetésünk, hogy orvos vagyok, apa vagyok, kertész vagyok, tanár vagyok, stb. Földi küldetésünket úgy tudjuk jól teljesíteni, ha a Jézustól kapott küldetésünk az alapja és mozgatója ezeknek. Nem akárkit ad nekünk Jézus segítségül, hanem saját lelkét, a Szent Lelket. Határozzuk el, hogy tudatosan minden cselekedetünkben kérjük a Szentlélek segítségét. Küldetésünk arra is hív, hogy másik Jézusként éljünk. Naponként tűzzünk ki konkrét célokat, hogy őt utánozzuk szelídségben, türelemben, igazságban, szeretetben. Fedezzük fel az embertársunkban jelenlévő Jézust, és segítsük őt abban, hogy ő is teljesíthesse küldetését. Egységben együtt tehetjük érzékelhetővé Isten országát, menjünk az eltévedtek után, bátorítsuk a csüggedőt. Pünkösd ünnepére készülve figyeljünk a lélek hangjára, a belső hangra. Szent II. János Pál pápa gondolatai. A világ életéért. Boldogságos szűz, áraszt belénk a lelki erőt és Istenbe vetett bizalmat, hogy minden akadályt le tudjunk győzni, mellyel küldetésünk teljesítése közben találkozunk. Te, aki az imádkozó apostolokkal ott voltál az utolsó vacsora termében, várva a lélek pünkösdi eljövetelét, esd le az ő megújult kiáradását minden hívőre, hogy hivatásuknak és küldetésüknek mindenben megfeleljenek, mint az igazi szőlőtő szőlővesszői. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket!

0: Mária Rádió.
1: Enciklikák.
2: Humanae Vitae, 6. Pál pápa enciklikája a helyes születés szabályozásról. Róma, 1968. 3. rész, 10. pont. A papokhoz. Most pedig nagy bizalommal fordulunk hozzátok, szeretett papfiaink, akik egyes emberek és családok lelkivezetői és tanácsadói vagytok, s főleg hozzátok, akik az erkölcstant tanítjátok. A ti elsődleges feladatotok, hogy a maga teljességében és nyíltan hirdessétek az egyház házasságra vonatkozó tanítását. Szolgálatotok teljesítése közben ti legyetek az elsők, akik példát adtok az őszinte engedelmességre, melyet az egyház tanító hivatala belül és kifelé a szívben és cselekedetekben megkíván. Erre az engedelmességre ugyanis, hisz tudjátok jól, nem annyira a felhozott érvek, mint inkább a Szentlélek világossága kötelez minket, amely világosságot különösen élvezik az egyház pásztorai az igazság terjesztése közben. Ne kerülj el figyelmeteket az se, hogy a lelkek nyugalma és a keresztény nép egysége megőrzése szempontjából igen nagy jelentőségű, hogy erkölcsi és dogmatikai kérdésekben mindenki engedelmeskedik a tanítóhivatalnak, és vele egy hangon beszél. Éppen ezért a nagyapostol Szent Pál aggódó szavait idézve, ismét egész szívvel felszólítunk titeket. Kérve kérlek benneteket, testvérek, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében ugyanazt mondjátok mindnyájan, és ne legyen köztetek szakadások. Legyetek tökéletesek, ugyanabban az érzésben, ugyanabban a véleményben. Egykor, egy tíz. A lelkek iránti szeretet kiemelkedő formája semmit el nem hagyni Krisztus üdvözítő tanításából, de ennek türelemmel és szeretettel kell együtt járnia, amire maga az Úr adott példát, amikor az emberekkel beszélt, és ahogyan velük bánt. Ő, aki nem azért jött, hogy elítélje, hanem hogy megmentse a világot, kemény és szigorú volt a bűnökkel szemben, de türelmes és irgalmas volt a bűnösökkel. A házasok tehát nehézségei közepette a pap szavában is szívében találják meg üdvözítünk szeretetének és szavának mását. Szeretett fiaink, bizalommal eltelve beszéljetek, biztosra véve, hogy a tanítóhivatal mellett álló Szentlélek a hívők szívét is megvilágosítja, és arra hívja őket, hogy egyetértsenek az egyház tanításával. Tanítsátok meg a hitves társakat az imádság útjára, s alkalmas módon oktassátok őket arra, hogy gyakrabban és nagy hittel járuljanak a gyónás és az Eucharisztia szentségéhez, s gyengeségük miatt soha ne veszítsék el kedvüket. 11. pont. A püspökökhöz. Most pedig befejezvén az enciklikát, tisztelettel és szeretettel hozzátok fordulunk, szeretett és tiszteletre méltó püspök testvéreink, akikkel osztozunk Isten népének lelki gondozásában. Mindannyiatokat sürgetve arra kérünk, hogy papjaitokkal, munkatársaitokkal és híveitekkel együtt, fáradtságot nem kímélve és halasztást nem tűrve küzdjetek a házasság szent voltának megmentéséért, hogy a házas élet minél inkább elnyerje emberi és keresztény tökéletességét. E feladatot a jelen pillanatban a legfontosabbnak tartsátok. Mint tudjátok, ez gazdasági, kulturális és szociális területre koncentrált lelkipásztori szolgálatot hoz magával, melyek ha együtt járnak, akkor a családon belül nem csak tűrhető, hanem egyre könnyebb s egyre örömtelibb lesz a szülők és a gyermekek élete, s a testvéri szeretettel és igaz békével biztosabb lesz az együttélés az emberi társadalomban, mert megtartják azt a tervet, amelyet Isten alkotott a világról. Befejezés. Tisztelendő testvéreink, szeretett fiaink, s minnyájan jó akaratú emberek az egyház szilárd tanítására támaszkodva, amelyet Péter utóda a püspök testvérektel együtt hűségesen őriz és magyaráz. A nevelés, a haladás és a szeretet nagyművéhez hívunk, titeket. Mélységes meggyőződésünk, hogy ez a valóban nagymű mind a világnak, mind az egyháznak javára válik, hiszen az ember az igazi boldogságot, amely melyre teljes erejével törekszik, nem érheti el, ha nem tiszteli azokat a törvényeket, amelyeket, mivel Isten írt természetébe, okosan és szeretettel meg kell tartania. Erre a műre, minnyájatokra, s különösen a hitvesekre, a szent és irgalmas Isten bőséges kegyelmét kérjük, melynek zálogául örömmel adjuk apostoli áldásunkat. Kelt Rómában, Szent Péternél, 1968. július 25-én, Szent Jakab apostol ünnepén, pápaságunk 6. évében. 6. Pál pápa.
0: Enciklikák.

0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallják.
2: Mindennapi életünkhöz hozzá tartozik, hogy dicsőítjük az Istent, mármint a hívő ember életében. Persze, legtöbbször akkor tesszük, amikor a dolgok jól mennek. De nagyon nehéz dicsőíteni az Urat akkor, amikor valami nagyon nehéz, amikor szenvedés vagy sikertelenség kudarc él bennünket. A húsvéti ünnepkörben az evangéliumban nagyon sokszor halljuk Szent János evangéliumából az Úr Jézusnak a szavait, aki nagyon sokszor beszél arról, hogy megdicsőítette az Atyát. Dicsőítsd meg fiadat, hogy fiad is megdicsőíthessen téged. És hogyan történt mindez? Kívülről nem egy sikeres életpálya, valakit keresztre feszítenek. És Jézussal pontosan ez történt. Megalázták, leköbdösték, gúnyt tűztek belőle. Azt hitték körülötte, a fölötte bíráskodók, hogy igazuk van. Azt hitték, hogy igazuk van az igazság fölött. Az élet szerzője fölött. És ő úgy dicsőítette meg az Atyát, hogy vállalta a halált. És aztán feltámadásával pontot tett mindenre. Amikor dicsőítem az Istent, akkor nem teszek más, mint elismerem Isten végtelen hatalmát, és tudom, hogy az a nehézség, amivel szembe kell néznem, bár lehet, hogy önmagában értelmetlen, de hogyha Isten kezébe helyezem, minden értelmet nyer. Tehát Istent dicsőíteni keresztény feladatunk. Amikor ezt tesszük, minden más értelmet nyer, ahogy mondtam. Még a legnehezebb helyzetek is. Most ebben a mai világban, amikor annyi panasz, annyi keserűség, annyi szomorúság hangzik el az emberek ajkán, az élet bármely szinterén, nekünk fontos, hogy elhatározzuk, eldöntsük, mi minden élethelyzetben dicsőíteni akarjuk az Istent. Mert ne felejtsétek el, a dicsőítésben, Istent dicsőítésben mindig erő rejlik. Maga az Isten ereje. Átprogramozza a gondolkodásunkat, látásmódunkat, életünket.
0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallották.
0: Mária Rádió.
3: Hírpercek.
4: Pigler Mónika Mira domonkos nővér tartotta a májusi almádialógus lelki gyakorlatot. Pünköst hétfőn jelenik meg 14. Leó pápa első enciklikája. Zajlik még a Máriaton adománygyűjtés a felvidéki és délvidéki rádiókért. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Női szerepek, anyai örökségünk kincsei és keresztjei témát dolgozták fel a május 15-e és 17-e között megrendezett almádialógus lelki gyakorlat résztvevői Pigler Mónika Mira domonkos nővér vezetésével. Előadásaiban szó esett Ádámról és Éváról, a férfi és a nő különbözőségéről. Meg kellett ismerni magunkat és egymást, hogy együtt tudjunk működni. Mira nővér egyik tanításában a kút gazdag szentírási szimbolikáját fejtette ki. Fontos találkozási pont, éltető forrás, tükör, melyben úgy láthatjuk meg önmagunkat, ahogy Isten lát minket. A szűzanyától pedig a halálnál is erősebb, mélységes bizalmat, hitet tanulhatunk, biztatta Pigler Mónika Mira nővér a résztvevőket. Június 12-e és 14-e között az indonéz származású Verbita atya, magunk Franciscus Saverius fogja tartani az almádialógus lelki gyakorlatot. Jelentkezni a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. Az emberi személy megóvása a mesterséges intelligencia korában. Erről a témáról szól a dokumentum, melyet a Szent Atya május 15-én látott el kézjegyével. Névadó elődje 13. Leó pápa Rerum Novarum enciklikája megjelenésének 135. évfordulóján. Az új enciklikát május 25-én 11 óra 30-kor mutatják be az új szinódusi aulában a pápa jelenlétében, tudatta a vatikáni közlemény. A Magnifica Humanitas ismertetését az enciklika megjelenése napján május 25-én több személy végzi. Többek között Viktor Manuel Fernández, a hittani dikasztérium prefektusa, Christopher Olach, az Anthropic nevű amerikai mesterséges intelligencia vállalat társalapítója és a mesterséges intelligencia értelmezhetőségének vezető kutatója, illetve rajta kívül még több szakember. Pietro Parolin bíboros is felszólal majd, végül Leó pápa beszédével és áldásával zárul az enciklika ismertetése. A háromnapos Máriaton adománygyűjtés során magyarországi hallgatóink a telefonos adományvonalon eddig 1 millió 440 ezer forint adományszándékot jeleztek, melyet ezúton is hálás szívvel köszönünk minden támogatónknak. A kitűzött cél azonban ettől még jelentősen távol van, miközben a délvidéki és felvidéki magyar nyelvű Mária rádiók fennmaradása továbbra is nagy kihívás előtt áll. Ezért kérünk mindenkit, aki teheti, hogy május hónapban még kapcsolódjon be a Máriaton összefogásába, és adományával segítse a jelenleg nehéz helyzetben lévő két Mária rádiót. Imádsággal és támogatásunkkal fejezzük ki összetartozásunkat, és tegyünk tanúságot arról, hogy a szeretet valóban összeköt bennünket, határokon átívelve is. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 20-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
3: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: A Mária Rádió Monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.

0: hitünk és életünk. Felnőtt katekézést hallhatnak Márfi Gyula nyugalmazott érsekatyával.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ezúttal a mennyei atyáról szeretnék elmélkedni. Az az érdekesség, hogy az Ószövetségi Szentírás majdnem kizárólagosan róla, az első isteni szeméről szól. A Szentmisének a könyörgései és kánonjai szintén majdnem mind hozzászólnak. A mi atyánk legismerte imádságunk is hozzászól. És mégis valahogy mint a háttérbe szorulna Krisztus és a Szentlélek mellett. Utána néztem, nekem magamnak van 10 olyan félórás elmélkedésem az Úr Jézusról, több mint 10 prédikációm a Szentlélekről, mint püspöknek, bérmálásokon Szentlélekről kellett beszélnem, és csupán egyetlen elmélkedést találtam irataim között, amely a mennyei atyáról szól. Hát most ezt a fél órát szenteljük ő neki. Neki tulajdonítjuk először is a világ teremtését és fenntartását. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Elsősorban neki tulajdonítjuk a világ fenntartását. 18. Zsoltárban ezt imádkozzuk, Isten nagyságát hirdeti az ég, a mennybolt vallja kezének művét. Egy nap a másnak ezt harsogja át, erre oktatja éj az éjszakát. Nem oly hanggal, nem oly beszéddel, hogy szavukat ne érhetnéd fel, végig a földön szárnyal a szavuk, világ végéig elhat szózatuk. A 101. Zsoltárban ezt imádkozzuk, kezdetben, Uram, a földet teremtetted, az egek a te kezedből születtek. Elmúlnak mindezek, te megmaradsz, mint óska köntös, úgy avulnak el. Mindent, mint rossz ruhát a változásnak adsz, mindenek így avulnak el, te azonban ugyanaz maradsz. Itt mindjárt hadd olvassam fel Mész Lászlónak, a papköltőnek egy érdekes költeményét, az a címe, az Isten ma is fiatal. De még hadd említsem meg azt, nagyon fontos, hogy amikor az Isten szót mondjuk, az majdnem mindig az Atya Istent jelenti, az első isteni szemét, de az az érzésem, ennek mi igazából nem vagyunk tudatában. A felsóhajtunk, hogy jaj, Istenem, Istenem segíts, kire gondolunk? Nem is tudjuk. Pedig egy személyű Isten nincsen. Szóval az Isten szó az majdnem mindig liturgiában is az Atyát jelenti. Nos, ezek után hallgassuk Mész Lászlót. Az Isten ma is fiatal. Mer játszani labdás naprendszerekkel, s harangvirággal, csupa diadal, minden bolondos, szép tavaszi reggel. Ellenfelei, mint ruhadarab, vénülnek, ő meg ugyanaz marad. Örök tavaszban járok csendesen, vén gyermek, s kérem őt, ifjú atyámat, hogy malac keze fogja a kezem, és villanyozza minden porcikámat, míg éveime színes madarak egyre fáradtabb szárnyal szállanak, lelkem örökre fiatal marad. Tehát lélekben akkor maradhatunk fiatalok, hogyha mindig fiatal mennyei atyának a gyermekei maradunk. Ugye, mi tudjuk manapság sokan, tagadják a Teremtő Istennek a létezését is, mert hogy nem találják meg őt a teremtett világban. De hát ez egy teljesen nevetséges ellenvetés. A Teremtő nem alkatrésze az általa létrehozott világnak, mint az órá sem alkatrésze az órának, ezért nem is található meg benne. Ugyanígy az én általam gépelt vagy számítógéppel összeállított szöveg, papír, az se, abba se vagyok én megtalálható. Ezek a gép, az írógép, a számítógép, illetőleg az anyagvilág, az a egyes jelenségnek az eszköz oka, de nem a létrehozó oka. A kettő között az emberek nem mindig tudnak különbséget tenni. Teljesen más az eszköz ok, teljesen más a létrehozó ok. Az anyagvilág, amelyet még a marskálók és ateisták ugye istenítenek, az csak eszköz Isten kezében. Ez a világ beszél Istenről úgy, mint rendezőről, törvényhozóról, illetve művészről. Vannak ugyanolyan jelenségek, amelyek mögött nem látunk semmiféle törvényszerűséget, ilyen például az időjárás, vagy az egyes embereknek, mert állatoknak a viselkedése. Pontosan nem tudjuk kiszámítani, hogy mikor mit csinál ez vagy az, milyen idő lesz holnap vagy holnap után. Viszont vannak dolgok, amelyek teljesen szabályosan, rendezetten mozognak. A Föld 24 óra alatt megfordul a saját tengelye körül. Aztán a bolygótársaival együtt egy év alatt 365 plusz nap plusz néhány óra alatt megfordul a nap körül. És egy ismeretlen idő alatt a nappal és a bolygótársaival együtt megfordul egy ismeretlen pont körül. Ugyanígy mozognak az atommagok körül az elektronok is. De az anyag minden ízében engedelmeskedik a törvényeknek, rendezettséget mutat, olyan, mint egy megmerevedett gondolat. A rend azonban rendezőt, a törvény törvényhozót, a gondolat gondolkozót kíván. A rendnek már a felismerése, a megértése is értelmes lényt követel. Annak megvalósulása még inkább rendezőt, értelmes rendezőt tételez fel. A világban fellelhető törvények megismerése, megértése, megfogalmazása is csak értelemmel lehetséges. Azok kigondolása, megalkotása, működtetése még kevésbé képzelhető el értelmes lény nélkül. Aztán Isten a legnagyobb művész. Dicsérik őt a virágok, a virágba borult fák, a madarak még énekükkel is, a lepkeszárnyak, de még a hópehely minták is. A természet tavasz ébredése és az őszi haldoklása is gyönyörű tud lenni. Napkelte, naplemente, a csillagos ég, de még a tiszta víznek a csobbanása, a szélsúgása, és mind valamiféle szépséget áraszt magából. És ő dicséri maga az ember. Az embernek a testében sejtek ezrei és atomok milliói dolgoznak azért, hogy szolgálják a gondolkodó és szabad akarattal rendelkező emberi lelket, és hogy megalkossák azt az emberi testet, amely igenis szép. De Isten áll a világ minden szépsége mögött. Ő a művész, aki télen-nyáron kiállítást tart nekünk, tárlatot rendez a mi gyönyörködésünkre. Ez még akkor is így van, ha az emberek nagy része ma már ezt nem is veszi észre. Én, ha kimegyek sétálni ebéd után vagy vacsora után az udvarba, és látok gyönyörű sárga, fehér, zöld, lila, piros virágokat. De a legtöbb ember úgy kimegy, úgy sétál, hogy ezeket észre sem veszi. Sajnos ma már érzéketlenné válunk a természet szépségeinek, művészi értékeinek a meglátására és élvezetére, pedig ezek mögött ott van a Teremtő Istennek a művészete. A Bölcsesség könyvében azt olvassuk, hogy a természetüknél fogva balgák voltak az emberek, hiába voltak Isten ismeretének, s a látható tökéletességekből nem tudták felismerni azt, aki van, sem művei szemlélésekor nem ismerték fel a művészt, hanem a tüzet, a szelet, a csillagok körét, hatalmas vizet, vagy az ég világítóit tartották világot kormányzó isteneknek. Ha már ezekben isteneket láttak, mert szépségük elbűvölte őket, akkor tudniuk kellett volna, mennyivel kiválóbb az alkotójuk, mert a szépség szerzője teremtette őket. A Rómaiakhoz írt levélben ezt olvassuk, ami ugyanis megtudható az Istenről, az világos előttünk, maga az Isten tette számunkra nyilvánvalóvá, mert ami benne láthatatlan, örök ereje, s Isteni mi volta, arra a világ teremtése óta műveiből következtethetünk. Szent Pál is megdúlja azokat az oktalanokat, akik Isten fölségét fölcserélték halandó emberek, madarak, négylábúak, susomászok képmásával. Tulajdonképpen ezt teszik a marxista ateisták is. Csak hogy ők a csillagok, a madarok és a csuszomászok helyére a csupa nagybetűvel itt anyagot teszik. Hadd mondjam újra, az anyag csak eszköz oka a világban található szépségnek, de nem létrehozó oka. A 138. zsoltárban ezt imádkozzuk. Egekbe, hogyha hágok, ott jelen vagy. Holtak közve sem ágyam, odalen vagy. Naptámadatnak szárnyára, ha kapnék, tenged legszélső szélein, ha laknék, oda is csak a te karod vezet, tart engem ott is jobb kezed. Mert te formáltad a veséket bennem, anyám méhében te formáltál engem. Dicsérlek, hogy oly csodásan lettem, hogy csodás vagy minden műveidben. Hallgassuk meg még Bezsenyi Dánielnek a Fohászkodás című versét. Isten, itt a bölcs lángesze fel nem ér, csak titkon érző lelke óhajtva sejt, léted világít, mint az égő nap, de szemünk bele nem tekinthet. Te hoztad a nagy minden ezer nemét a semmiségből. A te szemöldököd ronthat, s teremthet száz világot, s a nagy idők folyamit kiméri. Téged dicsőít a zenit és a nadír, szélvészek bús harca, az égi láng villáma, harmadsebb virágszál, hirdeti nagy kezed alkotásit. Buzgón leomlom színed előtt dicső, majdan ha lelkem záraiból kikér, s hozzád közrebb járulhat akkor, amiután eped ott eléri. Addig letörlöm könnyeimet, s megyek, rendeltetésem pályafutásain, a jobb s nemesbb lelkek útján, merre erőm s inaim vihetnek. Bizton tekintem mély sírom éjjelét, zordon, de ó nem, nem lehet az gonosz, mert a te munkád ott is elszórt csontjaimat, kezeit takarják. Kedves hallgatóim, a Hiszek Egyben van ám később is szó a mennyei atyáról. Ezt imádkozzuk a folytatásban, hiszek Jézusban, Isten egyszülött fiában. Megint hadd említsem meg, hogy az Isten az Atya Istent jelenti. Aki az Atyától született, az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egylengő, és minden általa lett. Hogyan tudjuk megközelíteni a Fiú Istennek az Atyától való születését, az idő kezdete előtt való születését? Két hasonlatunk van rá. Erről már beszéltem akkor, amikor a Szent Háromságról elmélkedtünk. Tehát Jézus nevezzük a mennyei Atya igéjének. Kezdetben volt az ige, az ige Istenné volt, és Isten volt az ige. Tehát Jézus a mennyei Atyának egy olyan eleven szava, igéje, latinul verbumnak mondjuk, görögül logosznak, amelyben a mennyei Atya kimondott mindent, minden tudását, minden erejét, minden szeretető lángoló szívét belefoglalta egyetlen szóba. Ez az ige. Csupa nagybetűvel itt ige, ez a Fiú. A másik pedig, másik hasonlatot találjuk a Bibliában, ő a láthatatlan Isten képmása. De milyen képmása? Eleven képmása. Ha én belenézek a tükörbe, ott meglátom önmagam képmását. Szakosztott olyan, mint én vagyok, csak nem élő képmás, hanem halott. Nem tudok vele párbeszédet folytatni. Mennyei Atya képmása azonban élő képmás, aki az Atyában felismeri önmagát, önmagában az Atyát, és az Atya is felismeri a Fiában önmagát, önmagában a Fiát. Ez a kölcsönös felismerés, és az ennek nyomában járó, végtelenül ízó szeretet, megszemélyesül is ez a Szentlélek. Tehát a mennyei Atya szüli a Fiút, de természetesen nem úgy kell elképzelni, ahogy az emberek vagy az állatok születnek, hanem is szellemi módon. Nekünk is vannak néha súlyos szavaink, amelyekben sokat kimondunk magunkból. Azt mondjuk például, hogy édesanyám vagy édesapám, vagy a szüleink azt mondják nekünk, hogy fiam vagy lányom. Ezek súlyos szavak. Vagy amikor azt mondja a hitves a hitvesnek, hogy szeretlek, ennek a szónak is súlya van. De az, hogy valaki egyetlen szóban mindent kimondjon, amit gondol, amit érez, amit szándékol, az senkinek másnak nem sikerült, csak egy valakinek, a mennyei Atyának. És a kimondott szó pedig, újra mondom, az ige. Ez a Fiú, mint Isten. Jézus maga számtalanszor hangsúlyozza azt, hogy ő a mennyei Atyának a fia. Csak néhány idézetet veszek most a Bibliából. Engem az élő

Csak a fiú tudja, és az, akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Máskor ezt mondja az Úr Jézus, az Atya szereti a fiút, s mindent a kezébe adott. Én és az Atya egy vagyunk. Az Atya bennem van, és én az Atyában. Aki engem látott, az Atyát is látja. Újra mondom, itt Jézus az istenségéről beszél. Jézus, mint Isten beszél. Szeretem az Atyát, végbe viszem, amivel megbízott. Ezért vállalja Jézus a halált, hogy teljesítse az Atya akaratát. Nagyon érdekes, ha megfigyeljük Szent Lukács evangéliumában, amikor az Úr Jézus először megszólal, mit mond? 12 éves korában a templomban, amikor József és Mária rátalálnak, mit mond Máriának? Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy Atyám dolgaiban kell lennem? Tehát először megszólal, az Atyáról beszél, és Lukács evangéliumában, amikor kimondja az utolsó szót, az hogyan hangzik? Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Jézusnak egész életét áthatotta ez a, hogy ő a mennyei Atyának a gyermeke. Jézus, mint ember pedig mennyei Atyának az engedelmes gyermeke. Ez is érdekes, ugye, hogy úgy tanít minket, hogy azt mondjuk, hogy mennyei Atyánk, mi Atyánk, aki a mennyekben van. Lukásnál így van csak, hogy Atyánk, vagy Atya, Abba. Mi az az Abba szó? Tudnunk kell, hogy a héber nyelven az Abba szó ugyanaz, mint a magyarban az apa vagy a papa. Zárójelben megjegyzem, az anyát Immának hívták, Imma. De az apa, az pedig a papa, az pedig a, ahogyan a héber kisgyerek szólította az édesapját, ez volt az Abba. Senki más nem merte volna ezt megtenni, egyedül az Úr Jézus, hogy ő a mennyei Atyát csak úgy apának szólította, sőt, minket is felhatalmazott arra, így szólítsuk Istent, hogy mi Atyánk. Újra mondom, az Atya szó mögött őképpen apa van, apa, papa. Tehát Jézus az Atyának a fia. Akkor hadd mondjuk el azt végül, hogy a mennyei Atya a mi Atyánk is. Nem csak Jézusnak az Atya, nem csak a Fiú Istennek az Atya, hanem a mi Atyánk is. Olyan Atya, aki szigorúan igazságos. Ez már az Ószövetségben is megnyilatkozik, Mózes esetében, Dávidnál és másoknál, hogy a mennyei Atya nagyon szigorú néha. Mindahogyan egy jó szülő is tud szigorú lenni a gyermekeivel szemben. Mózes csak egyszer lázadt fel az Isten ellen, és büntetésből nem mehetett be az ígéret földjére. Dávid király azzal bűnhődött, hogy a házasságtörő kapcsolatából született gyermekének a halálát meg kellett látnia. Sőt, Abszalom, a fia is fellázadt ellene, és utána őt is el kellett siratnia. Bűnhődött. Magáról Jézusra is azt olvassuk, hogy a szenvedésből, ez már Jézusra, mint emberre vonatkozik, a szenvedésből engedelmességet tanult. És azt olvassuk a zsidókhoz egy levélben, fiam, ne vedd kevésbe az Úr fenyítését, ne csüggedj el, ha korhol. Mert megfenyíti az Úr, akit szeret, megostorod mindenkit, akit fiává fogad. Maradjatok tehát álhatatosak a fenyítéskor. Az Isten úgy bánik veletek, mint fiaival. Ő a legjobbat akarja nekünk, hogy szentségének részesévé legyünk. Igaz, most minden fenyítés inkább szomorúságot okoz, mint sem

örömet, később azonban a megigazulás gyümölcsét szerzi annak, aki elviselte. Nagyon érdekes, még Adi is azt írja, hogy Uram, ostorozd meg engem. Uram, bántottál, ősztél, megaláztál, sokféle ostort, sóoktatott kezed, te tudnod miért, kis szolgád bizton nagyokat vétkezett. József Attila Sonett című versében ezt írja, ó boldog az, kinek van Istene, ki rettenetes, de maga a jóság, kinek sebet kap reszkető keze, ha leszakítja a tilalmas rózsát. Hallgassuk meg Samjó Zoltánnak a Szűkkönyök utcán című versét. Nagyon érdekes, azzal végződik, hogy Istenem, megversze még. Nem azzal, hogy szeresse még, hanem megversze még. Mert ha megvers, azt jelenti, hogy még szeretsz. Még nem mondtál le rólam. Még nem dobsz ki a szemétbe, mint egy elfuserált márványt a művész. Még láss bennem fantáziát. Nos, hallgassuk Samjó Zoltánt. A Szűkkönyök utcán hazamegyek, most hajnali 3 óra, Istenem, vezess a jóra. Békevirágok e szürke kövek, és béke a hajnali ég, Istenem, szeretsz-e még. Züllenem hullanom rendeltetett, és lehull, aki arra való. Légy velem, mindenható. 20 évvel szerettem, 20 évvel vakon, a sápat és zord, halovány alakom. Istenem, a szívedbe lakom. Nincs éjjelem, nincs, és nappalom sincs, csak e hajnali ég, csak e kék. Istenem, szeretsz-e? Istenem, vezetsz-e? Istenem, megversz-e még? Újra mondom, a megversz azt jelenti, hogy még látsz bennem fantáziát, még lehetek gyönyörű szobor is. Nos, végül megemlítem azt, hogy a mennyei atya nem csak szigorú atyánk, hanem olyan igazán szerető szívű atyánk is. Ez már az Ószövetségben is megfogalmazódik. Nagyon sokszor nevezi Isten a népét gyermekének. Nem csak népének, nem szolgájának, hanem gyermekének. Még gyermek volt Izrael, amikor megszerettem. Egyiptomból hívtam, mint a fiamat. Ezt Ozeásnál olvassuk. Jeremiás. De hát nem olyan kedves fiam nekem, Efraim, és nem olyan dédelgetett gyermekem, hogy minden fenyítés után ne kellene róla emlékeznem. Szívemnek meg kell indulnia, meg kell könyörülnöm rajta. Néha pedig már nem csak atyai, hanem anyai szeretetben fejezi ki magát a próféta. Így panaszkodott Sion, elhagyott az Úr, megfeledkezett rólam. De megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Megtagadhatja-e szeretetét méhe gyümölcsétől? De még ha megfeledkeznék is, én akkor sem feledkezem meg rólad. Másról ezt olvassuk ugyancsak Izaiásnál, mint a fiút, akit anyja vigasztal, úgy vigasztalak meg én is titeket. Aztán gondoljunk csak a tékozó fiú történetére Szent Lukás evangéliumáról, amelynek a főszereplője tulajdonképpen nem a tékozó fiú, hanem az irgalmas szívű, szerető szívű atya, ez a mennyei atya. Mennyei atya alakja abban különbözik elsősorban a muszlimok Allahjától, hogy Allahot nem a szeretet jellemzi, hanem a fenség, az erő, a mindentudás, a mindenhatalom
és a szigorúság. A mi atyánkat, mi Istenünket pedig az atyai szeretet jellemzi elsősorban. Nagyon érdekes, hogy a Koránban még ilyet is olvasunk, hogy Allah mondja, bizony sok embert és dzsint teremtettünk a pokolra. A dzsinek azok ilyen féli emberi angyalok közötti szereplők, erről most nem beszélek. Bizony megtöltöm a poklot dzsinnekkel és emberekkel, mondja Allah, ugyancsak a Koránban. Mennyei atya nem azt akarja, hogy megtöltse a poklot emberekkel és angyalokkal, hanem az, hogy üdvözítsen mindannyiunkat, minél több embert. Legyünk a mennyei atya hűséges gyermekei. Ne felejtsük el, hogy amikor megkereszteltek bennünket, a mennyei atya gyermekei lettünk. És akkor a mennyei atya már lelkünkbe rajzott egy jelet, amely örökké rajt marad. Én azt gondolom, hogy még Adam és Annának a Jel rajtam című dala is erről szól. Jellel jelöltek, de nem láthatom. Jellel is élek, le nem moshatom. A jel kérés sürget, hogy vitorlát bonts, értelmet, érzést csak építs és ne roncs. Rajtam ég ez a jel, indít, ha indulni vágyom, rajtam ér ez a jel, emel, ha szárnyalni vágyom. A jel érti, érzi a küzdelmeket, a jel bontja, oldja az érzelmeket, a jel szólal bennem, ne légy tévedés, embernek lenni talán küldetés. Nos hát, Isten emberének, a mennyei atya gyermekének lenni biztosan küldetés. Esetleg a Grönland örökös havára, vagy a forró Szelecsen homokra, juthatok a hetedik mennyországba, vagy a pokol fenekére, mindig az ő gyermeke maradok. Vagy rossz gyermeke, vagy jó gyermeke. Fontos az, hogy jó gyermekei maradjunk, hogy a mennyei atya rólunk is elmondhassa azt, amit Szent Fiáról mondott, ez az én szeretett fiam, akiben kedvemet találom. Bárcsak mi is elmondhatnánk majd életünk végén, atyám, én megdicsőítettelek téged a földön, a feladatot, amelynek elvégzését rám bíztad, elvégeztem. Befejezésül, és már csak Adinak az Istenhez hanyatló árnyék című verséből versét olvasom fel. Akaratomból is kihullasz, én akart, vágyott Istenem, már magamat sem ismerem, s hozzád beszélni rontás fullaszt. Üldöztetésimben kellettél, s kerestelek bús szilajon, s már-már jajomból kihagyom neved, mely szebb minden neveknél. Szent képzelgés, örök hit balzsam, ki létlenül is leglevőbb, meghajlok szent színed előtt, s akarom, hogy hited akarjam. Megűzeték, s nem nyugszom addig, míg hitedet meg nem nyerem, mert kockán van az életem, mint árnyék, mikor elhanyatlik. S hányattatom, miként a sáska, mert csak te néked van erőd, s mert nem láttam régen előbb, nem szabad hinni senki másba. Köszönöm szépen a figyelmet!

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Zajlik még a Máriaton adománygyűjtés a felvidéki és délvidéki rádiókért. Pigler Mónika miradomonkos nővér tartotta a májusi almádialógus lelki gyakorlatot. Ismét megszervezi a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat a Befogadás Hangja Fesztivált. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek és Kassa Regina olvas fel. A háromnapos Máriaton adománygyűjtés során magyarországi hallgatóink a telefonos adományvonalon eddig 1 millió 440 ezer forint adományszándékot jeleztek, melyet ezúton is hálás szívvel köszönünk minden támogatónknak. A kitűzött cél azonban ettől még jelentősen távol van, miközben a délvidéki és felvidéki magyar nyelvű Mária rádiók fennmaradása továbbra is nagy kihívások előtt áll. Ezért kérünk mindenkit, aki teheti, hogy május hónapban még kapcsolódjon be a Máriaton összefogásába, és adományával segítse a jelenleg nehéz helyzetben lévő két Mária rádiót. Imádsággal és támogatásunkkal fejezzük ki összetartozásunkat, és tegyünk tanúságot arról, hogy a szeretet valóban összeköt bennünket, határokon átívelve is. Női szerepek, anyai örökségünk kincsei és keresztjei témát dolgozták fel a május 15-e és 17-e között megrendezett almádialógus lelki gyakorlat résztvevői Pigler Mónika Mira domonkos nővér vezetésével. Előadásaiban szó esett Ádámról és Éváról, a férfi és a nő különbözőségéről. Meg kellett ismerni magunkat és egymást, hogy együtt tudjunk működni. Mira nővér egyik tanításában a kút gazdag szentírási szimbolikáját fejtette ki. Fontos találkozási pont, éltető forrás, tükör, melyben úgy láthatjuk meg önmagunkat, ahogy Isten lát minket. A szűzanyától pedig a halálnál is erősebb, mélységes bizalmat, hitet tanulhatunk, biztatta Pigler Mónika Mira nővér a résztvevőket. Június 12-e és 14-e között az indonéz származású Verbita atya, magunk Franciscus Saverius fogja tartani az almádialógus lelki gyakorlatot. Jelentkezni a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. A második Befogadás Hangja nemzetközi fesztivált rendezi meg a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Pátyi Csilla Háza integrált intézménye a Momkult kupola termében, mely lehetőség, hogy épp és speciális szükségletű emberek találkozzanak a művészetben. A zenei és mozgásos produkciók június 5-én és 6-án 18 és 20 óra között lesznek láthatóak. Mindkét napon már délelőtt megnyílik a befogadás vásár, ahol a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat üzemeiben és fejlesztő foglalkozásain fogyatékossággal élő és hátrányos helyzetű emberek által készített egyedi termékek közül lehet majd válogatni. A rendezvényen a Kárpát-medence legkiváló fogyatékossággal élő előadó művészei lépnek majd fel, akik a művészet erejével hangolják a közönséget az összetartozásra. A fesztivált adományokból szervezi a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A rendezvényre a belépés regisztrációhoz kötött, mely 1000 forint per fő per nap. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 20-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Elérkezett húsvét szép ünnepe. Megünnepeltük húsvétot a Szent Háromnap csodaszép liturgiáiban. Húsvét hetében, végigolvasva az evangéliumokban a feltámadásról szóló eseményeket, megerősödtünk mindannyian a feltámadás hitében. Húsvét időszaka az örömnek az időszaka. Húsvét időszaka a tanúságtétel időszaka. Ezekben a napokban igyekszünk tanúságot tenni a feltámadás öröméről, a feltámadás hitéről. Itt a Mária Rádióban is ezt tesszük a különféle műsorainkkal, a hittanóráinkkal, a liturgikus közvetítésekkel, vagy éppen a különféle riportokban is megjelenik és megerősödik a feltámadás örömhíre. És mindezt azért tehetjük meg itt a Mária Rádióban, mert önök kedves hallgatóink rendszeresen és folyamatosan támogatják a rádió működését, a rádió tevékenységét. Hálásak vagyunk minden adományért. Úgy látszik, hogy az elmúlt időszakban, ebben a késő téli, koratavaszi időszakban megmaradt az a pici pozitívum a rádió költségvetésében, ami kialakult az elmúlt év végén, és ezért különösen is hálásak vagyunk, mert ilyenkor tavasz felé szokott egy picit elszállni a rádiónak az anyagi helyzete. De most úgy látszik, úgy tűnik az önök jó voltából, hogy ez a helyzet nem áll fönt. Köszönjük mindenki adományát, kérjük, amikor a Mária Rádióról beszélnek, említsék meg azt is, hogy jó lenne többeknek támogatni a rádió működését, a rádió tevékenységét. Imádkozunk minden adományozóért, imádkozunk minden kedves testvérünkért. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Fiatalokat hív nyári média táborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne, Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között. Isten ma címmel videópályázatot hirdetett a Mária Rádió fiataloknak. Olyan alkotásokat vártunk, amelyek sugallják, megmutatják Isten jelenlétét mai körülmények között. Az alkotás készülhetett bibliaidézet alapján, természeti jelenség kapcsán, emberi tett vagy gesztus nyomán, illetve istenes vers feldolgozásaként. A beérkezett videókat a szakmai zsűri mellett a nagy közönség is értékelheti. A művek a Mária Rádió Facebook oldalán tekinthetők meg. Azt az alkotást, amely a legtöbb kedvelést kapja, közönségdíjjal jutalmazzuk. Az alkotásokat május 25-éig lehet értékelni. Eredményt május 31-én hirdetünk.

0: Mária Rádió, a lélek hangja. Tevékeny szeretet. Karitász munka a mindennapokban. A Szent Erzsébet Karitász Központ műsorát hallják.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók, ez itt a Tevékeny Szeretet című podcast a Katolikus Karitász Országos Központjának szerkesztésében. Két hetente szerdán, 10 óra 50 perckor örömmel számolunk be önöknek mindig arról, hogy a Karitász munkatársai és önkéntesei hogyan, milyen formában találkoznak a rászorulókkal, hogyan tudnak segíteni, és hogyan mélyítik el a hitüket a szolgálat során. A mai adásunk különleges adás. Vojcek László professzor úr emlékének adózunk azáltal, hogy egy beszélgetést hallgathatnak meg József Imre moderálásával. Olyanokkal beszélget majd, akik közel álltak hozzá szakmailag, emberileg, a hétköznapokban és az ünnepeken is. Vojcek tanár úr 74 éves korában hagyott itt minket űrt, és sok-sok hasznos tudást hagyva hátra családjának, rokonainak, szakmai társainak, munkatársainak. Fogadják szeretettel ezt a beszélgetést.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Ma a nemrég elhunyt dr. Vojcek László professzor úrra, a Katolikus Caritas orvosmissziójának alapítójára emlékezünk barátaival, munkatársaival és feleségével. Tanár úr! Mi így hívtuk őt. Mások szülésznő gyógyászként, főorvosként, professzorként, lovagrendi tagként, az orvosmisszió alapítójaként és a jó ügyek fáradhatatlan szolgálójaként ismerték. Családapa volt, nagyszülő, barát, betegek gyógyítója, a rászorulók segítője, a határon innen és túlélő magyarok támasza. De nekünk többszörösen is tanár úr. Így hívta szinte mindenki nálunk a Katolikus Caritasnál. Amellett, hogy valóban professzor is volt, és a katedrán is sokszor állt, nekünk az életet tanította. Megtanította, hogy lehet a semmiből létrehozni valami nagyszerű kezdeményezést, mint az orvos misszió, ami mára már 9. éve tesz a határon túli gyermekekért, családokért. Megtanította, hogyan lehet közösséget építeni és megtartani. Tanított és rendszeresen példát adott mindannyiunknak abból, mit jelent a szolgáló szeretet, hogyan lehet mindenkivel szeretettel, odafigyeléssel beszélni. Dr. Vojcek László tanár úrra emlékezünk. Szeretettel köszöntöm Erzsébet asszonyt, Vojcek tanár úr feleségét, a Szent János Kórház nyugalmazott főorvosát, Kecskés Lászlót, a Katolikus Caritas orvosmissziójának koordinátorát, Tóth Ágit, a Katolikus Caritas orvosmissziójának önkéntesét és egyik alapítóját, Dr. Gombos Katit, a Katolikus Caritas orvosmissziójának önkéntes orvosát, szemészét, a Szent János Kórház osztályvezető főorvosát. Először Laci hozzád fordulnék. Tanár úr mindig azt mondta, hogy az orvosmissziónak az ötlete az fentről jött, és ti csak végrehajtók voltatok. Hogyan emlékszel vissza azokra az első beszélgetésekre, milyen volt az a dinamizmus, amivel ő belevágott a határon túli családoknak a megsegítésébe?
3: 2017 májusában egy kicsi katolikus csapattal a Viáld Vita Egyesület képviseletében Hécsi Gábor atya javaslatára Kárpátaljára Gyertyánligetre mentünk. És Gyertyánliget a világ vége, egy zsákfalu. És nagyon rossz volt az út, és viszonylag röviden, 10-15 kilométeres utat nagyon hosszú ideig tettük meg. És ott Szidi néni fogadott minket 2017 májusában, és neki akkor volt a 80. születésnapja, és amit vittünk, ruha, könyv, számítógép, láttam, hogy úgy örül neki, de valami még úgy kikívánkozik belőle. És azt mondta, mikor megkérdeztem, hogy mire van még szükség, azt mondta, hogy hát ide orvosok kellene, mert nálunk nincs orvos. És akkor kérdeztem, hogy nincs orvos, hogy itt van egy régi kórház. Igen, mondja, de abban nincsenek már orvosok. És hazafelé jöttünk, tanár úr felhívott minket telefonon, hogy na mi történt, nem vertek meg benneteket, hogy vagytok? És mondtam, hogy minden rendben van, csak hát ide nem ruha kell, hanem inkább orvos. Orvosi vizsgálat. És a maga temperamentumával azt mondta, hogy hát semmi gond, mi azt megszervezzük. Ez volt 2017 májusában, és 2017 szeptemberében indult az első orvosmisszió. Akkor még csak gyerekek vizsgálatával foglalkoztunk. És örülök, hogy Tóth doktornő itt van, mert ő már az első orvosmisszióval is itt volt, és több évnyi gyermeknevelés után tért most vissza a misszióba.
2: Tanár úrnak az egy kiemelten fontos elképzelése volt, feladata volt, missziója volt az életnek a védelme. Hogyan valósította meg ezt a missziót? Hogyan valósította meg ezt az elképzelését?
4: Hát azért nagyon sokféle módon is, ennek csak egy kis szeletét ismerem. Én azt gondolom, hogy elsődleges volt számára az életvédelme, úgyis, mint egy hívő emberé, tehát ő nőgyógyászként teljesen elkötelezett volt emellett. Másrészt a kollégáit is ennek megfelelően próbálta irányítani, és amit én láttam a Caritasban, ahogy a betegeket vizsgálta, őket is mindig ebbe az irányba, a tájékoztatással, meggyőzéssel, és mindig ez volt a legfontosabb, hogy az életet is, a élet minőségnek a védelmét a nőgyógyászaton keresztül is képviselje.
3: Azon kevés orvosok közé tartunk, aki soha életében nem végzett abortuszt, aki az édesanyákat mindig próbálta lebeszélni az abortuszról, és nekem elmesélte, hogy volt olyan esete, hogy nem sikerült lebeszélni, és évek múlva visszajött az édesanya, és elmondta, hogy mennyire igaza volt a tanár úrnak, és mennyire sajnálja, hogy nem fogadta meg, és ő azóta minden évben vesz ajándékot a meg nem született gyermekének.
5: És egy főorvosnő is mondta, minket fiatalokat is próbált erre motiválni, hogy segítsünk a hölgyeknek. Nem szükséges ahhoz, hogy nőgyógyász legyen valaki, bármilyen élethelyzetben találkozhat ilyen emberrel, és hogyha megvannak a megfelelő motivációink, indokaink, segítő szeretetünk, akkor mi is tudunk segíteni másoknak ilyen szempontból is.
2: Igen, köszönöm szépen, és Ági, igen, megülettél szólítva itt Laci által, hogy te hogyan, ott volt az első szűréseken, és hogyan emlékszel vissza tanár úrra, amikor így bevetés közben volt? Hogyan tudta ezt a professzori tekintélyt tevékeny szeretetté fordítani? Hogyan emlékszel vissza ezekre az első szűrésekre?
5: Nagyon nehéz az emlékeket, érzéseket, beszélgetéseket, az ott töltött napokat pár mondatban összefoglalni, de tanár úr egy lehengerlő személyiség volt, mind emberileg, mind szakmailag. Amikor legelőször megszólítást kaptam, hogy vegyek részt az orvosmisszióban, én akkor nemrég végeztem az egyetemen, elhivatott voltam, hogy gyerekszemészt legyek, és megkeresést kaptam egy ismerős szemész által, hogy indul ez a dolog, vegyek részt rajta. Nagyon hezitáltam, nagyon féltem. Tanár úrral való első beszélgetésünk után viszont tudtam, hogy mennem kell. Az a dinamizmus, az az agilitás, az a, amit Laci is mondott, menjünk, csináljuk, és erre nem lehetett nemet mondani. És ugyanígy viselkedett, ugyanígy bánt a betegekkel is, a professzori magasságok mellett irodalomról is lehetett vele beszélgetni, történelemről, családi problémák kibogozásában, átbeszélésében segített nekünk is, és ugyanúgy tudott beszélni egy orvossal, és ugyanúgy tudott beszélni egy konyhás nénivel. Mindenkinek próbált segíteni, mindenkinek a maga nyelvén tudta elmondani azokat a gondolatokat, amit át szeretett volna adni, és nagyon-nagyon motivált minket is, hogy tegyünk és menjünk.
2: Köszönöm szépen. Kati, most pedig hozzád fordulnék, hogy mindenkinek ugye van egy meghatározó első emléke a tanár úrral. Neked mi volt az első nagyon meghatározó emléked? És tanár úr ugye nagyon neves orvos volt. Hogyan tudta a többi orvost is emögé, a misszió mögé felsorakoztatni? Hogyan tudta motiválni az orvosokat?
4: Ez szerintem mindig a példa az a legjobb motiváció, és én nagyon tiszteltem benne, hogy akármilyen rossz körülmények voltak, a magas szintű szakmai munkához mindig teljesen elkötelezetten ragaszkodott. Tehát olyan dolgokat oldott meg nagyon-nagyon mostoha feltételek mellett, amik egyébként egy magas szintű szakrendelőnek a feladatai. És nagyon elkötelezett volt abban is, hogy milyen elvek alapján gyógyít, beszélget. Tehát volt egy nagy mögöttes háttér mindenben, amit csinált, egy nagyon magas elkölcsi és szakmai tudás, amit ő mindenhol alkalmazott, mindenkivel szemben, és ez minket is motivált arra, hogy mi is jobban csináljuk, amit nekünk kell.
2: Az is fontos és érdekes, és most Erzsébet asszonyhoz fordulok, hogy tanár úrnak az orvosmisszió mit adott? Tehát, hogy mint családként ugye önök voltak hozzá legközelebb, önök látták fáradtságban, lelkesedésben, energiában, minden egyes érzelmi állapotban, de hogy mi volt az, amit az orvosmisszió a tanár úrnak adott? Ön mit látott ebből?
6: Én azt gondolom, hogy a mi életünk, a mi fiatalságunk megalapozta ezt a tevékenységét, és ő úgy élte meg, hogy idősebb korára megkapott az élettől, a jó Istentől egy olyan lehetőséget, amivel igyekezett élni, és ami az ő élete szempontjából nagyon fontos volt. Arra gondolok, hogy a mi fiatalságunk egy nehéz körülmények között indult, talán kevesen tudják, hogy mi mind a ketten Felvidékről származunk, ott születtünk, ott értünk a 18 éves korunkig, ott érettségiztünk, és hát az egyetemre egy szerencsés véletlen folytán kerültünk, egy államközi egyezmény következtében önköltséges diákként, ami azt jelentette, hogy nem kellett tandíjat fizetnünk, ellenben semmilyen támogatást nem kaptunk egyik országtól sem. Tehát a 6 évet úgy csináltuk végig, hogy ismerősök, család, rokonok támogattak, illetve magunk is próbáltuk eltartani magunkat diákok tanításával, egyéb munkákkal. És néhány évvel később sikerült a magyar állampolgárságot is megkapnunk, aminek az volt az alapja, hogy a férjem családjában a nagyszülőket még az 50-es években Piliscsévről kitelepítették Szlovákiába, és hát erre való hivatkozással kaptuk meg, amikor még a kettős állampolgárságról szó sem volt, mi ugye magyar állampolgárokká váltunk. De ez a lét mindig lelkiismeret furdalást okozott nekünk, hogy vajon helyes lépése otthagyni az ottani magyarokat, és a saját életünket egy jobb körülmények között élni, vagy hogy tudjuk ezt visszaadni az ottani magyaroknak, és én azt gondolom, hogy az orvosmisszió egy óriási lehetőség volt a férjem számára, hogy valamit visszaadjon ebből, amit mi megkaptunk.
2: A tanár úrral kapcsolatban, amit Ági is mondott, hogy mindenről lehetett vele beszélgetni, de amit én nagyon kiemelnék, az a végtelen jó humora volt. Van-e nektek olyan anekdotátok, vagy olyan mondásotok, ami megmaradt a tanár úrtól, és visszatérő, és megosztható? És most mindannyiótokhoz fordulok, hogy van-e egy ilyen mondat, vagy egy ilyen szófordulat, amit folyamatosan
6: hát én az unokákkal kapcsolatban tudnék ilyet mondani. Például az egyik kedvenc mondása az volt, hogy csillagom, bármi lehetsz az életben, ami szeretnél lenni, bármi lehetsz. De előbb az orvos egyetemet végezd el.
3: Ezt nem annyira vicces, bár viccesen hangzik, de a tanár úr halálosan komolyan vette azt, hogy a szeretet, a tudás és a pénz az olyan, mint a trágya. És erről, hogy mindenki felkapja a fényeszőbe, mint a trágya. És azt mondta, hogy hát akkor ér valamit, ha szétszórjuk. Tehát ugye nyilván a pénzt azt jóra fordítjuk, de hogy megosztjuk a szeretetünket másokkal is, hogy ez gyakorolta nap, mint nap, és hogy megosztjuk a tudásunkat, és én tapasztaltam azt, hogy ezt is gyakorolta. Egyik alkalommal az irgalmas kórház udvarán, még a régi irgalmas kórház udvarán mentünk el, és egy fiatalabb orvosnak magyarázta a saját szakmáját, és közben elérkeztünk a fiatalabb orvosnak a méregdrága Volvo terepjárójához. Majd elbúcsúztak egymástól, és mi meg beszálltunk a tanár úr Suzuki-jába. És tényleg ez a mérhetetlen szerénység és az a törekvés, hogy mindenkit ugyanúgy kezeljen. Tehát senki, előtte mindenki egyenlő volt, a konyhásnéni, a takarítónéni és az orvos professzor is.
2: És mi volt a titka a tanár úrnak, hogy a visszaemlékezésében hangzott el, hogy volt a tudomány embere, volt a tevékeny szeretetnek az embere, családapa is volt, nekem volt alkalmam nagypapa funkciójában is látni, hogy nagyon sok szerepet töltött be, de mindegyik szerepet maximálisan betöltötte. Mi volt a titka, hogy így hely tudott állni mindegyik szerepben és ebben az egységben?
3: Azt hiszem, hogy óriási szíve volt. Az óriási szív mellett nagyon-nagyon-nagyon nagy volt a bölcsessége, és óriási tudással viszonyult mindenféle orvos területhez is, tehát hogy és nagyon-nagyon sok energiát beletett, mert ő ezt jól akarta. Minden területet, amit ő csinált, mindet jól akarta csinálni.
6: Talán én azzal tudnám kiegészíteni, hogy pont azok az évek, amikor nagyon fiatalként, nagyon nehéz körülmények között éltünk, de végül is mégis olyan sikereket tudtunk megélni, és olyan lehetőségeket kaptunk, amiket nagyon nagyra értékeltünk. Akár a magyar állampolgárság, akár a tudományos munka, amit fiatalként is elkezdett és végzett, akár ennek következtében Angliában az oxfordi évek, hogy kijutottunk, ezek mind olyan éveként és olyan emlékeként maradtak meg benne, hogy ahogy ezt a 70. születésnapján elmondott beszédében is mondta, hogy nagyon-nagyon értékelte az életet és a lehetőségeket, és igyekezett mindent kihasználni, jóra fordítani, minden olyan lehetőséget, amit az élet elé hozott. Végül is akkor onnan eljött, de ez egy véletlen volt, hogy az akkori szülész professzor a klinika udvarán összetalálkozva megkérdezte, hogy nem akar-e átmenni a szülészetre, és akkor ő átment a szülészetre dolgozni, de egy-két éven belül már elkezdte a magzat fiziológiás vizsgálatait, a báránkísérleteket, tehát hogy nem hagyta abba a tudományos kutatásokat, hanem akkor belehelyezte abba a közegbe, amiben akkor dolgozott, tehát hogy mindig megkereste a kutatásnak a lehetőségeit, és ez így végigkísérte el egész életén.
7: Nekem egyszer a tanárom egy szűrés alkalmával elmesélte azt a történetet, hogy végezte ezeket az állatkísérleteket, de valahogy ugyan hiszem, hogy Erzsébet asszonyjal közösen.
6: És hogy
7: csinálták a boncolást, igen. De annyira beleveledkeztek a feladatba, hogy későn kapcsoltak, hogy a gyerekek ott vannak az óvodában, és értünk el meg. Ezt mondta, hogy többször előfordult, és akkor utolsóként voltak ott a gyerekek.
6: Igen, ez sokszor előfordult utolsóként, mert egy kicsit messze laktunk a klinikától is, és mire odaértünk, addig voltak izgalmas helyzetek.
3: Igen. És a jótom tanárul volt az első, aki méhen belül műtött.
6: Magyarországon. Igen, igen. Tehát Angliában, Oxfordban már voltak ilyen műtétek, tehát ő az irodalomból ismerte ezeket, de akkor ő úgy gondolt, hogy ő is megpróbálja, és hát szerencsére segítő, érdeklődő kollégákra talált az állatkórházba is, akik lehetőséget biztosítottak arra, hogy ott igazából ezek nem valódi műtétek voltak, tehát hogy a terhes bárányokba különböző elektródákat, katétereket ültettünk be, és utána gyógyszereket adva lehetett vizsgálni, hogy vért lehetett venni a magzatból közvetlenül, és meg lehetett nézni, hogy amit az anyának adnak gyógyszert, az mennyire jut be a magzatba. Ugye akkoriban még a 80-as években, 70-es évek végén kevésé voltak olyan gyógyszerek, amik a beindult koraszülés esetén mégis a terhességet megtartják, és ezért nagyon sokszor altató szereket, nyugtató szereket, például a Seduxent adtak az anyáknak, vagy alkoholos infúziót, mert az alkoholos infúzió leállította a méhtevékenységet. És hát ezek voltak az első vizsgálatok, hogy vajon ezek mennyire jutnak be a magzatba, mennyire lehet kimutatni a magzat vérébe, és hogy ezek okozhatnak-e esetleg később.
7: És hát beigazolódott, hogy...
6: Károsodásokat, igen. Igen, hogy bejutnak, igen.
3: Tanárunknak több találmánya is volt, és azt gondolom, hogy nagyon, nagyon nagy szaktekintély lehetett kint Oxfordban, mert elmesélt egy történetet, hogy volt egy újítása, illetve kigondolt valami újítást, és elmesélte egy fogadáson egy gyógyszergyárnak a vezetőjének, és mondta, hogy hú, hát igen, ez nagyon jó, de mi kéne ahhoz, hogy ezt megcsináld is. Mondta, hogy hát neki egy majomra lenne szükség. És akkor kapott egy majmot a kísérletét, ami ma már szinte lehetetlen az állatvédők és minden egyéb miatt, de akkor ott Oxfordban ez lehetséges volt.
7: Nekem az oxfordi történetekből egy jut még eszembe, amit szintén mesélt nekem, hogy Oxfordba kint járva és tanulva, meg ott működve, látta azt meglepődve, hogy a szemmel vesznek, az anyák megmentőjének nincsen ott a szobra. De közben más doktornak, vagy orvosnak, vagy tudósnak ott volt a szobra, és elintézte, hogy ez a szobor ott legyen. És a szemmelvel szobor azóta ott áll Oxfordban.
6: Igen, hát valószínű, hogy ezt úgy sikerült elintézni, hogy hát neves professzorok mellett tudott akkor dolgozni, mert külön épülete és intézete volt az állatkísérleteknek az Oxfordi Szülészet Nőgyógyászati Klinika mellett, közvetlenül ott mellette, és hát valószínű ők ezt értékelték és támogatták.
7: Tanárnak volt egyébként olyan, hogy lazított, vagy hobbija volt? Vagy a tudomány volt a hobbija?
4: Nem, szerintem az irodalom is a hobbija volt. Hát én emlékszem, hogy az összes ilyen ünnepélyen olyan előadásokat mondott, és olyan idézeteket hozott, hogy én teljesen soha nem mondott, és nagyon jó volt. És nagyon jó volt, és nagyon jó előadó is volt. Tehát valószínűleg ez ösztönösen benne volt.
6: Egyébként voltak hobbiai, a kertészkedés is hobbija volt, nagyon-nagyon szívesen csinálta, és tanította is a vejeit, miután ugye neki csak lányai voltak, de a vejeit a fák meccésére, permetezésre, illetve hát minden ilyen technikai szerelésekben is nagyon-nagyon ügyes volt.
3: Autója saját maga szerette, ezt mesélte nekem többször is.
6: Hát volt olyan, amikor nagyon-nagyon elhasználódott Skoda autónkkal mentünk ki Oxfordba a 80-as évekbe, ami elromlott, és akkor ott szétszette, és körbeállták a kollégák, az angol kollégák, és kérdezték, hogy de ki fogja ezt összerakni. Mondta, hogy hát én. És hát össze tudta rakni, hát nagyon sok minden dolog volt, amit meg tudott szerelni. Talán éppen tegnap olvastam Albert Einsteinnek egy mondatát, hogy amikor azt gondoljuk bizonyos dolgokról, hogy ezt lehetetlen elvégezni, akkor jön valaki, aki ezt nem hallotta, és elvégzi. És én azt gondolom, hogy én ezt így értem meg, hogy ő ilyen volt, hogy bármi lehetetlen volt, ő mindent megpróbált megcsinálni, jóra fordítani, és hát igazából az életét ezáltal kiteljesíteni.
7: Igen, szóval nagyon fáradhatatlan volt a tanár úr, és nagyon-nagyon sok eredményt ért el az életben, nagyon sok tudományos kitüntetést kapott, nagyon sok mindent megvalósított. Engem nagyon érdekel, hogy ebből a sok mindenből mire volt ő a legbüszkébb? Vagy mondta-e azt, hogy ő most erre igazán büszke, és hogy ez az eredmény, amit ő elért? Mi volt ebből a sokból az, amire ugye a legbüszkébb volt?
6: Nem mondott ilyet, mert én azt gondolom, hogy az eredmények ezek az életébe folyamatosan jöttek időrendbe egymás után. Kezdve a gimnázium évektől, amikor már akkor kitűnt azzal, hogy a tudományos kutatások felé fordult, már gimnazistaként kémia kísérleteket próbált végezni otthon is. Aztán az egyetemi évek alatt, amikor valahol hallotta a magzat élettani kutatásokat, amiket hát ugye elismert, nemzetközileg elismert modellje ennek a terhes bárányokon végzett kísérletek, és ő ezt megpróbálta lemodellezni az egyetemen, illetve az állatkórházban sokak segítségével, és az ott elért eredményeivel már akkor egyetemistaként a Tudományos Diákköri Konferencián első helyezést ért el. Ez volt az alapja és a lehetősége annak, hogy utána Angliába, Oxfordba kikerült. Tehát, hogy ezek az eredmények, ezek így egymás után jöttek, mindig volt egy lehetőség, amit megpróbált megragadni, amit megpróbált maximálisan elvégezni, és ez mindig egy újabb pozitív visszacsatolás volt, de én azt gondolom, hogy mindent nagy örömmel és élvezettel csinált az életében.
3: Nekünk erről nem mesélt, részletesen biztosan másnak sem, de az unokákról viszont igen. Tehát, hogy a 11 unokáról gyakran mesélt, és mindig tudtuk, hogy mit csinált a Gerdácska, a Mátéka, mit csinált a Berci, vagy éppen kémiai olimpián a Hanna kétszer is aranyérmet nyert, és szerintem az unokákra volt nagyon büszke. Ez se úgy mondta, nem elmesélte, hogy hát mi van az unokákkal, a 11 unokával.
6: Igen, abszolút teljes mértékben része volt az életüknek. Talán a leginkább az iskola kezdés éveit élvezte, tanítani őket, írni, olvasni, ez volt a legnagyobb öröme, de természetesen a gimnazistákat is mindenkit nyomon követett, mindenkiről tudta, hogy most éppen milyen versenyeken vesznek részt, milyen eredményeik, sikereik vannak, és hát nagyon fontosnak tartotta azt is, hogy az orvos missziós munka során elvigye őket, megmutassa nekik ezt a fajta munkát is, illetve a határon túli magyar gyerekek életével is megismertesse őket.
7: Kérdést szeretnék így kinyitni mindannyiótok felé, hogy ha most itt lenne köztünk tanár úr, mit mondana nekünk? Hogyan folytassuk az orvos missziónak a munkáját?
5: Menjetek, csináljátok!
4: Még jobban, még intenzíven, még többet, csak
3: ennyit. Igen, azért volt érdekes, hogy nagyon nagy bölcsességgel, nagyon nagy szívvel és energiával csinálta az orvos missziót, mert ő volt az, aki felemelte a zászlót, és akkor összegyűltünk az zászlóval, és akkor mentünk előre. És többször elmeséltem már, hogy nem csak szakmailag jó az orvos misszió, hanem egy nagyon jó közösség, egy nagy család lett belőle az elmúlt 9 évben, és ehhez kellett a tanár úr.
7: Köszönöm nektek a mai alkalmat.
2: Az elmúlt percekben tanár úr emlékét idéztük fel. Köszönöm vendégeinknek a személyes történeteket, gondolatokat. Mi itt a Caritasban és az orvos misszióban ígérjük, tovább visszük a lángot. Fotókiállítással, emléktáblával és a nevét viselő programmal őrizzük az örökségét. Nyugodjon békében, tanár úr!
1: Kedves Mária Rádió hallgatók! Önök az elmúlt percekben egy megemlékező beszélgetést hallgathattak végig Wojciech tanár úrról, aki az orvosmisszió alapítója és vezetője volt hosszú éveken keresztül. Reméljük, hogy ez az alkalom, ez az adás méltó emléket tudott állítani neki, és megmutatni azt, hogy milyen hatalmas karizmájú egyéniség hagyott itt minket, és mekkora szeretet övezi őt a továbbiakban is. Igyekszünk méltók lenni az ő munkásságához. Kérem, 2 hét múlva szerdán, 10 óra 50 perckor is csatlakozzanak hozzánk, és hallgassák meg legújabb híreinket, és mindazt, amit a Caritasos életvitel részeként megélhetünk a katolikus Caritas berkein belül. Jó egészséget kívánok mindenkinek, és nagyon jó időtöltést. Szabados Edina voltam, a katolikus Caritas kommunikációs vezetője.
0: Tevékeny szeretet. Caritas munka a mindennapokban. A Szent Erzsébet Caritas Központ műsorát hallották.

az áldás gondolatokat hallják. Szívetek rejtett mélyéből, hogy rátalálhassatok egymásra, elindult két egyszerű dallam, néhány ütemnyi vágyakozás, külön-külön két én vagytok, de ha én betérül, megszületik az ének. Lényetek összecsengése, harmóniák egymásra találása, életek énekeinek összhangja, a legszebb dal az, amelyben elmosódik a határ az én és a te között. Már csak a mi valósága van, a közösségben felhangzó éneké. Áldjon meg benneteket az ének istene, több oktávnyi szeretettel, egymásba fonódó harmóniákkal, félhangokból fakadó megértéssel. Áldjon meg benneteket az ének istene, az öröm pergő ritmusával, összhangból merítő bátorsággal, egy egész életen át, és még azon is túl, szétáradó, boldog énekkel.

Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.

0: lelknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja. Örök felségű nagy király, megtörtél poklocort halált, megváltottad hű népedet, s ülsz most győzelmi ünnepet. Atyád jobbjára mennybe szállsz, öröktől nála volt az ál, most emberként is elnyered a kormányt ég és föld felett. A hármas ember nemzedék, eget nyerők és földi nép, s melyet sötétségé borít, nevedre térdre hulma mind. Reszketve nézik angyalok, az ember sors, hogy változott, vétett és tisztított a test, s Krisztusban égi trónra lett. Ó Jézus, szívünk óhaja, te légy jutalmunk ég ura, kigyőzve földi élveket, uralkodol már mindenet. Alázattal megkérlelünk, bocsáss meg minden bűnt nekünk, emeljen fel magas kegyed, s szívünket égbe elvezest. A majd felhőkön hirtelen, dicsőn ítélni megjelen, elvetve méltó büntetést, atyánk házába visszavégy. Ki győztesen az égbe szállsz, Jézus szavunk most téged áld, atyád s a lelket egyaránt, időtlen századok során. Amen.
1: Uram, színed előtt jár az irgalom és a hűség, halleluja. Az Úr nagy jóságát énekelem szüntelen, nemzedékről nemzedékre hirdetem hűségét. Így szóltam ugyanis, örökké tart a te irgalmad, hűségedet szilárdá tetted a mennyben. Választottam ma a szövetséget, kötöttem, megesküdtem szolgámnak, Dávidnak. Örökre megerősítem ivadékodat, és nemzedékről nemzedékre építem trónodat. Magasztalják csodás tetteidet az egek, Uram, a szentek közösségében pedig hűségedet. A fellegekben van-e az Úrhoz hasonló? Az Isten fiai közül kimérhető az Úrhoz. Szentjeinek gyülekezetében félelmetes az Isten. Félelmetesebb és nagyobb, mint akik körülveszik. Uram, mindenható Isten, ki hasonló hozzád? Hatalmas vagy, Uram, és körülvesz a hűség. Te uralkodol a háborgó tengeren. Te csendesíted le vad hullámait. Megfékezted, mint a megsebzett Ráhábot. Erős karoddal szétszórtad ellenségeidet. Tied az ég és tied a föld. Te alapoztad meg a föld kerekséget és annak teljességét. Észak és dél a te alkotásod. Nevednek újjong a Tábor és a Hermon. Hatalmas a te karod. Kezed erős, jobbod dicsőséges. Trónod alapja a jog és az igazság. Színed előtt jár az irgalom és a hűség. Boldog a nép, amely tud ünnepelni, és arcod fényében járhat, Uram. Egész nap nevednek, örvendeznek, és igazságod felmagasztalja őket. Te vagy minden erősségünk dísze, és jó voltodból felemelkedik fejünk. Mert az Úrtól van a mi pajzsunk, és Izrael szentjétől a királyunk. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram, színed előtt jár az irgalom és a hűség. Alleluja. Isten fia test szerint Dávid nemzetségéből született. Alleluja. Egykor látomásban így szóltál szentjeidhez. Segítségemet egy hősnek adtam, választottam a népből, felemeltem. Szolgámra, Dávidra rátaláltam, és szent olajommal fölkentem őt. Erős támasz a kezem lesz, karom teszi őt erőssé. Ellensége semmire sem megy vele, és a gonoszság fia el nem nyomhatja őt. Megsemmisítem támadóit szeme előtt, és megverem gyűlölőit. Hűségem és szeretetem kíséri őt, és nevemben feje magasra emelkedik. Kezét ráteszem a tengerre, és jobbját a folyamokra, és ő engem így szólít. Atyám vagy, Istenem és szabadító kősziklám. Én pedig elsőszülöttemmé teszem őt, fölségessé a földi királyok között. Szeretetem iránta örökké megmarad, és állandó lesz vele szövetségem. Örök időkre fenntartom ivadékát, és trónusa örökké áll, mint az ég. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Isten fia test szerint Dávid nemzetségéből született. Alleluja. Megesküdtem egyszer szolgámnak, Dávidnak, ivadéka fennmarad örökké. Alleluja. De ha fiai elhagyják törvényemet, és nem járnak tanításom útján, ha megszegik rendelkezéseimet, és nem tartják meg parancsaimat, vétkükre vesszőm lesz a válasz, gonoszságukra pedig verés. Szeretetemet azonban nem vonom meg tőle, és hűségemet meg nem változtatom. Nem bontom fel szövetségemet, és amit ajkam mondott, vissza nem vonom. Megesküdtem egyszer szentségemre, és Dávidnak hazudni nem fogok. Ivadéka fennmarad örökké, trónja szilárd színem előtt, mint a nap, és áll örökké, miként a hold, hűséges tanúm az égen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Megesküdtem egyszer szolgámnak, Dávidnak, ivadéka fennmarad örökké. Alleluja. Isten feltámasztotta Krisztust a halálból. Alleluja. Hogy legyen hitünk és reményünk Istenben. Alleluja.
2: Olvasmány Szent János apostol első leveléből. Szeretteim, mindenki, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Isten szülötte, és aki a szülőt szereti, szereti szülöttét is. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, hogy szeretjük az Istent, és eleget teszünk parancsainak. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy megtartjuk parancsait. Parancsai nem nehezek. Mert mindenki, aki az Istentől való, legyőzi a világot. És ez a győzelem, győzelem a világ fölött, a mi hitünk. Ki győzi le a világot, hanem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Ő az, aki víz és vér által jött, Jézus Krisztus. Nem csupán víz által, hanem víz és vér által. És a lélek tesz tanúságot róla, mert a lélek igazság. Tehát hárman tanúskodnak a mennyben, az Atya, az Ige és a Szentlélek, és ez a három egy. És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön, a lélek, a víz és a vér, és ez a három egy. Az emberek tanúságát is elfogadjuk, és az Isten tanúsága többet jelent. Az Isten tanúsága az, hogy tanúságot tett a fia mellett. Aki hisz az Isten fiában, magában hordja az Isten tanúságát. Aki nem hisz Istennek, hazugságot tulajdonít neki, épp mert nem hisz tanúságában, amelyet az Isten tett fia mellett. Mert ennek a tanúságnak az a tartalma, hogy az Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Aki magáénak mondhatja a fiút, annak van élete. Aki nem mondhatja magáénak az Isten fiát, annak nincs élete. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Ő az, aki víz és vér által jött, Jézus Krisztus. Nem csupán víz által, hanem víz és vér által. És a lélek tanúságot tesz róla, mert a lélek igazság, alleluja. Azon a napon forrás fakad Dávid háza és Jeruzsálem lakói számára, hogy megtisztuljanak a bűntől. És a lélek tanúságot tesz róla, mert a lélek igazság, alleluja.
3: A II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium kezdetű, az egyházról szóló dogmatikai konstitúciójából, amikor a fiú befejezte a földön azt a munkát, amelynek elvégzésével megbízta az atya, pünköstkor a Szentlélek küldetése kezdődött, hogy ő legyen az egyház állandó megszentelője, és így a hívőknek, Krisztus által az egy lélekben, szabad útjuk legyen az atyához. Az élet lelke ő, vagyis örök életre szökellő vízforrás. Általa eleveníti meg az atya a bűn halálával meghalt embereket, amik halandó testüket is életre nem kelti Krisztusban. A Szentlélek úgy lakik az egyházban és a hívők szívében, mint templomban. Imádkozik bennük, és tanúbizonyságot tesz arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Az egyházat, amelyet elvezet a teljes igazságra, s egyesít közösségben és szolgálatban, ellátja és irányítja a különféle hierarchikus és karizmatikus adományokkal, fel is ékesíti sajátos gyümölcseivel. Az evangélium erejével megfiatalítja az egyházat, szüntelenül megújítja és elvezeti a vőlegényével való tökéletes egyesülésre, mert a lélek és a mennyasszony így szól az Úr Jézushoz: jöjj el! Így az egész egyház, mint az atya, a fiú és a Szentlélek egységéből egybegyűlt nép áll előttünk. A hívők összessége a Szentlélek kenetét kapta, s így nem tévedhet meg hitében. Ezt a kiváltságos tulajdonságát akkor nyilvánítja ki az egész népben meglevő természetfeletti hitérzék birtokában, amikor kezdve a püspöktől a legkisebb világi hívőig kifejezi általános egyetértését a hit és erkölcs dolgaiban. Az Isten népe a Szent Tanítóhivatal vezetése alatt, és hűségesen ráhagyatkozva, már nem emberi tanításban részesül, hanem valóban Isten igéjét kapja. Így azzal a hitérzékkel, amelyet az igazság lelke hoz létre és tart ébren benne, elveszíthetetlenül birtokolja a hitet, amely egyszer s mindenkorra szóló öröksége a szenteknek, abba helyes ítélettel egyre mélyebben behatol, és azt mindig nagyobb teljességgel érvényesíti életében. Ezen kívül ugyanez a Szentlélek az Isten népét nem csak szentségeken keresztül és papi szolgálatokkal szenteli meg, vezeti és ékesíti erényekkel, hanem ajándékai tetszése szerint juttatva kinek-kinek sajátos kegyelmeket is oszt szét a hívők minden fokozata között. Ezekkel a kegyelmekkel alkalmassá és készségessé teszi őket különféle munkák és feladatok vállalására az egyház megújhodása és továbbépítése érdekében, ahogy az írásban áll. A lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon velük. Ezeket a karizmákat, akár a legragyogóbbak közül valók, akár egyszerűbbek és gyakorta előfordulók, hálaadással és vigasztalódással kell fogadnunk, mert mindig éppen időszerűek és nagyon is hasznosak az egyházban. Az ünnep utolsó nagy napján Jézus fennhangon hirdette: aki hisz bennem, belsejéből élő víz folyói fakadnak. Ezt a lélekről mondta, amelyben a benne hívők részesülnek, alleluja. Aki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Belsejéből élő víz folyói fakadnak. Ezt a lélekről mondta, amelyben a benne hívők részesülnek. Alleluja.
0: Esengő szolgák, jöjjetek, tárjátok fel ma szívetek, Nyissátok daraikatok, hogy boldog Istent áldjatok. Bélóra bús emlékez, örök

Minket szívbéli hála költ, védkünk miatt is féljük őt, s a bősz ellenség ront reánk, védelmet tőle kéri mánk. Kérleljük most az ég urát, királyát s véle egy fiát,

0: Alleluja, alleluja, alleluja. Nagyszerű lámpás a te igéd lábam előtt, ösvényemen csak ez világít. Nevedre esküszöm és ígérem, igaz végzéseid igéit megtartom. Nagyon mélyre aláztál, Uram, de ígéreted szerint éltes. Neked hozom ajkam áldozatát, fogadd tetszéssel, Uram. Végzéseidre taníts meg engem. Naponként veszélyben forog az életem, törvényeidről mégsem feledkezem meg. Nekem tört is vetettek a bűnösök, de parancsaitól el nem tértem. Nekem igéd lesz az örök részem mindenkor. Ez tölti el szívemet örömmel. Nézd, szívemet arra hajlítom, hogy rendelkezéseidet megtegyem. Jutalma ennek mindörökké tart. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Istenem, jöjj segítségemre! Uram, siess, segíts meg engem! Érje szégyen és gyalázat azokat, akik vesztemre törnek. Szégyenkezve hátráljanak, akik nekem rosszat akarnak. Hátráljanak megszégyenülve, akik így gúnyolódnak, úgy kell neki, úgy kell. Ujjongjanak és örvendjenek benned, akik téged keresnek. Áldott legyen az Úr, kiáltsák szüntelen, akik a te segítségedet várják. Szegény vagyok és nyomorult. Istenem, siess hozzám! Segítőm és megmentőm te vagy. Én Istenem, ne késlekedj. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Magasztalunk téged, Istenünk, magasztalunk és nevedet szólítjuk. Elbeszéljük csodatetteidet. Majd ha jónak látom, igazítéletet tartok. Remeghet a föld és minden lakója. Oszlopainak szilárd alapot vetettem. A dicsekvőknek azt mondom, hagyjátok a dicsekvést, a bűnösöknek, fejeteket ne hordjátok kevélyen. Fejeteket ne hordjátok fönn kevélyen, ne beszéljetek vakmerően gőgösen. Mert nem keletről és nem nyugatról, nem is a sivatag vagy a hegyek felől jön a segítség. Hiszen Isten a bíró. Az egyiket megalázza, a másikat felmagasztalja. Kehely van az Úr kezében, telehabzó fűszeres borral. Ezt nyújtja oda. Utolsó cseppig ki kell üríteniük. Meg kell inniuk a föld bűnöseinek. Én pedig szüntelen ujjongok, Jákob Istenének énekelek. Minden gonosznak letöröm hatalmát, az igaz meg fölemelheti fejét. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Ki győzi le a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Ő az, aki víz és vér által jött, Jézus Krisztus. Nem csupán víz által, hanem víz és vér által. Az Úr láttára, alleluja! Öröm töltött el a tanítványokat, alleluja! Könyörögjünk, irgalmas Istenünk, tekints jóságosan egyházadra, amelyet a Szentlélek gyűjtött össze. Add, hogy tiszta szándék vezessen minket, és egymással egyetértésben éljünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Mária Rádió.
1: A mai nap, május 20-án Orbán Ottót idézzük a mai nap költője sorozatban. Orbán Ottó 1936. május 20-án, tehát a mai napon született Budapesten. 9 éves volt 45-ben, amikor a háború utolsó napjában elvesztette az édesapját. A gyermekkora ebből következően a magány, az árvaság gyermekkora volt. De valami különös szerencse folytán Sztélo Gábornak az örömvárosába került. A Gaudiopolis örömváros, amit Sztélo Gábor alapította árván maradt gyerekeknek, és csodák csodája egészen 50-ig működtetni tudta. Ilyen gyerekeknek adott tanulási lehetőséget, és talán életlehetőséget is. 56-ban kezdte el az egyetemi tanulmányait, tehát 20 évesen, de betegsége miatt ezt nem fejezhette be. Szabadfoglalkozású író volt a 60-as évektől, aztán a 80-as években a Kortársnál, 98-tól pedig az ÉS-ben dolgozott. Sokféle műfajt és sokféle stílust kipróbált. És ahogy ennek a háború között született generációnak szinte minden tagja, az a nagy-nagy keresésben volt. Igazak-e az új eszmék? Érvényesek-e a régi eszmék? Orbán Ottó is tanácstanul forgatja a hitet, és gondolkodik rajta, és életére nem biztos, hogy pont a megtalált hit adott megoldást, csak a kételyek, a gyötrődés. Érdemes megismerkednünk Orbán Ottó költészetével már azért is, mert nincs olyan nemzedék, ami ne út elágazás előtt lenne. Azelőtt, az út elágazás előtt, hogy hiszek-e Istenben, szeretem-e Istent, vagy nem foglalkozom vele, vagy éppenséggel megtagadom. Hallgassuk a mai napon, születésnapján, május 20-án Orbán Ottó néhány versét. Orbán Ottó, hit, Pilinszky Jánosnak. A legvégső, a nem emberi hit, mely a halálig emel elgyötörten, nem a megkívánt egekben lakik. Ott él az eleven, keserű földben. Orbán Ottó, Pilinszky Jánosnak.

0: Hírpercek.
1: A Mohácsi csata következményeiről nyílt kiállítás Ópusztaszeren. Már lehet jelentkezni a liturgikus könnyűzenei képzés 2026-27-es tanévére. Árpádházi Szent Erzsébet szobrot állítottak a franciaországi Bretagne félszigeten. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. A Mohácsi csata délalföldi következményeiről és a hódoltság koráról nyílt kiállítás az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban pénteken. Az október 31-éig látogatható kiállítással is szeretnék eloszlatni, a többi közt azt, hogy a hódoltság török volt. A folyamat döntően a délszláv népesség mozgásával járt. Mindenkire ellenségként tekintettek. A módosabbak éremegyütteseket, a kevésbé gazdagok munkaeszközöket tároltak. A kiállítás kurátora az MTI-nek elmondta, a tárlaton régészeti leletek segítségével mutatják be a visszavonulás útját. Láthatóak a közösségre jellemző ékszerek, hajtűk, gyűrűk, övcsatok, de bemutatják a magyar kézműves kultúra néhány szép darabját és a kor mindennapjait meghatározó fegyvereket is. Számos leletet fémkeresős kutatások során találtak meg, melyek közül talán a legérdekesebbek pénzhamisító műhelyek működésére utalnak. A két éves, két hetente szombati napokon zajló budapesti liturgikus könnyűzenei képzésen, melyre június 7-én éjfélig lehet jelentkezni, az egyéni hangszeres órák mellett kórus és zenekari gyakorlat, zeneelmélet, liturgia és hangtechnikai ismeretek is szerepelnek a tanmenetben. A cél a gitáros szentmiség zenei színvonalának fejlesztése, katolikus liturgiához méltóvá tétele. Előfeltétele, hogy a jelentkező már rendelkezzen valamilyen hangszeres előképzettséggel és gyakorlattal. A képzés azok számára ajánlott, akik a gitáros szentmiséken való zenei közreműködést nem hobbiként, hanem szolgálatként szeretnék végezni. A képzés helyszíne a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Szakgimnázium, 11. kerület Budapest, Neszmélyi út 30. A tanulmányokat Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek aláírásával ellátott oklevél zárja. Árpádházi Szent Erzsébet monumentális gránit szobrát május 2-án avatták fel a Bretagne-i Szentek Völgye szoborparkban. A 4 méter magas, rózsaszín gránit szobor alkotója a munkácsi születésű Matl Péter szobrászművész és fia. A magyar Szent Királylány szobrát Kálmán Imre soproni plébános áldotta meg, tudatta a Győri Egyházmegye. A félszigeten ma is mintegy 250 ezer breton használja a mindennapokban az ősi kelta nyelvet. Az általuk lakott 650 lakosú település mellett található a 38 hektáros Szentek Völgyének nevezett szoborpark. A szoborba faragott breton szentek között kevesen vannak, akiket a katolikus egyház valóban szentté avatott. A többieket a nép kiáltotta ki szenteknek, a nép iránti jó cselekedeteik nyomán. Árpádházi Szent Erzsébet a legkedveltebb szentek közé tartozik. Bretagne-ban 20 az ő nevére szentelt kápolna vagy templom található. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 20-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mennyek királyné asszonya, örülj szép szűz, alleluja, mert itt méhekben hordozni méltó voltál, alleluja. Amint megmondotta vala, föltámadott, alleluja.
1: Imád Isten, hogy lemossad bűneinket, alleluja.
0: Örülj és örvendez, szűz Mária, alleluja.
1: Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja.
0: Könyörögjünk. Istenünk, te egyszülött fiadnak, Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Hadd kérünk, hogy az ő szent anyjának közben járására eljussunk az örök élet örömébe. Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Május 20-án, szerdán a Mária Rádió műsorismertetését hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szigler Luizi. Béke a Földön 12 óra 5 perckor, programajánló 12 óra 10 perckor, a dicsőséges rózsafüzért imádkozzuk 12 óra 15 perckor. A Szent Atya zarándokoknak mondott beszéde hangzik el 13 órakor. A nap evangéliuma Szentírás magyarázat Wolter Kármán diakónussal 14 órakor, Jó hírek hírmagazin 14 óra 15 perckor, jezsuita elmélkedés 14 óra 30 perckor, imalánc 14 óra 50 perckor, az irgalmasság órája erőforrás mindenkinek 15 órakor, az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk 15 óra 15 perckor, személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről 16 órakor, Heim Kriszti Pilátusz oktató műsora 16 óra 30 perckor, Patkoló Éva interjúja hangzik el Lukovics Milán atyával az adakozásról 16 óra 35 perckor. Beszélgetés az adakozás öröméről Takács Péter jogásszal és hitoktatóval 17 órától. Kerényi Lajos Pierista atya műsora az embertitkáról 18 órakor. Vallomások Isten szaváról 18 óra 50 perckor. A Zsolozsma esti dicséretét 19 órakor imádkozzuk. A Tábori Lelkészség és a Honvédelmi Minisztérium műsora a Hazaszeretetről 19 óra 25 perckor. Készüljünk a nemzeti imára 19 óra 55 perckor. Ima a nemzetért kegyhelyekről 20 órakor. Tezélyi imaóra 20 óra 16 perckor. A Mécses Szeretett Szolgálat műsorát 21 óra 5-kor hallgathatják meg. Karácson Tibor atya műsora 22 órakor hangzik el. Bacsa Dávid atya homiliái 22 óra 30 perckor. Bátor Boton Pálos szerzetes jegyzete 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 23 órától. Székely János püspökatya elmélkedése 23 óra 20 perckor. Végül a Zsolozsma befejező imaóráját 23 óra 40-től imádkozzuk. Óránként hírpercek hangzanak el a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, a műsorismertetést hallották. Köszönjük meg tisztelő figyelmüket, imádságos szép napokat és jó egészséget kívánok mindnyájuknak.
3: Mária Rádió.
4: Köszöntöm a hallgatói családot szeretettel, Szabó Tamás vagyok. Azt kérdezte tőlem valaki, hogy te komolyan gondolod, hogy az ima segít, hogy béke legyen? Aztán hozzátett, hogy azt hiszed, hogy ha böjtöltök, ha valamitől elálltok, ami jó lenne, az hoz valamit a béke konyhájára? Kérdezte gúnyosan. És igen, elgondolkoztam, hogy valóban át lehet fordítani az imát, az áldozatot arra, hogy béke legyen? És arra jutottam a gondolkodás során, hogy bármilyen nehezen képzelhető el, mégis ez a fordulat megtörténhet. Megtörténhet, mert létezik egy az emberek akaratán felüli erőtér. Ez a transzcendens erőtér, ez az Isten erőtere, de a miénk is. Ha nagyon sok ember egy irányba mozog, és akar valamit, amit a hívő ember azt mondja, hogy ha együtt imádkoztok, azt megadja nektek az Isten, akkor abból lehet kiút. Ha ezt nem hisszük, akkor nem fog megvalósulni. Ha hisszük, akkor legalább teszünk valamit. És a közvetlen környezetünkben is tudunk valamit tenni. Hogy a saját magunk erőszakos magatartását lekapcsoljuk, visszaveszünk az erőszakból. Osváth Ernőtől olvastam egy két rövid mondatocskát. Azt mondja Osváth Ernő. Miért erőszakos valaki? Mert nem tud belenyugodni abba, hogy nem erős. Az erőszak a gyengének az eszköze. Az erős azt ki tudja mondani, hogy bocsánat, azt ki tudja mondani, hogy sajnálom, azt ki tudja mondani, hogy kérem, azt ki tudja mondani, hogy szeretném, azt ki tudja mondani, hogy akarom, és ki tudja mondani, hogy kérlek. Nincs olyan dolog, amiről ne lehetne beszélni, és csak a gyenge, az folyamodik erőszakhoz. Mert azt mondja Osváth Ernő, miért erőszakos valaki? Mert nem tud belenyugodni abba, hogy nem erős.
5: Programajánló következik.
6: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Cződör Mária. 2026. május 20-án, szerdán, 19 óra 30 perctől a Piros Fotelben Martos Levente Balázs, a Központi Papnevelő Intézet rektora, Pápai Biblikus Bizottság tagja, Esztergom budapesti főegyház megye segédpüspöke. A helyszín a Don Bosco közösségi ház Havasi József aulája. Budapest 3. kerület, Kiszcelli utca, 79 szám alatt. A téma. A Szentlélek közös nyelv-e az egyházban? Habár már lelkinapokon búcsús szentmisén köszönthettük püspökatyát az óbudai szaléziaknál, de a Piros Fotelbe most először fog beülni. Egy rövid személyes beszélgetés után a fő téma a Szentlélek és az egyház kapcsolata. Pünkösd, a lélek kiáradása előtti napokban. Ez a kérdéskör talán a leginkább foglalkoztat minket hívőket, az egyház tagjait. A beszélgetés célja, hogy felszítsuk magunkban a tüzet, ahogy Szent Pál is írja Timóteusnak, hogy az újra lángra lobbanjon, illetve engedjük, hogy a lélek maga tegyen tanúságot bennünk. Egy őszinte légkör segíthet minket abban, hogy a pünkösd ünnepe valóban számunkra is olyan erő legyen, mint amit az ősegyházban tapasztaltak. Hiszen a feltámadt Krisztus első ajándéka a hívek és az egyház számára a Szentlélek. Jézus ő általa tud jelen valóvá lenni az egyházban. Reméljük, minél többen eljönnek, és személyesen részesei lehetnek a beszélgetésnek, a közösség erejének tapasztalatával. A mai digitális rendszerekben élő világban nagyon sok olyan tartalmat fogyasztunk, amelyek telefonon, interneten keresztül érkeznek el hozzánk. De a lényeges dolgok, azok mégiscsak személyes találkozást igényelnek, vallja a püspök atya. A beszélgetés végén megnyitják a közönség számára is a kérdésfeltevés lehetőségét, ezt követően még püspöki áldás is kaphatnak, akár felidézve a bérmálkozás pillanatát is. Nagy szeretettel várnak minden érdeklődőt. Az esemény ingyenes és regisztrációmentes. Adományokat szívesen fogadnak. Még egyszer az időpont, május 20-a, szerda, 19:30. Búcsúmisék. Szent Rita búcsúmisék 2026. május 22-én pénteken 7:30, 9:00, 10:30, 12:00 és 17:00-i ünnepi miserenddel, rózsaszenteléssel és Szent Rita erekével való áldással a Szent Rita templomban, Budapest, 8. kerület, Kun utca 5 szám alatt. Biblia című kiállítás. A Sziszifusz Jankovics Marcell Alapítvány, a Pannonia Stúdió és Budapest 2. kerület önkormányzata szeretettel meghívja önt és partnerét Rómában, Székesfehérváron és Székelyudvarhelyen bemutatott Jankovics Marcell Biblia című kiállításának ünnepélyes megnyitó rendezvényére. A helyszín Pannonia Stúdió, Budapest, Hűvösföldi út, 6466. Az időpont május 21-e, csütörtök, 18:00. A vendégeket köszönti Őrsi Gergely, Budapest 2. kerület polgármestere, Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke. Beszédet mond Ravasz Ákos László biblia szakértő és Szemadán György festőművész. A kiállítás megnyitja Tóth Norbert, a kiállítás rendezője. A rendezvény házigazdája Roslai Miklós, Pannonia Stúdió. Közreműködik Pest Hidegkúti Waldorf iskola szülői kórusa. A kiállítás ingyenesen megtekinthető október 21-éig, hétfőtől vasárnapig, 9 és 18 óra között.
5: Programajánlót hallottak.

Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindenki, amen!
0: A Mária Rádia kápolnájában a Szent Mónika közösség imádkozza a dicsőséges rózsafüzért. Kérjük, hogy tartsanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen!
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki a halálból feltámadt. Legyen áldott az Isten és Urunk, Jézus Krisztus Atya, aki minket nagy irgalmában Jézusnak a halálból való feltámadása által új életre hívott, az élő reményre, hogy a mennyekben elpusztíthatatlan, tiszta, és soha el nem hervadó örökség várjon rátok. Abban örülni fogtok. Noha most egy kicsit szomorkodnotok kell, mert különféle kísértések érnek benneteket, hogy a próbát kiállva hitetek, amely értékesebb a tűz próbálta beszendő aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltó legyen a dicséretre, a dicsőségre és a tiszteletre. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom!

0: Ave Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges Rózsa Füzér második titka, aki a mennybe fölment. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki nem hisz, az elkárhozik. Az Úr Jézus, miután szólt hozzájuk, fölment a mennybe, elfoglalta helyét az Isten jobbján, ők meg elmentek, s mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr velük volt munkájukban, és tanításukat csodákkal kísérte és igazolta. Mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözlégy Mária!

0: kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges Rózsa Füzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Amikor elérkezett pünkösdnapja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogy a lélek szólásra indította őket. Ez időtájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt minden névből. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg berődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvét hallotta, amit beszéltek. Újjogjatok meg gondolkodástok szellemében, s öltsétek magatokra az új embert, aki az Isten szerint igazságosságban és az igazság szentségében alkotott teremtmény. Semmiféle rossz szó ne hagyja el ajkatokat, hanem csak olyan, amely alkalmas az épülésre, hogy amiben kell, javára váljék hallgatóitoknak. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett. Ezután nagy harc támadt a mennyben. Mihály és angyalai megtámadták a sárkányt. A sárkány és angyalai védekeztek, de nem tudtak ellenállni, s nem maradt számukra hely a mennyben. Levetették a nagy sárkányt, az ősi kígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki tévútra vezeti az egész világot. A földre vetették, s vele együtt letaszították angyalait is. Ekkor hajsány hangot hallottam az égben. Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és az ő fölkentjének uralma, mert letaszították testvéreink vádlódját, aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk színe előtt. De legyőzték a bárány vérével és tanúságok szavával, s nem kimélték életüket, mint halálig. A sátán az örökvesztes. Az Isten gyöngét szeretetének ereje legyőzi. Mégis, Uram, milyen érvényes ez az én körülményemre is. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges Rózsa füzér 5. titka. Aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Mária így szólt. Lelkem magasztalja az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Íme, mostantól fogva Boldognak hirdet minden nemzeték, mert nagyot tett velem a hatalmas, és szent az ő neve. A názáreti leány kicsinységét a Szentlélek Isten a világ királynőjévé emeli. Uram, a kisúton követnek téged nagy szentjeid. Az evangéliumi kicsinség nem a középszerűség útja, hanem az Isten dicsőségébe vezet. Adj bátorságot, hogy mint a szűzanyát ne a látszat, hanem a te hívásod vezessen mindig. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.
5: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Pigler Mónika Mira domonkos nővér tartotta a májusi almádialógus lelki gyakorlatot. Pünköst hétfőn jelenik meg 14. Leó pápa első enciklikája. Zajlik még a Máriaton adománygyűjtés a felvidéki és délvidéki rádiókért. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Női szerepek, anyai örökségünk kincsei és keresztjei témát dolgozták fel a május 15-e és 17-e között megrendezett almádialógus lelki gyakorlat résztvevői Pigler Mónika Mira domonkos nővér vezetésével. Előadásaiban szó esett Ádámról és Éváról, a férfi és a nő különbözőségéről. Meg kellett ismerni magunkat és egymást, hogy együtt tudjunk működni. Mira nővér egyik tanításában a kút gazdag szentírási szimbolikáját fejtette ki. Fontos találkozási pont, éltető forrás, tükör, melyben úgy láthatjuk meg önmagunkat, ahogy Isten lát minket. A szűzanyától pedig a halálnál is erősebb, mélységes bizalmat, hitet tanulhatunk. Biztatta Pigler Mónika Mira nővér a résztvevőket. Június 12-e és 14-e között az indonéz származású Verbita atya, magunk Franciscus Saverius fogja tartani az almádialógus lelki gyakorlatot. Jelentkezni a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. Az emberi személy megóvása a mesterséges intelligencia korában. Erről a témáról szól a dokumentum, melyet a Szent Atya május 15-én látott el kézjegyével, névadó elődje 13. Leó pápa Rerum Novarum enciklikája megjelenésének 135. évfordulóján. Az új enciklikát május 25-én 11:30-kor mutatják be az új szinódusi aulában a pápa jelenlétében, tudatta a vatikáni közlemény. A Magnifica Humanitas ismertetését az enciklika megjelenése napján május 25-én több személy végzi. Többek között Viktor Manuel Fernández, a hittani dikasztérium prefektusa, Christopher Olach, az Anthropic nevű amerikai mesterséges intelligencia vállalat társalapítója és a mesterséges intelligencia értelmezhetőségének vezető kutatója, illetve rajta kívül még több szakember. Pietro Parolin bíboros is felszólal majd, végül Leó pápa beszédével és áldásával zárul az enciklika ismertetése. A háromnapos Máriaton adománygyűjtés során magyarországi hallgatóink a telefonos adományvonalon eddig 1 millió 440 ezer forint adományszándékot jeleztek, melyet ezúton is hálás szívvel köszönünk minden támogatónknak. A kitűzött cél azonban ettől még jelentősen távol van, miközben a délvidéki és felvidéki magyar nyelvű Mária rádiók fennmaradása továbbra is nagy kihívás előtt áll. Ezért kérünk mindenkit, aki teheti, hogy május hónapban még kapcsolódjon be a Máriaton összefogásába, és adományával segítse a jelenleg nehéz helyzetben lévő két Mária rádiót. Imádsággal és támogatásunkkal fejezzük ki összetartozásunkat, és tegyünk tanúságot arról, hogy a szeretet valóban összeköt bennünket, határokon átívelve is. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 20-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mária Rádió lelkiségi óráját a Szent Atya tanításával kezdjük.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, a Sepsi Szentgyörgyi stúdióból, akik önökkel vannak.
5: Tibor atya.
4: És Görgényi Tünde, ahogyan hallják a kedves hallgatók a háttérben már, a mai általános kihallgatás kezdődik a Szent Péter téren, ahol 14. Leó atya, Szent atya, a világ minden részéről érkező zarándok csoportokkal és hívekkel találkozik. Ugyanakkor az elmúlt héten a Szent Atya befejezte az egyik sorozatát, és ahogyan az információk eljutottak hozzánk, a katekézis sorozatot ma folytatja tovább egy újabb konstitúcióval, ugye a II. Vatikáni zsinat dokumentumaival, dokumentumairól tartotta mostanig az elmélkedését, és ma egy újabb témát fog majd választani a Szent Atya. És az általános kihallgatás a Mi Atyánk elimádkozásával és az apostoli áldással zárul. Most kérik fel hivatalosan az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
4: Az Úr békéje legyen veletek. A mai katekézisében a Szent Atya
6: Sono molto lieto di dare il benvenuto a sua santità Aram I Catholicos di Cilicia della Chiesa Apostolica Armena.
4: Köszönti most a Szent Atya az örmény egyháznak a legfőbb vezetőjét, akit nagy-nagy szeretettel köszönt, és az egység. Hogy az együtt folytassák tovább a közös útat, az egység útját, és erre kéri fel most az örmény pátriárkát, és szívélyesen köszönti, hogy jelen van közöttünk. És ugyanezt most angolul is elmondja a Szent Atya. Az Efezusi Levél, ahogy mondottam, az első fejezet 9-10. Vers sorait veszi a Szent Atya ma katekézisének szentírási alapjául.
6: Your Holiness, I wish to express my particular gratitude for your constant personal commitment to ecumenism, especially to the international theological dialogue between the Catholic Church and the Oriental Orthodox Churches. Welcome, Your Holiness, dear bishops and dear friends. Together let us invoke the intercession of Saint Gregory the Illuminator, Saint Gregory of Narek, Saint Nerses the Gracious, and above all, the Virgin Mother of God, that they may enlighten our path towards the fullness of that unity we all desire.
7: Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Dio ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà, secondo la benevolenza che
4: tuttunkra adta ugyanis akaratának titkát, azt az ő benne előre meghatározott jóságos tervét, hogy elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban, mint főben, újra egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van.
8: De la lettre de Saint Paul aux Éphésiens.
4: Most ezt a szentírási részt Szent Pál apostoltól, az Efezusiakhoz írt leveléből több nyelven felolvassák.
8: Pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celle du ciel et celle de la terre. Parole du Seigneur.
9: A reading from the letter of Saint Paul to the Ephesians.
5: God has made known to us the mystery of his will, according to his good pleasure that he set forth in Christ, as a plan for the fullness of time, to gather up all things in him, things in heaven and things on earth. The word of the Lord.
9: Lesung aus dem Epheserbrief. Brüder und Schwestern, Gott hat uns das Geheimnis seines Willens kundgetan, wie er es gnädig im Voraus bestimmt hat, in ihm. Er hat beschlossen, die Fülle der Zeiten heraufzuführen, das All in Christus als dem Haupt zusammenzufassen, was im Himmel und auf Erden ist, in ihm. Wort des lebendigen Gottes.
10: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad, el plan que había proyectado realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Palabra de Dios.
11: 恭读圣保禄宗徒之厄佛所人书，天主使我们知道他旨意的奥秘，是全照他在爱子内所定的计划，就是依照他的措施，当时期一满，就使天上和地上的万有，总归于基督。以上是天主的圣训。
12: Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Deus nos fez conhecer o mistério da sua vontade, o desígnio benevolente que de antemão determinou em si mesmo para levar à plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro. Tudo que está nos céus e tudo que está sobre a terra. Palavra do Senhor.
13: قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس. فأطلعنا الله على سر مشيئته، أي ذلك التدبير الذي ارتضى أن يعده في نفسه منذ القدم، ليسير بالأزمنة إلى تمامها، فيجمع تحت رأس واحد هو المسيح كل شيء، ما في السماوات وما في الأرض. كلام الرب.
14: Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan. Bóg nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako w głowie, to co w niebiosach i to co na ziemi. Oto słowo Boże.
15: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
4: Kedves testvérek, jó napot kívánok, köszöntelek benneteket szeretettel. Isten hozott benneteket.
15: Iniziamo oggi una serie di catechesi.
4: Ma elkezdünk egy újabb katekézi sorozatot, a II. Vatikáni zsinat elsőként kihirdetett dokumentumáról, a Szent Liturgiáról szóló Sacro Sanctum Concilium Konstitúcióról. A konstitúció kidolgozásakor a zsinati atyák nem csupán a szertartások reformját kívánták megvalósítani, hanem arra akarták vezetni az egyházat, hogy szemléje és mélyebben megértse azt az élő kapcsolatot, amely létrehozza és egyesíti Krisztus misztériumát. A liturgia ugyanis ennek a misztériumnak a legmélyebb szívét érinti, az a tér, az az idő és az a közeg, amelyben az egyház Krisztustól kapja saját életét. A liturgiában megvalósul megváltásunk műve, amely kiválasztott nemzetséggé, királyi papsággá, szent nemzetté, Isten tulajdonává tesz bennünket. Amint azt a 20. század során az egyházat átható hármas megújulás, a biblikus, patrisztikus és liturgikus megújulás megmutatta a szóban forgó misztériumot, nem valami homályos valóságot jelent, hanem Isten üdvözítő tervét, amely öröktől fogva rejtve volt, és Krisztusban nyilvánult meg, Szent Pál tanítása szerint. Ez tehát a keresztény misztérium, a húsvéti esemény, vagyis Krisztus szenvedése, halála és feltámadása és megdicsőülése, amely a liturgiában szentségi módon jelenvalóvá válik számunkra. Így valahányszor összegyűlünk az ő nevében, ebben a misztériumban merülünk. Maga Krisztus az egyház misztériumának belső alapja, Isten szent népéjé, amely az ő kereszten átszúrt oldalából született. A szent liturgiában a szent lélek erejével továbbra is cselekszik, megszenteli, és a maga atyának felajánlott áldozatához kapcsolja az egyházat, jegyesét. Ő gyakorolja teljesen egyedülálló papságát, jelen van a hirdetett igében, a szentségekben, a szolgálattevő papokban, az összegyűlt közösségben, de legfőképpen az eukarisztiában, az oltári szentségben. Így történik az, amiről Szent Ágoston beszél, az eukarisztia ünneplésekor az egyház megkapja az Úr testét, és azzá lesz, amit magához vesz. Krisztus testévé válik, Isten lakóhelyévé a lélek által. Ez megváltásunk műve, amely Krisztushoz formál bennünket, és felépít a közösségben. A szent liturgiában ez a közösség a szertartások és imádságok által valósul meg. Az egyház szertartás rendje kifejezi hitét,
6: la parola proclamata, la celebrazione del sacramento.
4: A híres mondás szerint lex orandi, lex credendi, az imádság törvénye, a hit törvénye, ugyanakkor formálja is egyház identitását, és a hirdetett ige, a szentségek ünneplése, a gesztusok, a csendek, a tér, mindez megjeleníti és alakítja az Atya által egybegyűjtött népet, Krisztus testét, a Szentlélek templomát. Így minden ünneplés az imádkozó egyház valódi megnyilvánulásá válik, ahogyan erre Szent II. János Pál pápa is emlékeztetett. A liturgia Krisztus misztériumának szolgálatában áll, érthető, miért nevezi a zsinat csúcspontnak, amely felé az egyház tevékenysége irányul, és ugyanakkor forrásnak, amelyből minden ereje fakad. Valóban, az egyház tevékenysége nem korlátozódik a liturgiára. Minden tevékenysége, az ige hirdetés, a szegények szolgálata, az emberek kísérése ehhez a csúcshoz tart. Fordított irányban a liturgia táplálja a híveket. Újra és újra bevezeti őket a húsvéti misztériumba. Az ige hirdetése, a szentségek ünneplése, a közös imádság által megerősödnek, bátorítást kapnak, és megújulnak hitükben és küldetésükben. Ezért a hívek liturgikus részvétele egyszerre belső és külső. Ez azt is jelenti, hogy a liturgiának ki kell bontakoznia a mindennapi életben, etikai, lelki dinamizmusban, hogy az ünnepelt liturgia életté váljon, és hűséges életet kívánjon, amely megvalósítja azt, amit az ünneplésben átéltünk. Így
6: la liturgia celebrata si traduce in vita e domanda un'esistenza fedele, capace di rendere concreto ciò che è stato vissuto nella celebrazione. E in questo modo
4: Így válik az életünk, élő, szent és Istennek tetsző áldozattá, megvalósítva lelki Isten tiszteletünket. És ilyen módon a liturgia napról napra építi az egyház tagjait, mint szent templomot az Úrban, és mindenki felé nyitott, befogadó közösséget formál. Mert a Szentlélek lakja, bevezet Krisztus életébe, Krisztus testévé tesz bennünket, és minden dimenziójában, Krisztusban az egész emberiség egységének jelévé válik. Ahogy Ferenc pápa mondta, a világ még nem tudja, de mindenki meghívást kapott a bárány mennyegzői lakomájára. Kedves testvérek, engedjük, hogy a szertartások, a jelképek, a gesztusok és mindenek előtt Krisztus élő jelenléte a liturgiában belülről formáljon bennünket. Ezt a következő katekézisek során még mélyebben is fogjuk majd szemlélni.
11: Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments les plus respectueux et leur filial attachement.
4: Kedves hallgatók, most a Szent Atya katekézisét, amelyet a Sacrosanctum Concilium Constitutionról kezdett el, most több nyelven fogják összefoglalni, majd újra én is összefoglalom a mai katekézist röviden, és majd egy pár gondolatot is megosztunk.
11: Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé de la catéchèse que vient d'exposer Sa Sainteté le pape Léon XIV. Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue. Nous abordons aujourd'hui une série de catéchèses sur le premier document promulgué par le Concile Vatican II, Sacro Sanctum Concilium, portant sur la liturgie. Les pères conciliaires ont voulu amener l'Église à contempler et à approfondir ce lien vivant qui la constitue et l'unit au mystère du Christ. La liturgie, en effet, touche au cœur même du mystère. Elle est à la fois l'espace, le temps et le contexte dans lesquels l'Église reçoit du Christ sa vie même. Or, ce mystère ne désigne pas une réalité obscure, mais le dessein salvifique de Dieu, caché depuis l'éternité et révélé dans le Christ. Celui-ci continue à agir, à sanctifier et à associer l'Église, son épouse, à son offrande au Père. Il exerce ainsi son sacerdoce absolument unique, lui qui est présent dans la parole proclamée, dans les sacrements, dans les ministres qui célèbrent, dans les gestes, les paroles, les silences et l'espace, dans la communauté rassemblée et au plus haut degré, dans l'Eucharistie qui nous configure au Christ et édifie l'Église dans la communion. À présent, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones.
15: Saluto cordialmente pellegrini di lingua francese venuti dal Senegal, dalla Costa d'Avorio e dalla Francia.
4: Köszöntöm nagy szeretettel a francia zarándokokat, a francia nyelvű zarándokokat.
11: En s'adressant aux francophones, le Saint-Père vient de dire: je salue cordialement les pèlerins de langue française venus du Sénégal, de Côte d'Ivoire et de France.
4: Tehát a Szent Atya köszöntötte a francia nyelvű zarándokokat, akik Szenegálból és Elefántcsontpartról, Franciaországból érkeztek.
16: Et surtout par la présence vivante du Christ. Je vous bénis de tout cœur, que l'Esprit Saint vous comble de ses dons.
17: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors.
4: Továbbá köszöntötte a francia nyelvű zarándokokat, hogy a liturgiában engedjék, ha szertartások, a szimbólumok, a gesztusok, a csendek, mindenek előtt Krisztus élő jelenléte, hogy belülről formáljon bennünket, és szívből adom áldásomat rátok, töltse be a Szentlélek életeteket ajándékaival. Most pedig angol nyelven.
17: He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
6: Dear brothers and sisters, as we continue our series of catechesis,

0: papságok által, valamint a Szentlélek erejével Jézus gyakorolja a papságát és megszenteli az egyházat, mint mennyasszonyát, egyesítve őt saját áldozatával, amelyet az atyának ajánl fel. Valóban, Krisztus jelen van a hirdetett igében, a szentségekben, a szolgálattevőkben, közösségben, de legfőképpen az oltári szentségben, és engedjük, hogy a liturgia szertartásai, szimbólumai, gesztusai, de mindenek előtt Krisztus élő jelenléte belülről formáljon bennünket. És ezt a témát majd későbbiekben részletesebben is megvizsgáljuk. Köszöntöm mindazokat az zarándokokat, angol nyelvű zarándokokat, látogatókat, akik Angliából, Írországból, Tanzániából, Indiából, Japánból, Maláziából, Fülöp-szigetekről, Vietnámból, Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból érkeztek, valamint a kanadai vatikáni múzeumok művészeti pártfogóit, mindájatokra és családjaitokra feltámadt Jézus örömét és békéjét kérem, Isten áldjon meg benneteket.
1: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebetes in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, das erste vom Zweiten Vatikanischen Konzil promulgierte Dokument war die Konstitution Sacrosanctum Concilium über die heilige Liturgie. Mehr noch als um eine Erneuerung der Riten geht es darin, um eine grundlegende Besinnung der Kirche auf ihren eigenen Ursprung im Geheimnis Christi. Diesem Geheimnis begegnet sie am intensivsten in der Feier der Liturgie, in der Christus durch die Kraft des Heiligen Geistes seine Braut, die Kirche, in das Opfer mit einbezieht, das er am Kreuz dem Vater dargebracht hat. Durch seine Gegenwart in den liturgischen Handlungen formt er die versammelte Gemeinde zum Leib Christi und zum Tempel des Heiligen Geistes, zu einer Gemeinschaft, die das, was sie in der Liturgie feiert, dann auch im Alltag leben und bezeugen soll. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
2: Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca.
0: Kedves német nyelvű zarándok testvérek. Arra hívlak benneteket, hogy a liturgikus ünneplés során egyre mélyebben merüljetek el Krisztus misztériumában, hogy az ő igéje és szentségei által gazdagíthassa és átalakíthassa életeteket. Pünköst közelettével Jézus édesanyjával és az apostolokkal egységben hívjuk a Szent Lelket, hogy újítsa meg szívünket és a föld színét.
1: Liebe Brüder und Schwestern deutscher Sprache, ich lade euch ein, euch in der Feier der Liturgie immer tiefer in das Geheimnis Christi zu versenken, damit er euer Leben durch sein Wort und seine Sakramente bereichern und verwandeln kann. In Erwartung des Pfingstfestes rufen wir gemeinsam mit der Mutter Jesu und den Aposteln den Heiligen Geist an, damit er unsere Herzen und das Antlitz der Erde erneuere.
0: Kedves hallgatók, miközben több nyelven összefoglalják a Szent Atya katekézisét, én is még egyszer röviden összefoglalom, hogy a Szent Atya ebben a katekézisben elmélkedni kezdett, úgymond egy újabb sorozatról, a II. Vatikáni zsinat elsőként kihirdetett dokumentumáról,

0: és pedig a Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúcióról, amely ugye a szent liturgiával foglalkozik. A célja, hogy az egyházat arra vezesse, hogy szemléje és elmélyítse a kapcsolatát Krisztus misztériumával, vagyis szenvedésével, halálával, feltámadásával és megdicsőülésével. És ez a közösség a szent liturgiában valósul meg, elsősorban a szertartások és az imádságok által. Tehát az egyház így fejezi ki hitét és formája önazonosságát, mint Isten népe, Krisztus teste és a Szentlélek temploma. A liturgiában Krisztus továbbra is cselekszik, vagyis jelen van az ige hirdetésben, a szentségekben, a szolgálatvégzőkben és az összegyűlt közösségben, de legfőképpen az oltári szentségben. Tehát a hívek részvétele a liturgikus cselekményekben építi és megújítja őket, valamint küldi őket, hogy a mindennapi életben is megvalósítsák azt, amit ünnepeltek, és saját életüket élő, szent és Istennek tetsző áldozattá tegyék. Hát röviden összefoglalva ezt emelte ki a Szent Atya mai katekézisében.
1: Su fe y modela su identidad como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. En la liturgia, Cristo sigue actuando, presente en la palabra proclamada, en los sacramentos, en los ministros que celebran, en la comunidad reunida y sobre todo en la Eucaristía. La participación de los fieles en la acción litúrgica los edifica, los renueva y los envía a manifestar lo celebrado en la vida cotidiana, haciendo de la propia existencia un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
2: Miközben különböző nyelveken összefoglalják a Szent Atya szavait, és a Szent Atya is köszönti a különböző zarándok csoportokat, és itt beszélgessünk erről a mai katekézisről, miközben hallgattam itt a Szent Atya szavait, amiket tolmácsoltál, hogy bennem az fogalmazódott meg, hogy ez olyan tömény, hogy ezt át kell rágni, vagy át kell elmélkedni.
0: Ez igen, jól mondtad, nagyon tömény, nagyon kemény, nagyon erős, és a Szent Atya is kihangsúlyozta, hogy erről már még többször fogunk részletesebben, fog erről beszélni, kibontsa. Igen, én örülök, hogy ezt a témát választotta, a liturgiát, hiszen én úgy érzem, hogy ma egy picit úgy el van hanyagolva a hívek részéről a liturgia.
2: Igen, igen, pontosan.
0: És én nagyon örülök ennek, hogy ezt így előhozta, ugyanúgy a másik dokumentumot is, konstitúcióról, amikor beszélt a dogmatikai konstitúcióról, most a liturgikus téma jött elő. Ennek azért örülök, mert a liturgia tulajdonképpen az egyháznak az egyház életének a központja. Benne, ahogy mondott a Szent Atya is, Krisztus műve folytatódik a liturgiában, tehát tulajdonképpen a Szent Mise egy liturgia. És ebben a liturgiában tudnak a hívek találkozni Istennel. Hát, és ki is hangsúlyozta, hogy a híveknek tulajdonképpen nem pusztán szemlélőként, hanem tudatos és tevékeny jelenléttel kell, részvétellel kell részt venniük, úgymond a liturgiában, és ki is emelte a Szent Atya, hogy különböző módokon van jelen Krisztus a liturgiában. Tehát elsősorban az olvasmányokban, ahogyha veszük a Szent Misét is, ugye van ószövetségi olvasmány, újszövetségi, tehát a Szent Lecke és az evangélium. Tehát benne van Jézus Krisztus már ebben, a szóban, az igében, benne van a szentségekben, ugye ki is emelte a Szent Atya, hogy az oltári szentségben, a legfőképpen. Igen, és aztán a közösségben. És ezért vannak, ugye ezért jó, hogy vannak különféle lelkiségek, mert minden lelkiség a liturgiáját másképp tudja megélni. És erről is lehetne egy külön témát indítani.
2: Igen, nekem most úgy eszembe jutott, hogy amikor katolikus lettem, akkor leültem, és a liturgiát, tehát a szentmisét a keresztvetéstől a keresztvetésig vettem, és kikerestem minden egyes részt a Bibliából, mert hogy minden mozzanatnak bibliai alapja van. És hogy ez mekkora kegyelem, és mekkora kiváltság, és szomorú, hogy nagyon sok katolikus ezt nem így éli meg. Nagyon sokszor halljuk, hogy Krisztus igen, egyház nem. Hát, hogy nekem az is tetszett, ahogy a Szent Atya azt mondta, hogy a liturgia táplálja a híveket, és mint egy belülről formálja, hogy tényleg átitat Jézus az ő jelenlétével ott, ahol jelen van. És hogyha én is bekapcsolódunk, úgy, ahogy te is mondtad, és a Szent Atya is, hogy nem kívülről szemlélője kell legyek, hanem résztvevője.
0: Aktív résztvevő, aktív igen. Részvétel kell, igen. És ez a dokumentum elő segíti, hogy a liturgia érthetőbb legyen, és közelebb álló legyen a hívekhez. Ezért engedélyezték azt, hogy a latin mellett mindenki a saját nyelvén tartsa a szentmisét, a liturgiát, és ezáltal ugye nagyon sokan közelebb kerültek, még igen. Közelebb az egyházhoz. Tehát ez egy hatalmas nagy reform volt tulajdonképpen a II. Vatikáni zsinat alkalmával. De hangsúlyozza ugye, ami nagyon tetszik, a szentírásnak a jelentőségét a Szent Atya, hogy az ige, amiben maga Jézus Krisztus a liturgiában meg tud nyilvánulni. Tehát célja nem az egésznek a hívek belső lelki megújulását az egész liturgiának, és mélyebb kapcsolat a Krisztussal. Tehát lényegében az a konstitúció azt tanítja, hogy a liturgia az nem csak egy egyszerű szertartás, hanem az egy élő találkozás Jézus Krisztussal. És ha így állunk neki, így megyünk be a templomba.
2: És így akkor, kezdjük a napunkat.
0: Igen, akkor ez teljesen átalakítja az egyszerű hívő embernek az életét is. Igen, erről talán több katekézis kellene tartani, akár már is a rádióban is. Igen.
2: Jó atya. Megvan a téma.
0: Lehet, igen.
2: Viszont nekem még azt tetszett, ne felejts szabad, amikor úgy az Efezusi levélből idézte, hogy már nem vagytok idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és Isten háza népe, az apostolok és proféták alapjára rakott épület, melynek szegletköve maga Jézus Krisztus, hogy tényleg ezt tudatosítsuk magunkba, hogy nem akárkik vagyunk. És ezt a szó jó értelmébe, tehát most, hogy tényleg Krisztushoz tartozunk, Istennek az örökösei vagyunk.
0: Hát én úgy gondolom, hogy ezekben a szavakban hatalmas vigasztalás rejlik.
2: Igen.
0: Mert az ember egyik legfájdalmasabb tapasztala, ugye legtöbbször az idegenség érzése, amikor úgy érezzük, hogy nem tartozunk sehova, engem nem szeret senki, nem ért meg engem senki, hogy kívül maradunk másoknak az életéből, vagy akár igen. Istentől is távol kerülünk emiatt, és sokan hordozunk magunkban ilyen úgymond láthatatlan falakat.
2: Tehát, torz Isten képet is ugyanakkor, igen. Mert Isten büntetőnek, vagy nem tudom, valaki távolinak gondoljuk.
0: És azt gondoljuk, hogy Isten talán másokat elfogad, de engem nem igazán, mert van ilyen is. És én bevallom őszintén, papként nekem is vannak ilyen kétségeim, nem is kevés alkalommal, hogy én mindent megteszek, én teljesen úgy akarom, hogy tökéletes legyen. És ugye, amikor jön egy kudarc, hogy ez nem úgy sikerül, akkor persze az ember hajlamos arra, hogy ezt gondolja, hogy na hát akkor engem...
2: Még Isten is elhagyott.
0: Igen. És magyar, ez lehet, hogy furán hangzik most a hallgatók részére, hogy én ezt így kimondom, de ez a valóság. Igen.
2: Hát a gonosz nem válogat.
0: Így van. Tehát, és Jézus Krisztus lebontotta ezeket a falakat. És ember között, ember és Isten között. Na most az egyház az maga Krisztus. Kimondta most is a Szent Atya.
2: Igen.
0: És nem úgy van, hogy egyház nem kell, de Krisztus igen.
2: Igen.
0: Nem lehet Krisztus nélkül, egyház nélkül nincs üdvösség. Na és Isten családjához tartozni ebből a szentírási részből, amit felolvastál, vagy elmondtál, Istenhez tartozni, ez nem azt jelenti, hogy én most tökéletes lettem.
2: Törekszem a tökéletes.
0: Egy családban is ugye nem azért szeretnek valakit, mert hibátlan, hanem mert hozzájuk tartozik.
2: Igen.
0: Tehát Isten sem teljesítmény alapján fogad el bennünket, hanem szeretetből. És ez a felismerés arra hív, hogy mi se tegyünk másokat idegenni. Tehát vajon vannak-e körülöttünk olyan emberek, akik magányosnak érzik magukat, akiket észre sem veszünk, akik arra vágynak, hogy valaki elfogadja őket? Krisztus tanítványának feladata, hogy otthont teremtsünk a szeretetben, és álljunk meg egy pillanatra, és engedjük, hogy Isten szava, ahogyan Szent Atya is ma kiemelte, megszólítson bennünket a liturgiában. És akkor rájössz arra, hogy igen, én nem vagyok egyedül, nem vagyok kívülálló, és én Istenhez tartozom.
2: Igen, szintén Pál apostol mondja, hogy meg kell újuljunk gondolkodásmódunkban. És úgy gondolom, hogy ezért is van olyan sok magányos ember, vagy ilyen elszigetelt, depressziós, pánikbeteg, és szinte most már mondhatni, hogy népbetegséggé vált, mert nem éljük a Krisztussal való élő kapcsolatot. Ilyen hivatalos kapcsolatunk van. Letudjuk, elmentünk a templomba, napap megtette az övét, én ott voltam, kiléptem, mintha mi se történt volna, ugye, szoktuk mondani, hogy nem azért megyünk, és nem azért veszünk részt a liturgián, hogy találkozzunk a jó Istennel, az Úrral.
0: Igen, hát ez is egy jó szentírási idézet, hogy is mondtad, újuljatok meg a
2: gondolkodásokban. Igen, gondolkodásotok szellemében, úgy mondja Pál apostol, most már igen, fordítástól.
0: Hát az ember élete kívülről is sokat változik, ugye. Innen indulnék ki, hogy új helyzetek, új emberek, új feladatok érkeznek a hétköznapi életünkben, de a Szentírás, mikor Szent Pál erről beszél, egy mélyebb megújulásra hív, tehát a belső embernek a megújulására tulajdonképpen. Tehát nem csupán a viselkedésünknek kell változnia, hanem a látásmódunknak, a gondolkodásmódunknak, vagyis a szívünk irányultságának, ugye, szoktuk mondani mindig, hogy ilyen bütőrmec vagy.
2: Ugye, hallottam,
0: hát egy ilyen székely mondás, hogy megszokta, és azt a megszokottságból nem akar kilépni az ember.
2: Hát ilyen
0: egyirányú, tehát se jobbra, se balra. Én fel kellett 8 órakor, reggelizek, kávézok, enni adok a kutyának, macskának, és ez a mindennapos rutin, nem tud ebből kimozdulni, hogy ne 8 órakor reggelizek, hanem fél 9-kor. Tehát ehhez ragaszkodik, de görcsösen. Tehát,
2: tényleg van bennünk azért ilyen ragaszkodás, hogy mi valamit tudunk, igen, és abból tényleg sokszor még a jó Isten sem tud kivenni, mert a szabad akaratunkat nem lépi túl.
0: Na és ez kell egy picit változni, egy újabb irányba menjen, szívünk irányultsága is, ugye erről beszél Szent Pál, erről, hogy újuljunk meg gondolkodásunkban. Tehát most, ha nem újulunk meg gondolkodásmódunkban, látásmódunkban, vagy a szívünk irányultsága nem változik meg, nem akarjuk, hogy megváltozzon, akkor menjünk vissza a kezdetekhoz, a 2000 évvel ezelőtti életmódhoz, mert ugye azt szoktuk meg, hát nem.
2: De akkor is elégedetlenek leszünk, szerintem.
0: Igen, tehát ugyanazok a gondolatok keringenek bennünk, igen, félelmek, önvádok, haragok, igen, előítéletek, reménytelenség, visszatérve észrevétlenül ezek alakítják tulajdonképpen a döntéseinket és a kapcsolatainkat. Úgyis a világ ma sok hangot sugall, hogy csak magadra gondolj, a sikered a legfontosabb, most vedd meg, most
2: mert
0: edd meg.
2: Mert megérdemled.
0: Igen, megérdemled.
2: Vannak ilyen reklámok.
0: Egy életem van, igen, most edd meg, most vedd meg, stb. És az életed attól függ, hogy mit érsz el, tehát teljesítménykényszer. De Jézus Krisztus teljesen más gondolkodásra tanít, ugye? És a gondolkodás megújulása, ez nem azt jelenti, hogy na most nekem pozitív gondolkodásom van, hanem nem arról van szó, hanem nem arról van szó, hogy nehézségeinket letagadjuk, vagy úgy tegyünk, mintha minden könnyű lenne. Tehát a keresztény megújulás, kedves hallgatók, ezt nagyon jól jegyezzék meg, azt jelenti, hogy Jézus Krisztus szemével tanulunk meg látni önmagunkat, másokat és életünknek az eseményeit. Tehát a megújulni azt jelenti, hogy a félelem helyett a bizalom útját választani, az ítélkezés helyett az irgalmat, a reménytelenség helyett ugye a reményt, és az önzés helyett a szeretetet. Hát Isten nem csak a cselekedetenket akarja formálni, hanem a gondolkodásmunkat,
2: a szívünket. A kőszívet ki akarja cserélni hússzívvé. És ez egy jó, bocsánat, mondja csak.
0: Mert ami ugye a szívben és az értelemben tulajdonképpen megszületik, abból formálódik az egész életem.
2: Igen, és ez egy jó házi feladat, hiszen most pünkösd megünneplésére készülünk, hogy engedjük. Ne görcsösen, úgy, ahogy te is mondtad, ne görcsösen akarjunk, hanem szabadon engedjük a Szentléleknek, hogy átformáljon bennünket.
0: Így van, és a liturgiában ezt meg tudjuk élni, hogy a liturgiában meg tudunk újulni gondolkodásmódunkban, mert ott van Krisztus szava, Isten szava, a liturgiában meg tudunk újulni, mert ott van a legnagyobb táplálék, az oltári szentség, és a megújulás az nem egy egyszerű esemény tulajdonképpen, és ezért örülök, hogy a liturgiában ez nem egy egyszerű esemény, hanem többféle módon megélhessük ezt a megújulást. Tehát minden nap egy újabb döntés, és az, a kérdés az, hogy én melyiket követem, melyik hangot követem, a régi emberét, vagy a megújult emberét, amelyet Krisztustól kapok én minden liturgiában. Tehát minden imádság, minden evangéliumi szó, minden őszinte találkozás Istennel, ez át kell, hogy formáljon bennünket. És kérdezzük meg, hogy most milyen gondolatot szeretne Isten bennem megújítani, legyen ez egy ilyen házi feladat.
2: Igen, amúgy az efezusi levelet, amikor úgy mélyebben tanulmányoztam, azt figyeltem meg, hogy nagyon sokszor mondja Pál, hogy megújulni, új emberré lenni.
0: Újjá születni.
2: Igen, de hogy nem saját erőből, hanem a Szentlélek erejéből. És nekem még az is tetszett így, ahogy a Szent Atya kiemelte, ugye az oltári szentség és a szent áldozás, hogy mekkora kegyelem ez, hogy Krisztus testéből táplálkozhatok. Hát ugye pont a tegnap Alex atya mondta, hogy az adásban, hogy régebb nem járulhattak minden nap szent áldozáshoz, de vajon ezt ajándékként éljük meg? Hogy Krisztus maga mondja, hogy aki nem eszi az emberfia testét, és nem issza az ő vérét, nem lesz élet benne. Ez akkor ne csodálkozzunk, hogy élettelenek vagyunk, hogyha nem veszük magunkhoz az éltető erőt. Dal suo esempio e dalla sua santità.
1: Saluto poi il gruppo della Basilica Santa Rita da Cascia.
0: Szeretettel köszöntöm a Cascai Szent Rita Bazilika csoportját, és örömmel áldom meg a megbocsátás és a béke fákáját, amely a testvér kapcsolat jelképe a Chicago városával, ha jól értettem. Köszöntöm a fiatal sportolókat, hogy sporttevékenységeik illette dolgokat készítettek. Nemes küldetésetek van, őrizzétek meg a sport lelkét. Emlékezzetek arra, hogy az igazi cél nem az anyagi győzelem, hanem az ellenfél tisztelete, a játék tisztessége és mindenki befogadása. Végül a fiatalokhoz, betegekhez, ifjú házasokhoz fordulok, azt kívánva mindegyiküknek, hogy mindig örömmel szolgálják Istent, és evangéliumi lelkülettel szeressék fele barátaikat. Mindenkire áldásomat adom. Most következik a Mi Atyánk eléneklése latin nyelven, majd az áldás, amely érvényes mindazok számára, akik az éter hullámain vagy bármilyen fórumon

0: Kedves már rádió hallgatók, az apostoli áldás utána szokott módon tapsviharral köszönik meg a Szent Atyának a mai katekézisét. Érdeklődve várom én is a következő témáját. A mai egy kicsit tömény volt, igen, ahogy Tünde fogalmazott, de mély mondani valója volt. Hál' Istennek ezt ki is veséztük egy picit.
1: Igen.
0: És megköszönjük a kedves hallgatóknak is, hogy velünk tartottak. Mi is elköszönünk a kedves hallgatóktól, maradjanak továbbra is velünk. Folytatódik a mai műsorunk a tematikus nappal.
1: Akik önökkel voltak.
0: Tibor atya.
1: És Görgényi Tünde.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.
3: Alig várták, hogy jöjjön a reggel, és most bánatosan, illatos kenetekkel sírva sietnek a sír felé hárman. Epesztő, emésztő, roskasztó gyászban. Ím ébred az élet, és támad a nap már. A madarak kara csak egy fénylő sugarat vár, és csattog az ének, száll által a légen, fel-fel az ég felé, csak úgy, mint régen. Jaj, az a régen! Ne fájna az emlék, mikor a mester előttünk ment még, és ajkán az élet igéi fakadtak a szomjazóknak, a fáradtaknak. Volt-e valaha riasztóbb álom, mint ez a három nap, ez a három, mikor aki folybást csak életet mentett, vad gyilkos kezek fogják meg a szentet, viszik diadallal a főpap elébe, rágalmat, gúnyt vágnak a tiszta szemébe, és suhog a korbács, és csattog az ostor. Hol aki megvédje, a hős, az apostol, és az atya hallgat. Mély csend ül az égen, s most hajnallik újra, csak úgy, úgy, mint régen. Hogy hurcolták, mint egy gonosztevőt, s még volt, aki gúnnyal nevette őt, amint a tövistől vére kicsordul, s úgy kell felemelni az utcai porból, köbdösve, gyalázva, a fára szegezték. De ő ugyanaz volt. Ott is szeretett még, ott fenn a kereszten, anyát és poroszlót, könnyet hullajtót és gyilkos sebet osztót. Ó, jaj, a halálig mindig szeretett. Viszik az illatozó kenetet, és sírva sietnek a sír felé hárman, nagypénteki gyásszal, húsvéti sugárban. Hogy látnák szemükben keserű könnyekkel? Milyen csodálatos ez a reggel. A pálmafák két szegélyén az útnak súgva, búgva valami titkot tudnak. A virágok át harmat könnyeken, már látják felragyogni fényesen az élet napját, s azt hirdeti minden, a sírban nincsen, a sírban nincsen. Ők mégis mennek, gyászolva, sírva, betekinteni egy üres sírba, az angyal előtt döbbenve megállni, feltámadott, élő mesterre találni. Húsvétkor, ha nincs még húsvéti szíved, a nagypéntekit vedd, vedd és vigyed könnyesen, aggódon, búsan, amint van, s keresd a Krisztust, keresd a sírban. Nem, úgysem fogod megtalálni ottan. Eléd fog állni, feltámadottan.
4: Mária Rádió.
5: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
6: Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat. Mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a betegágyok mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. És ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak, Uram, te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
7: Napsugaras tornyok címmel új sorozat indul a Mária Rádióban április 29-én. A 20. század első fele hazánkban a templomépítés virágkora volt. Több száz épületet emeltek ezekben az évtizedekben Isten dicsőségére. E nagy szám persze jelentős változatosságot is takart. A gyülekezet méretétől és anyagi lehetőségeitől függően voltak kisebbek és nagyobbak, tízesebbek és puritánabbak, illetve a felekezeti előírások is befolyásolták a megjelenésüket. Mindezeken túl pedig az éppen divatos stílusok is rányomták bélyegüket a templomokra. Új sorozatunkban Budó Péter művészettörténész, ceglédi önkéntesünk, művészettörténeti szempontból mutatja be az egyes irányzatokba tartozó templomokat, a historizmustól a szecesszión és az art déco-n át a modernizmusig. Az első rész április 29-én szerdán 20 óra 16 perckor jelentkezik. A műsor 4 hetente hangzik el. Várjuk Önöket szeretettel!

0: Hírek.
1: Zajlik még a Máriaton adománygyűjtés a felvidéki és délvidéki rádiókért. Pigler Mónika miradomonkos nővér tartotta a májusi almádialógus lelki gyakorlatot. Ismét megszervezi a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat a Befogadás Hangja Fesztivált. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett mőnöknek és Kassa Regina olvas fel. A háromnapos Máriaton adománygyűjtés során magyarországi hallgatóink a telefonos adományvonalon eddig 1 millió 440 ezer forint adományszándékot jeleztek, melyet ezúton is hálás szívvel köszönünk minden támogatónknak. A kitűzött cél azonban ettől még jelentősen távol van, miközben a délvidéki és felvidéki magyar nyelvű Mária rádiók fennmaradása továbbra is nagy kihívások előtt áll. Ezért kérünk mindenkit, aki teheti, hogy május hónapban még kapcsolódjon be a Máriaton összefogásába, és adományával segítse a jelenleg nehéz helyzetben lévő két Mária rádiót. Imádsággal és támogatásunkkal fejezzük ki összetartozásunkat, és tegyünk tanúságot arról, hogy a szeretet valóban összeköt bennünket, határokon átívelve is. Női szerepek, anyai örökségünk kincsei és keresztjei témát dolgozták fel a május 15-e és 17-e között megrendezett almádialógus lelki gyakorlat résztvevői Pigler Mónika Mira domonkos nővér vezetésével. Előadásaiban szó esett Ádámról és Éváról, a férfi és a nő különbözőségéről. Meg kellett ismerni magunkat és egymást, hogy együtt tudjunk működni. Mira nővér egyik tanításában a kút gazdag szentírási szimbolikáját fejtette ki. Fontos találkozási pont, éltető forrás, tükör, melyben úgy láthatjuk meg önmagunkat, ahogy Isten lát minket. A szűzanyától pedig a halálnál is erősebb, mélységes bizalmat, hitet tanulhatunk. Biztatta Pigler Mónika Mira nővér a résztvevőket. Június 12-e és 14-e között az indonéz származású Verbita atya, magunk Franciscus Saverius fogja tartani az almádialógus lelki gyakorlatot. Jelentkezni a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. A második Befogadás Hangja nemzetközi fesztivált rendezi meg a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Pátyi Csilla Háza integrált intézménye a Momkult kupola termében, mely lehetőség, hogy épp és speciális szükségletű emberek találkozzanak a művészetben. A zenei és mozgásos produkciók június 5-én és 6-án 18 és 20 óra között lesznek láthatóak. Mindkét napon már délelőtt megnyílik a befogadás vásár, ahol a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat üzemeiben és fejlesztő foglalkozásain fogyatékossággal élő és hátrányos helyzetű emberek által készített egyedi termékek közül lehet majd válogatni. A rendezvényen a Kárpát-medence legkiválóbb fogyatékossággal élő előadó művészei lépnek majd fel, akik a művészet erejével hangolják a közönséget az összetartozásra. A fesztivált adományokból szervezi a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A rendezvényre a belépés regisztrációhoz kötött, mely 1000 forint per fő per nap. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 20-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óránkban Szalka Mihály atya magyarázza a nap evangéliumát.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Volter Kálmán diakonus vagyok Ceglédről. Most húsvét utolsó 7. hetében vagyunk, szerdai napon, a mai napon János evangéliumának 17. fejezetéből halljuk a Szentmisében az evangéliumot, a 11. verstől a 19. versig. Ez így hangzik. Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott. Szentatyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egy legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem nevedben azokat, akiket nekem adtál. Megtartottam őket, és senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Most te hozzád megyek, ezeket pedig elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Átadtam nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tőled, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból. Szenteld meg őket az igazságban, mert a te tanításod igazság. Amint te küldtél engem a világba, úgy küldöm én is őket a világba. És értük szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban. Eddig a mai szentmisének az evangéliumi szakasza, ez Jézus főpapi imájából való részlet, amit az utolsó vacsora során hallhattak az apostolok tőle. Először egy Júdásra tett kitételre szeretnék kitérni. Megtartottam őket, és senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Azt gondolhatnánk, hogy ez azt jelenti, hogy Júdásnak a tagadása elengedhetetlen lett volna a megváltás művének beteljesedéséhez. Ilyen esetben, hogyha ezt gondoljuk, akkor tulajdonképpen Júdásnak egy forró kézfogás jár, hogyha mondjuk valaki rendezne egy filmet a megváltásról, az üdvösségről, a végén a stáblistán oda lehetne írni, hogy és köszönjük Júdásnak, aki nélkül ez a megváltás nem jöhetett volna létre. Vagy mondjuk Jézus egy portfóliót állít össze a mennyei atya számára a sikeres küldetés után, és akkor a legvégén köszönetnyilvánítást tehetne ő is Júdásnak. Egyáltalán nem erről van szó. A megváltásnak nem egy szükséges és nélkülözhetetlen, mondjuk idézőjelesen kelléke, mert hiszen ember, Júdás. Júdásnak a tragédiája nem abban áll, hogy elárulta Jézust, hanem abban áll, hogy miután fölismeri a tettének a súlyosságát. Főpapoknak azt mondja, vétkeztem, elárultam az igaz vért. Utána annyira belekeseredik a maga gödrébe, hogy képtelen kilátni belőle annyira, hogy fölismerje, hogy az Isten irgalmas. Egyszerűen képtelen már megbízni mindenféle isteni irgalomban vagy megbocsátásban. Ezért mondja az írás róla, hogy a kárhozat fia. Mert teljesen bezárja magát a saját elképzeléseibe, és nem akar már kapcsolatba lépni az Istennel. Mert miért is akarna? Hát úgyse fog megbocsátani nekem. Úgy is megbüntet. A felismerés, hogy bűnt követett el, nem hozta meg számára a bűnbánatot. Mindezekkel együtt az egyház még róla sem meri kimondani, hogy ott van a kárhozottak között. Egy biztos, Júdás sem nélkülözte a szabad akaratot. Nem volt neki valami fátum, hogy neki kötelező elárulni Jézust, mert különben lőttek a megváltásnak. Neki is ugyanúgy megvolt a szabad emberi akarata, amihez minden ember tekintetében ragaszkodik az Isten. Mert hiszen ő adta nekünk ezt a legdrágább ajándékot. Júdástól sem vette el a szabad akaratot, hogy mondjuk így biztosítsa azt, hogy el legyen árulva Jézus és a kereszt halál bekövetkezzen, stb. Júdásnak a tökéletes ellenpólusa Szűz Mária. Aki nélkül azt mondjuk, hogy aztán végképp nem lehet szó megváltásról, mert hiszen ő szüli a világra az örök igét. Az ő méhében testesül meg, ő méhében válik emberré, kapcsolódik az örök ige az emi emberi természetünkhöz, és így, aki királyunk, egyben testvérünk is lesz. És hát, hogy az ember gondolhatná, hogy na hát akkor Szűz Mária tekintetében aztán végképp biztosan bebiztosította magát az Úristen, és a Szűz Máriának a szabad akarata szóba se jöhet, kiszemelte őt erre a feladatra, nincs mese. Emlékezzünk vissza arra a leírásra, amit a gyermekség evangéliumban olvasunk, amikor az angyal elmondja Szűz Máriának, hogy kit fog a méhébe fogadni a Szentlélek erejéből. És az angyal, amikor elmondta, amit el kellett mondani, nem hagyja ott rögtön Szűz Máriát, megvárja azt a mondatot, amikor Szűz Mária a szabad akarati aktusból kimondja azt, hogy íme az Úr szolgáló lánya, legyen nekem a te igéd szerint. Aztán van ebben az evangéliumi részletben, ami Jézus főpapi imájának is csak egy része, egy következő mondat: nem azt kérem tőled, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Ezek szerint Jézus nem akarja, hogy a mennyei atya kivegyen minket a világból. De hogyha belegondolunk, mit hallunk János evangéliumának a prológusában, övéi közé jött, és övéi nem fogadták be. De erre nem az örök igének az a reakció, hogy akkor sarkon fordul, hogy hát bocs, téves riasztás volt, fiúk, ha nektek nem kellök, akkor maradjatok magatoknak. Hanem az örök ige belebocsátkozik az ember életében. Mondhatni úgy, hogy tetőtől talpig. Mert hiszen mindenestől magára veszi a mi emberségünket maradéktalanul. Nyilvánvaló, hogy akik Krisztushoz kapcsolódnak, nekik is ugyanígy kell tenniük, nem kivonulni a világból, hanem belebocsátkozni a világba. A világ János evangéliumában az Isten akaratával szembeszegülő valóság, és az, aki nem fogadja be. De különbséget tesz Jézus ebben az imában a világ és a gonosz között. A világba belebocsátkozik ő is, és ezt kéri tőlünk is, hogy bocsátkozzunk bele a világba, mert hiszen nekünk ebben a világban kovásznak kell lennünk, kovászként át kell járnunk a világot, mert a világ nem a reménytelen eseteknek a halmaza. Az emberek között nincs reménytelen eset az Isten számára. És az a különbségtétel, amit Jézus tesz a világ és a gonosz között, az mutatja azt, hogy a világgal nekünk igenis dolgunk van, meg kell szentelnünk a világot, a gonosszal viszont az égvilágon semmi dolgunk nincs. A gonosz úgy döntött, hogy mindenestül az általa tökéletesen ismert Istennel szembefordul. És az ő szembefordulása ilyen módon végleges. Nekünk pedig az a dolgunk, hogy csatlakozzunk Jézushoz. Jézuson keresztül a Szent Háromságba vagyunk meghívva, és kovászként átjárjuk a világot, hogy egyre inkább növekedjen az a teremtett valóság, ami csatlakozik az Istenhez, ami közösségre lép az Istennel. Ennek a főpapi imának az előzménye Jézusnak a búcsú beszéde. És ebben a búcsú beszédben Jézus új parancsot ad az apostoloknak. Új parancsot adok nektek, szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. És hogy nagyobb szeretete senkinek nincs annál, mint aki életét adja a barátaiért. Fölmerülhet bennünk a gondolat, hogy akkor ez igazából moralitás kérdése? De hogyha csak moralitás kérdése lenne az üdvösség, akkor ki kell mondanunk, hogy akkor fölösleges volt a megtestesülés is. Mert hiszen akkor parancsok követéséről van pusztán szó. Morális parancsok, amiket már Mózesen keresztül is közölt velünk az Isten. Semmi szükség nem lett volna arra, hogy közénk testesüljön. Ez mutatja azt, hogy az Isten túl akar menni velünk kapcsolatban a morális parancsok teljesítésének megkövetelésétől. Az Isten életközösséget kínál nekünk. Egészen különleges és egészen minket átölelő életközösséget. Így imádkozik Jézus, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egy legyenek, mint mi. Az egész főpapi imát átjárja Jézusnak az a kérése, hogy az a bizalomteli és élet ajándékozó kapcsolat, ami közte és a mennyei atya között van a Szent Lélekben, mert hiszen a Szent Lélek a szeretetnek, a kapcsolatnak a lelke, a harmadik isteni személy, amiben a Szent Lélekben ajándékoz mindent oda a mennyei atya a fiúnak, és a fia ebben a Szent Lélekben fogad el mindent, a mennyei atyától is mindent visszaajándékoz. Tehát ilyen életadó és életet totálisan oda ajándékozó és mindenestül elfogadó szeretett közösség az, ami az atya és a fiú között a Szent Lélekben van, és ezt akarja Jézus ránk is kiterjeszteni. Hiszen ezért volt az egész megtestesülés, hogy ne valamiféle szóbeli meghívás történjen, hogy teljesítsétek a parancsomat. Nem erről van szó pusztán, hogy morális parancsokat teljesítsünk, hanem hogy egészen egyedi életközösségre hív minket az Isten Jézuson keresztül. Jézus vállalja mi emberségünket, és egy lesz közülünk. A kalkedóni zsinat kimondja azt, hogy egy lényegű az atyával, de hozzáteszi, hogy egy lényegű velünk. Jézus Krisztus az a kapu, amin keresztül mi be tudunk lépni az Istennel való életadó közösségbe. Aminek nyilván szerves következménye kell, hogy legyen az, hogy teljesítsük a morális parancsokat is. Az Istennek a parancsai teljesíteni kell, nyilvánvaló. De emiatt mondjuk azt, a megtestesülés, és amiatt, hogy Jézus velünk sorsközösséget vállal, és egészen sajátos egységbe akar lenni velünk, emiatt mondjuk azt, hogy ez az engedelmesség nem lehet szolgai engedelmesség, hanem a fiúi engedelmesség az, amit nekünk követni kell. Az egész főpapi imát átjárja Jézusnak ez a vágya, hogy nekünk ilyen kapcsolatunk legyen ő vele, és rajta keresztül a mennyei atyával. Hamarosan a Szentlélek kiáradását fogjuk ünnepelni. Mi történik a Szentlélek kiáradásakor? Amikor vasárnap hallottuk az evangéliumot, veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ezt az apostolok nem nagyon tudták elképzelni, hogy hogyan fog ez megvalósulni. És amikor megkapják a Szent Lelket, akkor döbbennek rá, hogy az az életadó közösség a lelken keresztül zajlik. A Szentlélek ajándéka teszi lehetővé azt, hogy mi élő és éltető kapcsolatba tudunk lenni a Jézussal. Hogy a mi kapcsolatunk élő és minket éltető kapcsolat. Innét kezdve nem szolgák vagyunk, akik csak a parancsokat vakon teljesítik, hanem Jézussal életközösségre léphetünk, és ez az életadó képesség itat minket át annyira, hogy most már mondhatjuk azt, hogy Abba, Atya, ugyanúgy szólíthatjuk a mennyei atyát, mint ahogy Jézus. Mert hiszen a kapcsolat, ami Jézus és a mennyei atya között van, Jézuson keresztül a Szentlélek által fel van kínálva nekünk is. Kapcsolódhatunk a lélekben Jézushoz. És ez a kapcsolódás, ez meg kell, hogy hozza életünkben a gyümölcsöket is. Hagy utaljak a szőlőtő és a szőlővesző példabeszédére. Ha a szőlőtőn, vagyis Jézuson maradunk, ez nem azt jelenti, hogy valamiféle ilyen szóbeli megegyezés van közöttünk. Hát hiszen a szőlőtő és a szőlőveszőnek a közössége együttese egy egészen szerves kapcsolódás. Szervesen kell kapcsolódnunk Jézushoz, hogy az az életadó nedv, ami a tőkében van, átáramoljon rajtunk is, és ez hozza meg a gyümölcsöt. A szeretetnek, az életet oda ajándékozó szeretetnek a gyümölcseit.
0: Mária Rádió.
5: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Május 20-án szerdán önök a Jó Hírek magazin adását hallják. Mai műsorunk tartalmából. Várnai Péter atya gondolatai után a csendből születik a megújulás. Skóciai Szent Margit gondozó otthonba látogatott Felföldi László pécsi megyéspüspök. Majdnem elveszett. 500 év gyógyító hagyományát mentette meg a Szeged családi egyházmegye. Ünnepi alkalomra hívták a kaposvári egyházmegyében szolgáló hitoktatókat. Tartsanak velünk! Várnai Péter atya gondolatai. Egy megtérés folyamatának lépéseinek is tekinthetjük a párbeszédet. Első lépés. János keresztsége, ami a bűntől való elfordulást jelenti. Második lépés. Az Úr Jézus keresztsége, ami Jézust állítja a középpontba. Harmadik lépés, ami egyben a nulladik lépés is. Keresztség a Szentlélekkel, aki mindent átfog, megelőz és bevár úgy, hogy szeretetben magához ölel. Ő csinál káoszból rendet, ő kezdeményez, és ő úgy jár előttünk, hogy egy mozdulattal lép a nyomunkban is védőleg. Bátorságra és harcra tüzel, de megfontoltá is tesz. A pécsi egyházmegye fenntartásában Vásáros Dombon működő idős otthonban május 13-án Felföldi László főpásztor szentmisét ünnepelt az intézmény lakóival és dolgozóival, majd megáldotta a 70 éve átadott és a közelmúltban felújított épület Magdolna ház részlegét, ahol 15 idős lakó méltó elhelyezésére nyílik lehetőség. Az átépítés révén az otthon legrégebbi, korszerűtlen részlege korunk elvárásaihoz igazodva újulhatott meg. A korábbi több személyes lakószobákból és egyetlen közös fürdőben álló épületben két ágyas szobákat alakítottak ki, két-két szobánként egy közös fürdőszobával ellátva, illetve egy közösségi térrel kiegészülve, amely kiválóan alkalmas a látogatók fogadására is. A munkálatokat a pécsi egyházmegye saját forrásából finanszírozta, mintegy 80 millió forint értékben. A kialakítás során figyelembe kellett venni, hogy az itt élő többségében a demencia súlyos fokában érintett, idős ellátottak kényelme is biztosított legyen. A megújult épület szán megáldása előtt az intézmény ebédlőjében gyülekeztek az idős lakók, ahol Felföldi püspök szentmisét celebrált. A főpásztor azt kérte az idősektől, hogy az élet harcában és küzdelmében szerzett sérülésekre figyelve gyógyítsák a családban, társadalomban, egyházban kapott sebeiket, a Jóistenhez fordulva kérjék sebeik gyógyulását. A szentmise után Kis Kelemen Eszter, a skóciai Szent Margit gondozó otthon intézmény vezetője, rövid köszöntőjében korunk egyik legnagyobb társadalmi kihívásának nevezte az idős emberek ápolását, gondozását. Méltatva az intézmény megújulását úgy fogalmazott, hogy amikor az idős emberek élete és az őket gondozó szakemberek is figyelmet kapnak, azt tükrözi, hogy az idős ember érték, akit tiszteletet és odafigyelést igényel, aki betegségei ellenére a társadalom valódi értékekkel bíró tagja, akikről fontos a méltó módon történő gondoskodás. Az ünnepi alkalom az idős lakók műsorával és a megújult épület rész megáldásával zárult, majd a főpásztor az idősekkel és az intézmény dolgozóival beszélgetett. Az ünnepi szentmisén készült fotógalériát megtalálják a Pécsi Egyházmegye honlapján. Óriásit fordult egy kisvárosi képzés sorsa, amikor a Szeged Családi Egyházmegye felkarolta. A Gál Ferenc Egyetem egészség és szociális tudományi kar kevesebb, mint egy évtized alatt a megszűnés széléről jutott el a segítőképzések hazai élvonalába. A látványos felemelkedés mögött tudatos építkezés és határozott értékválasztás áll, következetes válasz arra, mit jelent ma valóban segíteni. Hosszú, viharos évtizedek után a 2017-es fenntartóváltás hozta el a stabilitást a gyulai felsőfokú egészségügyi képzés számára. A Szeged Családi Egyházmegye karolta fel az intézményt, a szakmai tudás mellé immár keresztény értékeket és megtartó közösséget is kapnak a hallgatók. A 2017-es fordulat előtt a gyulai egészségügyi képzés a fennmaradásért küzdött. A hallgatói létszám alig haladta meg a 100 főt, és reális veszély volt, hogy a képzés végleg eltűnik a hazai felső oktatási palettáról. Pedig a gyökerei egészen a 16. századig nyúlnak vissza.

együttműködések, miközben egyre határozottabban rajzolódott ki az intézmény saját arculata. A kar nem csak megmenekült, hanem saját karaktert épített, amelyben a magas szintű szakmai tudás és az emberközpontú keresztény szemlélet egymást erősíti. A kar egyik legerősebb pillére az ápolás és betegellátás képzése. Beke Szilvia dékánhelyettes, az egészségtudományi képzési terület duális vezetője, maga is Gyulán, az első évfolyam hallgatójaként szerezte meg ápolói diplomáját, később oktatóként, majd tanszékvezetőként belülről látta, hogyan változott a képzési terület. Ahogy fogalmazott, az ápolás így válik egyszerre tudománnyá és művészetté. Tudomány, mert komoly szakmai tudásra épül, és ma már egyre szélesebb kompetenciákat követel. És művészet, mert mindezt úgy kell alkalmazni, hogy a beteg egy pillanatra se érezze magát kiszolgáltatottnak. Vince Gábor dékán arra is rámutatott, a kar erőssége abban is rejlik, hogy nem egyetlen szakra épít. Az ápolóképzés mellett a szociális munka, az egészségügyi szervező, egészségturizmus, valamint a mentálhigiénés, családkonzulens, mesterképzés is azt mutatja, Gyulán a segítő szakmákat nem szűken értelmezik. Vince Gábor, aki egyebek mellett a Magyar Orvosi Kamara vármegyei elnöke és a Magyar Pszichiátriai Társaság alapító tagja is, arra is kitért, hogy kevés olyan képzőhely van, ahol a gyakorlat annyira közvetlenül kapcsolódik az elméleti oktatáshoz, mint a GFE egészség és szociális tudományi kar esetében, amelynek közvetlen szomszédja a Gyulai Kórház. A hallgatók már a képzés során valós ellátási helyzetekben szerezhetnek tapasztalatokat. Vannak érdekes történetek. Virt Márton karmester és zeneszerző Ízlandon él, közben a GFE ápolás és betegellátás szakán első éves hallgató levelező tagozaton. Rendszeresen több ezer kilométert utazik. Tanulmányait eredetileg egy izlandi egyetemen kezdte, ám hamar szembesült azzal, hogy bizonyos képzési elemek összeegyeztethetetlenek keresztény értékrendjével. A megalkuvás szóba sem jöhetett, másik utat keresett. Olyan helyet, ahol nem kell feladnia azt, amiben hisz. Végül a Gál Ferenc Egyetemen találta meg azt a közeget, ahol a professzionális szakmai tudás és a keresztény meggyőződés nem kerül szembe egymással, sőt, egymást erősítve adnak irányt és biztos alapot választott hivatásában. Baranyi Brigitta Otília, szintén első éves ápolás és beteg ellátás szakos hallgató története másképp, de ugyanilyen erősen mutat rá a képzés lényegére. 10 éve dolgozik az egészségügyben a budapesti Semmelweis Egyetem rehabilitációs klinikáján. Sztrokos betegekkel foglalkozik, így pontosan tudja, milyen hosszú és rögös út vezethet odáig, míg valaki újra talpra állhat. Számára az ápolás nem szakma, hanem hivatás, ezért választotta a GFE levelező képzését, hogy tovább fejlődjön, és még többet adhasson a betegeinek. Az egyetemet egy kis film is bemutatja, melyet megtalálnak a Szeged-Csaráli Egyházmegye internetes oldalán. Ünnepi alkalomra hívták a Kaposvári Egyházmegyében szolgáló hitoktatókat. A kateképák napján szakmai és lelki programokkal, szentmisével, valamint a Kerek egy ég alatt című ünnepi előadással várták a résztvevőket. A nap középpontjában a közösség építés, a hivatás megerősítése és az öröm állt. Az alkalmon Varga László megyés püspök köszöntőjében hálát adott a katekétákért, megköszönve szolgálatukat, majd Tomanek Péter hitoktatási igazgató értékelte a 2025-26-os tanévet,
ébresszünk hitet.

0: címmel, mely egyben az egész tanítási év mottója is volt. A katekéta szolgálat jóval túlmutat a hittanórák megtartásán, hangsúlyozta Farkasné Magyar Anikó hitoktatási szakmai vezető az ünnepi alkalom kapcsán. Mint fogalmazott, a katekéta kifejezés tudatosan többet jelent, mint egyszerűen hitoktatót. Olyan elhivatott munkatársat jelöl, akik a gyermekeket és családjaikat a plébániai közösséghez kapcsolják, közösségeket építenek, programokat szerveznek és lelki támaszt nyújtanak. A közösségi kapcsolatok erősítését szolgálják mintegy 4 éve működő teaházak is, amelyek esperesi kerületenként szervezett szakmai lelki találkozók. Ezek célja, hogy az azonos térségben szolgáló hitoktatók ne csupán munkatársakként, hanem egymást lelkileg is támogató közösségként kapcsolódjanak össze. Az ünnepen Varga László megyés püspök mutatott be szentmisét. Szeretett, örömteli hitoktató testvéreim, szólt a katekétákhoz a főpásztor prédikációjában. Teljes az örömötök? Betölt benneteket az öröm? Hiányzik, nem csak a keresztények, hitoktatók vagy a papok között. Nem látszik, hogy az örömünk teljes lenne. S mitől lesz teljes? Hát a Szentlélektől. Jézus azért ment el, hogy elküldje az Atyától első ajándékul. Vegyétek a Szent Lelket. Milyen a kapcsolatotok vele? Nagyon kockázatos dolog prédikálni, vagy hitoktatni a Szentlélek nélkül. A szentmise végén Varga László megyés püspök Szent Carlo Acutis díjat adott át. Kedves hallgatóink, eddig tartott mai Jó Hírek magazinunk, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Búcsúzik önöktől az adás szerkesztő műsorvezetője, Miklósné Dorcsi. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Jó Hírek. A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

Csodálatos vagy, Isten, a te szentélyedben. Áldott legyen Isten. Most, ahogy imádkozni kezdek, Isten szentélyében vagyok. Egyszerűen csak figyelhetek erre. Mindaz, ami itt most körülvesz, Istenhez tartozik. Tárgyak, élőlények, emberek. Isten itt van, éppen itt. Nem kell hát messzire mennem. Elég, ha én is itt vagyok, ő vele.

Evangélium Szent János könyvéből. Én már nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tarts meg őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, hogy egy legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megtartottam őket nevedben, akiket nekem adtál. Megőriztem őket, és senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, hogy az írás beteljesedjék. Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Közöltem velük igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, ahogy én sem vagyok a világból. Nem azt kérem, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazságban. A te igéd igazság. Ahogyan engem a világba küldtél, úgy küldtem őket én is a világba. Értük szentelem magam, hogy ők is meglegyenek szentelve az igazságban.

nem e világból valók. Hallom Jézus szavait. Mintha Jézus a gyökereimről, a származásomról beszélne. Mintha azt mondaná, itt élek, de nem ebbe a világba gyökerezem bele. Létezésem gyökerei máshová, mélyebbre nyúlnak. Mit jelent ez számomra? Hogyan hat ez rám?

0: Pilátus előtt Jézus az ő országáról ugyanezt mondja. Az én országom nem e világból való. Mintha valahogyan Isten országához tartoznék. Ide nyúlnának az én gyökereim. Ahogy ismét meghallgatom az evangéliumot, különösen is figyelhetem Jézus imáját. Atyám, szenteld meg őket az igazságban.
1: Én már nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tarts meg őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, hogy egy legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megtartottam őket nevedben, akiket nekem adtál. Megőriztem őket, és senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, hogy az írás beteljesedjék. Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Közöltem velük igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, ahogy én sem vagyok a világból. Nem azt kérem, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazságban. A te igéd igazság. Ahogyan engem a világba küldtél, úgy küldtem őket én is a világba. Értük szentelem magam, hogy ők is meg legyenek szentelve az igazságban.

csatlakozhatok Jézus imájához, és én is kérhetem. Atyám, szentelj meg engem az igazságban. Ízlelgethetem ezeket a szavakat. Mit jelentenek nekem? Hogyan hatnak rám? Kifejezhetem mindazt, ami bennem van, és figyelhetek az ő válaszára.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek. A Mohácsi csata következményeiről nyílt kiállítás Ópusztaszeren. Már lehet jelentkezni a liturgikus könnyűzenei képzés 2026-27-es tanévére. Árpádházi Szent Erzsébet szobrot állítottak a franciaországi Bretagne félszigeten. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. A Mohácsi csata délalföldi következményeiről és a hódoltság koráról nyílt kiállítás az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban pénteken. Az október 31-éig látogatható kiállítással is szeretnék eloszlatni, a többi közt azt, hogy a hódoltság török volt. A folyamat döntően a délszláv népesség mozgásával járt. Mindenkire ellenségként tekintettek. A módosabbak éremegyütteseket, a kevésbé gazdagok munkaeszközöket tároltak. A kiállítás kurátora az MTI-nek elmondta, a tárlaton régészeti leletek segítségével mutatják be a visszavonulás útját. Láthatóak a közösségre jellemző ékszerek, hajtűk, gyűrűk, övcsatok, de bemutatják a magyar kézműves kultúra néhány szép darabját és a kor mindennapjait meghatározó fegyvereket is. Számos leletet fémkeresős kutatások során találtak meg, melyek közül talán a legérdekesebbek pénzhamisító műhelyek működésére utalnak. A két éves, két hetente szombati napokon zajló budapesti liturgikus könnyűzenei képzésen, melyre június 7-én éjfélig lehet jelentkezni, az egyéni hangszeres órák mellett kórus és zenekari gyakorlat, zeneelmélet, liturgia és hangtechnikai ismeretek is szerepelnek a tanmenetben. A cél a gitáros szentmiség zenei színvonalának fejlesztése, katolikus liturgiához méltóvá tétele. Előfeltétele, hogy a jelentkező már rendelkezzen valamilyen hangszeres előképzettséggel és gyakorlattal. A képzés azok számára ajánlott, akik a gitáros szentmiséken való zenei közreműködést nem hobbiként, hanem szolgálatként szeretnék végezni. A képzés helyszíne a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Szakgimnázium, 11. kerület Budapest, Neszmélyi út 30. A tanulmányokat Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek aláírásával ellátott oklevél zárja. Árpádházi Szent Erzsébet monumentális gránit szobrát május 2-án avatták fel a Bretagne Szentek Völgye szoborparkban. A 4 méter magas, rózsaszín gránit szobor alkotója a munkácsi születésű Matl Péter szobrászművész és fia. A magyar Szent Királylány szobrát Kálmán Imre soproni plébános áldotta meg, tudatta a Győri Egyházmegye. A félszigeten ma is mintegy 250 ezer breton használja a mindennapokban az ősi kelta nyelvet. Az általuk lakott 650 lakosú település mellett található a 38 hektáros Szentek Völgyének nevezett szoborpark. A szoborba faragott breton szentek között kevesen vannak, akiket a katolikus egyház valóban szenté avatott. A többieket a nép kiáltotta ki szenteknek, a nép iránti jó cselekedeteik nyomán. Árpádházi Szent Erzsébet a legkedveltebb szentek közé tartozik. Bretagne-ban 20 az ő nevére szentelt kápolna vagy templom található. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 20-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Imaláncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Újra csak imád kérek Terigéért, a gyógyulásáért, és ameddig a betegséget tart, addig erős lelki erővel bírja és türelmesen várjon. Kérek imád a hitért, reményét, szeretetem, alázatáért, akaratáért. Amen.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságos szűzanya közbenjárását, családom megtéréséért, a Szentlélek kiáradását kérem a két unokámra, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Közös imád kérek Ferenc pápa lelküdvességéért, Leó pápa egészségéért. Közös imád kérek és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. És imádkozunk az elmúlt szüleimért, testvéreimért, nagyszüleimért, és minden elhunyt hozzám tartozók lelkük üdvösségükért, a tisztított üdvben szenvedőkért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért az egész világon, Magyarország és az egész világ békéjét, és imádkozunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Ima szándékot szeretnék kérni a magam és a családom testi-lelki gyógyulásáért, a megholtjaim lelki üdvéért, az összes hozzátartozóinak testi-lelki gyógyulásért, két családnak az összebéküléseért, mert olyan régen haragszanak már egy fiatal embernek jó munka lehetőségé, mert nincs neki munkahelye már elég régen. Egy fiatal párnak is a lelki békéért, mert olyan nehezen jönnek ki, hogy mindig veszekszenek, adjon nekik már a szűzanya lelki békességet, hogy ne marakodjonak mindig a Szentatyánké, papjainké, Szentatyáink, papjaink lelki üdvéért, a Mária Rádió minden dolgozójáé, családjukkal együtt. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád kérek szépen gyógyulásomért, valamint Erzsébet, Mária, Katalin, Zsuzsanna testvéreink gyógyulásáért, leányoméknak gyermekáldásért, fiamnak, hogy találja meg élete párját, és a világ békéért. Nagyon szépen köszönöm! Isten áldja Önöket!
7: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért, fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőért a keresztem hordozásához, a magyar nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára. Kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, hazánk és hitünk ellenségeiért egy jó szándékra, Zsóka édesanyja gyógyulásáért, a háborúk megszűnéséért és minden háborútól szenvedő emberért. Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
8: Megköszönöm az eddig kapott sok-sok kegyelmet. Kérem a közös imát, elhunyt férjem, szüleim, szeretteim, lelki üdvéért, és kérem szépen a boldogságos tűzanyát járjon közbe Szent Fiánál Irénke és a magam gyógyulásáért, és a segítőim életére áldást kérek. Köszönöm szépen.
9: Hálát adok Istennek a kapott kegyelmekért. Közös imát szeretnék kérni Ferenc és felesége gyógyulásáért, Mártika holnapi szívműtétjének sikeréért, a teljes gyógyulásért, Gyuláért és családjáért, szintén gyógyulásért, Alicéért és testvéréért, papokért, szerzetesekért, politikusokért, a békéért. Köszönöm szépen!
10: Dicsértessék Jézus Krisztus! Én imát szeretnék kérni a Tomikámért, a fiamért és magamért, az édesanyáért, és többek között nagyon szépen köszönjük mindketten a drága Úr Jézusnak, a drága szűzanyánknak, égi édesanyánknak, hogy a rossz szobatársamtól megszabadultam, és jött helyette egy nagyon rendes néni, ő is legyen megsegítve az égiek által, meg egy nagyon rendes leányka segített engem a napokban, ő is legyen megsegítve, és önökért, a Mária Rádióért kérek még imád. Köszönöm szépen, dicsértessék Jézus Krisztus!
3: Imádokat szeretném kérni Katalinére, egy beteg emberért, aki betegségben szenved. Amen.
11: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönöm a minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és a Szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imát kérni, elhunyt családtagjaim lelki üdvért, lányom unokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmány eredményükért és a magam egészségéért, Magyarország a világ és a világ békéért, Mária Rádió fennmaradásáért, a dolgozóért és a támogatóért. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Megvallak, Uram, a nemzetek között, hirdetem nevedet testvéreimnek. Alleluja. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent János evangéliuma szerint Jézus így imádkozott. Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Átadtam nekik tanításodat, azt kérem tőled, hogy óvd meg őket a gonosztól. Szenteld meg őket igazságban, mert a te tanításod igazság. Amint te elküldtél engem a világba, úgy küldöm én is őket a világba.
1: Amikor pedig eljön a vigasztaló, akit elküldök majd nektek, az igazság lelkét, aki az atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. De ti is tanúságot tesztek, mondja az Úr. Alleluja.
3: Részlet Nagy Szent Vazul püspöknek a Szentlélekről írt könyvéből. A Szentlélekhez folyamodik mindenki, aki rászorul arra, hogy megszenteljék. Minden élő az ő erejét kívánja, akinek lehelete mint egy ösztönzi, öntözi és erősíti őket, hogy mindegyik elérhesse saját természetes célját. Ő a megszentelés kiinduló pontja, a szellemi fény, aki önmagából ajándékoz megvilágosítást mindenkinek, hogy kutatni tudja az igazságot.
0: Isten angyalai örülnek a megtérő bűnösnek.
4: Szent Mihály arkangyal védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Szent Gábriel arkangyal,
0: könyörög érettünk.
4: Szent Rafael arkangyal,
0: könyörög érettünk.
4: Magyarország védangyala,
0: könyörög érettünk.
4: Minden magyarok, a szentek és a...
0: Igen. Könyörögjetek érettünk. Én vagyok az első és az utolsó, az élő, bár halott voltam, de íme élek, mindörökkön, örökké. Alleluja, mondja az Úr. Mária, béke királynője.
4: Könyörög érettünk.
0: Mária, magyarok nagyasszonya.
4: Könyörög érettünk.
0: Mária, az irgalmasság anyja.
4: Könyörög érettünk.
0: Mária, világ győzelmes királynője.
4: Könyörög érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.

0: Imádkozzunk együtt! Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Az örvendetes rózsafűzért a Mári Rádió kápolnájában a Mária gyermeke émacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
1: Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első titka. Akit te szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázat szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztényünk gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálója vagyok, történjék velem szavait szerint. Amikor áldozol, belépsz Jézus testébe, lelkébe, belépsz, mert kimondtad az igent, mint Mária. A te igened az amen, melyel kifejezted, az Úr szolgálja vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között,

0: Itt te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka. A örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld Mária csöndjét, figyeld, hogy ott hordol a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos, olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülül elborítja egész lényét, és a találkozásban kicsillad az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a Magnifikát. Amikor Jézus hordod a szívedben, élő tabernákumává válsz, mint Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak. Öröme eltölti egész lényedet. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszony.

0: Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Figyeld már a hódol teljes magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöppember palántában benne lökik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádod az oltári szentségben, gyermekként némán csodálkozol, mint a pásztorok. Leburulsz előtte, mert nem a napkeleti bölcsek, és nem akarsz tőle semmit csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele, Isten egy ember szívben, csodálkozol által örvendezve, az ő békéjében indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemben teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelkületét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőr járja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítést nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél nagyobb az öröm,
3: abban világosan kell látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, és ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről minden. De Isten nem fogad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Figyeld Mária lelkületét, szívébe véste a történteket, elgondolkodott rajtuk, szívébe véste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, és a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösségért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
7: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezze nekünk az örök élet jutalmát, add meg kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent oldalsak elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus, ami Urunk által.
7: Amen.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
7: Amen.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
7: Mindörökké. Amen.
8: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hírpercek.
1: Pigler Mónika Mira domonkos nővér tartotta a májusi almádialógus lelki gyakorlatot. Pünköst hétfőn jelenik meg 14. Leó pápa első enciklikája. Zajlik még a Máriaton adománygyűjtés a felvidéki és délvidéki rádiókért. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Női szerepek, anyai örökségünk kincsei és keresztjei témát dolgozták fel a május 15-e és 17-e között megrendezett almádialógus lelki gyakorlat résztvevői Pigler Mónika Mira domonkos nővér vezetésével. Előadásaiban szó esett Ádámról és Éváról, a férfi és a nő különbözőségéről. Meg kellett ismerni magunkat és egymást, hogy együtt tudjunk működni. Mira nővér egyik tanításában a kút gazdag szentírási szimbolikáját fejtette ki. Fontos találkozási pont, éltető forrás, tükör, melyben úgy láthatjuk meg önmagunkat, ahogy Isten lát minket. A szűzanyától pedig a halálnál is erősebb, mélységes bizalmat, hitet tanulhatunk, biztatta Pigler Mónika Mira nővér a résztvevőket. Június 12-e és 14-e között az indonéz származású Verbita atya magunk Franciscus Xaverius fogja tartani az almádialógus lelki gyakorlatot. Jelentkezni a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. Az emberi személy megóvása a mesterséges intelligencia korában. Erről a témáról szól a dokumentum, melyet a Szent Atya május 15-én látott el kézjegyével. Névadó elődje 13. Leó pápa Rerum Novarum enciklikája megjelenésének 135. évfordulóján. Az új enciklikát május 25-én 11:30-kor mutatják be az új szinódusi aulában a pápa jelenlétében, tudatta a vatikáni közlemény. A Magnifica Humanitas ismertetését az enciklika megjelenése napján május 25-én több személy végzi. Többek között Viktor Manuel Fernández, a hittani dikasztérium prefektusa, Christopher Olach, az Anthropic nevű amerikai mesterséges intelligencia vállalat társalapítója és a mesterséges intelligencia értelmezhetőségének vezető kutatója, illetve rajta kívül még több szakember. Pietro Parolin bíboros is felszólal majd, végül Leó pápa beszédével és áldásával zárul az enciklika ismertetése. A háromnapos Máriaton adománygyűjtés során magyarországi hallgatóink a telefonos adományvonalon eddig 1.440.000 forint adományszándékot jeleztek, melyet ezúton is hálás szívvel köszönünk minden támogatónknak. A kitűzött cél azonban ettől még jelentősen távol van, miközben a délvidéki és felvidéki magyar nyelvű Mária rádiók fennmaradása továbbra is nagy kihívás előtt áll. Ezért kérünk mindenkit, aki teheti, hogy május hónapban még kapcsolódjon be a Máriaton összefogásába, és adományával segítse a jelenleg nehéz helyzetben lévő két Mária rádiót. Imádsággal és támogatásunkkal fejezzük ki összetartozásunkat, és tegyünk tanúságot arról, hogy a szeretet valóban összeköt bennünket, határokon átívelve is. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 20-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
3: Kedves hallgatók, tegnapi adásunkban Földvári József állandó diakónus börtönlelkész tanúságtételének első részét hallhatták. Kérem, fogadják szeretettel a tanúságtétel második részét is.
4: Solton 2 napot vagyok, Árampusztán 3-at. Hetente végigjárom a körletet, minden cellába bemegyek. Nem mindenütt fogadnak szívesen. De mindig vannak olyan cellák, ahol úgy jönnek elő, hogy hallottuk, hogy van ilyen, arra hogy lehet bejutni, mondjuk bibliaórára, vagy hogyan tudnánk beszélni. És vannak, akik külön megkeresnek gyászukba, vagy félelmükbe, az, hogy elérhető távolságban vagyok, ez jó. És ha valami miatt nem vagyok a héten egy nap, akkor hiányolnak. Tehát ez is talán azt mutatja, hogy számon tartanak. Ige liturgiák vannak a kápolnába, ide az jön, aki akar, sokan jönnek. Tehát házban olyan is van, hogy nem is tudnak leülni. Azokat az embereket szeretem, akiknek van elképzelésük, akár rossz is. Az egyik ember például azt mondta, hogy ő nem hisz Istenbe, de ha van Isten, akkor ő szeretné, ha megtalálná őt. Na, ezekkel lehet mit kezdeni. Aki elmondja azt, hogy amiről itt most beszéltünk, ezt én nem hiszem. Sok ilyen van, akik először nagyon kritikusak, de ezeket ki kell simogatni. Ezeket elfogadni szeretni kell, és előbb-utóbb mindig azt szoktam észrevenni, hogy az ilyen nagyon morc ellenállókból egy idő után mosolygós emberek lesznek. És én ezt tartom Isten győzelmének.
5: Az igazi evangelizálást ők végzik, mert te eljössz onnan, amikor letelik a szolgálatot, de ő ott marad, és őt kérdezhetik, neki válaszolni kell, hátránya is van belőle, és ennek ellenére elmegy a következő foglalkozásra is. És ha elmegy és látják, akkor azt mondják, akkor ebbe van valami.
4: Így van. Ők a legjobb evangelizátorok. Óriási szerep van a kurziónak is. Most ez az 5. börtönkurzió, Solton. Amikor volt lelki gyakorlat, Nagy Árpád református lelkész is egy alkalommal benn szolgált, akkor úgy mutatom be az ott lévőket, hogy mi vagyunk a börtön lakói. Én közéjük tartozónak érzem magam. Egy vagyok ott köztük. Így közösen állunk az Úristen elé. Amikor prédikálok, akkor mindig a padok között járkálok. Beszélgetünk. Jézusnak a csodájáról, kinek milyen tapasztalata van, és akkor beleszólnak. És egyetlen egy alkalommal sem fordult elő, hogy rendetlenség, fegyelmezetlenség lett volna. Amikor hitoktattunk az iskolába, vagy az első, vagy az utolsó óra a hónapban, az mindig kérdező óra volt. Nem csak hittannal kapcsolatban lehetett kérdezni, az volt a feltétel, hogy aki, amit kérdez, azt érdekelje. Itt is van ilyen kérdező óra.
5: A kérdések között bizonyára olyan is van, amire nem olyan könnyű válaszolnod. Közösen keresitek rá a magyarázatot, hogy ha Isten van, akkor miért engedi meg például azt, hogy nincs munkája, vagy esetleg nagyon szegény körülmények között él, miért engedte meg azt, hogy ő ide juthatott a börtönbe?
4: Miért vette el az anyámat, vagy miért vette el a gyerekemet? Sokat lehet ezeket hallani, és erre úgy találunk választ, hogy ez a világ már nem az a világ, amit Isten teremtett. Isten, amikor megteremtette, akkor nem volt benne a bűn. Mi tettük ilyenni ezt a világot, és mi nagyon hajlamosak vagyunk a mi hűtlenségünket, és a mi bűneinket, pláne a következményeit Istenen számon kérni. Ami végül is miattunk történt rossz, azt ne Istenen kérjük számon.
5: helyzet elfogadásában ez sokat segíthet.
4: Igen, ilyen is van, hogy eddig eljutunk, de ez nem annyira jellemző még. Általában nem vagyok hibás, félreértés, áldozata vagyok, ezeket gyakrabban lehet hallani. De amikor így a nagybődben a bűnről beszéltünk, azért lehetett hallani ilyeneket, hogy ezt azt én is rosszul tettem. Ezeket ki szeretném hangosítani az Úristennek, hogy hallottad, Uram, ezt? Ezt neked mondta. És ezek nagyon jó érzések. A kurzió óriási érték bent a börtönbe. Az előző résztvevők azt előadó terembe fölrajzolták ezeket a halakat a falra. És amikor megláttam azt a rabruhába öltöztetett halat, az elakasztotta a szavamat. Itt van az Úr. Rabruhába. Én mindig azt csodálom ebben a kurzióban is most már, ugye, amin én leszek ez most így a harmadik, hogy ahogy oda bejönnek, és este, ahogy onnan elmennek, az két különböző ember. Miközben az igét, az előadásokat hallgatják, ezek az emberek látványosan változnak. Mosolygóssá válnak ők is, és utána még hónapokon keresztül beszélnek erről. Nem azok mennek el, akik bejönnek. Sokszoros túljelentkezés van.
5: És mint ahogy hallottam, ima csoportok is alakultak.
4: Igen, 2016 óta. Minden vasárnap délelőtt 10 órakor ima órára gyűlnek össze. Tündi minden reggel áldást ad, keresztet rajzol a homlokomra, és úgy indulok el a napi szolgálatra.
5: Veletek vehettük fel mind a négy rózsafüzért a Mária Rádió számára.
4: Ha nem szólsz, hogy rózsafüzér imádságra van lehetőség, nekem ez eszembe se jutott volna. Azt gondoltam, hogy ez itt nem fog talán működni, és amikor mondtam először, hogy erre lenne lehetőség, egyre többen jelentkeztek. Voltak, akik a felvétel napjaira szabadságot vettek ki, hogy ne kelljen dolgozni menni. Döbbenetes volt számomra az az összeszedettség, a jóra törekvés, hogy vigyáznak, hogy nehogy hibázzanak, és megható volt az a hangulat, az a légkör, ami ott a kápolnában volt, lehetett érezni, hogy ott volt az Úr. Azon lepődtem meg, hogy amikor a számítógépről hallgattuk az imákat, akkor mondták hangosan. Ez nagy élmény volt.
5: Ennyi szó esett már feleségedről, Tündiről. Nagy áldás, hogyha valakinek olyan társa van, aki segíti őt az Isten felé.
6: Szeretnék arról tanúságot tenni, hogy én nem ismertem az Úr Jézust. 9 éves koromban, amikor mentem haza az iskolából, a templom mellett mentem el, amiről nem is tudtam, hogy az templom. Egy hosszú szoknyás bácsi állt egy nagy épület előtt, és sok gyerek volt körülötte, és én oda szaladtam, hogy csókolom, ti itt mit csináltok? És azt mondta a hosszú szoknyás bácsi, hogy Jézusról tanulunk, aki téged is nagyon szeret. De hát ki az a Jézus? Nem ismerem őt. Van olyan, aki szeret, és én nem tudok róla. Azt mondta, hogy hát jöhetsz közénk, gyere közénk, de menjél haza, és beszéld meg a szüleiddel. Mondtam, hogy én nem megyek haza, hanem írjon föl egy papírra. Én nagyon szeretnék ide tartozni, közétek. És akkor az atya bevitt a plébániára, és egy kis pici papírra fölírta a nevemet, hogy én oda fogok tartozni. És akkor hazamentem, sírtam is talán örömömbe, hogy anyukám, hogy engem szeret a Jézus, és akkor neki is elmeséltem ezt a találkozást. Nagyon hálás vagyok Mészáros József atyának, Váci Deákvári plébánosnak, aki meghirdette az örömhírt. És ez nagyon mélyen belém ivódott. Attól a perctől kezdve jártam a templomba. Apukám pártag és munkásőr volt, nem tiltottak, és ez egy nagyon jó dolog volt. Jártam ugye hittanórára, első áldozó lettem, nagyon szerettem mindig énekelni, nagyon vonzott az orgona, És itt éreztem egy érdekes helyzetet, hogy vajon én miért is járok templomba. És kicsit elcsúsztam a hangszer felé talán, és itt jön be az én férjem evangelizációja, hogy amikor mi találkoztunk ezen a bizonyos május 6-án, akkor ő azt mondta, hogy ő többet akar. És mesélte az ő életükről, hogy ők közösségbe tartoznak, és akkor kezdtem érezni, hogy hoppá, én más vágányon vagyok. Jobban kellene az Úrhoz kapcsolódni. Aztán elvitt a közösségbe, ifjúsági hittanra, és én ott tapasztaltam meg azt, hogy Isten dolgairól jó beszélni, jó közösen elmondani a véleményünket, másikat meghallgatni, egymásért imádkozni. Nekem ez egy nagy falat volt akkor. Utána is meghatározó volt rendszeresen a közösségbe való bekapcsolódásunk, több házasság is lett az ifjúsági hittanos közösségünkből, ahová tartoztunk. Én gyerekkoromban nem szoktam hozzá a spontán imához. A hagyományos imádságokat megtanultuk a plébános úrral, és ez szép volt meg jó, de a közösségbe azt tapasztaltam, hogy én magamat adhatom, én Istennek elmondhatom, ami bennem van. Ez így jó. Isten jelen van, és jelen is volt az életemben. Én sok csodát éltem meg, kézzel fogható csodát. Például volt egy nagyon súlyos balesetem egy téli napon, amikor Trabanttal utaztam, a főiskoláról mentem haza. Egy Mercedes ketté, tehát én csúsztam a Mercedes elé, és ketté vágta a Trabantot. Szántásba berepült a Trabant hátulja. A lassító járművekből az emberek a halottat keresték, és mondtam, hogy hát én vagyok. A Bibliám kiesett a Trabantból, meg a tollam, és a tollamra az volt ráírva, hogy velem van az én Uram, ember mit árthat neked. Ez egy nagyon megdöbbentő találkozás volt Istennel. Nagyon sírtam is, hogy megtartott. A Bibliámat a rendőr hozta oda, és azt mondta, hogy asszonyom, ami magával történt, nem teszem zsebre egy darabig. Az Imre atyát hívtam oda a helyszínre, a férjem Kalocsán volt akkor, hitoktatói megbeszélésen. Amikor kijött az Imre atya, és meglátta a Trabantot, akkor azt mondta, hogy bogaram, megerősödtem a papi hivatásomba. Bevitt a mentő, mert a fejemet ütöttem be, ereim szakadtak a combomba, az egész mellkasom befeketedett, mert a biztonsági övvel ugye be voltam kapcsolva. Közben telefonált a férjem, hogy hol vagy, mi van veled. Nagyon elkezdtem sírni, és mondtam, hogy nagyon jó az Isten. Elmondtam, hogy mi történt velem, akkor ő is jött gyorsan, és hazaengedtek a kórházból. A két fiam és a férjem átmentek a szentmisére hálát adni, értem, hogy megmaradtam, hogy a Jóisten megtartott. De akkor már, amikor hazajöttek, akkor olyan érzésem volt, hogy nem fogok tudni többet fölkelni az ágyból. Megáldoztatott. Abban a pillanatban a bénaságból kirúgott az ágy. Fölkeltem. Jézus jelenlétét tapasztaltam meg ekkor a szentségen keresztül. Éppen egy névnapi meghívásra voltunk hivatalosak, és én a balesetkor azt mondtam, hogy én sehova nem megyek. És akkor az áldoztatás után fölpattantam az ágyból, fölöltöztem, és mondtam, hogy mehetünk is. Ott is kérdezték rögtön, hogy nézel ki, mi történt veled, és mondtam, hogy ne ijedjetek meg tőlem, hogy így nézek ki, de az Úr meggyógyított. Többször is tapasztaltam már a Jóisten erejét, például a Medjugorjéval a hegyre, amikor mentünk föl, akkor volt egy esésem, és a lábam nagyon megsérült, és úgy volt, hogy nem tudok lejönni a hegyről, akkor is nagyon-nagyon-nagyon nehezen és sírva tudtam közlekedni. Az autóból hallgattam a szentmisét a parkolóba, és amikor a szentáldozásra került a sor, nagyon lassan már a felajánláskor elindultam, hogy odaérjek az Úrhoz, és akkor is ezt tapasztaltam meg, hogy amikor megáldoztattak, akkor abban a pillanatban megszűntek a fájdalmaim, és az Úr meggyógyított. Úgy érzem, hogy sokszor felhasznál az Isten arra, hogy tanúságot tegyek. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy minden ember elmondja, hogy az Úr mit tett az életében. Mert biztosan valaki majd ebből erőre fog kapni, vagy az Úrhoz közelebb fog kerülni a tanúságtételünkön keresztül.
5: Ilyenkor ugye felmerül a kérdés, hogy vajon miért mentett meg Isten?
6: Úgy érzem, hogy közben járni másokért. Ezt lelki gyakorlaton is, amikor imádkoztak értem, akkor az imádkozó nagyon a lelkemre kötötte, hogy járj közben másokért, és ez úgy érzem, hogy én ebben a feladatban jól érzem magam, meg az Úr megmutatja, hogy mikor kiért lehet közben járni. Például nagyon fontos, hogy a férjemért imádkozzak, hogy áldja meg Isten, küldje a Szent Lelkét, hogy úgy tudjon szólni a fogvatartottakhoz, hogy célt érjen. Szoktam imádkozni a fogvatartottakért, az őrökért, akik oda segítik a fogvatartottakat az alkalmakra, és a parancsnok úrért is, mert nagyon fontos, hogy jó döntéseket hozzon.
5: Józsi, a te számodra hogyan vált valóságossá, jelenvalóvá Isten, ami után már nincs kérdés, hogy létezik vagy sem?
4: 1980. május 20-án volt. Amikor Imre atya imádkozott értem, akkor kinyitott a Bibliát. És ez volt beleírva, hogy nekem az összes szent között a legkisebbnek jutott osztály részül az a kegyelem, hogy hirdessem a pogányoknak Krisztus felfoghatatlan gazdagságát.
5: Ez olyan, mint egy profécia.
4: Úgy érzem, hogy az egész eddigi életem, amiken keresztül mentem, a betegség, a képzés, 2005-ben elvégeztem a szociális és családsegítői lelki gondozói szakot az egyetemen, mintha minden erre készített volna fel. Akkor tudok beszélni az Isten szeretetéről, ha én azt megélem. Így mások is be tudnak pillantani abba az országba, amiről beszélek. És ha nem élem meg, akkor lehet könyveket is írni róla, de az nem fog célba érni. Úr Jézus, én hálát adok, hogy jelen vagy az életünkben, a házasságunkban és a munkámban. Köszönöm, hogy meghívtál erre a feladatra. Én is kérlek, hogy áld meg a parancsnokokat, a munkatársaimat, azokat, akikkel együtt vagyok a fogvatartottak között. Áld meg a fogvatartottainkat, és áld meg bennünket.
6: Úr Jézus, hálát adok a házastársamért, az ő szolgálatáért, és áld meg az életünket. Köszönöm azt a sok jót, amit kaptunk tőled mindnyájan. És áld meg a Mária Rádió hallgatóit is, hogy megtapasztalják mindig a te szeretetedet, jóságodat, irgalmadat. És Szűzanyám, légy a mi oltalmazónk. Amen.
3: Kedves hallgatók, Földvár József, állandó diakónus, börtönlelkész és felesége Tünde tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.

0: Hírpercek.
1: Zajlik még a Máriaton adománygyűjtés a felvidéki és délvidéki rádiókért. Pigler Mónika miradomonkos nővér tartotta a májusi almádialógus lelki gyakorlatot. Ismét megszervezi a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Befogadás Hangja Fesztivált. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett mőnöknek és Kassa Regina olvas fel. A háromnapos Máriaton adománygyűjtés során magyarországi hallgatóink a telefonos adományvonalon eddig 1 millió 440 ezer forint adományszándékot jeleztek, melyet ezúton is hálás szívvel köszönünk minden támogatónknak. A kitűzött cél azonban ettől még jelentősen távol van, miközben a délvidéki és felvidéki magyar nyelvű Mária rádiók fennmaradása továbbra is nagy kihívások előtt áll. Ezért kérünk mindenkit, aki teheti, hogy május hónapban még kapcsolódjon be a Máriaton összefogásába, és adományával segítse a jelenleg nehéz helyzetben lévő két Mária rádiót. Imádsággal és támogatásunkkal fejezzük ki összetartozásunkat, és tegyünk tanúságot arról, hogy a szeretet valóban összeköt bennünket, határokon átívelve is. Női szerepek, anyai örökségünk kincsei és keresztjei témát dolgozták fel a május 15-e és 17-e között megrendezett almádialógus lelki gyakorlat résztvevői Pigler Mónika Mira domonkos nővér vezetésével. Előadásaiban szó esett Ádámról és Éváról, a férfi és a nő különbözőségéről. Meg kellett ismerni magunkat és egymást, hogy együtt tudjunk működni. Mira nővér egyik tanításában a kút gazdag szentírási szimbolikáját fejtette ki. Fontos találkozási pont, éltető forrás, tükör, melyben úgy láthatjuk meg önmagunkat, ahogy Isten lát minket. A szűzanyától pedig a halálnál is erősebb, mélységes bizalmat, hitet tanulhatunk, biztatta Pigler Mónika Mira nővér a résztvevőket. Június 12-e és 14-e között az indonéz származású Verbita atya, magunk Franciscus Saverius fogja tartani az almádialógus lelki gyakorlatot. Jelentkezni a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. A második befogadás hangja nemzetközi fesztivált rendezi meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pátyi Csilla Háza integrált intézménye a Momkult kupola termében, mely lehetőség, hogy épp és speciális szükségletű emberek találkozzanak a művészetben. A zenei és mozgásos produkciók június 5-én és 6-án 18 és 20 óra között lesznek láthatóak. Mindkét napon már délelőtt megnyílik a befogadás vásár, ahol a Magyar Máltai Szeretetszolgálat üzemeiben és fejlesztő foglalkozásain fogyatékossággal élő és hátrányos helyzetű emberek által készített egyedi termékek közül lehet majd válogatni. A rendezvényen a Kárpát-medence legkiválóbb fogyatékossággal élő előadó művészei lépnek majd fel, akik a művészet erejével hangolják a közönséget az összetartozásra. A fesztivált adományokból szervezi a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A rendezvényre a belépés regisztrációhoz kötött, mely 1000 forint per fő per nap. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 20-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Hátmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóim, könnyű átmozgató tornára hívom önöket, tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Most pedig helyezkedjenek el kényelmesen az ágy szélén, vagy egy széken, és kezdődhet a torna. Nagyon fontos, hogy igyekezzünk végig figyelni a helyes testtartásra, inkább kevesebbet végezzünk egy gyakorlatból, de azt pontosan és szépen. Csípőszéles terpezben legyen a két láb, talpak a talajon, tenyerünket helyezzük a combokra. Húzzuk be a hasunkat, feszítsük meg a farizmainkat, vállunkat húzzuk hátra, közben a mellkast emeljük ki, és nyújtózzunk meg törzsel és fejtetővel felfelé. Emeljük két karunkat oldalra, majd fel az ég felé, közben vegyünk egy nagy levegőt, nyújtózkodjunk mindkét karral egyszerre, majd fújjuk ki a levegőt, húzzuk a hasunkat, és engedjük le a karokat a test két oldala mellé. Emeljük fel ismét nagy levegővel a két karunkat az ég felé, majd váltott karral nyújtózkodunk előbb az egyikkel, majd a másikkal, egyikkel, majd a másikkal, majd hosszan lehozzuk a két kart magunk mellé. Hasat és farizmokat megfeszítve tartjuk, és következnek a válkörök. Mindkét vállunkat felhúzzuk a fülhöz, és egy szép nagy kört írunk hátra, aztán hosszan leengedjük a karokat, vállakat a sarkak irányába. Mehet folyamatosan húzzuk a vállakat a fülhöz, szép nagy kört írunk rá, és hosszan megnyújtózkodunk lefelé. Közben fejtetővel is végig magasak legyünk, szívjuk a levegőt, és hosszan leengedjük a két kart magunk mellé. Következnek a nyakizmok. A helyes testtartásra végig ügyeljünk, közben billentsük a fejet a jobb váll irányába, bal karral eközben rézsútosan lefelé hosszan megnyújtózkodunk. Picit megtartjuk, majd billentjük a fejet a másik irányba, és ellentétes karral, vállal lefelé nyújtózkodunk. Hozzuk vissza a fejet középtartásba, és következnek a törzsforgatások. Emeljük oldalra a karokat, vagy tegyük tarkóra, ha nem férünk el, vegyünk egy nagy levegőt, nyújtózkodjunk, tartsuk behúzva a hasizmokat, és forgassuk a törzsünket lassan jobbra, közben fújjuk a levegőt, majd jövünk vissza középre, és forgatjuk a törzsünket balra is. Mehet folyamatosan, forgatjuk jobbra, közben fújjuk a levegőt, húzzuk a hasat, és forgatjuk balra is, nézzünk hátra, és jövünk vissza középre. Medence billentések következnek, kapaszkodjunk meg a térdhajlatban, húzzuk a hasat, billentjük a medencét hátra, puposítjuk a hátat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, homorítunk és lapockákat zárjuk. Billentjük a medencét hátra, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, homorítjuk a hátat és lapockákat zárjuk. Még egyszer billentjük hátra a medencét, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, jöjjünk vissza függőleges testhelyzetbe, tenyereket helyezzük a combokra, gerinc csavarás következik, bal vállunkat billentsük a jobb térd irányába, rizsutosan lefele mélyen, hosszan megnyújtjuk az oldalunkat, majd jövünk vissza középre, ezután jobb vállunkat billentjük az ellentétes térd irányába, hosszan lefelé megnyújtózkodunk, és jövünk vissza középre. Vegyünk egy nagy levegőt, emeljük a két kart oldalra, majd magas tartásba, megnyújtózunk hosszan, majd hosszan engedjük a két kart le a test két oldala mellé, kedves egészségünkre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
0: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.
2: Mária Rádió. Hazafelé a Mária Rádió délutáni magazin műsora.

0: Adó 1% felajánlásról szóló tematikus napunkon következő műsorunkban Patkoló Éva beszélgetését hallhatják Lukovics Minán atyával az adakozásról.
1: Köszöntöm a Mária Rádió stúdiójába Lukovics Minán atyát, a Mária Rádió műsorigazgatóját.
2: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: A magyar jogrendszernek van egy nagyon kedvező vonása. Az állampolgárok rendelkezhetnek az adójuk egy kis részével, adhatják egy civil szervezetnek, akiket ők szeretnének támogatni. A Mária Rádiós évek óta gyűjti ezeket az 1%-okat. Milán atyával most erről beszélnénk, de mielőtt erre rátérnénk az adakozásra, konkrét 1%-os adakozásra, az atyát arról kérdezném, hogy a Biblia mit mond az adakozásról? Nagyon sok helyen előfordul az adakozás, például az, hogy jobb adni, mint kapni. Ezt hogy kell érteni?
2: Hát ugye, aki adni tud, annak van. Az úgy érzi, hogy ő viszonylag jó helyzetben van. Na most nyilván társadalmi körülmények is szerepet játszottak a Bibliában, hogy vannak olyan társadalmak, ahol így felkarolják a szerencsétlent vagy elesettebbeket. Másutt talán inkább úgy vannak vele, hogy mindenki boldoguljon, ahogy tud. A Szentírás talán ebből a szempontból tényleg sokat kiemeli ezt, hogy az özvegy, az árva, a vak, ugye, tehát, hogy azok, akik nálunknál hátrányosabb helyzetben vannak, azokra valahogy viseljen gondot a közösség, vagy az, akinek valami van, valakinek jól megy, relatíve, főleg az ókorban azért nem tudom, mekkora gazdagságot elképzelni, hát én azt gondolom, hogy ma, ha megnézzük az életkörülményeinket, hát valószínűleg jobban élünk, mint középkorban egy király. És ugyanakkor, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy hagyjon ott valamit. Tehát például a Szentírásban Mózes már ugye ilyen utasításokat ad az Ószövetségben, hogy hát, hogyha valaki learatja a gabonáját, vagy leszüreteli a szőlejét, akkor ne kicsinyeskedjen azon, hogy most ott 3 kalász ott maradt, vagy néhány szem apró fürtök még ott maradtak a szőlőtőkén, hanem hagyja azoknak, akiknek nincs, az árvának, az özvegynek, hogy azok kimehessenek, és akkor összeszedegethessék ezt a kis maradékot. Tehát, hogy egyfajta ilyen nagyvonalúságra tanít már az Ószövetség is, és ugye az ősegyházban is, ugye Szent Pál is felhívta a figyelmet arra, hogy szegényebbeknek, vagy azoknak az egyházközségeknek, akiket mondjuk súlyos üldözések érnek, azoknak a többiek nyújtsanak támogatást.
1: Azt is mondja a Szentírás, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Miért kell jókedvűen adakozni? Nem mindegy, hogy adakozunk?
2: Mi fontos talán az, hogy azt mondja, hogy az Isten a jókedvű adakozót szereti, tehát, hogy annak, akinek adnak, annak az embernek, hát annak lehet, hogy nagyjából mindegy. Mondjuk egyébként még lehet, hogy annak sem, mert nem baj az, hogyha azt az adományt egy jó szó is kíséri. Tehát nem tudom, szoktam emberekkel beszélgetni, és akkor elmondják, hogy hát most nem tudja, hogy a koldusnak adjon-e, vagy ne adjon, hát vagy most jól teszi-e, hogy ad, mire fogja költeni. Mindig azt szoktam mondani, hogy ha most ad a koldusnak egy 100-ast, vagy 500-ast, vagy nem tudom mennyit, hát azért ne szidja le mellé, hogy aztán nehogy alkoholra költse. Tehát ha nem akarja adni, akkor ne adja. De ha adja, akkor adja barátságosan. Jó ember, legyen szép napja, vagy valami. Tehát, hogy talán az embernek sem mindegy egészen, hogy segítenek rajta, úgy segítenek rajtunk, hogy valakinek a fogát húzzák, vagy tényleg egyfajta ilyen barátsággal. Ugyanakkor meg azért az is benne van az evangéliumban, ugye, hogy ne tudja a bal kezed, mit cselekszik a jobb. Tehát, hogy ne hivalkodjon, ne kérkedjen az ember az adományával. Kicsit ehhez kapcsolnám ezt a jókedvűséget is, hogy ne azzal a lelkülettel adjunk, ha adunk valakinek, hogy na hát, én valaki vagyok, én én adtam persze, és nekem nagyon nagy áldozat volt, hanem egy kicsit úgy, hogy örömömben, örülök, hogy nekem van, és ha nincs sok, senki nem mondja azt, hogy neki sok van. A leggazdagabb emberek is érdekes módon még több pénzt akarnak. Tehát a pénznek valahogy ilyen a természete. Tehát pont az adakozás tanít meg arra, hogy megtehetem, hogy van annyim, hogy abból valamennyit még adni is tudok. Úgyhogy talán ez a nagyvonalúság, vagy jókedvű, derűs nagyvonalúság, ez igazából visszahat ránk. De hát az Úristen meg elsősorban azt jutalmazza, ami nem az ilyen hivalkodó jó cselekedet, vagy amikor így megjutalmazom magam érte, hogy na hát én tényleg tettem valamit a szegényekért, mert én adtam, hanem hát azzal, hogy de jó, hogy ezt megtehetem.
1: Említette az atya a koldust, hogy nem tudja az ember, hogy mire fogja fordítani, viszont a Mária Rádiónál hova fog kerülni ez a 1%, ami most nem kerül nekik semmibe. Ez egyszerűen a meglevő adójukból az állam biztosítja. Tudom, hogy nagyon sok helye van minden forintnak. Mi mindenre tudja fordítani a Mária Rádió ezt az 1%-ot?
2: De mi azért alapvetően minden forintot az alapműködésünkre fordítunk. Ugye ez a hallgató ebből elsősorban a rádió működését hallja. Nyilván a Mária Rádió tevékenysége annyival egy kicsivel szélesebb körű, hogy hát szeretnénk az evangéliumot hát minden csatornán, vagy minden hullámhosszon hirdetni. Tehát, hogy szervezünk programokat is, például lelki gyakorlatot, vagy zarándoklatot, vagy foglalkozunk az önkénteseinkkel, de hát ugyanakkor persze az önkéntesek, ők dolgoznak itt, és ingyen dolgoznak, vagy szeretetből, tehát hogy voltak éppen az alapműködésünkre megy igazából minden forint. Ugye itt nekünk nagyon sok költséget jelentenek természetesen az energiaárak, ugye 25 adót kell működtetni országos viszonylatban, nincs országos frekvenciánk, és helyi sugárzási jogaink vannak. Most mindegyik ilyen sugárzási joghoz hát kell, hogy legyen egy hely, ahol áll valami adóberendezés, persze itt nagyon sokszor akkor bérelni kell valami magas épületet, kéményt, tornyot, azon helyett ehhez különféle szolgáltatások kapcsolódnak, még olyanok is, amelyek esetleg így a hallgatónak nem jutnak azonnal eszébe, hogy például ahhoz, hogy működhessen nekünk egy adóberendezés, ahhoz kell mondjuk a tűzoltóságtól engedély. De hát ezek persze mind pénzbe is kerülnek. Tehát, hogy igazából ezeknek a működtetése, a bérleti díjak, a hatósági engedélyek, különféle oda kapcsolódó szolgáltatások díjai, tehát például műsorszórás, vagy az, hogy áram kell, internet kapcsolat kell, hogy az az adó működjön, ez nyilván nagyon, hát ez jelent egy nagy összeget. Aztán ugye vannak alkalmazottaink, a önkénteseink sok száz fős létszámához képest, tehát persze elenyésző az a 11 néhány ember, de hát olyan ember is kell, aki tényleg napi 8 órában, vagy hát még annál is többen felelősséget vállal azért, hogy a rádió működjön, tehát azok az emberek pedig hát muszáj valamiből éljenek, vagy családjuk megéljen, úgyhogy a fizetett alkalmazottak bére is természetesen egy jelentős tétel, fenn kell tartani ezt a Gogol utcai stúdiót, vannak egyébként regionális stúdióink is, magazint állítunk elő, postaköltség szintén tetemes, igyekszünk ugye mindent csökkenteni, például a postaköltséget önkéntes futároknak a toborzásával. De hát azért ezzel együtt ezek jelentős összegek. Igazából én abban a szerencsés helyzetben vagyok itt a rádióban, hogy én mondjuk így a hallgatóknak elmondom, hogy hát hogy állunk, vagy időnként azt, hogy kérjük a támogatásukat, de egyébként nem én foglalkozom a Mária Rádió pénzügyeivel, tehát hogy igazából én annyira nagyon részletesen aztán meg már nem tudom leírni.
1: Igen, hogy... részletesen majd a koordinátort is megkérdezzük, viszont azt tervezi a rádió, hogy új frekvenciát szeretne elnyerni, mert az is tetemes összeggel jár. Tehát végül is a rádiónak az a cél, hogy egész Magyarországot lefedje.
2: Hát nyilván meg sok helyütt várják is, ugye? Tehát megkérdezik, hogy most nekünk miért fontosabb a Dunántúl. Hát nem fontosabb, csak ott kaptunk több frekvenciát, és mondjuk az ország keleti részében eddig még kevesebbet. Természetesen az alapműködésen kívül ugye a bővülés az, ami a célunk. Na most az persze nem teljesen rajtunk múlik, hanem médiahatóság pályázat, azt meg kell nyernünk, és akkor tudunk valahol új ilyen adóállomást létesíteni, aminek a költsége nagyjából 10 millió forint. Tehát ott ugye ezeken a kiadásokon kívül, hogy egy helyet bérelni kell, különféle engedélyeket beszerezni, szolgáltatásokat biztosítani, tehát oda akkor az új adó berendezést is meg kell vásárolni, tehát az kerül sokba, de az minden egyes ilyen helyen körül 10 millió forint. Hát nagyon reméljük, hogy médiahatóság előbb-utóbb csak kiír valami pályázatot újabb frekvenciákra, mert hát ugyan az előző években, hát hál' Istennek jelentős helyeken tudtunk megszólalni, ugye Zalaegerszeg, Kaposvár, Nyíregyháza, ez három megyeszékhely, de ez is már több mint két éve volt. Tehát, ugye, tehát hogy időszerű lenne persze az, hogy tényleg mi is tudjunk egy kicsit tovább lépni, építkezni. Igen, az 1% az nagyon sokat tud ebben is segíteni.
1: Ez a világ, amiben most élünk, ez egy békétlen. A nyugati kultúrában egyre inkább szorul vissza a kereszténység. Tehát egy ilyen hangra, mint a Mária Rádió, nagyon nagy szükség van napjainkban. Mennyiben tud a Mária Rádió a maga szerény eszközeivel ahhoz hozzájárulni, hogy a magyar kereszténység ne jusson a nyugati országok sorsára, ahol már templomokat zárnak be? Az emberek nem járnak misére. Tehát az isteni értékeket átvették a világi javak.
2: Ugye az, hogy a kereszténység az eltűnik egy földrészről, ilyen már volt a történelemben. Például Afrikából. Az első századokban Afrika északi része keresztény volt. Olyan szenteket adott a világnak, mint például Szent Ágoston. És aztán jött a muszlim hódítás a 7. századtól kezdve, és 1000 évre szinte eltűnt a kereszténység Afrikából legnagyobb részéről. És aztán valahogy érdekes módon az utóbbi évszázadban pedig az afrikai kereszténység az egyik ilyen ígéretes hajtása az egyháznak. Nem tudjuk pontosan, hogy mi lesz az európai kereszténység sorsa. Valószínűleg ki tudja, persze én nem vagyok jós. Talán katonai eszközökkel nem fogják az utolsó szálig kiirtani itt a keresztényeket, bár van rá igény, és egyes helyeken, vagy hát azt is mondhatjuk, hogy a 20.-21. században hát több vértanú keletkezik az egyházban, talán mint sok megelőző évszázadban együttvéve. Pedig nem ezeket a korokat szoktuk úgy nevezni, hogy keresztény üldözések vannak, de azért vannak. Na most, ha nem mészárolják le a keresztényeket, akkor biztos, hogy sejtek maradnak. Kis, összetartó, erőteljes és nagyon hitvalló keresztény közösségek. Persze szeretnénk azt, hogyha ennél több is megmaradna, vagy túlélne. Ugye a tendenciákat sem látjuk pontosan, azt látjuk, hogy van egyfajta visszaszorulás, de azt nem tudjuk pontosan, hogy ez meddig tart. Mert azért a kereszténység az kovász is, a kereszténység hajtását, vagy szántóföldjét ugye a vértanúk vére öntözi, tehát hogyha beérik az a magvetés, amit hát az a sok tízezer keresztény vértanú elvetett a saját áldozatvállalásával, akiket hát tényleg megöltek az utóbbi évtizedekben akár, akkor még komoly keresztény ébredés előtt állhatunk a világban, de mindezt nem tudjuk persze pontosan. A Mária Rádió nyilván szól azokhoz, és ez nem jelentéktelen, akik már hívők. De hát ők viszont mindennapos támadásnak vannak kitéve a munkahelyükön, a világ részéről, nagyon sokszor a saját családjukban. Tehát, hogy ők harcolnak az első vonalban. Az, hogy őket megerősítsük, az nyilván nagyon fontos. Hát a másik persze az, hogy próbáljuk megszólítani azokat is, akik nem hívők. Azért ez is működik. Tehát a Mári Rádió hallgatható hang, például azoknak, akiknek elegük van a folyamatos politikai sárdobálásból, vagy az, hogy olyan hihetetlen agresszivitással nyomják le a torkunkon a reklámokat, hogy tényleg bosszantó. Tehát az ember tudomásul veszi, hogy egy médium esetleg reklámokból él, nem a Mári Rádió, mert nálunk ugye nincsen, de hogy egy hír adás, ami megnéztem, 12 másodperces kis illusztráció tartozott hozzá, előtte meg kellett nézni egy 30 másodperces, tehát 2,5-szer annyi ideig tartó reklámot, és amikor az véget ért, még akkor se az a 12 másodperc kezdődött el, hanem a következő, nem tudom, az lehet, hogy csak 6 másodpercig tartott, de hát aránytalan. Tehát hogy ezzel az agresszivitással szemben azok is mondjuk autóban ülve esetleg a Mári Rádióra kapcsolnak, akik nem hívők. Úgyhogy időnként kapunk ilyen leveleket is, hogy vannak ilyen hallgatóink is. Úgyhogy, és nem biztos, hogy abban mérhető itten a Mári Rádiónak a jelentősége, hogy most akkor ez az ember, ez elmegye megkeresztelkedni. Hát lehet, hogy nem. De hogy valamiképpen az ő szemléletét, vagy egyáltalán csak a hangulatát, ahogy bemegy a munkahelyére, vagy egy kis megnyugvást adunk neki, hogy ha hazamegy, akkor otthon ő ott meg tudja teremteni a jó családi légkört. Tehát lehet, hogy csak ennyi történik, na de azért ez egyáltalán nem kevés, és biztos nem felejti el a Mária Rádiónak, vagy az egyháznak, vagy a kereszténységnek sem. Úgyhogy hát mi ezt tesszük.
1: A Mária Rádió a gondviselésre bízza a működését, viszont a gondviselő is csak a hallgatókon keresztül tud segíteni, tehát az a rádió kérése, hogy a kedves hallgatók ezzel az 1%-kal, az adójuk 1%-ával a Mária Rádiót támogassák, ami ebben az esetben nem viseli meg a családi költségvetést sem, úgyhogy csak egy kis odafigyelés és egy kis néhány perces munka az egész. Köszönöm szépen Lukovics Milán atyának az elmondottakat, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
0: Elhangzott műsorunkban Patkoló Éva beszélgetését hallották Lukovics Milán atyával az adakozásról.

az áldás gondolatokat hallják. Áldottak vagytok, akik csendesen életidőtök leltárát készítitek. Áldottak vagytok, akik sóhajtoztok, panaszkodtok bár, de hordozzátok a gyöngeség terhét. Áldottak vagytok, akik homályosodó szemmel, mégis hálával néztek egy virágra. Áldottak vagytok, akiket egy régi dal visszavisz az ifjúság forrásához. Áldottak vagytok, akik bölcs türelemmel igazgatjátok a gyerekek útját. Áldottak vagytok, akik egy álmatlan éjjel után mégis próbálgatjátok a mosolyt. Áldottak vagytok, akik fájós lábbal és fájós élettel újra útra indultok azokhoz, akik várnak. Áldottak vagytok, akik emlékeztek és emlékeztettek, hogy minden értékes, amit átélünk. Áldottak vagytok, akik kézen fogva sétáltok hullófa levelek között. Áldottak vagytok, akik készültök már az útra, de fontosak még a napi feladatok. Áldottak vagytok, akik emberi méltósággal néztek szembe veszteségeitekkel. Áldottak vagytok, akik kíváncsian várjátok, mit tartogat számotokra Isten az életben.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 17 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
3: Adó 1% felajánlásról szóló tematikus napunkon beszélgetést hallhatnak az adakozás öröméről Takács Péter jogásszal és hitoktatóval.
4: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, és dr. Takács Péter, jogász és hitoktató vendégemet, aki Szexárdról jelentkezik telefonos interjú keretében. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kérem szépen, hogy a riport elején ossza meg velünk a választott bibliai igét.
5: Ami az én életigémnek mondható, az az, hogy Istennek minden lehetséges. Két helyen van párhuzamos evangéliumokban, Márkban meg Mátéban. Ott szerepel, amikor Jézust arról kérdezik, hogy hogy tud bejutni a gazdag az Isten országába. És azt mondja, hogy Istennek minden lehetséges, noha embernek ez lehetetlen. Egyébként ez a mondat, tehát az, hogy Istennek minden lehetséges, még 19 egyéb helyen szerepel a Szentírásban, de negatív megfogalmazással, tehát, hogy amikor Máriát köszönti az angyal, akkor is azt, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. Na ez 19-szer van még az igében. Nem gondolkoztam még el azon, hogy vajon miért negatív, és miért nem az, hogy Istennek minden lehetséges, de igazából ennek a tartalma, ami engem vonz, amikor megtértem 21-22 évvel ezelőtt, akkor valahogy nagyon megérintett, és azt látom, hogy ez az ige végig kíséri az életemet, hát egy picit ilyen sajnos hál' Istennek, mert ahhoz, hogy megtapasztaljam Isten hatalmát, meg kell tapasztalni a mélységeket is, annak ki tud rántani, úgyhogy igazából ennek ez a története.
4: Hogy történt a megtérése, Péter?
5: Engem egészen kiskoromtól vittek, tehát 6 éves koromtól vittek templomba, meg hittarra, nagymamám. Első áldoztam, bérmálkoztam, egyházi gimibe jártam Kecskemétre a piaristákhoz, ami egy ilyen vallásos keretet adott az életemnek, de ez nem volt egy élő hit. És amikor én bekerültem az egyetembe, jogot végeztem Budapesten a Pázmányon, akkor én oda barátokkal mentem, de nagyon magányos voltam. És azt gondoltam, hát ez kézenfekvő egy 20 éves fiatal srácnak, hogy hát majd ha barátom lesz, akkor biztos boldog leszek. Na hát ebből rengeteg csalódásért, szakítások, stb. És amikor az egyetem felénél voltam, akkor egy hosszabb párkapcsolaton véget ért, és akkor nagyon elgondolkoztam, hogy hol is tartok, és én nem találtam meg a boldogságot. És az egyik barátommal elmentem egy lelki gyakorlatra, életem első önkéntes lelki gyakorlatra, hiszen a gimiben nem volt ez nekem ismeretlen, de hát oda muszáj volt elmenni. Ide önként mentünk, ahol igazából nem történt velem úgy semmi, ez egy február volt, nagyjából most 23 éve. Aztán a barátom elment húsvétről egy lelki gyakorlatra, egy következőre, amivel úgy jött vissza, hogy ő megtért, és hogy így Jézus, meg úgy Jézus, ezzel nem nagyon tudtam mit kezdeni, de azt láttam, hogy az élete megváltozik. És ez engem is vonzott. Na azon a nyáron kimentünk 3 hétre Franciaországba egy másik lelki gyakorlatra. Ez a Sömenöv közösségnél volt egyébként Franciaországban, Magyarországon is több évtizede előtt ők jelen vannak, ez egy jezsuita lelkiségű, alapítású közösség. És ott a személyes lelkivezetésben nagyon megragadott azt, imádkozni tanultunk, hogy folytassam az imádságot, meg a Szentírás olvasást. És a feladat az volt, hogy 20 percig imádkozzak. Na most, hát én 1 percet tudtam imádkozni, meg elolvasni az igét, és utána tök unalmas volt, de egy elég kitartó csávó voltam már akkor is, és hát én az hűséges voltam ebben a napi imában, és olyan érdekesen elkezdte Isten ezt bennem kibontani, hogy már 2 perc, ami élvezhető, és csak 18 unalmas, aztán 3 perc, 4 perc, 5 perc, 10 perc, és elkezdett szólni is hozzám az ige. Személyesen. Tehát a legelső, ami engem megérintett az, hogy Istennek vagyok a munkatársa. Ugyanis negyedévesek voltunk, amikor barátom belerángatott abba, hogy csináljunk az egyetemen egy ifjúsági közösséget. Tehát meg is csináltuk, ilyen 40-50-en voltunk, ezt 2 évig vittük, és így elkezdtem közeledni Istenhez. Szexárdon, én szexárdi vagyok, az ifjúsági közösségben jött egy új, nagyon lelkes, karizmatikus káplán, aki úgy szintén vonzott, és azt éreztem, hogy közeledek Istenhez, én bennem is az volt a vágy, hogy megtérjek. Elmentem egy másik lelki gyakorlatra, az már 1 évvel később volt belőzőt képest, hogy én itt meg akarok térni. Ezt már előtte kimondtam egyébként Istennek, hogy én őt akarom követni az életemben. Tehát egy ilyen tudatos döntést hoztam, elmentem erre a lelki gyakorlatra, átadtam az életem Istennek, de nem éreztem, hogy megtértem. És így csalódottan jöttem haza, de úgy volt ebben, én is elmegyek arra a húsvéti lelki gyakorlatra, ahol a barátom megtért. Elmentem, jó volt, nem történt semmi. Hát megint kicsit csalódott voltam, és akkor így föltettem magamnak a kérdést, hogy hát hogy mi az én megtérésem? Mit értek én megtérés alatt? És igazából három dolog fogalmazódott meg bennem. Az egyik az, hogy nem fog kételkedni Isten létében. Ugyanis annak ellenére, hogy, tehát, hogy egyre jobban elkezdtem élvezni az imádságokat. Isten megszólította a Szentírásban. Szent misén éreztem, hogy szeret. De mégis ott volt bennem az, mi van, ha ez nem is igaz? Mi van, ha ezt én találom ki, és mi van, ha Isten nem is létezik? Na ez az egyik. Hát, hogy én nem fogok kételkedni abban, hogy ő van. A másik, hogy nem leszek magányos, a harmadik pedig, hogy boldog leszek. Körülbelül azt éreztem, hogy ha ezek megvannak, akkor én megtértem. És nagyon vicces volt, mert hát utána nem történt úgymond semmi, csak én ott voltam a napi hűségben, a szentírással, imádsággal, közösségbe járással. Aztán egy pár hónappal később, egy vizsgai időszak kellős közepén, azt már nem emlékszem, hogy tanultam-e, vagy imádkoztam, de az biztos, hogy ültem. Ültem, és csak fölpattantam a székről, hogy hoppá-hoppá így magamnak, ezt én megtértem. Megtértem azért, mert hogy én nem hiszem azt, hogy Isten van, hogy ő létezik, hogy Jézus van, hanem tudom. Tehát egy ilyen nagyon mély bizonyosság lett bennem, hogy ez nem egy elképzelés, egy vakit, hanem ez egy valóság. Tehát, hogy Isten léte, az egy valóság, és ez egy bizonyosság lett az én szívemben. Tehát elmúlt a kétel. Boldog lettem attól, hogy nekem van egy Jézusom, és én vele járhatok, és igazából nem voltam magányos se, azzal, hogy én nekem van egy Istenem, és őt követhettem, noha nem volt barátnőm. Szóval ez a három, ez mind megtörtént, és akkor éreztem azt a, hát azt gondolom, hogy a tudatos döntés után, amit hónapok előtte meghoztam, hogy én őt akarom követni, és át akarom megködni az életemet, az érzések is jöttek pár hónappal később. Úgyhogy, hát röviden ez az én történetem. És hogy találtam meg Istent, és hogy lettem a vallásosból élőhitű keresztény.
4: Péter írt egy könyvet is, az Adakozás öröme címmel. Ez hogyan született, mi vezette erre, mikor írta?
5: 20 évvel ezelőtt voltam egy lelki gyakorlaton, ahol a tanító nagyon lelkesen beszélt arról, hogy ő tizedet fizet, és a közösségük tizedet fizet Istennek. Amit az evangelizációba forgat bele, tehát idézőjelbe, tehát olyan magyarországi missziós szervezeteket támogat, ami evangelizációval foglalkozik Magyarországon. És akkor fogalmazódott meg bennem, én pont akkor fejeztem be a jogot, pont akkor kerestem munkát, és akkor fogalmazódott meg bennem, hogyha nekem lesz munkám, akkor én is tizedet fogok fizetni. Az érdekes sztori volt az eleje, mert volt bennem egy fél, hogy soha nem kerestem semmit, és az első fizetésemből már egyből 10%-kal kevesebb lesz az enyém, több istené. Tehát egy ilyen bizalmatlanság, mert nem is tudom, hogy fogalmazzam, hogy mi volt bennem, de úgy voltam vele, hogy Jézust akartam követni, akkor ebben is őt fogom követni, és egyébként megkérdeztem, hogy barátomat, aki ugyanilyen cégnél dolgozott, hogy ő mennyit keres, mondott egy X összeget, és akkor én kalkuláltam az X-10-zel. Na és a nagy meglepő az volt, hogy amikor megkaptam az első fizetésemet, az X+10% volt. Mert nem értettem ott hirtelen, aztán rájöttem, hogy a barátom nem volt tisztában azzal, hogy ő mennyit keres, 10%-kal kevesebbet mondott. És akkor igazából én nekem annyi maradt, miután levontam a 10%-ot, amit gondoltam, hogy keresni fogok. És ekkor ezzel nekem Isten megmutatta, hogy nem kell féljek odaadni neki azt a 10%-ot, amit ő kér, mert nem fog hiányozni. És igazából ezt az elmúlt 20 évemből ezt tényleg el tudom mondani, hogy azóta én hűségesen adakozok Istennek 10%-ot, vagy hát egy sok ideig a mátrendet is, mikor mennyi volt a jövedelmem, és nem hiányzott eddig semmi. Amit ez nekem igazából jelent, az öröm. Tehát azért adtam ezt a címet a könyvnek is, hogy az adakozás öröme, mert öröm számomra az, hogy Isten országát nem pusztán az imáimmal, a fizikális cselekedeteimmel, hanem pénzzel is tudom építeni. És igaz, hogy én nekem világi munkahelyen kell dolgoznom, de azzal, hogy én missziós szervezeteket támogatok, azzal én anyagilag hozzá tudok járulni ahhoz, hogy más főállásban szolgálja Istent, vigye az evangéliumot tovább. Ennek ez így a története, tehát ezért fontos bennem a téma, és én miután befejeztem a jogi egyetemet, egyből elkezdtem a teológiát levelezőn, és a szakdolgozatot kellett választani, szakdolgozati témát, és bennem ez volt a szakdolgozati téma, hogy én erről fogok írni az adakozásról, tizedről. És ezt meg is csináltam, de miközben már írtam, akkor már úgy, hogy mondjam így, tovább álmodtam, vagy én hiszem, hogy a Szentlélek álmodott velem tovább, hogy ebből írjak egy könyvet. Ugyanis ez egy olyan téma a magyar katolikus egyházban, aminek gyakorlatilag nincs irodalma, semmilyen magyar nyelvű irodalma nincsen, de ugyanakkor én azt gondoltam, hogy ez fontos. Tehát, hogy nagyon sokat beszélünk imádságról, meg szentségekről, meg talán most meg közösségről is, de a pénzről nem beszélünk. Pedig ez is az életünknek a része. És akkor fogalmazódott meg bennem, hogy miután kész lesz a szakdolgozatom, meg lediplomázok, hogy akkor utána ebből írok egy könyvet. És igazából így született, hogy azt én, hát egyrészt nyilván átdolgoztam, meg egy kicsit egy szép szóval, hogy felhasználó baráttá tettem, ugyanis rengeteg személyes tanúságtétel van benne olyan emberektől, olyan testvérek megéléséből, akik szintén adakoznak, az tized fizetők, hogy ők ezt miért csinálják, hogy csinálják, mit élnek, meg milyen áldásokat élnek meg ezzel kapcsolatban. Úgyhogy ez így született, 16-ban, azt hiszem, akkor lettem vele kész, és akkor adtam ki.
4: Hogy telnek a mindennapjai? Tudom, hogy nagy családban él, 5 gyereket nevelnek. Hogyan telnek a mindennapok? Jogászként dolgozik most Péter?
5: Nem, tehát én már nem jogászként dolgozok. Én 20 éve dolgoztam büntetőügyészként. Ami azért érdekes, tehát ez az Istennek semmi sem lehetetlen, vagy Istennek minden lehetséges című kategória mindig elkísért. Az, hogy én bekerüljek az ügyészségbe, ez egy csoda volt, ugyanis én soha nem szerettem a jogot. Büntetőjogot utáltam a legjobban. Ahhoz képest oda keveredtem az ügyészségre, ahol 30 emberből engem választottak ki, és nem is az én diplomám volt a legszebb abból. Tehát ez egy csoda volt. Tehát az egyetemen én utáltam az egész jogot, meg tanulni is.
4: Hogy választotta? Viszont, hogy került oda?
5: Véletlenül. Én a történelmet szerettem, és amikor ugye választani kellett, hogy mit lehet kezdeni a történelemmel, törvényszakos tanárnak lehet menni. Hát az se vonzott különösebben, és akkor tényleg így keveredtem a jogra, azt odaadtam be elsőnek, és így lett belőlem jogász. Amit én az elméletben nem szerettem, és hatalmas nagy meglepetés volt számomra, hogy ez egy élvezhető szakma. Tehát én büntetőügyészként dolgoztam, és ez egy nagyon izgalmas, élvezetes történet volt számomra, mert egyik ügy sem ugyanolyan, mint a másik, még ha egyszerű ügyről van szó. Lehet benne kreatívnak lenni, a bizonyítások nagyon érdekesek a büntetőügyekben. Úgyhogy én ezt a valóságban, az életben ezt nagyon szerettem. Hát a száraz egyetemen kevésbé.
4: Igen, két legnehezebb egyetem az orvosi és a jogi kar, úgyhogy abba úgy beleugrani merész.
5: Igen. Viszont amikor én megtértem, akkor ugye negyedéves voltam már a jogon, akkor azt éreztem, hogy hát, hogy ez az, amit én igazából szeretnék, hogy az evangelizációban dolgozni. Mint említettem, 20 évig dolgoztam a ügyészségen, amit én ugye egyrészt szerettem, másrészt pedig úgy érzem, hogy hivatásszerűen gyakoroltam, de az igazi hivatásomnak az mindig, tehát így a munka meg küldetés terén én mindig az evangelizációt láttam. És abban is dolgoztam, tehát így önkéntesként, hogy a közösséget vezettem a plébánián, meg építettem 15 éven keresztül. Lelki gyakorlatokat tartottunk, úgynevezett kurzusokat. Én két nagy evangelizációs iskolának vagyok a tagja. Az egyik az a Szent András evangelizációs iskola Magyarországon, másik pedig a Szent Ignác evangelizációs iskola, amik hát egyszerűen fogalmazva lelki gyakorlatos iskolák, mert összesen van egy 25 képzés körülbelül ezeknek a keretében, de ettől egy kicsit igazából több, mert megtanítanak arra, hogy hogyan evangelizáljunk, hogyan építsünk közösséget, hogyan tanítsunk, hogyan beszéljünk másoknak, hogyan tegyünk tanúságot, hogyan tartsunk ilyen kurzusokat másoknak. És igazából én ezekben dolgoztam önkéntesként. Azt, amikor megszülettek a gyerekeink, 12-ben esküdtünk feleségemmel, Hát utána nyilván ez a tevékenység a gyerek létszám növekedésével egyre csökkent. Tehát 5 gyerekünk van, és nyilván ahol negyediknél már elvesztettük a fonalat. Tehát ott már inkább a mindennapok túlélése volt a tét, mint hogy én úgy komolyabban evangelizációban tudjak gondolkozni. De a szívemben ez mindig ott volt, hogy igazából ez az én hivatásom. Tavaly mondtam föl az ügyességen, és azóta dolgozok hivatásszerűen misszióban. Na most nem Távol-Keleten, meg Dél-Amerikában, hanem itthon. Ezt a javarészt a Pécsi egy szexuális, vagy a Pécsi Egyház negyéhez tartozok, tehát a Pécsi Egyház negye területén tartjuk a szolgálatainkat. A mindennapok, azok igazából ehhez igazodnak. Nagyon sokat dolgozok itthonról, a munkatársak javarészével, telefonon vagy videokonferencián tartjuk a napi kapcsolatot, és a szolgálatokon találkozunk élőben. Hát emellett neveljük a gyerekeinket. A legkisebb bölcsödés, a legnagyobb ő már kirepült. Ő a nevelt lányom, tehát ő már dolgozik. A többiek meg iskolások. Ha mindennapokat kérdezi, azok elég nehezek. Nagyon sokat betegek a mi gyerekeink, tehát ilyen felső régúti ilyesmi betegségekkel, úgyhogy ez hát nem kis logisztikát, meg kreativitást igényel, hogy a munkánkat, szolgálatokat, meg minden egyebet tudjuk vinni úgy, hogy közben beteg gyereket próbálunk ápolni, meg nagyszülőkhöz továbbítani. Úgyhogy ezek a dolgos hétköznapjaink. Meg minden lehetséges, azért azt megtapasztalom, mert azért elég komoly küzdelmek vannak hát itt egyrészt a mindennapokban, tehát nagyon megterhelő nekünk fizikálisan, mentálisan ez a sok betegség, és a szolgálatok sem diadalmenet, mint ahogy Jézusnak sem volt diadalmenet, így nekünk sem diadalmenet. Azt tapasztalom, hogy az evangelizáció az egy komoly szellemi harc. Tehát az ördög az nem engedi azt, nem akarja engedni, hogy az emberek hozzá közeledjenek, hogy többet töltsenek Istennel, vagy megtérjenek, vagy beálljanak szolgálni, és ők is evangelizálni akarjanak. Az ellenség mindent megtesz annak érdekében, de Isten is annak érdekében, hogy ez sikerüljön. Na, hát ez, azt hiszem, hogy ezt hívják szellemi harcnak, amit tapasztalunk. Hol betegségek, hol konfliktusok, egymás közötti konfliktusok, ugye szolgálócsapatban konfliktusok keretében, hát amit meg kell küzdeni. Egyébként pont tegnap, vagy múlt héten volt egy tök szép, de egyben nehéz tapasztalatom is, hogy az egyik testvér fölhív, hát hogy én miért küldtem neki ezt az igerészt. Mert hogy neki ez nagyon fáj. Na, milyen igerészt küldte? És akkor mondta, hát figyelj, én neked ilyet nem küldtem. De hogy itt az SMS. Ilyet én neked nem küldtem. És akkor egy héttel később megnéztük a telefonját, na addig kitörlődött az üzenet. Az előző SMS igerész az meg ott, amit tényleg én küldtem neki. A másik üzenet nem volt ott, és ami nagyon érdekes, és nem tudom hova tenni én sem, hiába néztük együtt a telefonját, hogy az én telefonszámom alatt szolgáltatói, nem tudom milyen szolgáltatónak voltak az üzenetei, amik nyilvánvaló, hogy nem én küldtem neki, és nem tudom hova rakni. Van egy informatikus testvérem, aki egyébként diakonusként szolgál, és ő szokta azt mondani, hogy figyelj, a technikának külön ördöge van. Uh-huh. Hogy az ördög az tényleg ott van a technikában, és egyszerűen nem jövünk rá, hogy miért nem működnek a dolgok, aztán megjavulnak. És azt hiszem, hogy ez tényleg egy ilyen dolog volt. Na és ennek a szép része az, hogy ez a testvér azt így elmondta nekem, hogy te figyelj, hát hogy miért küldesz nekem ilyet, mert ez nekem bán. És ebből nyilván meg tudtuk beszélni, és rá tudtunk jönni, hogy nem tudjuk hova rakni, nem tőlem jött az üzenet, nem tudjuk hova rakni ezt az egészet, viszont meg tudtuk beszélni. És ha ő ezt nem mondta volna, hogy őt ez bántja, hanem egyszerűen elkönyvel, hogy én valamit írtam neki, és onnantól fogva csúnyán és bizalmatlanul néz rám, akkor az nagyon megsínlette volna a kapcsolat, és az arra épülő szolgálatok. Úgyhogy örülök neki nagyon, hogy volt bátorsága fölvállalni ezt, tehát ebből konfliktus is lehetett volna, tehát hogy ezt fölvállalta, és hogy együtt végére jártunk, nem tudjuk, hogy mi történt igazából, de lényeg a lényeg, hogy a kapcsolat rendeződött. amit egyébként én ezt nagyon fontosnak látom minden szinten. Tehát, hogy rendezett kapcsolataink legyenek, onnan indul, hogy a családban, közösségben, szolgálatokban, mert azt látom, hogy ha nem rendezettek a kapcsolatok, hogyha vannak konfliktusok, amik nincsenek föloldva, akkor azokból nagyon-nagyon nagy bajok származhatnak. Akár egy házasságban, akár a tágabb családban, közösségben, mindenhol, mert azok egyszerűen gyűrűznek tovább, és görögnek, és egyre nagyobbak, mint egy hólabda, aztán amiből lavina is lehet. Na most erre én próbálok figyelni, hogy hát egyrészt mindenkivel békességben éljek, de ha nem sikerül, akkor bocsánatot kérni, megbeszélni, kiengesztelődni, rendezni a konfliktust, hogy hát, hogy ilyenek ne álljanak a kapcsolatok közé, a kapcsolataink közé. Ami erről eszembe jut, az a megbocsátás. Tehát, hogy mennyire fontos az, hogy bocsássunk meg. Pont tegnap a közösségben vettük a vasárnapi evangéliumot, tehát arról készült egyik testvérünk, és osztottunk meg belőle, hogy az mennyire nagyon fontos, hogy bocsássunk meg az ellenünk vétkezőknek, még akkor is, amikor nagyon nehéz. Amikor nagyon, nagyon megbántanak. Most ezt az igazságot, hát nagyon örülök, hogy Isten 20 éve körülbelül ezt így megmutatta nekem, hogy tényleg így érdemes élni, mert így a megtérésem környékén én nagyon haragudtam arra a barátnőmre, aki szakított felem, és én nagyon-nagyon szerelmes voltam benne. És ez a legelső lelki gyakorlat, amit említettem, hogy nem történt semmi. Annyi történt, hogy ott egy házaspár beszélt a házasságról és a megbocsátásról, és én úgy jöttem a lelki gyakorlatról, én aztán nem fogok megbocsátani annak a nőnek, vagy lánynak, aki engem kidobott. Aztán eltelt, hát talán egy év körülbelül, amikor rájöttem, hogy ha én nem bocsátok meg egyetlen egy valakinek, meg aztán még többnek okozok kárt, akit úgy hívnak, az az egy valaki, azt úgy hívják, hogy Takács Péter, mert Takács Pétert emészti a harag, a fájdalom és a keserűség. És hogyha én ezekbe kapaszkodok, azzal csak saját magamnak teszek rosszat. Viszont ha megbocsátok, hát akkor én felszabadítom magamat ez alól a teher alól, és ez igazából nekem lesz jó, és ha én rendben vagyok, vagy jobban rendben vagyok belül, nem tudom, hogy lehetünk-e valaha itt a földön rendben belül, szerintem csak Magyarországban, na de ha én minden jobban rendben vagyok belül, akkor annál inkább rendben vagyok kívül is, és a környezetem is hát egy jobb formámat látja, és egy többet, jobbat kap belőle. Egyébként erről is van egy kurzusunk, ami a megbocsátás, gyógyulás, és ami szerintem ebben úgy nagyon félre szoktuk érteni, hogy azt gondoljuk, hogy megbocsátás ez egy érzés. De én, ahogy tanulom, tapasztalom, a megbocsátás egy döntés. Uh-huh. Hogy én meg akarok bocsátani. Aztán, hogy ebből lesz a érzés itt a földön, hát ez majd kiderül. De a döntésem van a lényeg, hogy én meg akarok bocsátani, és én elengedem, és az Istené lesz a büntetés. Egyébként itt a misszióban ezt is jelenleg van lehetőségem gyakorolni sokat a megbocsátást. Hát Isten nagyon érdekes tud működni.
6: Szeretném megkérdezni, hogy ezt az evangelizációt egy picit fejtse már, hogy milyen csoportok vannak, vagy helyiek ezek a plébániának, vagy hogy működik ez ott?
5: A közösségi szinten, amikben mi legtöbbnyire benne vagyunk, azok a karizmatikus megújuláshoz kötődő közösségek. Tehát ezek a közösségeink, több helyen van olyan közösségünk így az egyházmegyében, akik így összefogunk ezekben a missziókban, leginkább három helyen. Tehát ez az alap. Én azt gondolom, mindig az egyház

aztán kor is, meg utána is, hogy a hitemet hitelesen, közösségben tudom megélni, más testvérekkel együtt, haladva, bukdácsolva, fölállva, újra nekiindulva, hol diadalmasan rohanva, hol megbukva, de hogy mégis együtt tudunk menni Istennel, meg Isten felé, meg egymás felé, meg a kívülállók felé, stb. Tehát, hogy a kis közösség, nekem egy veszőpaprikám, hogy az nagyon-nagyon, én tapasztalom, hogy nekem mennyire fontos, és szerintem ez fontos. Egyébként olyan megerősítő plébánosunk is abszolút ebben gondolkozik, hogy egy közösségnek ez a vágya, hogy minden ember a templomi közösségből tartozom kis közösséghez. Ez nekem is abszolút vágyam. Tehát a kiinduló pont a közösség. A szolgálataink, tehát mint említettem, két fő evangelizációs iskola van, amiben dolgozunk. Az egyik a Szent András evangelizációs iskola, a másik a Szent Ignác evangelizációs iskola. Ezeknek a szolgálataik, kurzusaik, ezek egy hétvégéstől egy hetesig terjednek. Jelenleg inkább egy hétvégéset csinálunk, illetve vannak saját, tehát a csapatunknak van néhány saját szolgálata kurzusa is, ezek vannak egynapos szolgálataink is. És a csapatunk az alapvetően szintén az egyház megyéből jön össze, ezekből a közösségekből tevődik össze, körülbelül 30-40 fős a szolgáló csapat. Most nyilván nem egyszerre. 30-an ilyen tucatnyian szoktunk együtt szolgálni egy kurzuson, de most volt egy szolgálatunk, ahol tényleg 30-an szolgáltunk együtt. Mágocson a Janu-atya plébánosunk, Hábattan Janu-nál tartottunk egy plébánél lelki napot, ami gyakorlatilag 3-1 volt, tehát 3 párhuzamos program futott egymással, fiataloknak, felnőtteknek, meg nyugdíjasoknak. És voltak időnként közös találkozási pontok, például az ebéd, majd a közös délutáni program a szentségimádással, dicsőítéssel és személyes közbenjárással tarkított, mellette pedig gyónási lehetőséget is biztosítottunk a testvéreknek. Ez volt a közös része, meg az árószent is volt a közös. Egyébként pedig külön szekciókban tartottuk a napot a különböző korosztályoknak. Tehát a szolgáló csapat számára ez egy hatalmasan felemelő és hatalmas nagy élmény volt, pláne így a csúcsa, amikor imádkozhattunk így mindenkiért. Tehát az ilyen jellegű közbenjárás alatt én azt értem, hogy ima párok vannak, akikhez oda lehet menni, és személyes problémákat teszik oda Isten elé, és kérik ebbe az ő kegyelmét, az ő segítségét. Én ezt a fajta ima módszert nagyon-nagyon szeretem, mert személyhez szól, abszolút személyhez szól, tehát én az én magam bajáért tudok imádságot kérni, és már az is szerintem hatalmas dolog, hogyha el tudom mondani valakinek, mert az osztott teher az könnyebb teher, ugye a Prédikátor könyve így fogalmaz, ha el tudom mondani, és hogyha mások ezért még imádkoznak is, az annyira felemelő és felszabadító tud lenni, ha még nem történik semmi, úgymond semmi, nem tapasztalok semmit, akkor sem. Viszont karizmatikus jellegű imáknak a ereje, hogy nagyon sok imában egyszerűen meg lehet tapasztalni Istennek a valóságát. Tehát amikor így imádkoznak valakiért, nagyon sokszor érez testileg valamit a testében, tehát hogy bizsergést, forróságot, tehát ez egy tipikus megjelenés a Szentléleknek. Fizikálisan megérezteti Isten az ő jelenlétét azzal, akiért imádkoznak. Nyilván nyitottságtól függően, tehát aki nem nyitott, Jézus úri ember, ő zörget, és hogyha kinyitjuk az ajtót, bejön. De ha nem nyitjuk ki az ajtót, ő nem jön be a mi szívünkbe. Na, tehát ezt egy csomószor így megtapasztaljuk, és itt is megtapasztaltuk ezt, hogy imádkoztunk emberekért, egy csomóan visszajeleztek, hogy őket megérintette az imádság, plusz, mivel hiszünk a Szentlélekben, és hiszünk abban, hogy tegnap ma is mindörökké ugyanazokat a jeleket és csodákat akarja művelni, mint az apostolok korában, használjuk a karizmákat, azokat, amiket Isten ad nekünk, amit annyit jelent, hogy ő tudja közvetíteni Istennek a szavát. Tehát, hogy van, hogy egy szót lát, egy mondatot, egy szentírási szakaszt, van, hogy képet lát, ami annak az embernek, akiért imádkozunk, mond valamit, mert a Szentlélek sugallja, és én is ezt megtapasztaltam sokszor, hogy az imádkozó ember nem ismeri igazából az én életemet. De azt mondja, ami bennem van. Arra ad választ, ami bennem van, és ez nem lehet más, mint a Szentlélek, hiszen ő nem is, sokszor nem is tudja, mi van a háttérben, mármint az imádkozó.

0: ember. Ez volt a csúcsa annak a napnak, de azért ritka, hogy ennyien szolgálunk együtt, tehát egy tucatnyi szokott lenni a szolgáló stáb. Nekem is van olyan ima élményem, hogy 20 éve lehetettem, de mindig megvan az, amikor azt mondják, van egy Zsoltár részből, hogy Isten angyalának parancsol felőled, hogy kőben ne üssed lábad. És ez akkor annyira hónapokig, vagy évig is úgy vitt, és erőt adott, mert nagyon nagy mélységben voltam. Ez megint az Istennek semmi sem lehetetlen kategória történet volt. És hát valóban az a legjobb, amikor Jézussal személyes kapcsolatban vagyunk, mert csak úgy lehet keresztényként élni, hogy tényleg ez egy kapcsolat, és személyes, mint ahogy a feleségemmel, vagy a gyerekeimmel, vagy bármikor megszólíthatom őket, kapcsolatba kerülhetünk, és tudunk egymással lenni. Ennek az erejét tapasztalom én is, egyrészt a karizmatikus megújulásban, meg a szolgálatainkon. Tehát, hogy Jézus élő valóságként mutatkozik meg, és aki szeretne, ő tényleg élő kapcsolatot alakíthat ki vele. Tehát nekem is ez a motorom, ami visz, hogy én azt szeretném, ami velem történt, hogy én megtapasztaltam az élő Istent, aki velém vagyok, élek, aki fölemel, ha nehéz, vagy reményt ad, hogy ez mindenki más. Annyira szeretném, hogyha mindenkinek lenne lehetősége arra, hogy megismerje Jézust, és eldöntse, hogy szeretné követni, vagy sem. Nyilván nagyon szomorú, amikor azt látom, hogy az emberek azt mondják, hogy nem kell. Ha nem is ilyen tudatosan, hanem egyszerűen valamiért nem. Nem jönnek tovább, kiestnek a közösségből. Ez már az ő döntésük.
1: Igen, de közben meg azt, igen, ez így van, és közben áhítják, vágyják, csak nem tudják az odavezető utat, vagy nem akarják vállalni, vagy olyan nagy a világnak a negatív sugallata. Tehát most tényleg egy, ahogy mondta Péter is, óriási szellemi harc van.
0: Hát ez abszolút, ez a valóságom. Megtalál, ami úgy mindig felszabadít, vagy próbálok erre ráállni, hogy ez igazából nem az én bulim, hanem Istené. Tehát, hogy az egyház, vagy az evangelizáció, ez Istennek az ügye. Igaz, hogy ránk bízta, de ezt ő akarja. És ez az ő ügye, és ő akarja, akkor ő meg fogja oldani. Persze, amikor benne vagyok a slamasztikában, nem így érzem. Mindig.
1: Viszont utána, ezek a nehéz kezdetek után mindig olyan csodák nőnek ki. Én ezt így, tehát megtapasztaltam, hogy a nehézségek után az adott összejövetel, az a hétvége, az mindig valami csodákat termett.
0: Ezt abszolút alá tudom húzni. Tehát most szeptemberben volt egy szolgálatunk, szabadító szolgálat, ez a Szent Ignácos kurzus. Itt az a lényeg, hogy tehát ami esetleg ördögi kötelékben mi belekeveredtünk az életben, hát ez kezdve New Age-től, annak mindenféle válfaján, átkokig, rontásokig, szexuális bűnök, tehát házasság előtti szexuális kapcsolatok. Ez arról szól a hétvége, hogy Istenemből meg tud szabadítani, hogyha akarom. És nem ördögűzésről beszélek, tehát ez egy teljesen más történet.
1: Értem.
0: De hogy Isten ezeket a kötelékeket, mit akár, tenyérjóslás. Ezeket a kötelékeket ő el tudja vágni. Ez egy nagyon harcos, nagyon nehéz előkészületekkel tartított kurzusunk volt. Hála Istennek ezt is telt házzal tudtuk megtartani. 20 és 40 fő között tartjuk a kurzusainkat. Tehát 40 fő fölött már elveszik a közösség, az már inkább tömeg. Tehát azért általában ez a felső limit. És megtapasztaltuk azt, hogy megtelt a kurzus, megtelt az épület, ahova terveztük. Azt láttam, hogy a testvéreknek nagyon jó volt, nagyon nagy felismerések, nagyon nagy döntések, és nagy szabadulások történtek. Utána még hónapra egy picit visszakövetjük egymást, hogy mélyebb megtérések, hogy én valaki így fogalmazta meg, hogy akkor tényleg Jézust akarom követni, hogy akkor tényleg nincs más Isten az életemben. És ez a kurzus kellett ahhoz, hogy tényleg kimondjam, hogy csak ő van, és csak ő vele. Szóval ezeknek az áldásainak nagyon jó örülni, nyilván a harcait azt nehezebb viselni. Én azért vagyok szerencsés, mert tehát a New Age-ből kimaradtam. Tehát azért az, hogy egyházi gimibe jártam, ott erről volt szó nagyon, tehát az atya, aki minket tanított, a Bocsa József atya, ő erről beszélt, és ettől én arra nagyon jó volt, hogy ettől én óckodtam. És az is nagyon-nagyon jó alap volt azért, tehát ugye ez az egyházi neveltetésem, amikor éreztem az egyetemen, hogy baj van, hogy bajban vagyok, akkor tudtam, hogy kihez kell fordulni, hogy Isten és Jézus a megoldás, és nem pedig 25 féle ezoterikus, reiki, akármilyen New Age-es dologba keveredtem bele, mire megtaláltam az igazságot. Tehát ahogy mi igazából el tudjuk érni a világot, és tanítványát tudjuk tenni a népeket, az az, hogy mi hogyan imádkozunk, hogyan hiszünk, és hogyan viselkedünk a másikkal. Mert én, ami az én tapasztalatom, hogy az evangélium az szívtől szívig. Tehát az úgy megy. Szerintem mindig is úgy ment, és mindig is így fog menni. Tehát én abszolút nem hiszek az ilyen internetes, Facebook, stb. Evangelizációban. Olyan szinten hiszek, hogy van értelme, mert van mire építeni. De az evangelizáció az kapcsolatok útján megy. Én milyen vagyok, és bíznak-e bennem, én mennyire vagyok hiteles a másik felé, ezen múlik. És szerintem így lehet továbbadni az evangéliumot, hogy én hogyan viselkedek, és hogyha az én szavamra, hát ezt megtapasztaltam, tehát hogyha az összes kurzusunkat igazából személyes meghívásra csináljuk. És hogyha hitelesek vagyunk, és meg tudunk hívni embereket, akkor eljönnek oda. Ha nem vagyunk azok, akkor nem jönnek el. Jó néhány évig, tehát hogy nem együtt, de nagyjából egy időben tértünk meg, a közösségben ismertük meg egymást, együtt is szolgáltunk, hát nem is tudom hány, majd 10 évig jártunk együtt a közösségbe is, de aztán, ahogy így a gyereklétszám is, ahogy nőtt, meg minden, tehát itt most már külön vagyunk. Szemben külön vagyunk, hogy én járok közösségbe, ő nem jár közösségbe, a gyerekek, tehát életkora miatt sem tudunk együtt menni a szolgálatokra, meg lehet, hogy talán egyébként sem, tehát azért az ördög az dolgozik sok módon. Nekem ez egy fájdalmam jelenleg, hogy igazából a hitemet azt egyedül élem meg. Pedig házasok vagyunk, és mindketten hívők, de hogy egyedül élem meg. Tehát ha én nem haladok, tehát ha én megállok, attól nem jönünk előré. Van bennem, hogy én megyek. Megyek, és remélem, hogy majd újra együtt megyünk. De hogy menni. Ez Istennek semmi sem lehetetlen kategória, az igazából a kereszténységem elején találtam vele szemben, ugyanis 1 éve voltam megtért keresztény, 3 éve jártam közösségbe, amikor betöppant egy fantasztikus csaj a közösségbe, akiben 1 vagy 2 hónap után beleszerettem, ami viszont, hát a borzasztó volt akkor ott a történetben, hogy ez a csaj, ez házas volt, és volt egy gyereke. Tehát ez így egy eléggé lehetetlen kategória, ettől szenvedtem, ettől a szerelemtől, mint a kutya. 1 vagy 2 évig, hát tapasztaltam barátom segítségével, sikerült kísértésként kezelni a történetet. Meg a lelki vezetőm is erősen támogatott ebben az irányban. 1-2 évig ezt így valahogy ebben meg is álltam, amilyen hatalmas nagy probléma volt, hogy ez a szerelem nem múlt el. Majd 1 év után, vagy 2 év várakozás után, mert ő közben beadta az egyház érvénytelenségi, tehát az egyházi bíróságra az érvénytelenségi váltási pert indított. Na és minek után első fokon, akkor még 2 fokú döntés kellett, tehát első és másodfokú, és aki másodfokú döntés is szükséges volt egy házasság érvénytelenítéséhez. Na, minek után az elsőfokú döntés kimondta azt, hogy érvénytelen az ő házassága, akkor már úgy gondoltam, hogy fontos lenne tisztázni azt, hogy én nekem érdemesen várnom őre egyáltalán, hogy ez a szerelem ez vajon viszonzott vagy sem. Hát ez a tisztázás ez olyan jól sikerült, hogy elkezdtünk együtt járni, majd a per még elhúzódott 3 évig, és hát nyilván ez egy nagyon fájdalmas történet volt, hogy akkor én most mire várok, ha érvénytelen, akkor hát akkor mit csinálunk, vagy ha érvényes a házassága, ha hozzák ki a végére, akkor most mit csinálok, mert igazából mindeket a szentségű házasságban képzeltük az életünket. Tehát ez egy nagyon nehéz időszak volt, tehát ez a lehetetlen helyzet kategória. Majd aztán másodfokon is kiderült, ja nem, újraindult az egész, tehát lett újra egy elsőfokú eldöntés, majd egy másodfokú, mert mindkét fokon érvénytelennek nyilvánították a házasságot. Hát és akkor happy end a story, mert az a csaj az a feleségem már 12 éve.
1: De jó!
0: De az egy nagyon-nagyon nehéz helyzet volt. Egy nagyon hitet megpróbáló, tényleg egy lehetetlen helyzet, és Isten megmutatta nekünk azt, hogy neki tényleg minden lehetséges. És most nyilván nem hallom mellett kardoskodok, hogy milyen szuper elválni, meg nem házas nőket kell kiszemelni fiatalon, de hát szóval, ezt Isten így hozott minket össze. Tehát ahogy mondtam, én lehetetlennek éreztem azt, hogy leállom vizsgázok a jogon. Sikerült. Lehetetlennek tűnt az, hogy bekerüljek az ügyészségre, sikerült. Na ennél lehetetlenebb, az csak kikerülni volt nehéz, és misszióba állni. Tehát azt, hogy én 20 éve álmodtam arról, én evangelizálni akarok főállásban, ehhez 20 év kellett, mire lehetségessé vált, és lehetetlennek tűnt. Vagy amikor a jogi szakvizsgámat letettem, az is lehetetlennek tűnt, mert az is száraz elméleti hulla számomra halálosan unalmas dolog volt, és embertelen mennyiségű, ráadásul gyakorlatban használhatatlan ismeretanyagot kellett beletölteni a fejemben. Az is ilyen helyzet volt, hogy lehetetlennek tűnt. Lehetetlennek tűnt, de sikerült. De ugyanígy a könyvem kiadása, tehát az is lehetetlennek, olyan nagy munkának tűnt így akkor nem is tudom hány gyerekünk volt, amikor én írtam. Három biztos volt körülbelül. Igen, a negyedik születése előtt akkor adtam, vagy akkora lettem kézzel, és sok évig tartó munka. Egyetlen egy egyházi kiadó sem állt velem szóba, vagy nem merte kiadni. Nem azért, mert nem értettek vele rossz szó, hogy nem álltak velem szóba, hanem nem merték kiadni, mert hogy nem gondolták, hogy ez eladható. Uh-huh. Hát ugye én nem vagyok senki, tehát én egy ismeretlen valaki vagyok. Tehát, hogy ez nem lesz rentábilis. Na most az 1000 példányból körülbelül 100 van már csak meg, ezt el lehetett adni. De ez is egy ilyen lehetetlen volt. És akkor igazából ezért lett ez a könyv magánkiadás, mert hát nem akarta senki se kiadni, ezért akkor kénytelen voltam én kiadni. Nyilván ez segítette többen. Nagyon hálás vagyok mai napig a Kunszabó Zoltán diakonusnak, aki az Új Jeruzsálem közösségnek a vezetője. Tehát az ő közreműködésével kiadtuk, az ő lánya, az Anna volt a tördelő szerkesztő meg. Tehát, hogy így adtuk ki. De az is egy lehetetlen dolognak tűnt. Úgyhogy hát és attól félek, hogy ezek a lehetetlenek életem vége elkísérnek.
1: De hát Istennek semmi sem lehetetlen. Nagyon köszönöm a beszélgetést, hogy megosztotta velünk életének ezeket a vonulatait. Kívánok nagyon jó erőt, egészséget, Isten áldását a további életéhez és az evangelizációhoz.
0: Nagyon szépen köszönöm, és hasonló jót kívánok önnek, a kedves hallgatóknak.
1: Köszönöm.
2: Beszélgetést hallottak az adakozás öröméről Takács Péter jogásszal és hitoktatóval.

Uram, miért hagytál el a sötét napokon, hogy lett magányos a parton a lábnyomom? Akkor válaszoltál szeliden, csendben. Gyermekem, én minden percben veled voltam. Tudom, hogy csak egy nyomot láttál a homokban, és azt hitted, egyedül maradtál a sok gondban. De amikor már nem bírtad a terhet, én nem elhagytalak, hanem vittelek.

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Simon Péter szavai ezek. Egy emberi, aki elbukott, majd felemelkedett. Aki háromszor tagadta meg mesterét, és most háromszor vallja meg szeretetét. Nem magabiztos, nem tökéletes, de őszinte. Mert Jézus nem hibátlan követőket keres, hanem nyitott szíveket. Akik, mint Péter, végül azt mondják, Uram, te mindent tudsz. Tudod, hogy szeretlek. Ez a szeretet nem puszta érzés. Ahogy Ferenc pápa mondja, a szeretet nem érzés, hanem döntés. Döntés a szolgálatra. És Jézus válasza Péternek, s nekünk is ez, legeltesd juhaimat. Ezért létezik a Mária Rádió, hogy hang legyen a csendben. Híd legyen Isten és ember között. Hogy vigaszt, bátorítást és reményt adjon. Minden nap, minden otthonba, minden léleknek. Ma téged kérdez Jézus, szeretsz engem? És ha válaszod Péteréhez hasonló, akkor tudd, van lehetőséged tenni is érte. Támogasd a Mária Rádiót, mert ezzel te is pásztora leszel az ő nyájának. Te is része leszel az ő szeretetének. Adományoddal nem csak rádiót támogatsz, hanem egy küldetést. Egy választ arra a kérdésre, amit Jézus ma is feltesz. Szeretsz engem?
3: Fiatalokat hív nyári média táborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.
4: A Tevékeny Szeretet című műsor két hetente szerdán 10 óra 50 perckor hallható a Mária Rádióban. Miért érdemes minket hallgatni? A Katolikus Caritas országos hálózatának híreit, inspiráló beszélgetéseket és interjúkat hallhatnak a nézők. Ezen kívül megtapasztalhatják, milyen az, amikor legyen szó önkéntesről vagy Caritas munkatársról, de életcélul tűzi ki valaki azt, hogy másokat szolgáljon önzetlenül a Caritas szellemében. Hallgassanak minket két hetente!

0: Hírpercek.
1: A Mohácsi csata következményeiről nyílt kiállítás Ópusztaszeren. Már lehet jelentkezni a liturgikus könnyűzenei képzés 2026-27-es tanévére. Árpádházi Szent Erzsébet szobrot állítottak a franciaországi Bretagne félszigeten. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. A Mohácsi csata délalföldi következményeiről és a hódoltság koráról nyílt kiállítás az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban pénteken. Az október 31-éig látogatható kiállítással is szeretnék eloszlatni, a többi közt azt, hogy a hódoltság török volt. A folyamat döntően a délszláv népesség mozgásával járt. Mindenkire ellenségként tekintettek. A módosabbak éremegyütteseket, a kevésbé gazdagok munkaeszközöket tároltak. A kiállítás kurátora az MTI-nek elmondta, a tárlaton régészeti leletek segítségével mutatják be a visszavonulás útját. Láthatóak a közösségre jellemző ékszerek, hajtűk, gyűrűk, övcsatok, de bemutatják a magyar kézműves kultúra néhány szép darabját és a kor mindennapjait meghatározó fegyvereket is. Számos leletet fémkeresős kutatások során találtak meg, melyek közül talán a legérdekesebbek pénzhamisító műhelyek működésére utalnak. A két éves, két hetente szombati napokon zajló budapesti liturgikus könnyűzenei képzésen, melyre június 7-én éjfélig lehet jelentkezni, az egyéni hangszeres órák mellett kórus és zenekari gyakorlat, zeneelmélet, liturgia és hangtechnikai ismeretek is szerepelnek a tanmenetben. A cél a gitáros szentmiség zenei színvonalának fejlesztése, katolikus liturgiához méltóvá tétele. Előfeltétele, hogy a jelentkező már rendelkezzen valamilyen hangszeres előképzettséggel és gyakorlattal. A képzés azok számára ajánlott, akik a gitáros szentmiséken való zenei közreműködést nem hobbiként, hanem szolgálatként szeretnék végezni. A képzés helyszíne a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Szakgimnázium, 11. kerület Budapest, Neszmélyi út 30. A tanulmányokat Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsek aláírásával ellátott oklevél zárja. Árpádházi Szent Erzsébet monumentális gránit szobrát május 2-án avatták fel a Brötányi Szentek Völgye szoborparkban. A 4 méter magas, rózsaszín gránit szobor alkotója a munkácsi születésű Matl Péter szobrászművész és fia. A magyar Szent Királylány szobrát Kálmán Imre soproni plébános áldotta meg, tudatta a Győri Egyházmegye. A félszigeten ma is mintegy 250 ezer breton használja a mindennapokban az ősi kelta nyelvet. Az általuk lakott 650 lakosú település mellett található a 38 hektáros Szentek Völgyének nevezett szoborpark. A szoborba faragott breton szentek között kevesen vannak, akiket a katolikus egyház valóban szentté avatott. A többieket a nép kiáltotta ki szenteknek, a nép iránti jó cselekedeteik nyomán. Árpádházi Szent Erzsébet a legkedveltebb szentek közé tartozik. Brötányban 20 az ő nevére szentelt kápolna vagy templom található. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 20-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatónkat a két hetente, szerdánként 18 órától jelentkező műsorunkkal, a Keresőkkel. A Keresők előadója dr. Kerényi Lajos, piarista atya.

0: Nagyon kedves Lajos atya, illetékesek féltenek bennünket, nehogy elszürküljünk. Szinte végzetes veszély az elközömbösödés és lelki-szellemi kiszáradás. Elkeserítő csapás a lelkesedésnek és a szeretetnek meggyengülése, elhalása. Vissza kell szereznünk az ámulatot, a lelkesedést. Jézus így kér bennünket. A lelket ki ne oltsátok. Lajos atya, a héber ruach szó szelet, leheletet, lendületet jelent. Magát a szent lelket. Kérlek, Lajos atya, közöld velünk, melyek a veszélyes akadályok?
1: Köszönöm szépen a kérdést. Én is nagy örömmel és szeretettel köszöntöm kedves Mária Rádió hallgatóit, akik gondolom, hogy lelkesen és ruachal, lélekkel eltelve vannak jelen, mert ez olyan műsor, ami mélységeket keres meg, és lendületet ad. És aki ezt hallgatja, az már ilyen ember. Isten áldjon meg benneteket. Úgyhogy most próbáljunk meg körülnézni, hogy mi újság van a lélekkel, hogyan lehet a lelket megtalálni, hogyan lehet a lelket valami módon ebben a nagy kísértő világba napvilágra engedni.
0: Le is, hogy akkor először kérdeznének is arról, hogy milyen tényezők veszélyesek a lassú kiüresedéshez?
1: Jaj, de érdekes kérdés. Azt hiszem, ez mindannyiunkat érdekli. Egy olyan verset mondok most, amit már hallottak, kedves hallgatók, többször én is idéztem, egy bizonyos indiai embernek a verseiből, Johnsonnak hívják, és akkor ez ne legyen unalmas, de mindannyian figyeljük, hogy mi is újra, még újra milyen kísértéseket szenvedünk el, hogy az ösztönös múló világ hogyan akarja tönkre tenni a végtelent, a lendületet, a bámulatot, a szeretetet. Dél-Indiában, hiszen indiai az illető, az alkoholárosítás, mindannyian figyeljünk, mi hova tartozunk, a játékkaszinó, az éjjeli mulatóhely szigorúan tilos. Titokban azonban mégis mindegyik működik. Gondoljunk rá, hogy mennyi minden, mik a vers előtt mondom, mennyi minden tilos van a mi lelkismeretünk által jelölve, hogy ezt ne tedd, hagyd abba, mert különben elszürkülsz. A lendület kiesik, aztán majd csak. Na figyeljük. Az illető, én jártam a sötét utcákat. A szívem gyorsabban dobogott. Hátra tekintgettem, hogy lássam, vajon követe valaki. Most keresi az önigazolást, addig kell élvezni a világ gyönyöreit, amíg az ember fiatal, mert eljön a nap, amikor már nem élvezheti. Alkoholt szeretnék inni, hogy jó kedvre derüljek. Inni akarok, hogy elfelejtsem ezt a világot. A fekete piacra akartam menni, de az volt az érzésem, hogy valaki követ. Reszkedtem és visszatekintettem. Mikor megláttam őt, megrémültem. Miért követ engem? Ezt mondtam neki. Figyeljük, hogy mennyire mi is ilyenek tudunk lenni. Menj el, hagyd békén az élvezeteimet. Amikor a templomba megyek, akkor jöjj velem. Jézusom, miért követsz most? Ne akadályozz engem. Amikor aztán befordultam az üzletbe, úgy éreztem, mintha Krisztus megragadta volna a kezem, és visszahúzott volna az utcára. Tovább jártam a sötét utcákat, a szívem még gyorsabban dobogott. A játékkaszinóba akartam játszani. Ez a játék élesíti az elmét, ugye önigazolás. És milyen nagy öröm, ha az ember nyer. Addig kell élvezni a világ gyönyöreit, amíg az ember fiatal. Mert eljön a nap, amikor már nem élvezheti. Visszanéztem, hogy lássam, követe valaki. Ő volt ott megint. Lelkismeret, ugye? Azt mondtam, már megfizettem a tizedet. Ha nyerek a pénzt, a szegény gyerekeknek adom, de ha mellettem állsz, nem tudok nyerni. Akkor állj mellém, amikor a Bibliát olvasom. Menj el, Krisztus, ne akadályozz engem. Gondolok magamra. Amint be akartam lépni a kaszinóba, úgy éreztem, mint a Krisztus elgáncsolta volna a lábamat. Tovább jártam a sötét utcákat, mindig tovább. A szívem mind gyorsabban és gyorsabban dobogott. Egy mulatóba akartam menni. Nem megyek minden nap. Nem baj, ha az ember évente egy párszor elmegy. Önigazolás. Addig kell élvezni a világ gyönyöreit, amíg az ember fiatal. Mert eljön a nap, amikor már nem élvezheti. Visszanéztem megint, hogy lássam, követte valaki. Ismét ott volt ő. Valaki ismeret. Így szóltam hozzá. Ha mellettem állsz, nem tudom élvezni a világ gyönyöreit. Mit gondolnak az emberek, akik itt vannak? Akkor légy közel hozzám, amikor imádkozom. Most menj el, Krisztus, ne akadályozz engem. Úgy éreztem, mint a Krisztus visszarántott, s kidobott volna a mulatóból. Tovább jártam a sötét utcákat, de már nem gyorsabban, hanem egész lassan. A szívem nem zakatolt többé, nem tekintettem hátra, nem féltem többé, mindig tovább mentem. Ugyanazon az úton találkoztam a barátommal. Így szólt hozzám, követtelek téged, anélkül, hogy észrevetted volna. Nem mentél be az italboltba, meglepődtem. Tovább követtelek, nem tértél be a kaszinóba, nem értettem. Aztán azt gondoltam, a mulatóba akarsz menni, de oda sem mentél be. Csodálkoztam. Jól ismerlek téged. Miért nem mentél be? Így akartam válaszolni. Akartam. Mit gondolsz rólam? Tudok én uralkodni az érzéseimen, az érzékeimen? Krisztus, miért nem mentél már el? Miért állsz még mindig itt? Ha az igazat mondom meg, mit gondol rólam a barátom? Krisztusom, mióta megváltómnak elismertelek, mindig akadály, gát voltál nekem. Gyönyörű fordulat. Köszönöm, Krisztusom, hogy te vagy az én akadályom. Akadályozz is meg mindig, ha lábaim sötét utakra tévednek. Eddig a vers a lelkiismeret hatalmas erejét tűzi elénk, és az önigazolásokat csak azért, hogy a kis élvezeteimet hadd végezzem, de nem hagy békébe a lélek, a ruach, a szentlélek, a lehelet, a lendület. Mert akkor a vége az, ami mindig ott sötétig előttem, hogy hagyj békémet, nem kell lesz, tudom, mit csinálok. Majd eljön az ideje, amikor én is imádkozok, akkor legyél ott. Megrendítő, megdöbbentő. Ez a válaszom a kedves kérdésedre.
0: És akkor folytatnám is a kérdéseket, mert szeretnénk ilyen mélyebben is megismerni a harmadik isteni személyt.
1: Jaj, de tetszik a kérdés, hiszen ezek a csodálatos események, amik ilyenkor történnek, ezek mind a Szentléleknek ihletései, és éppen ezért a Szentlélek nélkül nem tudok semmire menni, meg előtt ismernem, úgyhogy most akkor tanórát nyitok. Tessenek figyelni mindannyian, és jegyezni, ha lehet, hittanóra, de ez olyan felnőttes hittanóra már, de gyerekes is egy kicsit, ami benne van a bámulat, benne van a csodálkozás, benne van a kérdezni tudás, nem tudok én mindent, azért kérdezem, hogy a lélek tudjon bennem szárnyalni.
0: Akkor kezdjük is. Az első kérdés, hogy ki a Szentlélek?
1: Tessenek most arra gondolni, hogy önök mit válaszolnának rá. Én megválaszolom olyan katekizmus módra, a Szentlélek a harmadik isteni személy, valóságos Isten az Atyával és a Fiúval együtt. Tehát ez a hivatalos katekizmusi válasz. Harmadik isteni személy, valóságos Isten az Atyával, Fiúval együtt. Itt szabad legyen kicsit tágabbra vinni a választ. Egy Isten van, egy Isten három személy, és a Szent Háromság titka mégis az, hogy egy az Isten, mind a három személy külön személy, és mégis egy. Egy és három. Ezt hogyan lehet elképzelni? Egy fa, a fának van gyökere, van törzse, van lombja. A család, apa, anya, gyerek. Egy család, egy fa, mégis három valahol. Gondolom, hogy úgy meg tudjuk gondolni, hogy Szent Háromság titkát, hogy az a nagyon mély titok, hit az, ami ebbe eligazít bennünket, vagyis nem azt keresem én, hogy ugyan értsem meg, hanem hiszem. A hit pedig olyan dolognak az elfogadása, amit nem látok, de azért fogadom el, mert aki mondja nekem, az igazolta magát. Tehát a hitigazságok azok nem érthetők, de bizalom alapján fogadom el. Szoktam mondani gyerekeknek, hogy na, állj föl, Jancsi, föláll a fiú a kis iskolába, anyukát hány éves, apuka mit dolgozik. Ezeket mind elmondja, Jancsi szeppent, de őszinte, aranyos, tiszta szívű gyerek. És mondom, hogy köszönöm, Jancsi, ismerem apát, anyát, még nem is láttam. Akkor miért fogadom el, hogy igaz, amit mondtál? Mert te miattad, Jancsi, mert megbízható vagy. Hát a hit mindig nem tisztánlátás, hanem bizalom alapján való elfogadás. Hadd mondjak egy kedves dolgot, egyetemre jártunk teológiai karra, és a professzort kérdeztük, teológiai professzort, hogy professzor, kérem, akkor majd színről színre látunk az örök életbe, akkor még értjük a Szent Háromság titkát. És akkor azt mondta nagyon bölcsen, hogy vagy megértjük, vagy megértjük azt, hogy nem fogjuk megérteni. Tehát titok. Köszönöm.
0: Akkor folytatjuk tovább. Mit ígért Jézus a Szentlélekről?
1: Ígérte, lehet írni, hogy küldje a világba, hogy kis A, munkálkodjék az Anya Szentegyházban, kis B, munkálkodjék az emberek lelkében, kis C, hogy az apostoloknak eszébe juttasson mindent, amit Jézus mondott nekik, hogy bátorítsa, vigasztalja, megerősítse őket. És most a legérdekesebb, csodálatos az a D. Megígérte, hogy a világ egyetemet átrendezi magas isteni gondolatok szerint. Hogy van ez? Mert az előzőket már csak valahogy értjük, hogy munkálkodik egyházban, emberlelkekben, szentségek, stb. Ezekről még bőven beszélünk majd a elkövetkező hetekben, hogy az apostoloknak, ugye így mondta Jézus, hogy most elmegyek. Ne menj még! Jobb nektek, ha elmegyek, mert akkor majd elküldöm a vigasztalót, aki eszetekbe jutott mindent, megtanít a teljes igazságra, és bátorrá tesz benneteket, hűségessé, lelkessé tesz benneteket. A világegyetem átrendezése magas isteni gondolatok szerint, gondoljunk arra, hogy teremtés, leírja a Szentírás valamiféle képanyaggal, hogy megteremti a világot az alkotó, és akkor valami kaosz, valami tohuva-bohu, ahogy mondja Héber, adva van, és Isten lelke lebeg ezek fölött. Mély titok. Valahogy kellett lenni, nagyon primitív, amit mondok, adóban egy kis pár gyerek, okos kis gyerek, és egy gyurma, egy alaktalan valami. És akkor ez a tohuvabohu. Gyerek kisfiam, te alakítsál ki, leheld bele a fát ebbe, a tohuvabohuba. Igenis, elmegy és okoskodik kis lelkének a kis fácskát, és olyan szépen kialakítja. Marika, te gyere, te pedig egy szép házat alakíts ki ezekből a értelmetlenségekből, leheld bele a te belső gazdag lelkedet házról, vagy fáról, vagy akármi. Tetszenek érteni, hogy így kicsit közelebb tudunk kerülni, de hát akkor, ha kérdezem a tudósoktól, hogy mi volt az a tohuvabohu, vagyis az a gyurma, amelyikből az Úr kialakította, hogy lelket lehet, amiből tulipán lett, rózsa lett, csodálatos csillagvilág lett, és a többi, és nem tudnak rá válaszolni, ha valaki tud, írja meg a rádióba, mert ilyet szoktak mondani a fizikusok, tudósok, hogy ja igen, energia, kösz, mi az energia? Itt már fogalmaznak különböző, fekete lyuk, ez meg az meg amaz, tehát világegyetemet átrendezi magas isteni gondolatok szerint, mert a világnak fejlődik a végsőbb csodálatos elrendezés felé, egy csoda világ lesz, új világ és új ég és új föld. Tehát hiába mondják a tudósok, hogy vége lesz a világnak. Nem igaz, mert Jézus fölülbírálta a legfőbb tudós. Egyelőre erről most csak ennyit okoskodtam. Nem biztos ez olyan módon, hogy én megmondtam volna, hogy mi a tohuvabohu, vagy mi a gyurma. Igen?
0: Következő kérdés, mikor jött el a Szentlélek az apostolokhoz és az Anyaszentegyházba?
1: Mindjárt mondom a választ. Abban az időben, pünkös ünnepén, mikor van a pünkös ünnepe, mindent Jézus föltámadásához mérünk. Jézus föltámad húsvét vasárnap, akkor azt mondja, hát 3 napig a sírban föltámad húsvét vasárnap, 40 napig a földön igazolja magát, megjelenik, és megmutatja, hogy tényleg ő az, meg kell fogni a testén a sebeket, és a többi ott a Tamásféle esemény, és akkor mennybe megy, ahogy mondtam az előbb, ugye, jobb nektek, hogy elmegyek, és akkor mennybe menetele után 10. napon, jó, ha elmegyek, akkor küldöm el nektek a Szent Lelket, aki eszetekbe jutott mindent, amit ma az előbb hallottunk. Tehát így lehet megmondani, de ezt illik tudni egy hívő embernek, mert hát most nekünk ki kell alakítani magunkban az aranyos, kedves, ruachal teli hívő embert, aki tud mosolyogni, tud lelkesedni, tud hinni, nem csak látni akar, hanem keres olyan bizonyítókat, akik igazolják magukat. Jézus pedig igazolta magát olyan módon, hogy csodákat tett, föltámadt, aztán tanítása 2000 év óta változatlan, de hát ez egy másik témakör lesz majd, hogy hogyan igazolta magát Jézus,

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatónkat, akik most kapcsolódnak be adásunkba. Önök továbbra is a Keresők című műsort hallgatják, benne pedig Kerényi Lajos atya elmélkedését az embertitkáról. Lajos atya a műsorunk első felében a Szentlélekről elmélkedett. Szent lelket szerettük volna mélyebben megismerni, ezt a harmadik isteni szemét, hogy ki a Szentlélek, mit ígért Jézus a Szentlélekről, mikor jött el a Szentlélek az apostolokhoz, ezekre kerestük a válaszokat, és most folytatnánk ugyanígy a Szentlélek kutatást, mégpedig Lajos atya, most azt kérdezném, hogy hányféleképpen jelent meg a Szentlélek?
1: Jaj, de jó kérdés. Mindjárt mondom, először galamb alakjában. Tehát az apostolokra leszáll, galamb képében, és tüzes lángnyelvek alakjában. Tehát galamb, tüzes lángnyelv, aztán mondta Jézus, hogy aki engem követ, és hirdet, azt a Isten lelkéről mondja, mert akiből ezek fakadnak, az a Szent Léleknek a szimbóluma igazában, és még a szél alakjában, szél ott van, ahol akar, nem tudjuk honnan jön és hová megy, Isten lelke ilyetén módon, mert ez mind valami dadogás, képanyagkeresés, galamb, tüzes lángnyelv, szél, élő víz, még az is, igen, most eszembe jutott. Tehát, ha meg akar jelenni a transzcendens,

0: a természet fölötti, akkor a természet fölöttinek valami olyan megjelenítő szimbólumot kell keresni, amit megértek, vagy megértünk mi emberek is. Úgy repül szinte galambol a tüzes lángnyelv, hogy ne aludj el, ahogy hallottuk a előző részekben, ugye, hogy a ruach nem engedi, hogy elaludjunk, meg elszürküljünk, aztán csupa ösztön áldozatai legyünk.
1: Lajos atyai és az apostolok hogyan várták a Szent Lelket?
0: Ezt a Szentírásból tudjuk pontosan, mert a Jézus mennybe menetele után megírt a Szent Lukács az apostolok cselekedete könyvét, és az olyan gyönyörűen írja le, hogy hogyan is várták, naponként imádkoztak, hogy még ez a pünkösd előtti időben van, kicsit most megfordult a időérzékünk, és akkor naponként együtt voltak, most is vannak helyek, ahol együtt imádkoznak. Nem állunk rosszul ilyen téren, rengeteg olyan közösség van, kisebb, nagyobb, akik összejönnek és imádkoznak külön, rendszeresen, meg szentmisét mutatnak be együtt, közösen, szándékokra. Csak példát hadd mondjak, meghatódtam, ma tudomást kaptam, hogy egyik templomba, most vasárnap, birmálás volt. Nem olyan túl nagyon jelentőségteljes bazilika vagy mi, egy kedves budapesti templom, és 72-en birmálkoztak, és többi helyeken is, tehát igénylik az emberek a lelket, a töbletet, az ébresztőt, és ezek jó lesznek ebbe a világba, amikor a ösztön erők milyen nagyon működnek, ahogy mondta az indiai költő. Tehát nagyon, nagyon izgalmas dolgok ám ezek. Igen.
1: Lajos atya, akkor arról beszéltünk, hogy az apostolok hogyan várták a Szent Lelket, hamarosan pünkösd ünnepe van itt, és nekünk hogyan kell jól előkészülnünk a Szentlélek eljövetelére?
0: Fölolvasom a katekizmus válaszát. Rendszeres önkéntes, öntudatos misehallgatással járunk szentmisére. Igen. Aztán legalább havonkénti szentáldozással, Jónással. Igen. Erény gyakorlatokkal, hogy kínlódott a indiai emberkénk önmagával, az ösztöneivel, és a ruach, a drága lélek nem hagyta békébe, azért sem mész be, azért is megmaradsz lelkesedés, lelkesnek és a többi. És még van itt egy érdekes, figyeljünk oda, te is, Lajos atya, utálatos tulajdonságaink alakításával, hogy szerethetők legyünk. Húha, szerethetők legyünk. Önnevelés. Jaj, de érdekes. Van még egy érdekesség, amit de itt van, elhoztam. Tessék figyelni, a Szentlélekről szól Lukács 12. fejezete. Mikor a zsinagógák és előjárók hatóságok elé hurcolnak benneteket, ne aggódjatok azon, mondta Jézus, hogyan és mivel védekezetek, vagy mit mondjatok. Mert a Szentlélek megtanít benneteket azon órában, mit kell mondanotok. Ez nekem olyan nagyon kedves, értékes mondat, mert megéltem, hogy a nagy egyház üldözést éltünk meg, a korosztályom, meg fiatalabbak is, és engem, mint papot, miután már hazaérkeztem a szovjet fogságból, a Szénbányából, megérkezésem után pap lettem, és akkor elkezdtek üldözni. Újra meg újra kihallgattak. Már kínos volt. És akkor egy alkalommal, tehát meg akartak halázni állandóan. És azt mondja nekem az egyik ilyen csoda lény, hogy magának nincs joga semmiről beszélni, csak a hülyeségeit mondja el a templomba, vagy hova, mit tudom én, miket szoktak vinni, de sehol nem mondhatja el, érti? És akkor már földühöttem úgy lélekben, túl szemtelen ne legyek, és akkor mondtam, hogy főelőadó úr, azért ez így nem jól van. Mert ugye azt mondja, hogy vallásszabadság van, és akkor mindenütt ez egy egyetemes törvény, és maga csak ott mondhatja el a hülyeségeit, ugye mondja ő, ahova mi megengedjük, és mégis mikor én elmondom máshol, mert nekem az én Jézusom nem azt mondta, hogy maradván hirdessétek az evangéliumot, hanem elmenőjén tanítsatok. Na jó, van, most már elég, fogja be a száját, azt csinálja, amit mondtam. Tehát rögtön hozta a Szentlélek ajkamra azokat a szavakat, amelyek akkor pontosan kellettek. És ezért én nagyon boldog vagyok. Még egy szépet szeretnék befejezésül felolvasni, megint az indiai költőtől, a Johnsontól. Idevaló az egész, az a címe, az aratnivaló sok. Amikor Jézus látta az embereket, könyörületességre indult rajtuk, mert elgyengültek, elgyötörtek, és elhagyatottak voltak, mint a pásztor nélkül való juhok. És Jézus azt mondta tanítványainak, hogy ezek a ébresztő, most mi ma ébresztőt fújunk, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat az aratásába. Jaj, de gyönyörű irányt ad, hogy nincs alvás, gyerekek, papi hivatásokért imádkozzatok. Nem imádkoztok eleget, akkor csodálkoztok, hogy nincsen hivatás. Folytatom tovább. Jézus látja a fiatalokat és nyugtalanítja őt, hogy olyan kevés előttük a példakép. Figyeljünk ám, és így szól hozzánk, munkatársaihoz. Kérjétek őt, aki a fiatalokat teremtette, hogy több példaképet támasszon, akik a fiatalokat hozzávezetik. Aha, keresni példaképeket. Neked van példaképet? Kicsoda? Vagy kik a példaképeid? Ha nem tudom, milyen csoda énekesek, vagy e világ művészei, vagy mik, legyen. De még. Aki a fiatalokat hozzá vezetik, példaképek. Jézus látja a közömbösök tömegét, és igen csalódott, szomorú, mert olyan kevesen ébrezgetik őket, közömbösök, ruach nélkül. És így szól hozzánk, követőihez, kérjétek őt, nagy betűvel, aki őrködik minden ember felett, hogy több hívőt ébresszen öntudatra, akik segítenek, hogy a közömbösek az Úr mellett döntsenek. Jaj, de szép! Jézus látja a kétkedőket, azok csoportját, és aggódik, mert olyan kevesen törődnek velük. És így szól hozzánk a benne hívőkhöz. Figyelj, az vagy benne hívő? Kérdezem én most magamtól is. Kérjétek őt, a hitnek szerzőjét és bevégzőjét, erősítse a hívőket, hogy a kételkedőket kisegíthessék kételjeikből. Csak úgy megjegyzem, annyi a hitigasságokból, hitigasság vonalán, meg nem értés, az elbint bizonytalanodás, hát keresztény vagy Lajos atya te, meg te is, meg te, akkor miért nem tanulsz, miért nem olvasol Bibliát, meg katekizmus, meg szentek életét? Várják a szabadat, hát hívő vagy. Tovább Jézus látja a magányosokat, ruhák nélkül tetszenek figyelni, öregeket és fiatalokat, és szomorú, mert oly kevesen vonják be őket közösségükbe. És így szól hozzánk, barátaihoz. Kérjétek a jelenlevő Istent, küldjön több melegszívű embert, hogy közösségükön keresztül a magányosok megérezzék az ő szeretetét. Jaj, de szép! Hallod, Lajos atya, meg te? Kérjük a jelenlevő Istent, küldjön melegszívű embereket közösségben. Neked milyen meleg szíved van otthon, családapa, családanya, gyerekek, idősek, fiatalok? Kiüresedtél te is egészen? Befejezésül. Aratásnak, Ura, küld sok munkást a te aratásodba. Én is a te aratásod munkása szeretnék lenni. Adj erőt nekem, és tégy jó munkatársaddá. Ó, Uram, védj kezedbe, és szent lelked által teremts újjá engem. Légy türelmes hozzám, ne mondd le rólam, míg olyan nem leszek, amint te akarod. Úgy legyen. Amen.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Farkas István piarista, lúpusz atya vagyok. Nagybőjt első vasárnapján azt imádkoztuk, hogy Jézus rejtett életéhez közelebb kerüljünk. Az igazi jó, az igazi érték az rejtőzködik. És annyira lesz értékes a következő időszak, egészen pünkösdig, ha megvalósul ez, hogy a legnagyobb és legcsodálatosabb élethez, Jézus életéhez közelebb kerüljünk. És ebben nagyon sokat segít százaknak, ezreknek a Mária Rádió, és az ebben való törekvésünk nem valósulhatna meg, ha nincsenek nagylelkű adományozók. Így kérjük rádiónk számára nagy szeretettel az adományokat.
2: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban, Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján, az Ökotábor menüpontban.
3: Mária Rádió.
4: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: A dicsőségben fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át az Úr lelke által. Szent Pál apostol tanítása azt jelenti, hogy mindannyian, én is, személyesen meg kell, hogy újuljak a kegyelem elfogadásában. Ez azt jelenti, hogy nem vagyok tökéletes, és ezért nem tudok mindent jól átgondolni és jól továbbadni, mégis fokról fokra az Úr Jézus újra megszólít, hogy tovább lépjek. Valóságosan olyan volt, mint a szeplőtelen szívében lettünk volna, mondta a kis Francesco Fatimában, amikor az augusztusi Mária jelenésben a szűzanya szeplőtelen szíve ragyogása feléjük fordult, és elért hozzájukig ez a tüzes kiáradás, és úgy érezték, mintha a szűzanya szívében, vagyis a boldogságos szűzanya szeretetében és jelenlétében lettek volna. És ez a kegyelmű üzenet a szűzanyától mindannyiunkat ugyanígy hív, hogy a szívében lehetünk, és ez a szívében lét az elfogadásban fokról fokra átváltoztat minket, hogy az övéi lehetünk, és egymáséi lehetünk az igazságban, szeretetben, szolgálatban, amire a világnak annyira szüksége van. Ez a szűzanya szíve szeretete mindig megérint engem az rózsafűzér imádsága kapcsán, és megérint akkor, amikor a lelkiismeret vizsgálatot tartok, hogy hogyan élem meg a papságomat. Ez a szűzanya szeretete az, ami számomra újra és újra mérce lesz, hogy hogyan gondolkozzam a Jóistenről, illetve hogyan gondolkozzam az emberekről.
1: Mészáros Domonkos, szerzetes atya gondolatait hallották.

0: Hírpercek.
1: Pigler Mónika Mira domonkos nővér tartotta a májusi almádialógus lelki gyakorlatot. Pünköst hétfőn jelenik meg 14. Leó pápa első enciklikája. Zajlik még a Máriaton adománygyűjtés a felvidéki és délvidéki rádiókért. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Női szerepek, anyai örökségünk kincsei és keresztjei témát dolgozták fel a május 15-e és 17-e között megrendezett almádialógus lelki gyakorlat résztvevői Pigler Mónika Mira domonkos nővér vezetésével. Előadásaiban szó esett Ádámról és Éváról, a férfi és a nő különbözőségéről. Meg kellett ismerni magunkat és egymást, hogy együtt tudjunk működni. Mira nővér egyik tanításában a kút gazdag szentírási szimbolikáját fejtette ki. Fontos találkozási pont, éltető forrás, tükör, melyben úgy láthatjuk meg önmagunkat, ahogy Isten lát minket. A szűzanyától pedig a halálnál is erősebb, mélységes bizalmat, hitet tanulhatunk. Biztatta Pigler Mónika Mira nővér a résztvevőket. Június 12-e és 14-e között az indonéz származású Verbita atya, magunk Franciscus Saverius fogja tartani az almádialógus lelki gyakorlatot. Jelentkezni a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. Az emberi személy megóvása a mesterséges intelligencia korában. Erről a témáról szól a dokumentum, melyet a Szentatya május 15-én látott el kézjegyével, névadó elődje 13. Leó pápa Rerum Novarum enciklikája megjelenésének 135. évfordulóján. Az új enciklikát május 25-én 11 óra 30-kor mutatják be az új szinódusi aulában a pápa jelenlétében, tudatta a vatikáni közlemény. A Magnifica Humanitas ismertetését az enciklika megjelenése napján május 25-én több személy végzi. Többek között Viktor Manuel Fernández, a hittani dikasztérium prefektusa, Christopher Olach, az Anthropic nevű amerikai mesterséges intelligencia vállalat társalapítója és a mesterséges intelligencia értelmezhetőségének vezető kutatója, illetve rajta kívül még több szakember. Pietro Parolin bíboros is felszólal majd, végül Leó pápa beszédével és áldásával zárul az enciklika ismertetése. A háromnapos Máriaton adománygyűjtés során magyarországi hallgatóink a telefonos adományvonalon eddig 1 millió 440 ezer forint adományszándékot jeleztek, melyet ezúton is hálás szívvel köszönünk minden támogatónknak. A kitűzött cél azonban ettől még jelentősen távol van, miközben a délvidéki és felvidéki magyar nyelvű Mária rádiók fennmaradása továbbra is nagy kihívás előtt áll. Ezért kérünk mindenkit, aki teheti, hogy május hónapban még kapcsolódjon be a Máriaton összefogásába és adományával segítse a jelenleg nehéz helyzetben lévő két Mária rádiót. Imádsággal és támogatásunkkal fejezzük ki összetartozásunkat, és tegyünk tanúságot arról, hogy a szeretet valóban összeköt bennünket, határokon átívelve is. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 20-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi cisztercinővérekkel.
4: Húsvét 7. hetében az esti dicséret zsoltárait a 3. zsoltár hét szerdai napjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik. Nekünk azonban feltárta Isten a lélek által. A lélek ugyanis mindent átlát, még Isten mélységeit is.

0: Dicsérjük és kérjük Istent az apostolokkal és mindazokkal együtt, akikre először szállt le a Szentlélek.
1: Uram, hallgass meg minket!
0: Mindenható Istenünk, Te megdicsőítetted Krisztust az égben, add, hogy egyházában való jelenlétét mindenki felismerje.
1: Uram, hallgass meg minket!
0: Te, aki azt mondtad Krisztusról, ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Engedd, hogy szavát mindenki meghallja és üdvözüljön.
1: Uram, hallgass meg minket!
0: Küldd el szent lelkedet híveid szívébe, hogy tisztogassa, ami szennyes, öntözze, ami száraz.
1: Uram, hallgass meg minket!
0: Jöjjön el szent lelked, hogy irányítsa az emberiség történelmét, és újítsa meg a föld színét.
1: Uram, hallgass meg minket!
0: Neked ajánljuk meghalt testvéreinket, és kérünk, erősítsd az eljövendő feltámadásba vetett reményünket.
1: Uram, hallgass meg minket!

0: Könyörögjünk. Irgalmas Istenünk, tekints jóságosan egyházadra, amelyet a Szentlélek gyűjtött össze. Add, hogy tiszta szándék vezessen minket, és egymással egyetértésben éljünk. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáról.

0: Viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Dicsértessék a Jézust Krisztus, köszöntöm az Interarma Caritas fegyverek között a szeretet adásában. Valamennyi hallgatónkat, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. Műsorunk tartalmából.
1: Berta Tibor katolikus tábori püspököt hallják majd.
2: Ez még annak idején, kiskapkoromban valahogy hozzájutottam egy ilyen kis könyvszerű valamihez, ami üres lapokból állt. És abban elkezdtem akkor írni, nem tudom, egy punkta, egy ilyen elmélkedés hatására annak idején, hogy kikér kell imádkoznom naponta.
1: Folytatjuk Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását.
3: Nagy felfordulás van, megjött Németh Béla vezérőr nagy hadosztályparancsnok. Az itteni főnök bohócként ugrál előtte, de úgy látom, hogy a nagy gazda jól ismeri, mert nem sok ügyet vett rá, sőt, mintha idegesíteni ez a férfiatlan magatartás.
1: Vannak olyan meghatározó gyermekkorodra tehető események, momentumok, amelyek mély nyomot hagytak benned?
2: Meglehetősen elég sok van, ugye én egy vallásos, vagy hagyományosan vallásos családban nőttem föl. Ami azért annyit jelent, hogy itt tehát nem voltak, tehát senki nem volt bigott vallásos a családban, ugyanakkor pedig hát egy templomba járó, a maguk módján a hitüket megvaló, ami egy dunántúli, egy Somogy megyei faluban szokásos volt. Ott a Balatontól nem messze. De hát ezért így volt mindenki. Én nem volt különösebb olyan ugyanakkor az apai nagyanyámnak voltak olyan nagyon érdekes megnyilvánulásai felém az én gyerekkoromban, amiből én nagyon sokat tanultam, persze ezek később ugrottak be, és amikor ilyenkor advent közeledik, meg a karácsony, akkor mindig eszembe jut, és elkezd egy kicsit fájni a bal kezem, mert emlékszem rá, hogy talán első-másodikos elemista voltam, és ott álltunk a falunkban levő templomnak a Betlehem előtt. Nagyon szép Betlehem volt, a mai napig megvan egyébként. És egyszer csak ugye ő fogta az én bal kezemet, és elrántott onnét a Betlehemtől, és oda mentünk a templomnak a templom hajó közepére, és szembeálltunk az úgynevezett főoltárral, ahol az oltári szentség van, ahol az oltárszekrény van, és oda mutatott az anyám, hogy ott van a Jézus Krisztus. Tehát, hogy nem ott a betlehembei kis jelenetben, ott a jászolba a kis Jézus, hanem ott van, és persze, hát én nem értettem ebből semmit. És nem ismertem nagyon kérdezni.
1: Na, de ott akkor ebben a szituációban egyrészt nem értetted, másrészt ez egy negatív?
2: Másrészt pedig egy, nem volt negatív, hanem abban, hát a vállamnak a, persze most nem fáj már, csak mindig ilyenkor szembe jut, akkor azért kicsit olyan fájdalmas volt, hogy akkor döbbentem rá, hogy hát ő neki azért igaza van. Tehát Jézus Krisztus az eukarisztiában, az oltári szentségben valóban ott van. Ehhez sok-sok idő kellett. Nagyon sok idő. Mondjam azt, hogy valójában ez a bevillanás, ő neki volt még egy ilyen története az eukarisztiával kapcsolatban, amit elmondott nekem, de ez az én papszentelésem után
1: világosodtam
2: meg valójában, vagy jöttem rá, hogy mit akart ő ezzel mondani. És hogyha jól megnézzük a karácsonyt, akkor és ha jól megnézzük a mi egyházunkat, a kereszténységet, akkor mi, Jézus Krisztus, az eukarisztia, a Szent Mise nélkül, tehát semmit érünk. Tehát akkor az egész egy ilyen nagyon érdekes moralitássá, vagy ilyen etikai szabályzóvá válik, na de hát annak mi értelme van? A mi hitünknek valójában Jézus Krisztus nélkül nem sok értelme van. És valójában az egésznek a milliójét és az egésznek a körülményét, hogy mi miért vagyunk olyanok, amilyenek vagyunk, azt egyedül az határozza meg valójában, hogy Jézus Krisztus a második isteni személy.

0: hogy mi a Szent Háromságban hiszünk.
1: Mikor volt az első igazi rádöbbenésed, felismerésed Isten létezésével kapcsolatosan, vagy hogy ő valamiest az életedben egy megerősítést adott, egy lökést adott? Ez mindenképpen számomra annak tűnik még akkor is, hogyha később világosodott meg, hogy mit is akart ezzel mutatni neked a
0: Jóisten. Igen, de valójában soha nem volt olyan revelációszerű, vagy ilyen kinyilatkozta. Nem, nem, ilyen
1: tehát nem voltak ilyen katartikus.
0: Nem, soha nem volt. Mindig voltak ilyen támogató, meg előrevihő dolgok, akár a gyerekkoromban, a kamaszkoromban, Ferences gimnáziumba, vagy kispapkoromba, meg utána, de ilyen nagy erővel nem tapasztaltam sohasem. Ilyen nem volt. De mindig voltak olyan emberek, olyan személyek, akár a gyerekkoromba, a családban, a rokonságban, ahol azért több papi személy is volt, és hát elég sok pappal is találkoztam gyerekkoromban, akik minden bizonnyal egyfajta érdekes ráhatással voltak az életemre, de utána is, vagy nem papok, akiktől nagyon sokat tanultam az osztálytársaim a ferenceseknél, vagy Esztergomba, a papi szemináriumba. Meg hát utána is. Rengeteget tanultam az elmúlt 30 évben katonáktól. Akik adtak az én hitemnek akkor is erőt, meg támogatást, meg egyfajta egy ilyen érdekes segítséget, hogyha ők esetleg nem voltak hívők. Mert pont az adta meg egy-egy körülményben, vagy egy-egy helyzetben, vagy egy-egy szituációban azt a lökést, hogy az illető ezt egy Isten hit nélkül nekem el tudja mondani. Én nagy csodálattal vagyok azok iránt, akik csak úgy tudják szeretni az embereket Isten nélkül, és kimerik azt mondani, hogy ők szeretik a másik embert. Nekem ez... Szoktam mondani szentmiséken embereknek, amikor meglátnak engem, meg én meglátom őket, akkor ugye az első percekben ott azért kialakul egy viszonyulás, hogy szimpatikus vagyok-e, és ők szimpatikusok-e. Na most a kereszténység pont erről szól, hogy ezt felejtsük el, ezt a szimpátiát, a szimpátiát.
1: Hát igen, atya, de hát ezt valahogy nem lehet megkerülni, nem? Tehát,
0: persze, nem lehet megkerülni.
1: Hát ha akarod, ha nem, lényeges, hogy egy gyülekezetben a pap mennyire megnyerő, mennyire kinyilatkoztató, mennyire nyitott a gyülekezet felé, nem?
0: Igen, persze. Ezek néha nagy és döntő szempontok. A mai világban úgy szintén, amikor a videók és a nem tudom, ezek is azok vannak. Nézd, az isteni kinyilatkoztatás, az Isten kinyilatkoztatása, a leírt szó a Szentírásban, az egyháznak a hagyománya. Persze ez mind nehéz. Az életre váltása ugyanúgy nehéz. A nap mint nap életre váltása, az óráról órára való életre váltása, az a legnehezebb. Mindattól függetlenül, hogy az Istennel való találkozásra készülünk, amit ugye úgy mondunk, szép szóval, hogy üdvösség, attól ebben a világban nekünk ki kell mondanunk az igazságot. Attól ebben a világban, és ebből következően nekünk állandóan tennünk kell a jót.
1: Még akkor is, hogyha pofont kapsz.
0: És akkor is, ha pofont kapunk, így van. És elmondhatjuk azt a mondatot Jézus Krisztussal utána, hogy ha rosszul szóltam, bizonyítsd be, ha nem, akkor miért ütsz meg engem? Van egy füzetem, vagy hát egy ilyen kisebb, hát most már lassan kisebb. Ez még annak idején kiskapkoromban valahogy hozzájutottam egy ilyen kis könyvszerű valami, ez ami üres lapokból állt. Nem is határidőnapló. És abban elkezdtem akkor írni, nem tudom, egy punkta, egy ilyen elmélkedés hatására annak idején, hogy hát kikért kell imádkoznom naponta. És ez most már ilyen sok-sok lapból áll. De ott konkrét nevek vannak. Tehát nem, hogy csak a katonákért, hanem ott vannak nevek például.
1: Meg. Van úgy, hogy vissza is lapozol, gondolom.
0: Nem, hát azt én reggel átlapozom.
1: Átlapozom.
0: Tehát végig siklik a szemem, és átlapozom, és most már sokat kell lapozni, és amíg mondom reggel az imádságot, addig azt lapozom, és ott végigfut a szemem a neveken, és ők előttem vannak.
1: Ez szép.
0: Na most vannak olyan emberek tényleg az életemben most is, akinek olyan nagyon szeretném elmondani, hogy szereti őket az Isten, hogy az Isten ott van velük.

március 6-a. Tegnap nem értek rá az Elmóban, ezért ma miséztem nekik. Utána kimentem a 106-osokhoz. Megható, amikor ezek a fiatal emberek mindent felhasználnak arra, hogy misét és prédikációt hallgassanak. Úgy zengett mindenki, olyan szívből mondtak minden feleletet. Otthon rögtön észrevettem, hogy a főnök ellen ismét fellángolt a hangulat. De valami furcsa mellékhangulat is jelen volt. Nem tudom, mi lehet az orvosok között. Eddig mindent leplezetlenül elmondtak, bizalmasak voltak, de itt valamit titkolnak. Az a gyanom, hogy az önzetlenségen kívül önzés is vegyül az elégedetlenségbe. Ezen azt értem, hogy valamelyik nem azért akarja kifúrni a főnököt, hogy a helyzet valóban végleg megjavuljon, hanem azért, hogy ő kerülhessen a helyébe. A főnök egyébként ma ismét költöztetni akar bennünket. Nem tudom, ez mánia nála, vagy butaságának tetőfoka. A Generalstrasse és a Polizeistrasse sarkán volt a hadbiztosság. A főnök szerint 6 szoba fürdővel. Elmentem, hogy mi igaz ebből. Hát ez. Egybenyíló hodályok és apró lyukak, a fürdőnek pedig nyoma sincs. Hely, ha most bencésként mondhatnám meg a magamét, nem pedig ebben az ostoba, igazságtalan, alá is fölé rendeltségben lennénk, ahol a stráf és a csillagok száma határozza meg az igazságot, az észt és a színvonalat. Március 7-e. Délfelé nagy meglepetésért váratlanul megjött egyik rendtársam. Saját kijelentése szerint csak azért jött, hogy engem meglátogasson. Jól elbeszélgettünk. Az ember ilyenkor érzi csak, milyen örömet jelent, ha a hasonszűrűvel találkozik. Hát még ha rendtárs jön. Otthon fel sem tűnik, itt pedig a legnagyobb élményt jelenti. Itt a legtöbb orvos ismeri rendtársamat. Egyébként furcsa mellékzöngéje volt a beszélgetésnek. Pár perc alatt elújságolt, hogy 5 hónap alatt 500 levelet kapott. Az orvosok már újságolták nekem, hogy csupa süldőleánnyal levelez. De erre ügyet sem vetettem. Most azonban ilyen önkitárolkozó, félig dicsekvő, félig védekező mondatokban nagyon leverően adott. Úgy látszik, ez nálam mánia, hiszen már otthon is ezt tette. Kedves, naívnak látszó meséje mögött nagyobb mélység van, mint ahogy ő mutatja, de talán nem annyira veszélyes, mint nevetséges. Minden esetre nem a legideálisabb életforma a tükröződése. Színvonal süllyedés az életében, amely már otthon megindult. Ez pedig el fogja sekélyesíteni őt, pedig igen nagy tehetség. Mindene megvan ahhoz, hogy kiváló maradjon mindenben. De így valahogyan hasonlítani kezd a matrózokhoz, akiknek minden kikötőben van mennyasszonyuk. Nála, és ez a szerencse, minden városban egész széria levelező partner van. Nem veszélyes eset, csak ostoba. Nagy felfordulás van, megjött Németh Béla vezérőr nagy hadosztályparancsnok. Az itteni főnök bohócként ugrál előtte, de úgy látom, hogy a nagy gazda jól ismeri, mert nem sok ügyet vett rá, sőt, mintha idegesíteni ez a férfiatlan magatartás. A vezérőr nagy megérkezése előtt kocsisként káromkodott, bábuként ugráltatott mindenkit. Magam is parancsra vagy fél óráig, úgymond teljes fegyverzetben vártam, hogy bemutatkozzam. A befejezés után a következő pillanatban az asztal alá vágtam az egészet a tálalóban, és odaültem a többihez. Németh Béla nagyszerű emberben nyomását tette. Nagyon komoly, lelkiismeretes katona, mindenkit és mindent ismer. Azonnal a lényeget kérdezi, nem hagy mellé beszélni.
az ellenségről is megbecsüléssel beszél. Fejét csóválta ismételten, amikor elmondtam a sebesültek elbeszélés alapján, hogy milyen lelkiismeretlen intézkedések közepette harcoltak. Nem harc ez, hanem mészárszék. Úgy láttam, ez már egy kicsit sok volt neki, de hát hiába nem tudtam megtagadni magamban a civilt. Közben voltam a tanárnőnél. Magam is nagyon örülök, hogy olyan jól sikerült a felelésem. Újra hangoztatta, hogy ha semmit sem tudnék fizetni, akkor is menjek, mert mindketten csak.

0: Köszönöm a figyelmüket, az Interarma Caritas fegyverek között a szeretet adását hallották, amelyet új tartalommal jövő szerdán este hallanak majd, ismétlésben pedig szombaton délután és hétfőn éjszaka jelentkezünk. Valamennyi műsorunk meghallgatható a Mária Rádió honlapján. További kellemes rádiózást kívánok, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.
1: Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
2: Hírpercek. Zajlik még a Máriaton adománygyűjtés a felvidéki és délvidéki rádiókért. Pigler Mónika miradomonkos nővér tartotta a májusi almádialógus lelki gyakorlatot. Ismét megszervezi a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat a Befogadás Hangja Fesztivált. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett mőnöknek és Kassa Regina olvas fel. A háromnapos Máriaton adománygyűjtés során magyarországi hallgatóink a telefonos adományvonalon eddig 1 millió 440 ezer forint adományszándékot jeleztek, melyet ezúton is hálás szívvel köszönünk minden támogatónknak. A kitűzött cél azonban ettől még jelentősen távol van, miközben a délvidéki és felvidéki magyar nyelvű Mária rádiók fennmaradása továbbra is nagy kihívások előtt áll. Ezért kérünk mindenkit, aki teheti, hogy május hónapban még kapcsolódjon be a Máriaton összefogásába, és adományával segítse a jelenleg nehéz helyzetben lévő két Mária rádiót. Imádsággal és támogatásunkkal fejezzük ki összetartozásunkat, és tegyünk tanúságot arról, hogy a szeretet valóban összeköt bennünket, határokon átívelve is. Női szerepek, anyai örökségünk kincsei és keresztjei témát dolgozták fel a május 15-e és 17-e között megrendezett almádialógus lelki gyakorlat résztvevői Pigler Mónika Mira domonkos nővér vezetésével. Előadásaiban szó esett Ádámról és Éváról, a férfi és a nő különbözőségéről. Meg kellett ismerni magunkat és egymást, hogy együtt tudjunk működni. Mira nővér egyik tanításában a kút gazdag szentírási szimbolikáját fejtette ki. Fontos találkozási pont, éltető forrás, tükör, melyben úgy láthatjuk meg önmagunkat, ahogy Isten lát minket. A szűzanyától pedig a halálnál is erősebb, mélységes bizalmat, hitet tanulhatunk, biztatta Pigler Mónika Mira nővér a résztvevőket. Június 12-e és 14-e között az indonéz származású Verbita atya, magunk Franciscus Saverius fogja tartani az almádialógus lelki gyakorlatot. Jelentkezni a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. A második Befogadás Hangja nemzetközi fesztivált rendezi meg a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Pátyi Csilla Háza integrált intézménye a Momkult kupola termében, mely lehetőség, hogy épp és speciális szükségletű emberek találkozzanak a művészetben. A zenei és mozgásos produkciók június 5-én és 6-án 18 és 20 óra között lesznek láthatóak. Mindkét napon már délelőtt megnyílik a Befogadás Vásár, ahol a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat üzemeiben és fejlesztő foglalkozásain fogyatékossággal élő és hátrányos helyzetű emberek által készített egyedi termékek közül lehet majd válogatni. A rendezvényen a Kárpát-medence legkiváló fogyatékossággal élő előadó művészei lépnek majd fel, akik a művészet erejével hangolják a közönséget az összetartozásra. A fesztivált adományokból szervezi a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A rendezvényre a belépés regisztrációhoz kötött, mely 1000 forint per fő per nap. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 20-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották. Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Hazánk és nyelvünk. Amikor nemzetünkért az Istenhez kiáltunk, szavunk hozzászáll a világ teremtőjéhez. De hangunk átszáll a határokon is, és visszhangzik a Kárpátok hegyein. És bár az élet és a történelem a térképeket át meg átrajzolja, de nemzetünk nyelvi ölelése, nyelvi kézfogása révén az Úr őriz minket. Most is az ő lelke hívott bennünket, hogy együtt szóljunk, kiáltsunk hozzá. Nyelv és nemzet, nyelv és haza elválaszthatatlan. Kölcsey Ferenc ezt így fogalmazza meg 1827-ben. Haza és nyelv egyforma rangban álló két nevezet minden népre nézve, ha a tiszteletben álló nemzetek sorából kitaszítatni nem akar. Nemzeti életet nemzeti nyelv nélkül gondolni lehetetlen. Jaj a nemzetnek, mely lakhelyeiből kiüldöztetett. Jajab annak, mely ősi nyelvétől fosztatott meg. A mi őseink bujdosók valának, de a nyelv által összetartván szerezhettek vérrel új hazát, és az idegen föld általuk lett magyar. Mi pedig, ha nyelvünket elvesztenők, mivé lennénk saját földünkön? Szabad-e elveszni hagynunk a kincset, amely elidegeníthetetlen birtokként szállott ránk, a nyelvet? E kincset, melyért, valamint lakföldünkért és háznépeinkért, mind a vérig, mind a végig harcolni nem csak jus hív, de szent kötelesség kényszerít. Mit fogunk majd unokáinknak felelni, ha szemeinkre lobbantják? Hallottátok a segédért kiáltónak szavát, s nem nyújtottátok ki a kart, mely segített volna. Haza és nyelv egyforma rangban áll.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves hallgatóink, mai esti imádságunkat a Jászberényi Barátok templomából közvetítjük. Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, és ne csak felolvasott és elmondott mondatok legyenek ezek, hanem valóság az életünkben. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte, békesség nektek, amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta, vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsájtátok bűneit, az bocsánatot nyer, és akinek nem bocsájtjátok,

0: Kedves testvérek, az egyház, azaz mi, a Szentlélek eljövetelének az ünnepére készülünk, egyházi körökben az elfelejtett isteni személynek szokták hívni a Szent Lelket, mert sokszor elfelejtjük, vagy valljuk meg töredelmesen és bűnbánó lélekkel, hogy elfelejtjük a Szent Lelket. Jézus születését, szenvedését, halálát megünnepeljük, de a pünkösd és a Szentléleknek a személye, valósága az úgy elsikkad sokszor és sokféleképpen a lelkünkben és a gondolatvilágunkban. A Szentlélek, aki élteti a közösséget, azt a közösséget, amit Jézus hívott létre, azt a közösséget, aminek mi is tagjai vagyunk 2000 év távlatában, a keresztségünk és a bérmálásunk révén. Most a pünkösd előtti napokban különös módon is szeretnénk várni, hívni és kérni a Szent Lelket, akinek az ereje ott lebegett az idő kezdetén a vizek fölött, akinek köszönhetően mi is létbe lettünk hívva, és akinek köszönhetően élünk, hogy él az egyház. A Szent Lelket hívjuk le kereszteléskor a vízre, a Szent Lelket hívja le minden püspök az olajokra, a szent olajokra, a krizmára, nagy csütörtök délelőttjén. A Szent Lelket hívjuk minden szentmisében a kenyér és a bor fölött, mert mindez a Szent Háromság egyistennek, a Teremtő Atyának, a Megváltó Fiú Istennek és a Szentlélek Úristennek a műve, és nem a miénk. Nem 2000 év híveié, Krisztus követőjé, papjaié, püspökeié, pápáié, mi is kellünk hozzá, a Szentlélek áll. Minden korok pápája, püspöke, papja, diákonusa és a hívek mögött. Ezért a bizonyság, hogy 2000 év távlatából is mi is Jézusnak a követői lehetünk. Én ebbe szoktam bele kapaszkodni, hogy eltelt 2000 év. Ha nem a Szentlélek Úristen irányítaná, a föltámadt élő Krisztus a Teremtő Atya szándéka és akarata szerint ezt a művet, ami Krisztusnak a műve, 2000 év alatt ez az egész már rég a feledés homályába, a történelem homályába merült volna. Kérjük a Szent Lelket akkor is, amikor a templomba indulunk, amikor most és a húsvéti időben a fiatalok és az arra felkészültek a bérmálás szentségéhez járulnak, hogy ne csak egy ünnep legyen, egy ünnep, hanem az egész életünk egy olyan ünnep legyen, amiben jelen van az élő és a föltámadt Krisztus. És ezek ne csak elmondott szavak legyenek, esetleg szép gondolatok, hanem élő valóság most és mindörökkön, örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk, mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat a jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot és a széthúzást. Mert ki, ha nem mi, akik Jézusnak a követői vagyunk. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjetek!

Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy a természet örök könyvébe beírt törvényeidet alázattal kutassuk, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon, és éltessen minket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezűen mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szívjóságában. Segítsd az időseket, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Segíts minket, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Segíts minket, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Segíts minket, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára épül, hanem az igazságra és a szeretetre. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária. Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben értünk szent fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét. Adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Az Úr

0: Kedves hallgatóink, mai esti imádságunkat a Jászberényi Barátok templomából közvetítettük. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Örökké, amen!

0: dicsérje minden nemzet. Tezíj imaóra következik.
1: Sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót ma este. Egy tezíj imaóra fog következni, körülbelül 40 perc. Én Faragó Lengyel Sára vagyok, és köszönöm, hogy minket hallgatnak ma este is. Pár mondatban hadd mutassam be Tezét annak, aki esetleg még nem ismerni. Tezé egy ökumenikus közösség Franciaországban, Rozsé testvér alapította még 1940-ben. Az idők során mindenféle különböző keresztény felekezetből érkeztek hozzá testvérek, és a legtöbben az énekeikről ismerhetik a közösséget. Dalaik általában egy-két sorból állnak, ezt ismétlik sokszor egymás után több szólamban. A dallamvilága, a sorok ismétlődése segít az elcsendesedésben, megnyugvásban. Az imaes célja a csend. A csend áll a középpontjában, így a rádión keresztül egy csendes ének formájában. Szeretném, hogy meg tudjunk állni egy kicsit a hétköznapok sűrű rohanásában, elcsendesedni és jelen lenni a Jóisten szeretetében, akár szavak nélkül, csak hagyni, hogy átjárjon a Szentlélek. A következő körülbelül fél órában énekek és rövid gondolatok fogják váltani egymást. A ma esti imaóra gondolata a mennybe menetel és a pünkösd ünnepek köré rendeződnek. A Jóistentől kapott idő ajándékának gondolata lesz a középpontban. És a ma esti imaórát egy kedves barátom elhunyt édesanyjáért ajánljuk fel, és minden szerettünkért, akik már a Jóisten mellett pihennek. A szokásos kezdőénekünk helyett most szóljanak értük Tezé harangjai. Nyissuk meg szívünket a Jóisten előtt.

Egy közös zsoltár énekre hívok mindenkit. A századik zsoltár szavaival fogunk imádkozni.

A következő énekünkkel kérjük a Jóistent, hogy világosítsa meg számunkra az írás értelmét, segítsen a szívünkbe fogadni az ő evangéliumát. Így hangzik az ének szövege: Jöjj, Szentlélek, szállj le ránk, gyújtsd szeretettel lángra a szívünk. Jöjj, Szentlélek, szállj le ránk, jöjj, Szentlélek, szállj le ránk.

Evangélium az apostol, olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Első fejezet, 1-11. versig. Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus, egészen addig a napig, amelyen azután, hogy útbaigazítást adott a Szentlélek

Uram, mostanában állított helyre is Izrael országát? Nem tartozik rátok, felelte, hogy ismerjétek az időpontokat és a körülményeket. Ezeket az atya szabta meg saját hatalmában. De megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, s egész Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Azután, hogy ezeket mondta, a szemük látára fölemelkedett, és felhő takarta el szemük elől. Amint merőn nézték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi termett mellettük fehér ruhába öltözve. Ezt mondták nekik. Galileai férfiak, mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki tőletek az égbe vétetett, úgy jön el ismét, amint szemetek láttára a mennybe ment el. Most következik a csendes énekünk, ami így az imaóra középpontja. Arra hívom a hallgatókat, hogy próbáljanak velem együtt elcsendesedni, és az ének szövegének segítségével egy kicsit csak a Jóistenre bízni magunkat, és megpróbálni nem azon aggodalmaskodni, hogy mikor, minek van itt az ideje, mit mikor kell csinálni, hanem felajánlani az időnket is a Jóistennek, hiszen ő tudja, hogy mikor, minek jön el az ideje, és nem mi. Úgyhogy erre hívok most mindenkit, ez énekünk, csak vándorolunk az éjben. Hallgassuk meg közösen.

Most Tezé honlapjáról szeretnék pár rövid gondolatot megosztani. Az elhangzott evangéliummal kapcsolatban. Idő a változásra. Feltámadása után Jézus visszatér tanítványaihoz, hogy két értékes ajándékot adjon nekik. Elsőként a Szent Lelket, amely az apostolok cselekedeteinek leírása szerint hatalom, dinamikus erő. Ezt a kis embercsoportot átformáló erőben részesíti, olyan kreatív képességet ad nekik, amelyen mozgásba hozzák a dolgokat, és elindíthatnak olyasmit, ami eddig még nem létezett. A második ajándék az idő. Bár a tanítványok sürgetik Jézust, hogy mondja meg, mikor jön el az idők vége, Jézus a válaszában megfordítja a fontossági sorrendet. Nem tartozik rátok, hogy ismerjétek az idők végének időpontját. Ne aggodalmaskodjatok emiatt, sem pedig amiatt, hogy mikor állítom helyre a királyságot. Törődjetek inkább azzal, hogy jól használjátok a nektek adott erőt. Ez a két ajándék alapvetően együtt jár. A teremtő képesség mellett Isten időt is ad a tanítványoknak, hogy változást tudjanak előidézni. Ha a szenvedés, a feltámadás, a mennybe menetel, a pünköst, egymástól elkülöníthető időpontok, az csupán azért van, mert Isten kihasználja az időt, és időt hagy az embereknek. Ebből következően először is lehetetlen egyértelműen megítélni az embereket és helyzeteket. Amikor ott állunk olyan fogalmainkkal, mint a mindig és soha, a minden vagy semmi, melyeket mindig olyan könnyen és gyorsan ejtünk ki, Isten folyamatosan az átalakulás lelkét adja nekünk, és ezzel együtt türelemre hív. Nem egyértelmű megoldásokat vár a létünk kisebb vagy nagyobb problémáira, hanem arra hív, hogy fogadjuk el a helyzetek átmeneti természetét, és dolgozzunk a pozitív fejlődés érdekében. Ferenc pápa gyakran ismétli, különösen társadalmi és gazdasági szakértőknek, hogy az idő magasabb rendű a térnél. Az Evangélium Öröme című enciklikájában azt írja. A térnek elsőbséget kell adni, azt jelenti, hogy őrülten próbálkozunk mindent összetartani a jelenben. Megpróbáljuk az erő és magabiztosság teljes tervét birtokolni, hogy kikristályosíthassuk magunk számára a folyamatokat, és azt feltételezzük, hogy visszatarthatjuk őket. Elsőbséget adni az időnek azt jelenti, hogy a folyamatok elindításával kell törődnünk, nem pedig azzal, hogy tereket birtoklunk. Ezért tehát megkérdezzünk magunktól, ha a feltámadás fia vagy lánya szeretnék lenni, hogyan kellene felhasználnom a képességeimet, hogy új folyamatokat indíthassak el, a helyett, hogy területet igyekeznék birtokolni. A teremtő lélek, valamint a változáshoz szükséges idő oda ajándékozása mellett Jézus arra bátorítja a tanítványokat, hogy ne maradjanak egy helyben pünkösd után, hanem menjenek el a föld végső határáig. Isten türelmének hosszú idejében részesedni kicsit olyan, mintha utazókká válnánk a földön. Ez az örömhírral tanúskodó utazás földrajzi és lelki jellegű is. Nem csupán a Jézusért való utazásról szól a szó elsődleges értelmében, a misszióra indulásról, hanem arról is, hogy utazókká legyünk saját életünkben is. Korlátozott eszközök között élve, megengedve azt, hogy ne tudjunk mindent a következő lépésekről, valamiképp átmeneti módon kell léteznünk. Elfogadva azt, hogy nem tervezhetünk és irányíthatunk mindent. Isten türelmének ideje a változás ideje. Ahelyett, hogy túl egyértelmű válaszokat keresnénk, engedjük meg magunknak, hogy elfogadjuk az időlegeset. Akárcsak Tezében, ahol 40 évnyi ifjúsági találkozók sora után is szívesebben őrizzük meg találkozó helyül a sátrakat, ahelyett, hogy több épületet építenénk fel. A kényelem hiánya és az átmenet érzés világosabban tart minket, alázatra és kreativitásra nevel. Paradox módon a belső utazásnak ez a lelkülete nem a féktelen fogyasztói, nem a turistái, sem pedig a pazarlás kultúráinak követőié, akik buzgón elvesznek és eldobnak.
Ha megengedjük, hogy ne legyenek egyértelmű válaszaink, akkor az afelé vezethet minket, hogy életünket állandó elköteleződésben éljük. Egy még nagyobb utazás nevében, amelyre az emberek eskü által kötelezik magukat. Ez az eskü nem korlátozza teremtő szabadságunkat, de elmélyíti azt, és már előre az örökké valóság ízét adja. Voltam valaha részese olyan projektnek, amelynek bizonytalan volt a kimenetele? Mi hajtott erre? Mi segített, hogy kitartsak benne? Isten azzal, hogy odajándékozza nekünk a Szentlélek erejét, arra inspirál minket, hogy új dolgokba kezdjünk. Hogyan használhatjuk ezt a kapott ajándékot a maga teljességében? Köszönöm, hogy megoszthattam ezeket a gondolatokat Tezé honlapjáról, és most egy közös könyörgésre hívom a hallgatókat.

Jézus Krisztus, te életedet adtad a kereszten, és beléptél az Atya dicsőségébe. Add, hogy minden ember részesüljön feltámadásod örömében. Kérünk téged, hallgass meg minket.

Jézusunk, általad Isten új szövetséget kötött az emberiséggel. Ígéreted szerint maradj velünk világ végezetéig. Kérünk téged, hallgass meg minket.

Jézus, apostolaidnak megígérted a szent lelket. A vigasztaló újítsa meg hozzád való hűségünket. Kérünk téged, hallgass meg minket.

Jézus, te elküldted apostolaidat a világ határáig, hogy hirdessék az evangéliumot. A Szentlélek tegyen minket szeretetet tanúivá. Kérünk téged, hallgass meg minket.

Emlékezzünk meg mindazokról, akik elhunytak szeretteink közül. Add, hogy szeretetet fényében nyugodjanak, és irgalmat biztosítsa őket megváltásukról. Vigasztald meg mindazok szívét, akik gyászolnak, és vésd beléjük az örök életre szóló igéidet. Kérünk téged, hogy légy a halandók támasza, és mutasd meg nekik az örök élet reménységét. Kérünk téged, hallgass meg minket.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen.

Napi ima. Krisztus, ha hitünk hegyeket mozgatna is, élő szereteted nélkül ugyan mit érnénk? Te szeretsz minket. Szívünkben lakó szent lelked nélkül mit érnénk? Szeretsz minket. Mindent magadra véve, megnyitod az utat az Istenbe vetett bizalom felé. Isten felé, aki nem akarja a szenvedést, a nyomasztó gondot. Föltámad Krisztus lelke, részvét lelke, dicsőítés lelke. Mindannyiunkra kiáradó szereteted soha nem múlik el. Ámen. Mózesi áldás. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Ámen. Az imaóránk vége felé közeledünk. Köszönöm szépen, hogy ma is velem imádkoztak. Remélem, hogy önöknek is hasonlóan jó érzéssel telt az elmúlt fél óra, és sikerült egy kicsit megállni a rohanásban. Hívom a kedves hallgatókat, hogy így a mennybe menetel után, de a pünkösd előtt léve még pár napig, próbáljunk meg lélekben készülni a pünkösd ajándékára, a Szentlélek ajándékára, hogy igazán be tudjuk fogadni. Készüljünk rá úgy, mintha először élnénk meg, mintha először hallanánk és látnánk a templomban. Hívom, hogy menjenek el a pünkösdi misére, és tapasztalják meg közösségben is azt, ahogyan együtt megéljük a Szentlélek kiáradásának ünnepét. És arra is hívom, hogy fogadjuk szívünkbe az idő ajándékát. Azt az áldást, hogy nem tudunk mindent, hogy nem tudjuk, mi mikor fog történni. És emiatt nem is kell mindenre úgy készülnünk, mint hogyha holnap lenne. Adjunk magunknak időt és türelmet, mint ahogyan a Jóisten is ad nekünk időt és türelmet. És merjük a Jóisten tenyerébe tenni ezeket a kétségeinket, izgulásainkat, hogy mi mikor fog történni, és bízni abban, hogy a Jóisten tudja, hogy mikor jön el a dolgok ideje az életünkben. Nem csak a világban, hanem a mi saját egyéni életünkben. Mindenkinek saját útja van. Az utolsó énekünk is kicsit e köré épül, aminek így hangzik magyar fordítása majd. Istenem, irányítsd feléd a gondolataimat. Veled van a fény, ne feledkezz meg rólam. Veled a segítség, veled a türelem. Nem értem az útjaidat, de te tudod, mi az én utam. Számomra ez egy fontos központi gondolat az életemben, hogy nap mint nap megállni, és újra felajánlani a Jóistennek azt, hogy Istenem, te tudod, mi az én utam, még ha én nem is mindig. És ez egy olyan fajta megnyugvást tud hozni a napjaimba, hogy amit mással nem tudok összehasonlítani. A Jóisten nem csak a csendes pillanatainkban van velünk, amikor mi felé fordulunk, de a rohanásban is, és érdemes azokra az időkre is úgy tekinteni, hogy nyúljunk a Jóisten keze után, és fogjuk azt meg. Mert nem kell egyedül végig szaladnunk az életen, ha velünk van a Jóisten is. Amikor viszont megállunk, akkor maradjunk csöndben egy pár pillanatig, és próbáljunk figyelni az ő hangjára. Köszönöm, hogy velem imádkoztak, hallgassuk meg utolsó énekünket. Én Faragó Lengyel Sára voltam, és legközelebb 4 hét múlva, szerdán 20:16 perckor várom önöket szeretettel.

0: Hírpercek.
1: A Mohácsi csata következményeiről nyílt kiállítás Ópusztaszeren. Már lehet jelentkezni a liturgikus könnyűzenei képzés 2026-27-es tanévére. Árpádházi Szent Erzsébet szobrot állítottak a franciaországi Bretagne félszigeten. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. A Mohácsi csata délalföldi következményeiről és a hódoltság koráról nyílt kiállítás az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban pénteken. Az október 31-ig látogatható kiállítással is szeretnék eloszlatni, a többi közt azt, hogy a hódoltság török volt. A folyamat döntően a délszláv népesség mozgásával járt. Mindenkire ellenségként tekintettek. A módosabbak éremegyütteseket, a kevésbé gazdagok munkaeszközöket tároltak. A kiállítás kurátora az MTI-nek elmondta, a tárlaton régészeti leletek segítségével mutatják be a visszavonulás útját. Láthatóak a közösségre jellemző ékszerek, hajtűk, gyűrűk, övcsatok, de bemutatják a magyar kézműves kultúra néhány szép darabját és a kor mindennapjait meghatározó fegyvereket is. Számos leletet fémkeresős kutatások során találtak meg, melyek közül talán a legérdekesebbek pénzhamisító műhelyek működésére utalnak. A két éves, két hetente szombati napokon zajló budapesti liturgikus könnyűzenei képzésen, melyre június 7-én éjfélig lehet jelentkezni, az egyéni hangszeres órák mellett kórus és zenekari gyakorlat, zeneelmélet, liturgia és hangtechnikai ismeretek is szerepelnek a tanmenetben. A cél a gitáros szentmiség zenei színvonalának fejlesztése, katolikus liturgiához méltóvá tétele. Előfeltétele, hogy a jelentkező már rendelkezzen valamilyen hangszeres előképzettséggel és gyakorlattal. A képzés azok számára ajánlott, akik a gitáros szentmiséken való zenei közreműködést nem hobbiként, hanem szolgálatként szeretnék végezni. A képzés helyszíne a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Szakgimnázium, 11. kerület Budapest, Neszmélyi út 30. A tanulmányokat Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek aláírásával ellátott oklevél zárja. Árpádházi Szent Erzsébet monumentális gránit szobrát május 2-án avatták fel a Brötányi Szentek Völgye szoborparkban. A 4 méter magas, rózsaszín gránit szobor alkotója a munkácsi születésű Matl Péter szobrászművész és fia. A magyar Szent Királylány szobrát Kálmán Imre soproni plébános áldotta meg, tudatta a Győri Egyházmegye. A félszigeten ma is mintegy 250 000 breton használja a mindennapokban az ősi kelta nyelvet. Az általuk lakott 650 lakosú település mellett található a 38 hektáros Szentek Völgyének nevezett szoborpark. A szoborba faragott breton szentek között kevesen vannak, akiket a katolikus egyház valóban szenté avatott. A többieket a nép kiáltotta ki szenteknek, a nép iránti jó cselekedeteik nyomán. Árpádházi Szent Erzsébet a legkedveltebb szentek közé tartozik. Brötányban 20 az ő nevére szentelt kápolna vagy templom található. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 20-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Mór, FM 92,9.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: A Mária Rádió él és éltet. Hosszú évtizedek óta már a magyar valóság része a Mária Rádió, amely imádságokat és tanításokat közvetít a hallgatók felé. Sok önkéntes dolgozik ebben a rádióban, de természetesen jelentős anyagi terheket is jelent, hogy ezt fent tudjuk tartani. A hallgatók jó szándékából, adományaiból él ez a rádió. Fontos, hogy életben is tartsuk, hogy másokat is az életre tudjon serkenteni, a lelki életre, amely a legfontosabb. Mindenkinek megköszönjük az adományát, aki ilyen vagy olyan módon hozzájárul a Mária Rádió működéséhez. Kedves hallgatóink jó szándékú adományait nagy szeretettel köszönjük meg. Szent Pál azt mondja, az Isten a jókedvű adakozót szereti. Ezzel a jókedve derítsük jobb kedvre a Mária Rádió dolgozóit, munkásait is, akiknek ilyen módon tudunk segíteni. Legyen áldott mindaz, aki ehhez hozzájárul, mindaz, aki részt vesz ebben. Köszönjük szépen!
5: A Mária Rádió idei jubileumi évében szeretnénk a figyelmet a Mária Rádió lelkiségi alapjainak, azaz karizmáinak mélyebb megértésére fordítani. Ezért Mária Rádió Akadémia néven előadássorozatot és beszélgetést szervezünk. Az egyes témák nem csak a Mária Rádió mélyebb megértését, hanem hitünk elmélyítését is szolgálják. A májusi alkalom témája, hogyan járhatunk a lelki fejlődés útján. Az alkalmat vezeti Forrai Tamás jezsuita atya. Az előadás helyszíne a Mária Rádió kápolnája Budapesten a 13. kerület Gogol utca 28 szám alatt. Időpont május 29-e, 17 óra. A foglalkozáshoz online is lehet csatlakozni, részletek a Mária Rádió honlapján az Akadémia menüben olvashatók. Isten ma címmel videópályázatot hirdetett a Mária Rádió fiataloknak. Olyan alkotásokat vártunk, amelyek sugallják, megmutatják Isten jelenlétét mai körülmények között. Az alkotás készülhetett bibliaidézet alapján, természeti jelenség kapcsán, emberi tett vagy gesztus nyomán, illetve istenes vers feldolgozásaként. A beérkezett videókat a szakmai zsűri mellett a nagy közönség is értékelheti. A művek a Mária Rádió Facebook oldalán tekinthetők meg. Azt az alkotást, amely a legtöbb kedvelést kapja, közönségdíjjal jutalmazzuk. Az alkotásokat május 25-éig lehet értékelni. Eredményt május 31-én hirdetünk. Fiatalokat hív nyári médiatáborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.
0: Mária Rádió.
6: Börtönposta. A Mécses Szeretett Szolgálat műsora.

0: Börtönposta, a Mécses Szeretett Szolgálat műsora. Harminc éves börtönmissziós szolgálatunk önkéntesei kapcsolat nélküli fogvatartottakkal leveleznek. Több mint 100 önkéntes, több mint 100 fogvatartott 20 börtönben szerte az országban. Ami nekünk egy levél, nekik egy ablak, ám ezen keresztül mindkét oldalról máshogy látjuk a világot. Ezt az ablakot kinyitva szeretnénk betekintést nyújtani a Mária Rádió hallgatóinak szolgálatunkba, egyúttal meghívva mindenkit, tegyük szebbé a világot, akár csak egy emberi szóval.
1: Mai műsorunkban egy kétnapos börtönlátogatás élményeit osztjuk meg önökkel. Első nap Csengeren, az Okos börtönben jártunk, majd másnap a Tiszalöki BV intézetben több csoport fogvatartottal találkoztunk. A két élmény beszámoló között önkéntes levelezőnkkel, Dórival ismerkedhetnek meg.
2: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Nyíregyházán vagyunk, és éppen két börtönlátogatás között vagyunk. Tegnap Csengeren voltunk, ma pedig Tiszalökre megyünk, és megkérdezem a missziós társaimat az élményekről. Tegnap a csengeri Okos börtönbe jártunk, talán hallottak már a hallgatók erről a legújabb börtönről, amit épült Magyarországon, mindenféle különleges technikai eszközzel, arcfelismerés beléptetővel, okos órákkal, amik segítik a fogvatartottaknak a mozgását is, és egy egészen más jellegű és hangulatú börtönbe jártunk, ismerős arcokat is találtunk, hiszen sok levelezőnket helyezték oda, akikkel már évek óta tartjuk a kapcsolatot. Milyen volt a tegnapi találkozó?
3: Számomra nagy újdonság volt az, hogy én még nem jártam itt ezen a vidéken. Én a Szegedre meg Sopron-Kőhidán voltam eddig személyes látogatáson. Hát előtte nagyon izgultam, hogy új helyszín, és a fiúkat se ismerem. De az első pillanatban már olyan fantasztikus élmény volt az, hogy egyrészt többeket felismertem, mert kiderült, hogy már Szegeden találkoztunk, ez nekem váratlan volt. Váratlan volt az, hogy a kápolnában volt a találkozó, ahol a padokat nem lehet elmozdítani, viszont mindenki szembe volt velünk, mert mi meg velük szembe, és így az összes reakciójukat láttuk közelről, és az a nyitottság, az a, hát segített, hogy besütött a nap, segített, úgy látszódott rajtuk, hogy hiába vannak börtönben, mégis érezhető rajtuk is, hogy itt a tavasz, és már március van, és engem még az nagyon meglepett, hogy milyen fantasztikusan énekeltek, hogy milyen lelkesek voltak. És hát a végén pedig az a köszönet, hogy mi eljöttünk, ez mindig engem meghat, hogy ők ezt mennyire értékelik, hogy mi ekkora utat megteszünk. Én meg végtelen nagy ajándéknak tartom, hogy ide ilyen helyekre juthatok, és ennyi szeretettel találkozhatom. Amúgy pedig nekem még nagy élmény, hogy sosem voltam még így két napot együtt a levelező társaimmal. Az este is nekem nagyon nagy élmény volt, hogy nem rohantunk haza, hanem együtt maradtunk, és én úgy érzem, hogy a csapatépítésben ez egy nagyon nagy ajándék, hogy ez két nap is így együtt lehetünk. Köszönöm.
4: Én második alkalommal voltam itt Csengeren, és nagyon jó érzés volt újra találkozni azokkal, akik az első alkalommal is ott voltak, és hogy már ennyire rövid idő után elég személyes dolgokat tudtunk egymással megosztani. Ami hát talán így nehézségnek is felfogható, de nagyon jól működött szerintem, hogy hiába tervezzük meg a foglalkozás menetét, spontán nagyon sok minden meg tud változni, például, hogy az időt nem tudjuk úgy beosztani, vagy mégis kevesebb idő jut valamire, és hogy azt gondolom, hogy ezt nagyon jól tudtuk megoldani ezen az alkalmon. Rövidnek tűnt, meg kevésnek tűnt, meg nagyon gyorsan elment, de hogy mindig adódik valami olyan helyzet, ami megéri azt, hogy elidőzzünk rajta, és inkább kihagyjunk olyan pontokat, amiket beterveztünk. Az áldozat vállalás volt egyébként a téma, és nagyon, nagyon mélyen el tudtunk erről a fiúkkal beszélgetni.
5: Az egyház részéről Csengeren 3 szolgáló van, 2 görög katolikus és egy református lelkész. Közülük a 2 alkalommal már 2-vel megismerkedhettünk. Ők felveszik a találkozásunkat, és a további napok során levetítik a fogva tartottak részére, és így többször is meghallgathatják, láthatják a találkozásunkat, azok is részesülhetnek benne, akik éppen nem tudtak személyesen jelen lenni.
6: Engem mindig nagyon megráznak ezek a találkozások, azért, mert szerintem abban rutint szerezni, hogy a másik emberrel úgy találkozok, mint testvéremmel Krisztusban, nem lehet modellezni, előre fölkészülni. Én imádkozom mindig, hogy Uram, mutasd meg, hogy mi legyen, hogy legyen, de sosem érkezem kész gondolatokkal, programmal a lelkemben. Elhangzott, hogy ez az objektum okos. Hát igen, sok minden lehet okos, ami a test számára készül és fontos, de okos megoldásokat a lelki beszélgetésekben nem tud az ember előhozni, hogy szerintem csak a szeretet működik, és engem ez mindig megragad. Tehát az, amikor fiatal fiú odajön az alkalom végén, és azt kérdezi, hogy hogy tetszik lenni, mert emlékezett rá, hogy az egészséggel gond van, vagy amikor olyan fogvatartottal találkozom, akit már másik börtönből ismerek, és mindenre emlékszik, annyira megszégyenítő számomra, hogy kérdezi azokat a dolgokat, amikről beszélgettünk, hogy mennyire felszínesek az én világi emberi kapcsolataim, ez a szevasz, hogy vagy, jaj, de jó, Isten áldjon. Elgondolkoztam rajta nagyon, hogy okosba csinálom az életet rutinból, vagy kész vagyok mindig úgy megállni, ahogy Jézus megállt kendőzetlenül, kimondva azt, amit gondolt, kimondva azt, amit érzett, és tulajdonképpen abból értettek az emberek körülötte. Elszégyellem magam, hogy miből gondoljuk azt, hogy különbek vagyunk. Őket valamikor, valahol, valamilyen bűncselekmény kapcsán megfogták. Engem nem fogott meg. Az a szerencse, hogy Isten szeretete megfoghat, megragadhat, és így számomra is van mentség itt a falakon kívül. Hálás vagyok Istennek ezekért a lehetőségekért. Én valóban ez alatt az 5 év alatt, amióta bejárok a börtönbe, vagy a Mécsessel együtt szolgálok, tényleg más emberré lettem a gondolkodásomban, és ez nem történt volna meg, hogyha én nem nyitom ki a szívemet felé, a szolgálat felé. Nagyon remélem, hogy a társadalom egyszer nyitottá válik arra, hogy ne csak felkapott trendi témák mentén legyen aktív, hanem a mentén is aktív legyen, hogy az igazi lelki reintegrációja is bekövetkezhessen, megvalósulhasson ezeknek a volt fogvatartottaknak. És még egy dolog volt, ami számomra nagyon-nagyon meghatározó volt ennek a napnak a lelki használt hangulatát illetően, amit már az előzőekben is a szolgatársam említett, hogy az a nyitottság a görögkatolikus egyház részéről, ahogy bennünket a szolgálattevő lelkész fogadott. Szóval akkor, hogyha nincs fogadókészség az egyházak részéről a lelki megújulás felé, akkor nagyon nehéz érdemi lelki munkát végezni, de hogyha ez megvan, akkor a közös szolgálatnak az öröme tényleg röpíti az embert a mennyországig, és ezért nagyon hálás vagyok Istennek.
7: Megint megtörtént az, ami már annyiszor, hogy mi szolgálni jöttünk, és azt gondoltuk, hogy mi feláldozzuk a szabadidőnket, az energiánkat, de mégis mi kapunk belőle. Tehát én elszégyeltem magam hallgatva a fogvatartottak vallomását, hogy most is volt, aki áldozat címén büntetést vállalt be más valaki helyett. Hát hol vagyunk mi ehhez? Tehát a mi kis hétköznapi áldozataink, még akkor is, ha nehézségek, akkor is sokkal kisebbek ennél. És elmélkedtünk arról, hogy önerőből mi kevesek vagyunk, és hogy szükségünk van az Isten kegyelmére ahhoz, hogy igazán nagy áldozatokat tudjunk tenni. De én ezt égyeltem magam itt is, hogy én mennyire nem élek ezzel, és hogy itt együtt összejöttünk, és elmélkedtünk erről, így nekem is ez egy nagy lelki élmény volt.
2: Ahogy elhangzottam, program bevezetőjében is, hogy az áldozat akkor fáj, hogyha ezt mi nem örömből és szeretetből csináljuk, és mi nagy örömmel és szeretettel mentünk tegnap is meg, ma is a börtönbe, és már rég tudjuk, hogy nem mi visszük be oda Krisztust, hanem ő ott vár ránk.

0: Szeretettel köszöntjük a Börtönposta hallgatóit. Dóri ül itt velem szemben. Ez alkalommal téged szeretnélek megkérni, hogy mesélj nekünk először magadról, aztán majd a missziós munkádról.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Szia, Gabi! Köszönöm a felkérést, és nagyon szívesen mesélek erről a munkáról, vagy erről a hobbiról, vagy hogy is nevezzem. Hát én már 50 fölött járok, és tanítónőként dolgozom, alsó tagozatos gyerekekkel foglalkozom, de hittanárként azért középiskolásokkal is volt szerencsém már, és emellett egyébként elég aktív hitéletet élek, tehát a plébánián is nagyon sok mindenben vállalok ezt-azt. Sekrestés is voltam, ezért a kötődés. Tehát az életemnek nagy részét kiteszi az, hogy segítsek embereken, hogy másokért éljek. A családomban is ezt élem meg. És egyszer nézegettem a tévét, még ugye két-három évvel ezelőtt, és az Agapé című műsor az nagyon ajánlott volt a lelkivezetőm által, és mindig megkérdezte, hogy na láttátok, néztétek, és az egyik ilyen adásban erről a levelezésről volt szó, mert nem tudom, nem emlékszem pontosan, hogy mi volt a műsor címe, meg hogy mi volt a téma, de azt tudom, hogy talán még a Boros Lajos is benne volt abban az adásban, a Gabi is ott volt, és hát erről meséltek a börtönpasztorációról. Addig eszem ágában nem volt, hogy ilyennel foglalkozni, meg egyáltalán, hogy valaki ilyennel foglalkozik. Azért itt most hadd fényezem a főnök asszonyt, tehát az ő személyisége nagyon megragadó volt. A Gabi annyira átélte azt, amiről beszélt, és annyira hiteles volt, hogy elkezdtem én is nézegetni a honlapot, amit ajánlott, és egy olyan 2-3 hónap elteltével én is jelentkeztem. Azt azért tudni kell, hogy én nagyon szeretek levelezni alapesetben. A férjemmel mi 2000-es évek elején ismerkedtünk meg, és ő bizony írta nekem a leveleket, ő után levelezni, de én ragaszkodtam hozzá, hogy kézzel írott levélben is kommunikáljunk. Ugye akkoriban még nem nagyon volt ilyen fajta internet, mint most. Emlékszem, nekem még betárcsázós internetem volt otthon, és 18 ezer forintos számla jött ki néha, amikor így a férjemmel cseteltem, szóval azért a posta sokkal olcsóbb volt, és azt gondolom, hogy mélyebb is, mai napig megvannak ezek a levelek nekem, azt nem tudom, hogy neki megvannak-e, de hogy ez is eszembe jutott, amikor hallottam ezt a műsort, és valójában a levelezés az egy nagyon jó dolog. Mindenféle szempontból. Jó megírni, jó megkapni, jó föladni, mindent jó vele csinálni.
0: Mit szólt hozzá a férjed és a családod, amikor mondtad, hogy ebbe belevágsz?
1: Igazából így megpenítettem a férjemnek, hát ezt tudni kell, hogy azért vannak nekünk így börtönkötődéseink, már hogy a családban volt, aki börtönbe tanított, valami üzleti ismeretet, vagy én nem tudom micsodát, és tehát azért Szeged is azért úgy az életünknek a középpontjában van, aminek a központjában ott van a csillagbörtön, és mondjuk minden vasárnap elmegyünk mellette, amikor piacra megyünk, tehát hogy nem volt ez messze, és a férjemnek egy jó barátja börtönőr is volt, tehát ő neki ez abszolút nem volt egy ilyen furcsa dolog, és mondta is, hogy ő tud róla, hogy van ilyen, hogy létezik ilyen, és hogy hát nyugodt, tehát, hogyha azt én úgy gondolom, akkor nyugodtan. Hát abszolút támogatóak volt. Az a tanár ember is, aki volt benne, ő is nagy nosztalgiával beszélget velem arról, hogy na, akkor hányadikra mentek föl, ilyesmi, tehát, hogy így abszolút nyitottak erre a dologra, hogy én itt valakivel levelezgetek.
0: Mi az, ami az előzetes elképzelésedhez képest, amikor belevágtál, mondjuk meglepetésként ért, vagy nem erre számítottál, vagy azt kaptad, amit gondoltál?
1: Nem is tudom, hogy voltak elvárásaim. Azt gondoltam, hogy na, majd én segítek, na majd te jó lesz annak a szegény fogvatartottnak, hogy na majd kap tőlem levelet, és akkor majd meglátja a szép világot. Nem, egyébként ez se volt bennem annyira. Igazából tényleg Az, hogy hú, de jó levelet írhatok, és van ennek értelme. Tehát igazából ez motivált nagyon. Az, hogy mellette még mi az, ami mi az, amit még kaptam, arra lehet, hogy nem is számítottam. Tehát egyrészt azt, hogy olyan emberi kapcsolat alakulhatott ki, amilyen kialakult így a 2 év alatt. Az, hogy egy mécses közösségnek a tagjaként mi változott az életemben, mennyivel lettem gazdagabb. Ugye itt a kintiekkel való kapcsolatom által. Az, hogy mi így közösségként meglátogatunk fogvatartottakat, akik úgy várnak minket, mint a messiást. Azért ez nem olyan rossz átélni, hogy örülnek valahol nekünk, szóval azért az iskolában nem mindig ezt élem át, mikor megjelenek. Tehát azt gondolom, hogy ha voltak is elvárásaim, akkor minden teljesült, vagy még fölötte is.
0: Azt szokták az emberek kérdezni leggyakrabban, hogy de mégis miről levelezünk, úgyhogy ezt kérdezem most tőled is, hogy te mégis miről levelezel ez alatt a 2 év alatt, milyen témák merültek föl, vagy melyik az, amelyik a neked a legtöbbet jelentett.
1: Először is viszonylag az elején, másik vagy harmadik levélváltásban nekem már meg is írta, hogy ő miért van bent. Én nem faggattam, annyit mondtam, ha szeretnéd, leírhatod, és én úgy éreztem, hogy ez neki marha nagy megkönnyebbülés volt, hogy végre valakivel beszélhet erről a dologról. És igazából az elején ezen indultunk el, hogy ezt azért úgy egy kicsikét úgy kezelgetni. Hát nem vagyok én pszichológus, de azért a józan paraszti eszemet azért használtam, kicsit biztattam is, de azért szembesítettem azzal, hogy bizony, ez egy olyan dolog, aminek ilyen következményei vannak, amit te tettél, és hát egy kicsit a lelkét ápolgattam úgy az elején, aztán ugye az emberi kapcsolatairól beszélgettünk, hogy hogyan lehetne helyrehozni, vagy ő az érzéseiről ír nagyon sokat, mert hogy nem tud senkivel se beszélgetni az érzéseiről, elég magányos farkas, nem is nagyon beszélget. És igazából nagyon érdekes, mert azt is leírta ő, hogy ő nem is gondolta, hogy ő ennyi mindent tud magáról írni. Tehát, hogy soha nem volt ilyen helyzetben, soha nem kérdezte tőle, hogy te, hogy most hogy érzed magad, hogy ez benned milyen érzéseket kell. Tehát, hogy azt is tisztázni kellett egyáltalán, hogy mik azok az érzések. Tehát ilyen nagyon érdekes volt, és igazából ő is hálás volt azért, hogy ilyeneket így kibábáskodtam belőle. Aztán meg hát nyilván megkérdeztük egymásnak az érdeklődési körét, és akkor nyilván én próbálok olyan dolgokról, vagy olyan cikkeket az interneten keresni, amit őt érdekelheti, vagy kér tőlem egy dalszöveget, vagy megkérdezi, hogy na, akkor most mi a helyzet itt és itt, és akkor olyanról is beszélgetünk. De azért a lelki témák azok mindig előkerülnek. Szoktunk közös könyvet is olvasni. És akkor azt megtárgyaljuk, általában szünetben van időm olvasni, és akkor megkérdezem, hogy mihez lenne kedve, és akkor azt együtt elolvassuk, és megbeszélgetjük.
0: Vallásos-e a levelező társad?
1: Nem, nem.
0: Jelente ez neked problémát?
1: Hát olyan szempontból nem, hogy nyilván kihívás, de azt látom, hogy hát, hogy nyitott-e vagy nem nyitott, azt igazából a Jóisten tudja. Mert szerintem azt még ő se tudja, hogy nyitott-e vagy nem. Én írtam neki, hogy ne haragudjon, én nem tudok úgy írni, mint egy nem vallásos, mert hogy én az vagyok, nekem az életemnek ez fontos része, de azt nem várom el tőle, hogy ő megtérjen, tehát elfogadom, hogy ő nem. De az viszont vegye tudomásul, hogy igen, én néha fogok Istenről írni, mert van, amikor nem tudom kikerülni, tehát egyszerűen ennyi. És ezt viszont úgy nagyon nyitottan fogadtam,

0: Fejlődött a kapcsolatotok, hogy most már Teams-en is online találkoztatok. Milyen volt ez a megismerkedés? Voltak-e előítéleteid? Olyan volt, amilyennek vártad, vagy adott-e hozzá a levelezéshez?
1: Az nagyon érdekes volt az első találkozás. Hát, az élményem az, most a körülményekre már nem emlékszem, de az élményem az, hogy egyszer csak ott volt a képernyőn. De nem volt idegen, mert nyilván azért itt kéne, azért mit csinál az ember, amikor valakiről szeretne információt, hát csak utána nézeget, és akkor én már láttam, hogy hogy néz ki. Tehát megnéztem, hát mondjuk az 6 évvel ezelőtti profilja volt. És hát olyan érdekes volt úgy látni, tehát hogy mondom, hogy így hirtelen egyszer csak ott volt a képernyőn, neki nagyobb trauma lehetett, mert ugye neki fogalma nem volt arról, hogy én hogy nézhetek ki, vagy hogyan beszélek, vagy ilyesmi. És hát végül is úgy jó vége lett. Nehéz azért, mert sajnos a szomszédját jobban hallottam, mint őt, hihetetlen mód kiabált a szomszéd, és hát ugye láttam a fülhallgató így megragazgatva, meg nem tudom, tehát hogy a mikrofonja se volt szerintem annyira nagyon jó, ő is biztos, hogy meg volt illetődve, de végül is jót beszélgettünk. Aminek nagyon örültem, hogy elég melankolikus állapotba kezdődött a beszélgetés, és azért a közben így elvigyorodta magát, meg mosolygott, és írta is később, hogy azért ez nagyon jót tett neki. Tehát ennek örültem, hogy egy kicsit ugye a napja úgy más szint kapott. De ez nehéz, tehát az, hogy nem hallom rendesen, nem értem, hogy mit mond, mondd el még egyszer, tehát hogy ez meg kicsit olyan hatást kelthet, mint ha nem figyelnék rá, vagy nem tudom, tehát hogy nekem is olyan kellemetlen. De hát, hogy különösképp szerintem nem adott hozzá a levelezésünkhöz. Tehát, hogy abba sokkal mélyebb gondolatokat, ugye ott is hallhatja a másik, tehát az is megint nem egy olyan személyes dolog.
0: Én is ezt gondolom, hogy az igazi mélységek a levelezésben vannak. Kíváncsi voltam a ti megélésetekre. Mikor fog szabadulni, vagy mi a jövőbeli célotok, tervetek, vagy mit látsz a jövőre nézve ebbe a kapcsolatban lehetőséget?
1: Én most kicsit azt érzem, hogy ő nagyon ragaszkodik a saját életéhez, bár azt mondja, hogy ő szakítani akar a régi életével, de én azt gondolom, hogy nem nagyon fog. Esetleg azt tudom elképzelni, hogy kicsit legálisabban éli majd az életét. Hát, hogy, az, hogy milyen kapcsolatunk lesz később, azt nem tudom. Tényleg nem tudom. Tehát ha egy évvel ezelőtt kérdezed, akkor azt mondom, hogy hú, biztos majd tartjuk a kapcsolatot, meg ilyesmi, de azért változik ez a dolog. Én nem tudtam volna azt elképzelni, hogy ne találkozzunk személyesen, most már el tudom képzelni, hogy nem lesz rá igénye. Tehát, hogy így változik a kapcsolatunk. Nyitott leszek arra, hogy később is levélváltás, vagy egyebek, vagy megkeres a problémáival, ugye azért próbáljuk az anonimitást akkor is megtartani, tehát azért nem fogom meghívni a lakásunkba, de nagyon szívesen akár találkozom is vele személyesen, beszélgetek vele. De hát ez igazából nem rajtam múlik, nyitott vagyok.
0: No, hát meglátjuk, hogy hogy alakul. Akkor mesélj még arról, hogy milyen más feladatokba veszel részt, vagy programokban a Mécsesben, mert hogy nem csak ezt az egy levelező kapcsolatban vagy, hanem rajta kívül te eljössz más börtönbe is, más közösségi találkozóra is. Mi motivál ebben?
1: Hát, ugye mindenképpen nagyonra becsülöm a Mécsesnek a munkáját, és ahogy egyre jobban bepillantást nyer az ember, látja azt a rengeteg munkát, ami a szervezet mögött van. Akár a te munkádat, akár az elnökség többi tagjának a munkáját. Ugye a levelezés az nem úgy kezdődik el, hogy bedobnak a mélyvízbe, és azonnal megkapom a fogvatartott levelét, legyen az akármilyen, hanem itt itt segítjük.

0: egymást, és egy harmadik személy foglalkozik velem, és mutatja az utat, hogy merre, tehát abszolút biztonságban vagyunk, és most én is erre az oldalra is átkerültem, tehát én is segítem az új levelezőknek a kezdeti kis dolgait. Ez az egyik, amit most pluszba vállaltam, tehát ez azért idővel jár, de nagyon-nagyon szívesen, mert hogy nem csak arról van szó, hogy a levelezését segítsem, hanem akár a magánéleti dolgairól is beszélgethetünk, vagy tehát, hogy ez plusz egy kapcsolat, amit éltetni kell, és amivel foglalkozni kell. Hát igen, erre se gondoltam, amikor elkezdtem a levelezést, hogy én börtönbe szeretnék menni. Tényleg, nem is gondoltam, hogy esetleg találkozni szeretnék azzal, akivel levelezek. Nem voltak előítéleteim ezzel kapcsolatban, csak nem gondoltam, hogy nekem erre igényem lesz. És akkor azért, hogy szépen lassan megérett ez az igény, és egy idő után már alig vártam, hogy akár online is bekapcsolódjak a börtön, hogy mondjam, kápolnába, amikor is a több fogvatartottal lehet találkozni. Ez volt az első alkalom, és hát nagyon-nagyon, hát hogy is mondjam, tehát olyan megtisztelve éreztem magam, hogy ott lehetek, és hogy engem is ott meghallgatnak, és hogy kíváncsiak a véleményemre, és akkor ott még nyilván idegenek ültek számomra. Aztán elkezdtem azt, hogy fölírogattam a neveiket, úgy próbáltam sorjába, hogy akkor rögzíteni, hogy kit hogy hívnak, hogy a következő bejelentkezésnél azért tudjak egy-két nevet, és eljött annak is az ideje, hogy elmenjek személyesen egy börtönbe. Kiskunhalason voltam először személyes találkozón. Nem ott van az én levelezőtársam, tehát nem hozzámentem, hanem elmentem a Mécses tagjaival. Szám szerint heten voltunk, hogy tartsunk foglalkozást az ottani fogvatartottaknak, hogy Istenről beszéljünk nekik, hogy énekeljünk együtt, hogy imádkozzunk, és hogy beszélgessünk velük, meghallgassuk őket. Mindezt jó kedvel és vidámsággal, és hát itt kezdődött ez a, hogy mondjam, börtön életem, börtönlátogató életem, és utána hívtak Gabiék, hogy nincs-e kedvem elmenni egy másik objektumba, a szegedi börtönnek egy másik objektumba, de hogy nincs kedvem, menjünk, és nagyon szívesen megyek velük. És most már itt tulajdonképpen 5-6-szor voltam, vagy talán még többször is, és ez hozzátartozik, hogy egyszer sem találkoztam az én levelező társammal. Tehát én nem, tulajdonképpen most már nem hozzá megyek, mert elfogadtam, hogy ő valamiért nem akar a közösségünkbe jönni, de a többi fiú viszont nagyon szívesen fogadja azt, hogy van valaki, aki nem a levelező társához megy, hanem azért megy, hogy velük beszélgessen, és akkor ilyenkor több fiúval is alkalmam nyílik a témáról beszélgetni, amit a Gabiék hoznak, és amiről a foglalkozás elején beszélgetünk.
1: És akkor még egy utolsó témát dobok be, ezt a BC Mécses börtönmissziós közösséget. Még erről mesélj egy picit, aztán.
0: Ez egy, hát mondjuk ezt sose tudom elmondani rendesen, hogy miért alakult, mert hogy akkor nem voltam ott, belecsöppentem. Tulajdonképpen azt hiszem egy vagy két éve már működött ez a börtönkurzió és Mécses közösség, tehát azoknak a tagjai mennek oda, akik börtönkurziót végeznek, vagy hát szolgálnak börtönkurzióba, illetve levelezők. És tulajdonképpen, hát azért alakult, gondolom, ezt egy szabadult fogvatartott találta ki, aki részt vett börtönkurzión is, és levelező is volt, hogy miért nincsen egy ilyen találkozó, és ez egy nagyon szép ötlet volt, és azóta lelkes szervezők életben tartják, és amikor először elmentem oda, hát egy fél évig nem mentem a környékére, azt tudom, amikor elkezdtem levelezni, és akkor az egyik szeptemberi indulásnál akkor végül elmentem, és olyan nagyon lelkes lettem, pont volt ott 2-3 szabadult, és én teljesen oda voltam, hogy én tudok velük beszélgetni, akkor ugye még nem voltam börtönbe, és hogy egyszerűen az, hogy válaszolt, és hogy milyen kedves volt, és stb. Nyilván ő neki megfordítva volt, hogy mi milyen kedvesek voltunk, de hogy az én szemszögemből, és ez rám akkora hatást tett meg, hogy ott igazából nem tudom megmondani miért, de utána rendszeresen elkezdtem járni, körülbelül 2 alkalmat hagytam ki, amikor más lelki gyakorlaton voltam, és hát nem történik más, mint talán a tapasztalatainkat megosztjuk. Amikor jönnek, szabadultak, az egy külön ünnep, amikor velük beszélgethetünk, és ők mondják el, hogy hogy élték meg azt, hogy ők levelezhettek. És ez mindig olyan szívmelengető dolog, mert tényleg az embernek jól esik, hogyha azt érzi, hogy szüksége van rá másik embernek. És amikor egy szabadult ezt elmondja, akkor igenis nagyon is azt érezzük, hogy szükség van ránk, a munkánkra, az energiánkra, amit oda beleteszünk. És hát ezt próbáljuk itt fönntartani ezen a BC Mécses találkozón, amit havonta egyszer szoktunk megrendezni. Itt is van valami téma, amit földolgozunk, itt is van gitáros éneklés, vannak megosztások, ha jön szabadult, akkor ő tesz tanúságot, ami mindig nagyon-nagyon tanulságos nekünk itt kint lévőknek, hogy hogyan, milyen könnyű bekerülni, és hogyan is lehet megélni ezeket az éveket. Hát én nagyon szeretem.
1: Na hát úgy látom, hogy te is alaposan beszippantottál, és egyre több területen vagy aktív, és az életedben egy kicsit eluralkodott ez a Mécses, és ennek nagyon örülünk, hogy közöttünk vagy, és köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én is köszönöm, hogy elmondhattam.

0: A Mécses Szeretett Szolgálat 4 hetenként jelentkező Börtönposta című műsorát hallják a Mária Rádióban.
1: Most jöttünk ki másnap a tiszalöki börtönből, ahol 4 csoport fogvatartottal találkoztunk, és nagyon színes és izgalmas programon vagyunk túl. Minden börtön más, minden csoport más, úgyhogy ilyen kis villanásokat kérek a résztvevőktől, hogy mi volt, ami nektek most emlékezetes volt ebből a mai napból.
2: Számomra döbbenetes volt a női fogvatartottak reakciói. Annyira érződött az érzelmeik, kimutatták, és voltak szemkontaktusok velük, és bizonyságot tettem az életemről, és olyan visszajelzések jöttek.
1: Én is ezt éreztem, még kicsit később léptünk be, hogy sugárzott belőlük, tehát hogy az emberekből, ha nem szólalnak meg, akkor is valahogy árad az, hogy örülnek nekünk, és hogy néznek, és hogy mosolyognak.
3: Ebben a börtönben van lehetőségünk a családi beszélőn is részt venni, és már mi bent ültünk a teremben, amikor, és a fogvatartottak is bent voltak, amikor megérkeztek a családtagok, párok, szülők, gyermekek, és hát bevallom, nekem könnyes volt a szemem, és így nehezen is tudtam visszatartani a könnyeimet, ahogy láttam, ahogy megölelik egymást, ahogy leülnek egymás mellé, és hogy mennyire örülnek egymásnak. Ebben az is nagyon fontos számomra, hogy vannak ugye olyan fogvatartottak, akiket várnak kint, tehát nem fordul el mindenkitől a családja, és ez egy nagyon-nagyon szép élmény volt.
1: És egy nagyon nagy áldozat a családtagok részéről az, hogy egy ekkora utat bevállalnak, hogy megvárják kint, támogatják, amíg itt bent van, csomagokkal, a jelenlétükkel, és ez egy élő példa volt arra, amiről mi beszéltünk az áldozathozatalról, és hát nekem is könnyek szöktek a szemembe, szóval ezt érdemes volt megnézni.
4: Nagy kiváltságnak élem meg azt, hogy van itt egy levelezőtársam, akivel már több mint 1 éves a kapcsolatunk, és személyesen már 3-szorra találkozhatunk. Nagyon nagy öröm ez, hogy egymás mellett énekelhetünk. Például azt, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak.
5: Reggel, mielőtt elindultunk, azért imádkoztam, hogy az Isten nyissa meg a szíveket, mert hiába hangzik el, akármi, hiába készülünk akármivel, hogyha nincs fogadókészség az emberi szívben, akkor valójában nem történik semmi. Hát nagyon megdöbbentem, mert Isten felettén meghallgattam, mint hogy elképzelni tudtam volna. Kezdem már hátulról, az utolsó alkalmon, foglalkozáson 6 fiatalemberrel voltunk együtt, de számomra megdöbbentő volt, amilyen őszintén megnyíltak, és főleg azok az életükből vett példák, meg a mostani alkalmon tapasztaltóknak a megvallása, hogy helyén kezelték a témát, és azonnal értették, hogy az ő életükre ez mit mond. De ugyanígy volt az asszonyoknál, a nőknél is fenn, hogy láttam azt, hogy értik és érzik, hogy miről van szó, és fontos volt számukra az, hogy ezt elvihetik, és ott lehet a szívükbe. Nagyon hálás vagyok Istennek ezért a munkájáért, hogy nem hagyott senkit abban az állapotban, hogy úgy menjen el, mint ahogy idejött.
6: Hát én most járok itt először. Próbáltam lelkileg készülni. Elárulom, hogy erre így nem lehet fölkészülni igazán, mert annyi-annyi élmény, és ez a sok csoport, én eddig mindig úgy voltam börtönben, hogy csak 1 csoporttal találkoztunk, és 2-3 órában, itt meg majdnem az egész napot együtt töltöttük. A többiek már elmondták azt a sok-sok élményt, most én avval egészítem ki, hogy nekem, ahogy vártak itt minket, és ahogy a lelkész végig kísért minket egész nap, és figyelt ránk, és az ebédidőben, ahogy tudtunk vele beszélgetni, szóval nekem ez volt most különleges élmény. Persze eddig még nőkkel se voltam, és rövid időt voltam náluk én, de az számomra megrendítő volt az arcuk, valahogy jobban bele tudtam magam élni a helyzetükbe. De fantasztikus ez az egész.
7: Ide már fölkészülten jöttünk, mert ugye tegnap is voltunk, és így már az áldozatvállalástól több történetet is elmeséltünk, de még ma is támadtak új gondolataink, és Nekem is eszembe jutott, hogy mennyi áldozatot hozott értem a feleségem, amikor külföldön dolgoztam egy hónapot, és ő tartotta itthon a frontot. De a fogvatartottaktól is hallottunk újabb történeteket, hogy ki mit vállalt be a zárkatársak kedvéért, vagy a rokonának a megsegítéséért. Sokat énekeltünk most is. Én mindig meghatódom azon az éneken, hogy atyám két kezedben, és ez itt a kedvencük. Mert érezni, hogy ez a szívükből szól, és hogy ők tényleg azt érzik, hogy már csak az Isten segíthet rajtuk.
1: És Andrea már emlegette az ebédszünetet. Én bár úgyse ezúton, más úton is minden úton meg fogjuk köszönni, de talán itt is szeretném említeni, nagyon hálásak vagyunk a tiszalöki börtön vendégszeretetéért, hogy minket pogácsával, kávéval és meleg ebéddel láttak vendégül, és tehát itt vártak minket, nem csak a fogvatartottak. És ez nekünk is egy nagy élmény volt, és nekünk is érdekes átbeszélgetni, tehát nem csak a fizikai, hanem a lelki gondolatok is ajándékok a számunkra, mert ha két napig beszélgetünk valamiről, akkor tényleg eszünkbe jutnak olyan történetek, olyan élethelyzetek, amik olyan áldozatok, amik ha egy órás beszélgetésen vagyunk otthon, akkor nem jut eszünkbe.
7: Azt tapasztaltuk, hogy az a legértékesebb az ő számukra, amit így a magunk húsba vágó életéből elmesélünk, hogy mi volt nehéz a számunkra, mi az, amit mi csinálunk rosszul, és tanultunk belőle, és mik azok a jó trükkök, amiket megtanultunk, hogy például, hogy figyelünk egymásra, és hogy próbálunk a másik szemével nézni ugyanazt a történetet, például a gyerekfürdetésről, vagy az együtt töltött minőségi, vagy akár csak közös jelenléti időről.
1: Tehát ilyenkor mi nem tanítunk, és nem mi vagyunk az okosak, hanem csak megosztjuk a hétköznapi életünket, és ezzel ajándékozzuk meg egymást.
6: Még az is különleges egy ilyen hétvégében, hogy a egymásról levelező társak egymásról mennyi mindent megtudunk, és hát engem azt hittem már többekről, hogy jaj, hát őt már jól ismerem, és úgy meglepett, amit elmondott, és valahogy egymást is erősítjük ebben meg úgy bennünk él a másik élete, gondolunk rá aztán a jövőben, és valahol egy olyan közösség alakul ki, ami mindennél többet ér.
1: Hát ebbe a közösségbe, a Mécses családba vonjuk be ilyenkor a Mária Rádió műsorába is a hallgatókat, és köszönjük, hogy megoszthattuk az élményeinket.
0: A Mécses Szeretett Szolgálat Börtönposta című műsorát hallották. Ha kedvet éreznek a levelező szolgálatunkhoz való csatlakozáshoz, honlapunkon vagy Facebook oldalunkon tájékozódhatnak. Elérhetőségünk meccsesböpö@gmail.com. Megkeresésüket szeretettel várjuk.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Húsvét az év legnagyobb keresztény ünnepe. Jézus szenvedése és feltámadása megváltást hozott nekünk. Lehetővé tette számunkra, hogy reményt kapjunk a boldog örök életre. Legyen ez az időszak az öröm, a szeretet és a megbocsátás ünnepe mindnyájunk számára. 16. Benedek pápa mondta, a keresztények legnagyobb titka az, hogy az Isten fiának feltámadásával minden életet újra lehet kezdeni. A Mária Rádió támogatásával lehetőséget teremtenek arra, hogy minél több emberhez eljuthasson ez az örömhír. Kérem, segítsenek nekünk adományaikkal húsvét után is, hogy továbbra is szolgálhassuk a szűzanya hangjának terjesztését. Bízunk benne, hogy a Mária Rádió nagycsalád összefogásával még több embernek hozhatjuk el Isten igéjét és szeretetét. Köszönöm, hogy nagylelkűen támogatja az Isten Anya rádióját.
2: A Tevékeny Szeretet című műsor két hetente szerdán 10 óra 50 perckor hallható a Mária Rádióban. Miért érdemes minket hallgatni? A Katolikus Caritas országos hálózatának híreit, inspiráló beszélgetéseket és interjúkat hallhatnak a nézők. Ezen kívül megtapasztalhatják, milyen az, amikor legyen szó önkéntesről vagy Caritas munkatársról, de életcélul tűzi ki valaki azt, hogy másokat szolgáljon önzetlenül a Caritas szellemében. Hallgassanak minket két
3: Isten hetente. Ma címmel videópályázatot hirdetett a Mária Rádió fiataloknak. Olyan alkotásokat vártunk, amelyek sugallják, megmutatják Isten jelenlétét mai körülmények között. Az alkotás készülhetett bibliai idézet alapján, természeti jelenség kapcsán, emberi tett vagy gesztus nyomán, illetve istenes vers feldolgozásaként. A beérkezett videókat a szakmai zsűri mellett a nagy közönség is értékelheti. A művek a Mária Rádió Facebook oldalán tekinthetők meg. Azt az alkotást, amely a legtöbb kedvelést kapja, közönségdíjjal jutalmazzuk. Az alkotásokat május 25-éig lehet értékelni. Eredményt május 31-én hirdetünk. Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a Felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az imaszándékfogadásba és a rózsafüzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.
4: Mária Rádió.
5: Hírpercek.
6: Pigler Mónika Mira domonkos nővér tartotta a májusi almádialógus lelki gyakorlatot. Pünköst hétfőn jelenik meg 14. Leó pápa első enciklikája. Zajlik még a Máriaton adománygyűjtés a felvidéki és délvidéki rádiókért. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Női szerepek, anyai örökségünk kincsei és keresztjei témát dolgozták fel a május 15-e és 17-e között megrendezett almádialógus lelki gyakorlat résztvevői Pigler Mónika Mira domonkos nővér vezetésével. Előadásaiban szó esett Ádámról és Éváról, a férfi és a nő különbözőségéről. Meg kellett ismerni magunkat és egymást, hogy együtt tudjunk működni. Mira nővér egyik tanításában a kút gazdag szentírási szimbolikáját fejtette ki. Fontos találkozási pont, éltető forrás, tükör, melyben úgy láthatjuk meg önmagunkat, ahogy Isten lát minket. A szűzanyától pedig a halálnál is erősebb, mélységes bizalmat, hitet tanulhatunk, biztatta Pigler Mónika Mira nővér a résztvevőket. Június 12-e és 14-e között az indonész származású Verbita atya magunk Franciscus Saverius fogja tartani az almádialógus lelki gyakorlatot. Jelentkezni a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. Az emberi személy megóvása a mesterséges intelligencia korában. Erről a témáról szól a dokumentum, melyet a Szentatya május 15-én látott el kézjegyével, névadó elődje 13. Leó pápa Rerum Novarum enciklikája megjelenésének 135. évfordulóján. Az új enciklikát május 25-én 11 óra 30-kor mutatják be az új szinódusi aulában a pápa jelenlétében, tudatta a vatikáni közlemény. A Magnifica Humanitas ismertetését az enciklika megjelenése napján május 25-én több személy végzi. Többek között Viktor Manuel Fernández, a hittani dikasztérium prefektusa, Christopher Olach, az Anthropic nevű amerikai mesterséges intelligencia vállalat társalapítója és a mesterséges intelligencia értelmezhetőségének vezető kutatója, illetve rajta kívül még több szakember. Pietro Parolin bíboros is felszólal majd, végül Leó pápa beszédével és áldásával zárul az enciklika ismertetése. A háromnapos Máriaton adománygyűjtés során magyarországi hallgatóink a telefonos adományvonalon eddig 1 millió 440 ezer forint adományszándékot jeleztek, melyet ezúton is hálás szívvel köszönünk minden támogatónknak. A kitűzött cél azonban ettől még jelentősen távol van, miközben a délvidéki és felvidéki magyar nyelvű Mária rádiók fennmaradása továbbra is nagy kihívás előtt áll. Ezért kérünk mindenkit, aki teheti, hogy május hónapban még kapcsolódjon be a Máriaton összefogásába, és adományával segítse a jelenleg nehéz helyzetben lévő két Mária rádiót. Imádsággal és támogatásunkkal fejezzük ki összetartozásunkat, és tegyünk tanúságot arról, hogy a szeretet valóban összeköt bennünket, határokon átívelve is. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 20-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
5: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Telki bánya, FM 100,6.
3: Könnyíts a lelkeden. Karácsony Tibor atya műsora.

Dora Roppárd, Szolgálat az éjszakában. Kik az éj csendjében viraszla fent tűnöttök, az álom miért kerül el? Ne keseregjetek, mert lehet, hogy az Úr szent szolgálatra nevel. Hisz egész napon át sok imádság könyörgés ostromolja az eget. Kérők, imádkozók, hálát adók, serege nappal, hatalmas sereg. De ha leszáll az éj, s az álom mély, csak itt-ott virrasztárván valaki. Szolgálatra lehet, e sereget maga az Isten választotta ki. Dicsérje szent nevét hangzik felén, ki éjszaka Isten házában áll. A világ elpihent, sötét van, csend, de az imádság füstje égre száll. S az éj csendjében ne szent helyen Isten előtt szívetek meghajol, ő beszél veletek, figyeljetek. Szólj hozzám, Uram, szolgád hallja jól. Ha Jézus vére föd, ha ő betölt, s jelenlét áthatja szívetek, mert mély a csend, sok titkot kijelent, mit napzajában nem értettetek. S emelve kezetek, csak vigyetek sokakat Jézusthoz, azt várja ő, nevük mondjátok el. Ő majd felel, nála az áldás, nála az erő. Járjon be lelketek sok-sok helyet, s kit Isten ott rátok bízhatott, mindnél időzzetek egy keveset. Testvéri terheket hordozzatok, s ahol beteg pihen, halk szeriden lengje körül imádság illatta ár. Erősítse meg azt, vigyen vigaszt annak, ki halál árnyékában jár. Tovább, mindig tovább. Világosság, sötétség küzd egymással szüntelen, s nem egy bátor vitéz ereje vész, támasz a buzgó imátok legyen. Ti hátvéd legyetek, és kérjetek küzdelméhez fegyverzetet, erőt, így abban is lehet részetek, ha Isten győzni segítheti őt. Részvédtel kérjetek, ki tévelyek hitetlenül hamis ösvényeken, annak is égi fényt hívja szegényt a kereszthez, ott várja kegyelem. Így könyörögjetek, és fejetek Jézus ölén, ha megpihenhetett, az álom is leszáll. Alhattok már, mint gondtalan boldog kis gyermekek. S ha mégse, bízzatok, hisz uratok együtt viraszt az éjben veletek. Éj, szolgálat ez. Jutalma lesz, gyümölcsöt terem, és győzelmeket.

Alan súlyos betegségben szenvedett, amikor fontos leckét tanított meg a feleségének. Ha magunk vagyunk, akkor sem vagyunk egyedül. Mindig azt állítottam, hogy hiszek Istenben és az ő tervében. De 1998 őszén a hitem ereje soha nem látott próbát volt kénytelen kiállni. Férjemmel rendkívül boldog, 18 éves házasságot tudhattunk magunk mögött, és éppen a hullám vasútat élveztük, amit két tinédzser gyermek nevelése jelent. A lányunk Jennifer éppen elsős gimnazista volt, akkor tanult vezetni, és élet első fiújával járt. A fiunk Jason 15 éves volt, aktívan sportolt, és nagyon gyorsan nőtt. A férjem élvezte a munkáját, és miután 5 évig esti tagozaton a helyi főiskolára járt, már csak egyetlen fél év választott el álmai megvalósulásától. Annyi mindenért adhattunk hálát, és gyakran meg is köszöntük Istennek ezt a rengeteg áldást. Szeptemberben a férjem a háta alsó felében érzett fájdalomra panaszkodott. Néhány héten belül a fájdalom erősödött, és átterjedt a bal oldalára is. A család orvosa megvizsgálta, és azt mondta, hogy valószínűleg csak meghúzta valamelyik izmát. Hónapok teltek el, és a férjem egyre fáradékonyabbnak érezte magát. Először arra gondoltunk, hogy a teljes állás és az esti tagozat meg minden egyéb együtt túlságosan kimeríti. Ahogy a fáradtság egyre erősödött, megmagyarázhatatlan módon fogyni kezdett. Hiába mentünk többször is az orvoshoz, nem sikerült megfelelő következtetésre jutnia. A súlyvesztés egyre rosszabb lett, a fáradékonyság miatt pedig Alan már a férjem dolgozni sem tudott rendesen. Novemberben azt kértük a család orvosától, hogy küldjön minket egy specialistához, aki átfogóbb vizsgálatokat is elkészít. Az orvos beutalt egy CT vizsgálatra, de csak a hálaadás napi hétvége után kerülhetett rá sor. Megpróbáltuk jól érezni magunkat a családi vacsorán, de a férjem ekkor már ahhoz is túlságosan gyenge volt, hogy jól érezze magát. És a félelem egyre jobban eluralkodott rajtam. Hálaadás után elkészítették a CT felvételt, majd elindultunk haza. Alig léptünk be az ajtón, amikor megcsörrent a telefon. Az orvosunk volt. Azonnal elfogott a pánik. A férjem még le sem tette a telefont, már könnyek szántották az arcomat. Az orvos azonnal találkozni akart velünk a rendelőjében. Miközben arra vártunk, hogy behívják, ő folyamatosan alól győzködött, bármi is legyen az, megbirkózunk vele. A rendelőben az orvos elmondta, hogy a CT felvételén egy hatalmas tumor látható a bal veséjén. Az is kiderült, hogy rossz indulatú. Tehát a rák már nagyon előre haladott állapotban van, ezért azonnal sebészhez kell fordulnunk. És ekkor kezdődött el életem legsötétebb korszaka. A kilátások nem voltak túl jók, a sebészeti beavatkozás pedig nagy kockázattal járt. Rájöttem, hogy minden, amiben hittem, most hatalmas próba előtt áll. Minden nap végig gondoltam minden ígéretet, amit valaha tanultam, de nem találtam békét, amikor a jövőmben nem láttam azt az embert, aki a legkedvesebb volt számomra a világon. Sok álmatlan éjszakán fohászkodtam Istenhez, és könyörögtem, hogy érezhessem jelenlétét. Egy este nem sokkal a műtét előtt éppen a férjemet segítettem az ágyba. Betakartam, elmondtam vele egy imát, és eloltottam a lámpát. A szobából kifelé menet nehéz szomorúság ütte meg a lelkemet. Amikor láttam, ahogy ott feküdt egyedül a sötétben, odaszóltam neki. Nem félsz, amikor itt maradsz egyedül? A válasza egyszerűen hangzott, de sok előttem álló nehéz napon átsegített. Azt mondta, nem vagyok itt egyedül. Akkor értettem meg, hogy azok az ígéretek valóságosak. Isten azt ígéri, hogy olyan békét ad nekünk, ami minden értelmet meghalad. Szavai biztosítottak arról, hogy ő tényleg betartja az ígéreteit. Két nagy műtéttel a hátunk mögött és több hónapnyi kemoterápiával
vizsgálatokkal és bizonytalansággal előttünk, már én is kezdem érteni ezt a békét. Habár kemény időket élünk és gyakran folynak a könnyeink, tudom, hogy nem vagyok egyedül. Isten hűsége és ajándékai újra és újra megerősítik a hitemet. A Filippieknek írt levél 4. fejezet 7. verse valóra válik az életünkben, mert Isten egyfolytában olyan békét ad nekünk, amely minden értelmet meghalad, amely megőrzi szíveteket és értelmeteket Jézus Krisztusban. Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadásatokkal együtt.

Dora Roppard. Ne félj csak így. Ha éjszaka vesz körül és sötétség, és nem látsz utat a pusztaságon át, valaki ott van veled és vezérel, hűségesen átszeged kezével. Ne félj csak így. Neki gondja van rád. Bízhatsz benne, miért csüggedné remegnél, engedj neki, ha próbál tisztogat. Ismer. Elmondhatsz mindent, érti, hallja. Ha elfáradtál, hord az erős karja. Ne félj csak így, és vesd rá gondodat. Veled az Úr a szenvedés tüzében, s ahogy az ötvös perceket figyel, hű tekintete őrködik feletted. Drága aranya tűzben el nem veszhet. Ne félj csak így. Idején kiemel.

nem csupán emberek között élünk. Léteznek testetlen seregek, áldott megfigyelők, együttérző szemlélődők, akik látják, tudják és megbecsülik a gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket. Köztünk élő angyalok. A gyermekemet mindig megtalálták a balesetek. Totyogó kisgyermekkora óta a tavasz beköszöntével már mentünk ki is a baleseti sebészetre. Öltések, kötözések, gipszelés. A legnagyobb baleset azonban tinédzser korában történt. Egy átlagos nyári délutánon megszólalt a telefon. Minden rossz előérzet nélkül teljes nyugalomban felvettem. Visszatekintve legszívesebben ordítanék magammal, mint a moziban, amikor látjuk, hogy a főhőst veszély fenyegeti, és hangosan figyelmeztetnénk, vigyázz, nevet fel a telefont. Asszonyom, a fia leesett a kerékpárról, és megvágta magát. Felsóhajtottan felkaptam egy törőközőt, rohantam a baleset helyszínére. A telefonban alábecsülték a helyzetet, súlyosabb volt, sokkal súlyosabb. Másnap reggel vidám napsütésre és madárcsicsergésre ébredtem, és a szívemben lakozó sötétségre, amit semmi sem tudott eloszlatni. Tudtam, hogy a fiam élete véglegesen megváltozott. A balesetben eltorzult az arca, és a többszörös koponyatörés miatt még mindig életveszélyben volt. Felvillant előttem a jövője, zokogtam, és eltávolodtam Istentől. Mindez 25 évvel ezelőtt történt. Őrület, hogy anyai megérzése mennyire pontos volt. Másrészt meghökkentő, hogy mennyire nem volt igazam, mennyire másképp történt minden. Larry, a fiam, csükesztően lassan gyógyult, de azért haladt előre. Műtétek sora és több hónapnyi terápia után visszatérhetett a pályára. A visszatérés első napján a dobó dombocskáján egy labda egyenesen arcon találta. Az edzője elájult. A vér ömlött a fiam újra törött orrából, miközben odarohant az edzőhöz, és próbálta megnyugtatni őt. Azt hiszem, aznap védhetetlent dobott. Továbbra is sokat nevetett a barátaival, ugratta a húgait, és normálisan nyílt. Jó is volt, és rossz is volt, én pedig figyeltem. 19 éves korában kezdődtek a rohamok. Én éreztem magam kellemetlenül helyette, ő magát nem. A főiskola második évében nagy hártyagyulladást kapott. Abban a pillanatban, hogy felébredt a kómából, segítség nélkül ment ki a vécére, amikor senki sem látta. Viccelődött a nővérekkel, és megvigasztalta a beteg kis gyerekeket. Valamit azonban elvesztett magából, és soha többé nem ment vissza a főiskolára. Az évek során nagy lendülettel, ahogy mindig is, tovább dolgozott és játszott, és soha nem említette a csengést a fülében. Soha nem említette. Én pedig vártam. Végül találkozott egy kedves fiatal nővel, aki tiszta szívből szerette, és megajándékozta két kislánnyal. Állandó munka, egy kisház vidéken, az élet nem is lehetne jobb. És aki vele találkozott, élvezte a bohockodását és a trükkjeit. Aztán összebarátkozott egy fiatal lelkésszel. Én egyre távolodtam Istentől, ő pedig egyre közelebb került hozzá. Isten tényleg vele volt, kezdtem belátni. Nem volt keserű, hiszen vele volt a derű. Így én sem tehettem mást, követnem kellett a példáját. Lelkiismeretesen és felelősségteljesen terelgette a családját, szerény és szeretettel teli módon. Nem törődött a fülcsengéssel, a szédülés rohamokkal, amelyek váratlanul törtek rá. Aztán már nem volt választása, meg kellett műteni a fülét, amitől részlegesen megsüketült. És az arca egyik fele lebénult, beleértve a szemét is. Véglegesen megrokkant. A gyerekek a templomba utána fordultak és megbámulták. Imádkozott, majd visszatért a gyerekekhez, hogy örömét lelje a házi feladatukban,
vagy a templomi tevékenységekben. Elsősorban a prédikátor feleségének az ugratásában. És láttam, amikor a járda szegély fölé hajolt, és egy öreg ember fülébe sugott valamit. Figyeltem, ahogy az utolsó baniát is kirázta a pénztárcájából, a zsebeit is kifordította, hogy egy szükséget szenvedő utazón segítsen. Dühös tinédzserek támaszkodhattak gyengét türelmére. Mint egy jó tündér, örömteli szelleme reménnyel töltötte el őket. Ő tanított meg a bátorságra, a céltudatosságra, hogyan keljek fel, ha elestem, hogyan bízzak és hogyan imádkozzam hálával. És a közösségébe mentünk karácsonyi színdarabra, a fények eltompultak és a nézőtér elcsendesedett. A behúzott függöny mögött egy mély hang éneke csendült fel. Valaha elveszett voltam. Lágyan, tisztán, gyengéden. Még sohasem hallottam így énekelni a fiamat. Minden hang tökéletes volt, az érzelmek tiszták. Kicsit később a darab története szerint egy rekett, rendetlen részeg öregember botorkált be a sarok között. A nézőtér zengett a nevetéstől. A fiam, a színész. Később a darab során Istenhez könyörgő bűnbánóként őszinte alakítása könnyeket csalt a tömeg szemébe. Mi folyik itt, hogy ilyen jól csinálja, ennyire gyönyörűen énekel és ilyen hitelesen játszik? Aggodalom kerítette szívemet a hatalmába, talán menni készül. Rövid dícsimnuszok keringtek a fejemben, a szívem harcolt az eszemmel. Aztán évek óta először imádkozni kezdtem. Pillanatok alatt betakart a békesség lágy takarója, és egy mosollyal bizalommá alakult. Ez a különleges este csupán ajándék. Egy emlékezetes este. A rohamok alatt Larry úgy hajlunk, mint egy szomorú fűz, aztán ismét magasan és méltóság teljesen áll. Az emberek elmosolyodnak a vidám szívéből sugárzó végtelen szépség láttán. Néhányan azt kérdezik, miért én? A fiam szerényen azt mondja, miért ne? Ki tudja, hogy miért történnek rossz dolgok a jó emberekkel? Sokat kell sikálni ahhoz, hogy a padló szépényes legyen, és a kés sem lesz éles fenés nélkül. Talán a sebek és az igazságtalanság olyan oldószerek, amelyek a lelkünket tisztogatják és megalkotják, kialakítják az embert. Réges-régen Isten szenteket küldött a földre, hogy példát mutassanak nekünk. Ma mindennapi embereket küld, akik mindennapi dolgokat tesznek, nem mindennapi módon.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
2: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Második János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia

0: lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Az örömhírt világosan, szeretettel is meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
2: Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Imolánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-17-05. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-17-05-ös telefonszámon.

0: Szeressétek egymást! Pacsa Dávid atya homíliáját hallják.
1: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. A 11 tanítvány elment Galileába. Arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak, mert egyesek még kételkedtek. Jézus odament, és azt mondta nekik, nékem adatot minden hatalom a mennyben és a földön. Menjetek tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Kereszteljétek meg őket az Atya, s a Fiú, és a Szentlélek nevében. És tanítsátok meg őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, láthattuk, hogy az evangélium végén a feltámadt Krisztus szobor elhagyta a szentét, jelképezve azt, amit a mai ünnepünk sugal, hogy Jézus a mennybe ment. Szép volt Pomázon, kiszállt a tűzoltóság, és tűzoltó daruval fölvitte a minisztránsokat, akik szerették volna kicsit ugye, föl az égve, szimbolizálva azt, hogy mi mindannyian el fogjuk hagyni ezt az országot, ezt a földi életet. De ez örömteli találkozás. És a mai ünnepünk kulcs gondolata. Egy mondatot vinnénk el a prédikációból, egyetlen ez az egy mondat lenne, legyen ez. Hogy számunkra a mennyország nem idegen hely többé. Valaki előttünk ment a mennybe. Valaki minket vár a mennyben. Valaki helyet készít nekünk a mennyben. Olyan valaki, akit mi ismerünk, akit próbálunk megismerni. Halljuk az evangéliumot minden vasárnap. Valaki napi szinten olvassa. Reklám helye, Fábri Kornél püspök atya így podcastet készít, hogy ismerjük meg az evangéliumot, szentírást. Ha úgy hallgatom az evangéliumot, hogy mit mond nekem, olyan mit tenne Jézus a helyemben, akkor beengedem Jézust az életembe. Akkor nekem már van közöm Jézushoz. És én olyannal fogok találkozni, akihez van közöm, akit kerestem, aki ott volt az életemben. Aki ott volt életem fogódzó pontjaiban. Szóval a szentségek mind-mind fogódzó pontok. Mind-mind az egyház ajándékai, amelyet Krisztus alapított. Ott van Krisztus a keresztség szentségében. Néven nevez minket az Isten, amikor minket megkeresztelnek. Ott van az eukarisztia szentségében. Őt vesszük magunkhoz. Őt szemléljük a szentségimádásban. Ott van a bérmálás szentségében. A Szentlélek dolgozik bennünk, és ahogy halljuk a szenteckében, a kinyilatkoztatás és a bölcsesség lelkét megkaptuk általa, meg kinyílik a csipánk, hogy ott van az Isten. Az Isten szólítjuk többes szám első személyben, mi atyánk, hogy ketten vagy hárman együtt vagytok, ott én is ott vagyok veletek. És ha ti együtt szólítjátok az Istent többes szám első személyben, az azt jelenti, hogy ti egyet éltetek. Hogy nem csak egymásra néztek, hanem egyfelé. Ott van Krisztus a házasság szentségében is. Mikor a házasságot kötünk az oltár előtt, akkor életünket egy közös értékrendre építjük. A házasságnál szokott választható olvasmány lenni, hál' Istennek gyakran választják a sziklára épített ház hasonlatát. Hogy a ház, mely nem alapra épül, akkor az össze fog dőlni. Mert nem mindegy, hogy a házasságomnak milyen az alapja. Mert lehet úgy vitatkozni a párommal, hogy meg akarom menteni a kapcsolatunkat. És lehet úgy, hogy én rombolni akarom. Hogy folyton csak nekem legyen igaza. Krisztus ott van az egyházi rend szentségében, mert a papszenteléssel egy szent kaland kezdődik. És elmondhatom, hogy amióta papá szenteltek, nincs két egyforma napom. Hál' Istennek. És amikor a csönd, meg az egyedül lét, az nem a magány, hanem az imádság ideje, meg a kicsit a pihenésé is. Krisztus ott van a betegek szentségében is. Megerősít minket a halálos ágyunkon, beteg ágyunkon. Régen még a gyertya is ott égett a betegágy mellett. Bizony, kedves testvéreim, Krisztus ott van még a kiengesztelődés szentségében is. Ő maga mondja a feloldódás szavait a pap ajka által, éppen ezért erős pecsét védi a gyónás szentségét, a hallgatás pecsétje, mert nem a papnak gyón, hanem az Istennek. És a pap az nem is mondhatja el semmilyen körülmények között, amit hall. Nem is foglalkozik vele, átmegy az ember ilyenkor egy szent szócső, mert el is felejti, miután elment a gyónó. Szerintem a psziché is így védekezik. De valahogy ez így van jól, és ez így szent dolog. De nem csak a papság szentségére áll, hogy Krisztus mutassa a világnak, hanem mindenki, hiszen aki meg van keresztelve, a Krisztushoz tartozik, és tanítvány. És amikor diakonussá szentelnek valakit, bár a püspök a diakónusnak mond egy felszólítást, egy ígéret, kivételt, de ez számunkra is vonatkozik. Mert mit mond a diakónusnak a püspök, amikor odaadja a szentírást? Amit olvasol, hidd. Amit hiszel, azt tanítsd. És amit tanítasz, kövesd is. Amit hallunk, amit olvasunk a szentírásba, azt hisszük. Jézus nem csalatja meg a népét. 2000 év egyház történelme bizonyítja, hogy Jézus nem hazudik. Nem vonja vissza az ígéreteit. Ő velünk van. Hát ha nem lenne Jézus, ha egy emberi találmány volna, nem lett volna az egyház 2000, nem lenne 2000 éves. Szétszóródott volna egy karizmatikus vezető elmúlása után. De mégis ez Istentől van. És amit hiszem, azt tanítom. Mert mutatom a gyermekeimnek, közösségemnek, amit én hiszem. Mert amit vallok, azt én megteszem. Hát milyen tanulmány az, amit nem tudunk életre váltani. És úgymond szóval nemes értelmében apró pénzé váltani. Mert amikor Jézus türelmes a tanítványaihoz, hát számunkra minta, hogy türelmesek legyünk a szeretteinkhez, hozzátartozóinkhoz. Mert magunk mellett akarjuk őket tudni. Akkor is, amikor értetlenek. Akkor is, amikor konfliktusaink vannak. Hát tanítványok nem voltak értetlenek? Nem voltak még bennük is konfliktusok egymással szemben? Ugye János és Jakab anyjukat küldik, hogy Jézus melyik két oldalán legyenek, és a többi tanítvány neheztel rájuk, és sokat folytathatnánk. Jézus együtt tartja őket, mert fontosak ők a számára. Jézus, hogy tanulunk megbocsájtást, türelmet, odaadást, áldozatvállalást. Ez mind-mind minta, amit mi továbbadunk, és amit tanítunk, azt követjük is, mert ebben következetesség van. Mert Jézus nem forrófejű követőket kíván a Gál Ferenc professzor úr szavai szerint, hanem odaadó, elkötelezett tanítványokat, akik lehet, hogy nem nagy, de a kis dolgokat szépen teszik következetesen. És valahogy ennek van meg a jutalma. A hűséges útkövetésnek van meg a jutalma. Mert mehetünk mi nagyon gyorsan egy autóval, ha kisiklunk. És mehetünk mi következetesen is, de akkor célhoz érünk. Boda László professzor mondta, arra kapcsolódva, hogy valaki előkészítette nekünk az utat ott, vagy legalábbis nem ismeretlen helyen mennyország számunkra, hogy mi tudjuk, hogy mi vár ránk. De azt nem tudjuk, hogy mi lesz addig. Nem tudjuk, mi lesz addig. Az életutunk adott és gyönyörű tud lenni, ha mi meg tudjuk valósítani legalábbis az Isten országát magunk között. Nem nagy dolgokban. Engedjek meg egy példát, mert egy foszis barátom, akit a futballista társai atyának szólítanak. Azért, mert ő másképpen viselkedik, mint a többiek. Kevésbé beszél csúnyán, és hogy egyszer mondta, hogy volt egy kis konfliktus a csapattársai között, és ő volt, aki szétválasztotta őket, boldogok a békességszerzők. És így a többiekben megmaradt az, hogy ő kicsit másabb, mint mi. Az Istenhez kicsit közelebb áll. És így kapta ezt a becenevet. Bár nekünk nem mindenkinek ilyen a megszólítása, de valami szinten hagyd mondják el mások, hogy az Istenhez közeliek vagyunk. Hogy az életünkkel megpróbáljuk kicsit utánozni az Istent. Hogy aztán, amikor ott lesz az ajtó, akkor a mennyország számunkra ne idegen hely legyen, hanem olyanhoz lépjünk be, akit mi egész életünkben kerestünk, és a mennyország függönyeink túl megláthatjuk őt majd színről színre. Amen.

0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallják.
2: Mindennapi életünkhöz hozzá tartozik, hogy dicsőítjük az Istent, mármint a hívő ember életében. Persze, legtöbbször akkor tesszük, amikor a dolgok jól mennek. De nagyon nehéz dicsőíteni az Urat akkor, amikor valami nagyon nehéz, amikor szenvedés vagy sikertelenség kudarc ér bennünket. A húsvéti ünnepkörben az evangéliumban nagyon sokszor halljuk Szent János evangéliumából az Úr Jézusnak a szavait, aki nagyon sokszor beszél arról, hogy megdicsőítette az Atyát. Dicsőítsd meg fiadat, hogy fiad is megdicsőíthessen téged. És hogyan történt mindez? Kívülről nem egy sikeres életpálya, valakit keresztre feszítenek. És Jézussal pontosan ez történt. Megalázták, leköbdösték, gúnyt tűztek belőle. Azt hitték körülötte, a fölötte bíráskodók, hogy igazuk van. Azt hitték, hogy igazuk van az igazság fölött. Az élet szerzője fölött. És ő úgy dicsőítette meg az Atyát, hogy vállalta a halált. És aztán feltámadásával pontot tett mindenre. Amikor dicsőítem az Istent, akkor nem teszek más, mint elismerem Isten végtelen hatalmát, és tudom, hogy az a nehézség, amivel szembe kell néznem, bár lehet, hogy önmagában értelmetlen, de hogyha Isten kezébe helyezem, minden értelmet nyer. Tehát Istent dicsőíteni keresztény feladatunk. Amikor ezt tesszük, minden más értelmet nyer, ahogy mondtam. Még a legnehezebb helyzetek is. Most ebben a mai világban, amikor annyi panasz, annyi keserűség, annyi szomorúság hangzik el az emberek ajkán, az élet bármely szinterén, nekünk fontos, hogy elhatározzuk, eldöntsük, mi minden élethelyzetben dicsőíteni akarjuk az Istent. Mert ne felejtsétek el, a dicsőítésben, Istent dicsőítésben mindig erő rejlik. Maga az Isten ereje. Átprogramozza a gondolkodásunkat, látásmódunkat, életünket.
0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallották.
3: Hírpercek.
4: Zajlik még a Máriaton adománygyűjtés a felvidéki és délvidéki rádiókért. Pigler Mónika miradomonkos nővér tartotta a májusi almádialógus lelki gyakorlatot. Ismét megszervezi a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat a Befogadás Hangja Fesztivált. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett mőnöknek és Kassa Regina olvas fel. A háromnapos Máriaton adománygyűjtés során magyarországi hallgatóink a telefonos adományvonalon eddig 1.440.000 forint adományszándékot jeleztek, melyet ezúton is hálás szívvel köszönünk minden támogatónknak. A kitűzött cél azonban ettől még jelentősen távol van, miközben a délvidéki és felvidéki magyar nyelvű Mária rádiók fennmaradása továbbra is nagy kihívások előtt áll. Ezért kérünk mindenkit, aki teheti, hogy május hónapban még kapcsolódjon be a Máriaton összefogásába, és adományával segítse a jelenleg nehéz helyzetben lévő két Mária rádiót. Imádsággal és támogatásunkkal fejezzük ki összetartozásunkat, és tegyünk tanúságot arról, hogy a szeretet valóban összeköt bennünket, határokon átívelve is. Női szerepek, anyai örökségünk kincsei és keresztjei témát dolgozták fel a május 15-e és 17-e között megrendezett almádialógus lelki gyakorlat résztvevői Pigler Mónika Mira domonkos nővér vezetésével. Előadásaiban szó esett Ádámról és Éváról, a férfi és a nő különbözőségéről. Meg kellett ismerni magunkat és egymást, hogy együtt tudjunk működni. Mira nővér egyik tanításában a kút gazdag szentírási szimbolikáját fejtette ki. Fontos találkozási pont, éltető forrás, tükör, melyben úgy láthatjuk meg önmagunkat, ahogy Isten lát minket. A szűzanyától pedig a halálnál is erősebb, mélységes bizalmat, hitet tanulhatunk, biztatta Pigler Mónika Mira nővér a résztvevőket. Június 12-e és 14-e között az indonéz származású Verbita atya, magunk Franciscus Saverius fogja tartani az Alma Dialógus lelki gyakorlatot. Jelentkezni a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. A második befogadás hangja nemzetközi fesztivált rendezi meg a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Pátyi Csilla Háza integrált intézménye a Momkult kupolatermében, mely lehetőség, hogy épp és speciális szükségletű emberek találkozzanak a művészetben. A zenei és mozgásos produkciók június 5-én és 6-án 18 és 20 óra között lesznek láthatóak. Mindkét napon már délelőtt megnyílik a befogadás vásár, ahol a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat üzemeiben és fejlesztő foglalkozásain fogyatékossággal élő és hátrányos helyzetű emberek által készített egyedi termékek közül lehet majd válogatni. A rendezvényen a Kárpát-medence legkiváló fogyatékossággal élő előadó művészei lépnek majd fel, akik a művészet erejével hangolják a közönséget az összetartozásra. A fesztivált adományokból szervezi a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A rendezvényre a belépés regisztrációhoz kötött, mely 1000 forint per fő per nap. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 20-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértesaljai László. Szerdai adásunk témái. Leó pápa katekézise a liturgiáról. Hagyjuk, hogy átalakítson minket az élő Krisztus jelenléte. Parolin bíboros az európai érdemrend átvételekor. Az Európai Unió legyen kreatív erőfeszítés a békért. Interjú Tusor Péter történésszel a fraktnói kutatócsoport római tanulmányi útjáról.
4: Leó pápa katekézise a liturgiáról. Hagyjuk, hogy átalakítson minket az élő Krisztus jelenléte. 14. Leó pápa a II. Vatikáni zsinat dokumentumait elemzi hétről hétre a szerdai általános audiencián. Ezúttal áttért a Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúcióra, amely az egyház szent liturgiáját szabályozza, a zsinat elsőként kiadott dokumentumaként. Hagyjuk, hogy a szertartások, a szimbólumok és a gesztusok és elsősorban a liturgiában jelenlévő élő Krisztus belülről alakítson minket, buzdított a pápa. Az audiencián jelen volt első aram cilíciai örmény katolikos és delegációja, akit a Szentatya örömmel köszöntött. Ez a testvéri látogatás fontos alkalom a köztünk lévő egység szálainak megerősítésére, miközben haladunk előre a teljes egység felé vezető úton, mondta Leó pápa, majd pünkösdre készülve a Szentlélek kegyelmét kérte zarándoklatukra, az egyházak közötti egységre. Imára szólított Libanon és a Közel-Kelet békéért, ahol újból erőszak és háború pusztít. A pápa megköszönte, hogy első aram elkötelezett az ökumené ügye mellett, továbbá háláját fejezte ki a katolikus és a keleti ortodox egyházak között működő nemzetközi teológiai párbeszédért is. Az audiencián jelen volt a Fraknói Vilmos római történeti kutatócsoport 12 tagja, Tusor Péter történész vezetésével, aki Leó pápa elé járulhatott és áldását kérte munkájukra. Isten tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát, azt az ő benne előre meghatározott jóságos tervét, hogy elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban, mint főben újra egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van. A Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúció kidolgozásával a zsinati atyák nem csak a szertartások reformját akarták elindítani, hanem rávezetni az egyházat arra, hogy szemléje és mélyítse el azt az élő köteléket, amely alkotja és egyesíti Krisztus misztériumát, kezdte katekézését Leó pápa. A liturgia éppen ennek a misztériumnak a közepét érinti. Az a hely, idő és környezet, amelyben az egyház megkapja Krisztustól magát az életet. A liturgiában ugyanis megvalósul a megváltás műve, mely minket választott nemzetséggé, királyi papsággá, szent nemzetté, tulajdonul kiválasztott néppé tesz. Amint azt a 20. századi egyházon végigvonuló hármas, bibliai, patrisztikus és liturgikus megújulás megmutatta, a kérdéses misztérium nem egy sötét valóságot rajzol meg, hanem Isten üdvösség tervét. Ez tehát a keresztény misztérium, a húsvéti esemény, vagyis Krisztus szenvedése, halála, feltámadása és megdicsőülése, amely éppen a liturgiában válik szentségileg jelenvalóvá. Ezért valahányszor részt veszünk a nevében összegyűlt közösségben, belemerülünk ebbe a misztériumba. Maga Krisztus az egyház, Isten szent népe misztériumának belső kiinduló pontja, mely a kereszten átszúrt oldalából születik. A szent liturgiában lelke erejével tovább működik. Megszenteli és maga mellé veszi az egyházat, jegyesét, aki általa tiszteli az atyát. Szent Ágoston szerint tehát az eukarisztia ünneplésével az egyház Krisztus testévé válik, így valósul meg a megváltás műve, ami Krisztushoz hasonlóvá tesz minket és a szeretet közösségben épít. A szent liturgiában ez a közösség a szertartásokon és imádságokon keresztül valósul meg. A szertartások kifejezik az egyház hitét, és egyben magát az egyházi identitást formálják. Az igehirdetés, a szentségek kiszolgáltatása, a gesztusok, a csend, a tér, mindez együtt képviseli, és formát ad Isten népének, amit az Atya hív egybe, ami Krisztus teste, a Szentlélek temploma.
5: Corpo di Cristo, tempio dello Spirito Santo.
4: Így minden szentségi ünneplés az egyház igazi epifániája, megnyilvánulása lesz imádságban, ahogyan azt Szent II. János Pál pápa írta. Ha a liturgia Krisztus misztériumának szolgálatában áll, megérthetjük, miért határozták meg úgy, hogy a liturgia az a csúcspont, mely felé az egyház tevékenysége irányul, ugyanakkor az a forrás is, amelyből fakad minden ereje. Igaz, hogy az egyház tevékenysége nem korlátozódik pusztán a liturgiára, mindazonáltal minden tevékenysége, a prédikáció, a szegények szolgálata, az emberi helyzetek támogatása e felé a csúcs felé mutat. Fordított értelemben a liturgia támogatja a híveket azáltal, hogy mindig és újra belemeríti őket az Úr húsvétjába. Ezért az igehirdetésen, a szentségek ünneplésén és a közös imán keresztül táplálja, bátorítja és megújítja őket a hitben és küldetésükben. Más szóval a hívek részvétele a liturgikus cselekményben egyszerre belső és külső módon történik. Leó pápa megállapította, ez azt is jelenti, hogy a liturgiának konkrétan ki kell terjednie az egész hétköznapi életre, etikai és spirituális értelemben, hogy életünk élő, szent, Istennek tetsző áldozat legyen, megvalósítva szellemi hódolatunkat. Ezáltal a liturgia azokat, akik az egyházon belül élnek, az Úrban naponta szent templommá és a szent lélekben Isten hajlékává építi. Mindenki felé nyitott és befogadó közösséget hoz létre.
5: E forma una comunità aperta e accogliente verso tutti.
4: A Szentlélek lakik benne, aki bevezet minket Krisztus életébe, az ő testévé tesz minket annak minden dimenziójában, és az egész emberiség egységének jele Krisztusban. Ahogy Ferenc pápa mondta, a világ még nem tudja, de mindenki hivatalos a bárány mennyegzőjének lakomájára. Kedves testvérek, hagyjuk, hogy belülről formáljanak minket a rítusok, a szimbólumok, a gesztusok, és főként Krisztus élő jelenléte a liturgiában, amelyet a következő katekézisek alkalmával elmélyítünk majd. Zárta szerdai katekézisét Leó pápa.
3: Karolin bíboros az európai érdemrend átvételekor. Az EU legyen kreatív erőfeszítés a békéért. Strasbourgban az Európai Parlament május 18-ától 22-ig tartó közgyűlésén kedden adták át az európai érdemrendet Pietro Parolin vatikáni bíboros államtitkárnak. Parolin bíboros az elismerés átvételekor beszédet mondott, amelyben megköszönte a kitüntetést, majd kiemelte a pápa és a szentség nemzetközi elkötelezettségét a polgári együttélés előmozdítása iránt, amely megerősíti az emberi méltóság sérthetetlenségét. Egy olyan világban, ahol a konfliktusok újra fellángolnak, a béke több fronton is veszélybe került, az ukrajnai háború miatt az öreg kontinensen egyenesen meg is rendült, az Európai Unió legyen annak a kreatív erőfeszítésnek a szószórója, amelyet az egyik alapító atya, Robert Schuman, a harmónia érdekében szorgalmazott, és akinek boldog avatási eljárása jelenleg is folyik, hangsúlyozta Pietro Parolin bíboros államtitkár az Európai Érdemrend átadó ünnepségén. A kitüntetés, amely az első ilyen jellegű elismerés, amelyet egy uniós intézmény adományoz, azokat a személyiségeket jutalmazza, akik jelentősen hozzájárultak a kontinens integrációjához és egységéhez. Parolin bíboros először is Leó pápa üdvözletét tolmácsolta a plenáris ülésen, majd kiemelte, hogy a népek közötti harmónia továbbra is az Európai Unió alapvető ígérete, illetve a Szentszék egyértelmű nemzetközi elkötelezettsége, miként azt Leó pápa maga is többször hangsúlyozta. Hozzátette, hogy ennek a polgári együttélésnek alapját olyan értékek képezik, amelyek gyökerei az európai keresztény történelemben rejlenek, és amelyeknek az alapító atyák ékes szóló tanúi voltak. Ezek közül elsősorban az emberi méltóság megerősítése emelhető ki, amely sérthetetlen, és aminek az élet minden szakaszában védelmet kell élveznie. A bíboros államtitkár beszédét azzal zárta, hogy megismételte a szentszékészségét az európai intézményekkel való együttműködésre, hogy együtt legyünk a béke építő mesterei. Az európai érdemrend 20 kitüntetettje között Parolin bíboros mellett szerepel többek között Angela Merkel, Németország volt kancellárja, Lech Wałęsa, a Szolidaritás vezetője és a Lengyel Köztársaság volt elnöke, Wolfgang Schlüssel, Ausztria volt szövetségi kancellárja, Jerzy Buzek, Lengyelország volt miniszterelnöke és az Európai Parlament egykori elnöke, valamint Aníbal Cavaco Silva, aki Portugália köztársasági elnöki és miniszterelnöki tisztségét is betöltötte. Az Európai Unió honlapján olvasható információ szerint a díjat a Schuman nyilatkozat 75. évfordulója alkalmából hozták létre, amely nyilatkozat az Európai Szén és Acél Közösség létrehozását javasolta, amely az integrációs folyamat első magját képezte, és ami aztán a mai Európai Unióhoz vezetett. Interjú Tusor Péter történésszel a Fraktnói Kutatócsoport római tanulmányi útjáról. Nagy szeretettel köszöntöm stúdión gyakori vendégét, Tusor Péter történészt, az éppen 10 éve Fraktnói díjjal kitüntetett Fraktnói Vilmos római történetek kutatócsoport vezetőjét, aki nem csak rendszeresen jár kutatni a vatikáni levéltárakba, hanem sokszor vele együtt jönnek munkatársai és diákja is. Most is népes csoporttal érkeztél. Kérlek, kedves Péter, mutasd be őket!
6: Így van, 13-an jöttünk ki most az Örökvárosba, Fraktnói Kutatócsoportnak régi törzstagjai és ifjú utánpótlása 3-4 fővel, illetve a kollégium professzorum Hungarorumnak a delegációja is velünk utazik, és ma részt vettünk az általános pápai kihallgatáson.
3: Éppen erről szeretnél kérdezni, hogy találkoztatok-e Leó pápával személyesen?
6: Igen, még december folyamán a vatikáni levéltáron keresztül sikerült kihallgatást kérni a kutatócsoport számára, és úgy volt, hogy mind a 13-an mehetünk a Szentatya elé, hát most jelenleg csak a vezetőnek jutott ez a megtiszteltetés. Nagyon nagy élmény volt mindenkinek, nem az elsősorban ülhettek és megtapasztalni az egyházak az univerzalizmusát, az mindig egy maradandó élmény, kiváltképpen egy pünkös környékén.
3: És amikor te találkoztál a Szentatyával, akkor mit mondtál neki, vagy milyen volt ez a személyes találkozás?
6: Ugye ez egy rövid baccsa Mánó volt, amire a püspökök után nekem is lehetőségem nyílt. Pár másodperce nagyon megható és maradandó emlék volt. Olaszul csak pár szót mondtam, hogy a katolikus egyetemről jöttem, Budapestről, Magyarországról, hallgatóimmal, munkatársaimmal, mutattam is hátra, hogy itt ülnek lent, és hogy kereken 30 éve, pontosan 96 májusától látogatom a vatikáni levéltárat, és hát kértem az áldását munkánkra, az én munkámra és a munkatársaim, az egész kutatócsoportnak a munkájára.
3: Most arra kérdezlek, hogy mi is ennek a mostani látogatásnak a konkrét célja, egy személyes találkozás a Szentatyával, és azon túl szakmai szempontból?
6: Így van, a kutatócsoportnak ez a római intézeti hete, kutatunk a különféle gyűjteményekben, szentszéki gyűjteményekben, vatikáni levéltárban, könyvtárban, mindenek előtt, és korábbi kutatásaink eredményeit szokás szerint hozzuk magunkkal, és ennek az eredménynek az egyik kötete van itt a stúdióban.
3: Egy szép nálam. Zöld könyv, aminek a címét olvasom, Fraktnói Vilmos és a püspöki kar, mit rejt a cím?
6: Igen, az alcím magyarázza meg egész pontosan. Küzdelem a Szent István Római Történeti Művészeti és Egyházművelődési Intézet megalapításáért, Frognó és a püspöki kar között 1910-1913.
3: Miért kellett küzdeni?
6: Nagyon érdekes a történet, és nagyon jól megismerhető. Maga Fraknói Vilmos gyűjtött össze a dokumentumokat, és helyezte az Országos Széchenyi Könyvtárnak a kézirattárában. Nyilván ki lehetett még ezzel azzal egészíteni. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy ő épített az 1890-es években egy villát nagyváradi kanonoki jövedelmeiből. Az lett a ő magán történeti intézete, és 1910-ben látta elérkezettnek az időt, hogy azt hivatalosan is megalapítsa. Neki akarta adományozni püspöki karnak az ő saját várodi kanonoki és Szent Jobbi apáti jövedelmeivel, a püspöki kar hozza létre a Szent István Római Magyar Történeti és Művészeti Intézetet. Fantasztikus terv, a püspöki kar tagjai nagyon-nagyon örültek, de volt egy bökkenő.
3: Mégpedig?
6: Mégpedig, hogy ténylegesen illetékes, nem a püspöki kar volt, akinek föl lett ajánlva egész szép ingatlan és nemcsekély jövedelem, hanem a váradi ordinárius, ugye, mert váradi kanonoki jövedelem, és a Szent Jobbi apátság is a váradi egyházmegye területén volt, az pedig ugye pontosan ekkoriban lett gróf Széchenyi Miklós. Neki pedig voltak bizonyos aggályai mindezzel kapcsolatban, hiszen Fraknói le akarta kötni ezeket a javadalmait egy célra, és azt mondta Széchenyi püspök, hogy ez bizony szekularizációja lenne az egyházi javadalomnak, megkötni ugye a ordinárius kezét is, hogy hova fordítsák ezeket a javadalmat, és rossz példával szolgál a mások számára, úgyhogy elkezdődött a kötélhúzás, hogy milyen esetleges alternatív megoldást találjanak, és bizony a végén az lett, hogy Fraknói egy év tárgyalás után a villáját nem a püspöki karnak adományozta, pedig ugye egyházi javadalmakból épült, hanem a magyar államnak. Ez az a villa, ahol most a Szentszéki Követség működik. Ez a történetnek az egyik, hát nem túl vidám fele.
3: Igen, Széchenyi püspöknek az argumentuma érve valós volt?
6: Tulajdonképpen valós volt, de igazából ideológiai alapon nyugodott. Püspöki kar megosztott volt, volt egy progresszív szárnya, és volt egy konzervatív szárnya, és a római intézet, ugye tulajdonképpen ennek a küzdelemnek, tehát mondjuk a Prohászka féle irányzat, Fraknó is ide tartozik, bár ő csak választott püspök, és hát ugye a Csernok Széchenyi féle konzervatívabb irányzatnak a küzdelmének lett ez, hogy mondjam, az egyik front képzője. Noha elvileg mindenki támogatta ezt az ügyet, de úgy gondolta Széchenyi püspök, hogy ha nem sikerül a fraknói féle elképzelés, akkor esetleg majd ő tudja megvalósítani az.
3: És akkor lett ez az állami részvétel és közreműködés.
6: Igen.
3: Végül is ez a megoldás a történelem során hogyan működött?
6: Nagyon jól működött volna, ha nem jön közbe az első világháború, utána újraindul csak a 20-as években, és akkor már nem tud igazán kiteljesedni Gerevis Tibor vezetésével, hiszen már ön a Klebersberg féle Római Magyar Akadémia, és egy ilyen szűkebb, nagyon fontos tudományos szempontrendszer, az már nem volt annyira trendi, mint mondjuk az olasz-magyar kulturális és művészeti kapcsolatoknak a művelése és kiterjesztése. Viszont van egy második felvonás még így 1910-13-ban. Fraknói, amikor letette ezt a tervét, és a villáját az államnak adományozza, püspöki kart fölhívja, hogy rendben, nem kellettek az én ilyen-olyan okok miatt az én javadalmaim, a püspökök maguk füzessenek bizonyos hozzájárulás, bizonyos kultúradót, meghatározóan egy római egyház művelődési intézet föntartására, ami szintén Szent Istvánról nevezett volna el. Hát e körül, ugye, ami püspökatyáknak maguknak kellett volna fizetni, elvileg megint megvolt a támogatás, még nagyobb kötélhúzás kezdődött, és a világháború előtt ez a terv is kudarcba fulladt, viszont ami nagyon fontos, hogy ez az elképzelés, ami Fraknóinál jelenik meg először, majd a Pápai Magyar Intézettel fog szárba szökkenni, tehát ebben a kötetben tulajdonképpen itt vannak a PMI alapításának a eszmei gyökerei. Ez nagyon érdekes lehet mindenki számára, hiszen erről eddig nem nagyon tudtunk.
3: Kedves tanár úr, köszönöm szépen ezt a frappáns rövid összefoglalót.
6: Igen.
3: És további jó kutató munkát.
6: Nagyon szépen köszönöm. Akinek az érdeklődését fölkeltette a Fraknói Kutatócsoport honlapján, az egész kötet ingyen hozzáférhető és letölthető. institutumfraknoi.hu.
3: Köszönöm. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesay Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
2: A következő percekben Székely János megyés püspök 2026. április 19-én a celldömölki kolostor megáldás ünnepi eseménye keretében mondott szent beszédét hallhatják.
3: Kedves atyák, kedves nővérek, kedves testvéreim! Arról hallottunk, hogy az Emmauszi tanítványok kétségbe esve, összeomlott hittel, elkeseredve, hagyják el Jeruzsálemet, mennek az úton. Úgy érzik, hogy amiben hittek, amiért lelkesedtek, semmivé lett. Oda lett a hitük, oda lett az életük értelme, minél hamarabb el akartak felejteni mindent. Jézus találkozik velük. Háromfajta módon is átélik az ő jelenlétét. Átélik abban, ahogyan föltárja előttük az írások, a Biblia értelmét. És utólag azt mondják, ugye lángolt a szívünk, ahogy beszélt hozzánk, és kifejtette, föltárta az írásokat. Aztán az esemény végén hallunk arról, hogy átélik Jézus jelenlétét a testvéri közösségben és az apostolok közösségében. Akik örömmel fogadják őket, és azt mondják, föltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. De a legeslegfontosabb, hogy fölismerik őt a kenyértörésben, az eukarisztiában, ahogy újra, mint az utolsó vacsorán, önmagát adja a kezükbe. Kedves testvérek, kedves nővérek, igen gyakran, mintha a mai egyház is kicsit útja tévesztetten, elkeseredve menne az úton, talán mi magunk is. És úgy érezzük, a hitünkben elbizonytalanodtunk, egyre kevesebben vagyunk, egyre kevesebbeket érint meg igazán az evangélium. Mi is egy kicsit megfáradtan megyünk az életünk útján, mint az Emmauszi tanítványok. Jézus oda szegődik mellénk is, bárcsak megnyílna a szemünk, és fölismernénk őt. És a mikorunkban talán leginkább arra van szükség, hogy újra a kenyértörésben, az eukarisztiában ismerjük föl őt. Imádjuk őt. Legyünk ott a közelében. A sok-sok aktivitásnak, amit az egyházunk tesz, legyen meg újra az arany fedezete, a mélysége, az imádás, az Istennel való egység, a neki oda szentelt élet. Ennek a szent helye lesz ez a kicsi születő kolostor. Hadd mondjak egy néhány szót a kolostornak a titulusáról is, amire szenteltük, világ győzelmes királynője, csak egy kép, amit itt az ászlón is látunk. Jelenések könyvében olvassuk, az égen egy nagy jel tűnt fel, egy asszony, akinek öltözete a nap, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona, áldott állapotban volt, szülési fájdalmában kiáltozott, fiú gyermeket szült, aki majd kormányozza a világot. A szűzanya a menny királynője, aki legyőzi, eltapossa a gonoszt. Az ő gyermeke legyőzi a gonoszt. A Teremtés könyvében hallunk arról, hogy az embert, a sátán ráveszi arra, hogy lázadjon Isten ellen, hagyja el őt, szakadjon el tőle. És a sátánt a kígyó képében mutatja be a Teremtés könyve. Ugyanis a kígyó sötét, vizes helyeken tartózkodik, alattomosan támad, hátulról. Illetve a kígyónak van egy különlegessége, mérget termel önmagában. Van benne valami fajta különleges bölcsesség, tudás, amivel ezt a mérget létrehozza, ám ezzel a méreggel, ami önmagának nem árt, másokat megöl. Ez egy gyilkos bölcsesség. Egy olyan tudás, ami öl. Ezért lesz a kígyó a sátán jelképe. Hányszor megtapasztaljuk a történelemben ennek a gyilkos, pusztító tudásnak, sátáni tudásnak a tombolását, jelenlétét. Talán semmire az emberiség nagyobb bölcsességet, erőt nem fordított, mint például fegyverek létrehozására, gyártására, hogy ma is döbbenettel elkeseredve látjuk, vagy diktatúrák működtetésére, emberek megfigyelésére, manipulálására, tömegek félretájékoztatására, sátáni tudás, gonosz bölcsesség. Az egyházunk a szűzanyát így nevezi, hogy bölcsesség széke, mert ő hozza a világra az örök igét, az isteni bölcsességet, az örök igazságot. Az ő ölében, az ő trónszékén ül az örök bölcsesség, az örök fiú. A szűzanya bölcsesség széke. Annak ellenére, hogy ő semmilyen magasabb iskolát nem végzett. Nem volt egyetemi tanár, nem volt doktori diplomája, de a legfontosabb bölcsességet tudta. Ismerte az élő Istent, az ő szentségét, kinyitotta a szívét az ég felé. Az egész lénye egy hatalmas igen volt Istennek, és sohasem nem. Szeplőtelenül egészen nyitotta ki a szívét az ég felé. Szent Bernát azt írja, hogy az Úristen évszázadokon át várt és kopogtatott az emberiség ajtaján, hogy lesz majd valaki, aki az egész szívével igent mond, aki beengedi őt a történelembe. Mária volt az a kapu, az az ablak, akin keresztül Isten

János apostol ezt írja az első levelében. Ki győzi le a világot, hanem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Ő az, aki nem csak víz által jött, hanem víz és vér által. Jézus Krisztus. És ez a győzelem a világ fölött, mondja János apostol, a mi hitünk. Ebben az időben, amikor János apostol ír, egyesek úgy gondolták, hogy Jézusban az Isten ereje, az ő lelke a keresztségben volt ott. Akkor töltötte be, megnyílt az ég, az Atya szózata hallatszott, a Szentlélek leszállt rá. De a kereszt áldozat előtt elhagyta őt. János apostol pont ezért mondja, hogy nem csak víz által jött, nem csak a keresztségekor, hanem ott a kereszten is. Ott is Isten fia volt, víz és vér által jött. És aki ebben hisz, ebben él, győz a világ fölött. Ez a győzelem a világ fölött a mi hitünk, a mi igenünk, amely a szűzanyájéhoz hasonlít. Hogy milyen is a szűzanya igenje, nagyon sokat elmond erről Jézus családfájának a leírása az evangéliumban. Elmondja Szent Máté evangélista Jézusnak az őseit. Nem egy nagyon fényes és tökéletes családfa ez. Benne van a csaló Jákob, aki a saját vak apját becsapta. A dadogós kicsit ügyetlen bátyjától, Ézsautól az atyai örökséget elragadta. Benne van Ráháb, a jerikói utcanő. Benne van Dávid, aki elszereti Betsabét, a férjétől Uriástól, és Uriást megöleti, így születik Salamon király. Benne van két véreskező uralkodó, Manasse és Ámon. Aztán benne van a babiloni fogság, az utána levő évszázadok, amikor a dávidi királyi család egy jelentéktelen, apró, elszegényedett családdá válik. Nem egy fényes családtörténet ez. Olyan, mint a mi családjaink története. Abban is néha mennyi fájdalom, mennyi seb, mennyi szeretetlenség, mennyi teher. De a családfa nagyon sokáig így folytatódik az evangélista leírása szerint. Ábrahám nemzette Izsákot, Izsák nemzette Jákobot, és folytatja egészen Jézusnak a nevelő atyáig, Józsefig. Jákob nemzette Józsefet, de itt megáll ez a sorozat. És nem így folytatja, hanem azt mondja, Józsefet ő lett a jegyese Máriának, akitől a Krisztusnak is nevezett Jézus született. Jézus nem ennek az emberi családfának a leggyönyörűbb, legcsodálatosabb hajtása, nem emberi erőből született, nem innen alulról jön, ő oda föntről jön, a Szentlélek erejéből. Szűz Mária megnyitott szíve által, a szűzanya által tud testet ölteni, ahogy imádkozzuk, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből. Mária volt ez az ég felé kinyíló kapu és ablak. Az ő igenje által ölthetett testet. Ugyanígy van ez a mi életünkben is. Egy-egy családtörténetben, de egy-egy nép történetében is. Kellenek ilyen ég felé kinyíló ablakok. Szűzanyához hasonló szívek, akik Isten fényét beengedik annak a családnak néha fájdalmas történetébe, egy nemzet történetébe. Ennek a kolostornak is ez a küldetése. Legyen ég felé kinyíló ablak, amelyen keresztül Isten fénye beárad a világba.

0: olyasfajta hitnek kell itt megjelennie, amilyen a szűzanyája volt, akinek a hite a kereszt alatt sem omlott össze. Ő is tudta ezt, amit János apostol leír, víz és vér által jött. A kereszten is Isten fia ő. Mária hite nem omlott össze a Golgotán. Ő egészen egy lett a fiával, a fia áldozatával. Gyönyörűen ábrázolja ezt Michelangelo a Pietà szoborban, ami az egyik leggyönyörűbb alkotás, amit valaha ember létrehozott. Különlegessége, hogy a szűzanya alakja emlékeztet minket az egészen fiatal Szent Szűzre. És arra, ahogyan valaha a betlehemi barlangban tarthatta az újszülött Isten fiát. Mintha a szobor valami ilyesmit üzenne, mintha a szűzanya ezt mondaná, ez a gyermek sohasem volt egészen az enyém. A mennyei atya fia ő. Nagyobb az égnél és nagyobb a földnél, oda föntről jött. Én csak szolgáltam őt, szerettem őt. Odaadtam neki a szívemet, mindent, amit tudtam. Hálát adok azért, hogy mellette állhattam, visszaadom most őt az atya kezébe. Mária hite nem omlik össze a kereszt alatt. Húsvét vasárnap hajnalban a szűzanya nem megy ki a sírhoz, mert ő tudja, hogy az a sír üres. Tudja, hogy az ő fia él. Ennek a hitnek legyen helye ez a kolostor. Annak a hitnek, amely ott van. Az életünk szép és könnyű pillanataiban, de ott van a kereszt óráiban is. Egy Istennek szentelt ember egy nővér életében is. Vannak boldog pillanatok, de vannak golgoták. Isten mind a kettőben ott van, egyformán. Az a hit győz a világ fölött, amely mind a kettőt ismeri. Ő benne hisz, aki víz és vér által jött. Erre a hitre van mindennél jobban szüksége a világnak. A mai világunknak a nagy betegsége, baja, hogy elszakadt az élő Istentől. Martin Buber, egy híres filozófus mondta, hogy egy kultúra addig él, amíg kapcsolatban van azzal az éltető titokkal, amely valaha létrehozta. Az európai kultúránkat mindenek előtt a kereszténység, a Biblia, Jézus örömhíre, a keresztény hittette termékenyé és szépé. Többek között innen származik az a fölismerés, hogy minden ember Isten képmása, remek műve, ezért végtelen érték. Nem csak egy faj egyede, nem csak egy okos állat. Minden ember, az éppen csak megfogant kicsi gyermek, az édesanyja szíve alatt, a maga tehetetlen beteg, a sérült, a haldokló, minden ember végtelen érték, Isten képmása. Ahogyan a nyugati világon kezdte elveszíteni az Istent a 20. századnak a két rettenetes diktatúrájában, a kommunizmusban és a nácizmusban, látszólag mind a kettő az emberért akart tenni, humanista mozgalmak voltak. A nácizmus a német népért, az übermencsért. A kommunizmus a szegényekért, osztály nélküli társadalom, békés földi paradicsom. Látszólag az emberekért akartak tenni. Mind a kettő gyűlölte a vallást és Istent. És mind a kettő rettenetes embertelenségbe torkollott. Csak a kommunizmusnak a 20. század folyamán több mint 100 millió halálos áldozata volt. Ahogy Szent II. János Pál pápa mondta, ha elvész az Isten, elvész az ember is. Mai világnak mindenek előtt Istenre lenne szüksége, arra, hogy visszataláljon a forráshoz. Egy híres filozófus, Jung, azt mondta, hogy a mai ember az üresség neurózisától szenved. Ez a betegsége, a szíve üres. Nem látja a célt. Nem látja az élete értelmét. Azt gondolja, a semmiből a semmibe tart. És egy másik gondolkodó, Kierkegaard, azt mondta, ha terápiát lehetne ajánlani a mai embernek, ő a csendet ajánlaná. Hogy hát, ha ebben a csendben újra rátalál a forrásra. Ezt kívánom, és ezért imádkozom, hogy legyen ez a kolostor a csend helye, ahol sokan megtalálják a forrást.
1: Az elmúlt percekben Székely János megyés püspök 2026. április 19-én a Celldömölki Kolostor megáldás ünnepi eseménye keretében elhangzott szentbeszédét hallhatták.
2: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.
3: Mária Rádió. Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
4: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
5: Istenem, jöjj segítségemre!
6: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
7: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk!
6: Mert vétkeztünk ellened.
7: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat.
6: És add meg nekünk az üdvösséget.
7: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten. Bocsásd meg vétkeinket. És vezess el bennünket az örök életre.
6: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Ne vétkezzetek, a nap ne nyugodjék le haragotok fölött, ne adjatok teret a sátánnak.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram,

0: Könyörögjünk! Szelíd és alázatos szívű Urunk, Jézus Krisztus, aki édes igát és könnyű terhet raksz követőidre, fogadj jóságosan mai napunk jó szándékait és tetteit. Adj nyugalmas éjszakát, hogy holnap készségesebbek legyünk szolgálatodra, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olyan nyugalmas éjszakát, és amint halálig mélyülő, tisztuló, növekvő szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: Hírpercek.
1: A Mohácsi csata következményeiről nyílt kiállítás Ópusztaszeren. Már lehet jelentkezni a liturgikus könnyűzenei képzés 2026-27-es tanévére. Árpádházi Szent Erzsébet szobrot állítottak a franciaországi Bretagne félszigeten. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. A Mohácsi csata délalföldi következményeiről és a hódoltság koráról nyílt kiállítás az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban pénteken. Az október 31-éig látogatható kiállítással is szeretnék eloszlatni, a többi közt azt, hogy a hódoltság török volt. A folyamat döntően a délszláv népesség mozgásával járt. Mindenkire ellenségként tekintettek. A módosabbak éremegyütteseket, a kevésbé gazdagok munkaeszközöket tároltak. A kiállítás kurátora az MTI-nek elmondta, a tárlaton régészeti leletek segítségével mutatják be a visszavonulás útját. Láthatóak a közösségre jellemző ékszerek, hajtűk, gyűrűk, övcsatok, de bemutatják a magyar kézműves kultúra néhány szép darabját és a kor mindennapjait meghatározó fegyvereket is. Számos leletet fémkeresős kutatások során találtak meg, melyek közül talán a legérdekesebbek pénzhamisító műhelyek működésére utalnak. A két éves, két hetente szombati napokon zajló budapesti liturgikus könnyűzenei képzésen, melyre június 7-én éjfélig lehet jelentkezni, az egyéni hangszeres órák mellett kórus és zenekari gyakorlat, zeneelmélet, liturgia és hangtechnikai ismeretek is szerepelnek a tanmenetben. A cél a gitáros szentmiség zenei színvonalának fejlesztése, katolikus liturgiához méltóvá tétele. Előfeltétele, hogy a jelentkező már rendelkezzen valamilyen hangszeres előképzettséggel és gyakorlattal. A képzés azok számára ajánlott, akik a gitáros szentmiséken való zenei közreműködést nem hobbiként, hanem szolgálatként szeretnék végezni. A képzés helyszíne a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Szakgimnázium, 11. kerület Budapest, Neszmélyi út 30. A tanulmányokat Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsek aláírásával ellátott oklevél zárja. Árpádházi Szent Erzsébet monumentális gránit szobrát május 2-án avatták fel a Bretagne-i Szentek Völgye szoborparkban. A 4 méter magas, rózsaszín gránit szobor alkotója a munkácsi születésű Matl Péter szobrászművész és fia. A magyar Szent Királylány szobrát Kálmán Imre soproni plébános áldotta meg, tudatta a Győri Egyházmegye. A félszigeten ma is mintegy 250 ezer breton használja a mindennapokban az ősi kelta nyelvet. Az általuk lakott 650 lakosú település mellett található a 38 hektáros Szentek Völgyének nevezett szoborpark. A szoborba faragott breton szentek között kevesen vannak, akiket a katolikus egyház valóban szentté avatott. A többieket a nép kiáltotta ki szenteknek, a nép iránti jó cselekedeteik nyomán. Árpádházi Szent Erzsébet a legkedveltebb szentek közé tartozik. Bretagne-ban 20 az ő nevére szentelt kápolna vagy templom található. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 20-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: راديو. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: A dicsőséges rózsafűzért a Tökörről érkezett Szent Antal ima csoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájában. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból feltámadt. Amekkora volt Jézus megaláztatása a szenvedésben, oly nagy most dicsősége a feltámadásban. Legyőzte a halált, nem a fájdalmak férfia többé, hanem átszellemült, megdicsőült, ragyogó szépségű új ember. Legyőzte a bűnt, megnyitotta a bukott ember előtt az üdvösség kapuját. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. A mennybe menő Jézus az ég felé mutat, égi hazánkban készíti számunkra a helyet, ahol vár reánk. Taníts bennünket, Jézus, az ég felé irányítani gondolatainkat, mert csak egy a szükséges. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket kenyeret add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom,

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Jézus mennybe menetele előtt megígérte, hogy elküldi a vigasztalót, a Szent Háromság harmadik személyét, a Szent Lelket. A Szentlélek érkezését várva az apostolok a Szűzanyával, a Szentlélek jegyesével együtt, a világ zajától elzárkózva, egy szívvel, lélekkel imádkoztak. Ez az imádságos lelkület volt alkalmas a Szentlélek eljövetelére. Keressük mi is ezt a lelkületet. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Mária élete elrejtett élet volt, de Isten az alázatos szolgáló leányt halála után megdicsőítette, hiszen az a test, amely szeplőtelenül fogantatott, nem porlathatott szét. Isten fölvette őt a mennybe, és az angyalok királynőjévé tette. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te.

0: Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér 5. titka, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Dicsőséges szent szűz, segíts bennünket, hogy minden földi megpróbáltatásunkban, nehézségünkben győzni tudjunk a gonosz felett, védelmezz bennünket lelki ellenségeinkkel szemben, és hogy halálunk óráján méltók lehessünk szent fiadat magunkhoz venni, s az örök boldogságba eljutni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit

0: Téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, ámen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Oltalmad
1: alá futunk Istennek, szent anyja, könyörgésünket meg ne vedd szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak, ámen. Emlékezzél meg, ó legkegyesebb szűzanya Mária, hogy még sohasem lehetett hallani, hogy valaki gyámoltalanul magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és segítségért hozzád könyörgött. Mély bizalommal sietek hozzád,
3: Ó, szüzek, szüze, jóságos anyánk, hozzád fordulok, és színed előtt állok, én szegény bűnös, nevesd meg könyörgésemet, ó, anyja az örök igének, hanem fordítsd rá figyelmedet, és hallgass meg kérésemet, ámen. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, keservét a bűnök bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőimái gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, ámen. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve szenvedve, tied most és örökre. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, és ne hagyj elveszni, hiszen tudsz segíteni, ó, hatalmas, akarsz is segíteni, ó, irgalmas, kell is segítened, ó, hűséges, fogsz is segíteni, ó, kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, föld reménye és mennek ékessége. Kikérte még segítségedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul. Azért bízom, mondom, minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom, életben és halálban, Mária mindig segít minden balsorsban. Azért hiszem, és meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, ó anyám, fönn az égben. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és balsorsban. Tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre, szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Ámen. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen. Légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek veszélyre körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
2: Szent Mihály arkangyal,
3: könyörög érettünk.
2: Szent Gábor arkangyal,
3: könyörög érettünk.
2: Szent Rafael főangyal,
3: könyörög érettünk.
2: Szent őrző angyalaink,
3: könyörögjetek érettünk.
2: Magyarország őrző angyala,
3: könyörög érettünk.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
3: Amen.
4: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Madocsai Bea vagyok, lassan nyugdíj felé közeledő nagymama, az Emmanuel közösség tagja. Vallásos családban nőttem fel, sőt, a hitük egy gyakorló szülők és nagymama között, velünk élt a nagymamám, aki evangélikus volt, és ő oda élte elénk azt a türelmes, figyelmes, kedves, háttérbe húzódni tudó szeretetet, ami azóta is nagyon nagy példa nekem, így nagymamaként. Olyan bizalommal és Istenre hagyatkozással élt, aminek a meglétét én igazából csak később tudatosítottam, és azt is, hogy az ő imádságos jelenléte ott a lakásban, a konyha mögötti cselédszoba volt az övé, és átengedte nekünk a négy gyerekes nagy családnak a lakás nagyobb részét, és mindig csöndesen imádkozott, akkor volt ott, amikor szükségünk volt rá, akkor tudott háttérbe húzódni, amikor úgy látta, hogy most nincs rá szükség, tehát nagyon nagy példa volt számomra. Meghatározó volt a gyerekkoromban a Regnum Marianum közösség, amelyikbe jártunk, és a másik a minisztrálás. Akkoriban volt az a fordulat, hogy lányok is minisztrálhattak. Volt két kiváló káplánunk, a Mádai atya és a Katona István atya, akiket nagyon szerettünk. És mi lányok is minisztrálhattunk. Emlékszem, az első Isten élményem az ott a templomban volt, egy minisztrálás során. Az ilyen kisebb lányokat nem engedték igazán úgy az érdekes feladatok közelébe, kis kancsókat hozni, vagy csöngetni, az mindig a nagyfiúk, vagy akik már régebben minisztráltak. Ezért, hogyha mégis ilyesmiket akartunk csinálni, akkor hétköznap kellett a hétköznapi misére lemenni, minisztrálni, úgyhogy én nagyon szerettem hétköznap minisztrálni. Akkor még háttal misézett a pap, ez olyan régen volt. Emlékszem arra a misére, hogy ott álltam minisztránsként az Úr előtt. Ugye a hívek a hátunk mögött, teljesen kizártam a templomnak azt a részét, amelyikben a hívek ültek, és ott volt az Atya, ott voltam én az Isten jelenlétében. Azért tartom ezt fontosnak elmesélni, mert hány éves lehettem, 8-10, és sokan azt hiszik, hogy a kisgyerekeknek nem tud ilyen Isten élményük, Isten tapasztalatuk lenni. Talán nem is érdemes elvinni őket a templomba, úgyis unják, de magamról tudom, hogy ez valóságos tapasztalat volt, hogy szavakat nem tudtam hozzáfűzni, vagy hozzárendelni, most már csak felnőttként tudom elmesélni, hogy akkor úgy betöltött az Isten hatalmas jelenléte, amitől elakad a szó, hogy az Isten milyen hatalmas, és én mégis itt lehetek az ő közelében. És én itt vagyok az ő számára. Ez meghatározó volt, és sokáig nem is beszéltem róla, csak úgy kitöltötte a lelkemet. A másik ilyen tapasztalat az a gyakorlati keresztény életről a Regnum Marianum közösség kis csoportjának az egyik nyári táborában történt, amikor úgy mentünk táborozni, hogy vittük a nagy hátizsákot, meg a közös cuccokat, a kondért, a konyhasátrat, meg nem tudom, mindenféle közös holmit is cipelni kellett be az erdőbe. Nagyon nehéz volt a hátizsák, és sikerült úgy helyezkednem, hogy a közös holmikból nekem már nem jutott. És akkor nagyon örültem, hogy jaj, de jó, elég nekem a saját hátizsákom. És az orrom előtt az egyik kis társunk azt kérdezte a másiktól, hogy látom, te már olyan régóta cipeled ezt a nehéz kondért, most egy kicsit én viszem tovább. És az én első gondolatom az volt, hogy ahelyett, hogy ő is örült volna, hogy ő is jól helyezkedett, és nem kell még pluszba cipelkednie, elveszi a másiktól. És ez annyira elgondolkoztatott. Tehát az Isten a társakon keresztül is adott nekem jelzést, hogy figyelj, nagyon önző vagy, és nagyon a saját kis jó helyezkedésedre gondolsz, és ez a keresztény élet másról szól. És én úgy érzem, hogy tényleg az Isten figyelmeztetését akkor én gyerekként megértettem ebből. És egy kicsivel később én kértem el valakitől a közös cuccot, amit még cipelni kellett, és átjárta a szívemet az az öröm, ami az egymás iránti szeretet, vagy a közösség öröme. Ezek ilyen gyerekkori tapasztalatok az életemből. Az igazi nagy fordulatot a Szentlélekkel való találkozás hozta. Ahhoz, hogy én eljussak a Szentlélekkel való találkozáshoz, ahhoz végig azért az Isten gondviselése ott volt mellettem a nehéz dolgokban is. Például, amikor a gimnáziumba kerültem, akkor hát nem léptem be a kézbe. Ami egy kicsit több bátorságot kívánt, mint másoktól, mert az első osztályfőnöki órán az osztályfőnök nagy boldogan közölte, hogy két gyerek van az osztályban, akinek a tanulmányi eredménye, meg a közösségi munkája az általános iskolában olyan volt, hogy úgy veszik föl őket a kézbe, hogy nem is kell ilyen, úgy hívták, kiliánykört végezni, képzést, aminek a révén be lehetett kerülni a kézbe. És az egyik gyerek én voltam, a másik pedig valami pártitkárnak a fia. Akkor én nekem össze kellett szednem az összes bátorságomat, hogy az akkor még szinte ismeretlen osztályfőnökhöz oda menjek az óra után, és azt mondjam, hogy hát nagyon szépen köszönöm, hogy gondoltak rám, de én nem szeretnék kisztag lenni. Nem is az osztályfőnökkel volt aztán baj, mert ez egy áldott jó lélek volt, és szerintem senkinek nem járatott le engem, hogy én nem akarok kisztag lenni. Ám de a világnézetünk alapjai tanárnő, volt egy ilyen tantárgy, hogy világnézetünk alapjai, észrevette a nyakamban a keresztet, és minden szempontból megpróbált ellehetetleníteni, kezdve ott, hogy mindig rossz jegyeket adott nekem, de amikor eljött a továbbtanulás ideje, akkor az osztályfőnökömnek mondta, hogy ha be a tanári pályára akar menni, ráírja a lapomra, nem kisztag, a világnézete nem megfelelő, pedagógus pályára nem ajánljuk. És ha valahova nem ajánl a középiskola tanulni, hát akkor oda nem fognak fölvenni. Úgyhogy mondta az osztályfőnök, hogy hú, ki kell találni valami mást. De hát mi mást, ha valaki humán beállítottságú? Mit lehet kitalálni mást, mint magyar irodalom, történelem, valamelyik nyelv? Hát én se tudtam mást elképzelni magamnak. Végül is úgy döntöttünk, hogy akkor menjek el népművelés szakra, az mégiscsak humán, és adjam be oda. De abban az évben Budapesten nem indult népművelés szak, csak Szegeden. És menjek le Szegedre népművelés szakra. És valóban a világnézet tanár figyelmét elkerülte az, hogy egy szakosnak nem lehet lenni, hogy másodiknak csak oda kell írni, hogy milyen szakot választok, és hogy az tanári szak lesz. Így kerültem le Szegedre. Egy évet jártam a főiskolán, tehát akkor magyar népművelés szakra, amikor az egyetemről, ahova igazán vágyódtam volna, én nagyon szerettem volna magyar-olasz szakra egyetemre menni. És az egyetemről szóltak, hogy átjönne-e valaki olasz szakra, mert olyan kevés az olasz szakos hallgató. Egy évre rá tudtam menni olasz szakra. Tehát először is a Jóisten úgy intézte, hogy mégiscsak tudtam tanulni azt, amit én szerettem volna, de ami még fontosabb, hogy az szomszéd településen, Tápén, ami szinte összeépült Szegeddel, ott volt Zselepszky Fábián atya, a karizmatikus megújulás egyik nagy első alakja. És az ő körülötte létrejött megújulás, persze, hogy beszivárgott Szegedre, és nagyon sok diákot elért, és úgy titokban föld alatt, ugye ez még a kommunista idők, egymásnak adták a hírt, hogy hol lehet menni, összejönni, imádkozni. Így kerültem én is be egy olyan kis ima csoportba, ahol hát én nagyon furcsa dolgokat tapasztaltam, hogy finom legyek, nyelveken beszéltek, felemelt kézzel imádkoztak, és hát ma már úgy fogalmaznék, hogy a karizmatikus megújulás gyerek betegségeit viselte magán ez a kis csoport, de mégis valamit én ott megtapasztaltam. Jöttem haza az egyik hétvégén Budapestre, az én lelki vezetőmhöz, Széplaki Lajos atyához, elmondtam neki kicsit félve, hogy én mit tapasztaltam, és hogy ez engem nagyon megérintett. És azt vártam, hogy azt mondja, hogy jaj, vigyázz ezekkel a dolgokkal, mert sosem lehet tudni, hogy miféle szekta, de nem ezt mondta, hanem valahogy kifejezte, hogy igen, az a Jóisten tud így működni. És akkor én nagy örömmel és felszabadultam, mentem vissza ebbe a csoportba, ami egy kicsit még tovább vitte azt az emlékemet, ami ezt megelőzi, még az alatt, az egy év főiskola alatt volt egy csoporttársam, aki piaristákhoz járt Kecskemétre, hát így aztán hamar egymásra találtunk, és az egyik hétvégén, amikor nem mentünk haza, azt mondta, hogy az ő testvére pap. Faluban látogassuk meg. Meglátogattuk ezt az atyát, és azt mondták ezek a fiúk, tehát az atya, aki pár évvel idősebb volt, meg ez az évfolyam társam, hogy este, hogy akkor most együtt imádkozunk. Hát jó, én ezt a regnumban megtanultam saját szavaimmal is imádkozni. Gyertyát gyújtottunk, és úgy imádkoztunk, hogy az egyikük nyelveken imádkozott, a másik érthetően ugye, magyarul, és utána fordítva, évfolyam társam imádkozott nyelveken, az atya pedig saját szavaival magyarul. Én meg se szólaltam, mert ott volt az Isten. Tehát amikor tényleg az, hogy ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük, ezt mindannyian tudjuk, az eszünkkel, hittanórán megtanultuk, de hogy tényleg ott van, ez ugyanolyan érzés volt, mint amikor minisztráltam és ott álltam az oltár előtt. Itt van az Úr. És aztán lefeküdtem aludni, egy olyan szobát adtak ott a nagy plébánián, amihez én nem voltam hozzászokva. Mi a városban nagy fényáradatban aludtunk, még éjszaka is, hiszen az utcai lámpák bevilágítanak az ablakon, sosincs igazán sötét. Na most egy falusi sötétség, ahol nincs olyan közvilágítás, és még az ablakon ezeket a spalettákat is becsukták, a korom sötét, tehát merezgetem a szememet a szobában, és semmit nem látok. Ez egy kicsit az elalváshoz zavart, de annyira eltöltött ez az érzés, hogy ott volt az Isten, amikor imádkoztunk, hogy ezek a gondolatok foglalkoztattak, és egyszer csak a szobának az egyik sarka megvilágosodott. De igazából nem a tárgyakat láttam, hanem egy fényt, amelyik nem öntött úgy testet, hogy azt mondtam volna, hogy na Jézus itt van, de mégiscsak az Isten jelenléte volt az. Sokáig nem mertem erről beszélni, nem azért, mert szégyeltem, hanem azért, mert azt hittem, hogy nem fogja ezt nekem elhinni senki. De tudtam, hogy valami jelet adott az Isten a jelenlétéről. És olyan nagy békesség költözött a szívembe, szépen elaludtam. Ezek után jött az a fajta tapasztalat Szegeden Zselepszky atyának köszönhetően, amiről az előbb beszéltem. Így aztán, amikor férjhez mentem Belgiumba, akkor már tudtam, hogy én karizmatikus közösséget szeretnék találni. Mert a Regnum Marianum nagyon jó volt a gyakorlati keresztény élet elsajátításában, hogy egymásra figyelni kell, törődni kell egymással, tudunk a saját szavainkkal is imádkozni, hogy fontos a Szentírást olvasni. Tehát ezeket a dolgokat megtanultam, az egyetem alatt pedig találtam olyan társakat, és ez is a gondviselés, hogy akkor, amikor nem beszéltünk arról nyíltan, hogy mi hívők vagyunk, és misére is úgy mentünk, hogy nem vertük nagy dobra, de mégis a hívő egyetemisták egymásra találtak. És volt egy olyan albérlet Szegeden, mert ahogy engem nem vettek föl kollégiumba sem, ugye, mert nem voltam kis tag, így aztán sok hozzám hasonló fiatalt sem vettek föl kollégiumba, és ők közösen béreltek fiúk albérletet. És abban az albérletben minden este zsolozsmáztak. És ez is úgy kiszivárgott, hogy oda lehet menni este, és én is oda jártam a zsolozsmázó fiatal egyetemisták közé esténként, amikor csak tudtam. Ez is nagy erőt adott nekem akkor az egyetemi évek alatt. De amikor kikerültem Belgiumba, hiszen a gyerekeim édesapja belga volt, most már elhunyt, akkor tudtam, hogy nekem közösségre van szükségem. A keresztény hit megéléséhez mindenképpen közösségre van szükség, ezt is megtanultuk a Regnumban, de én most mindenképpen karizmatikus közösséget szeretnék találni, mert sokszor beszélünk, vagy beszéltünk főleg ilyen értelmiségi fiatalok az Istenről, meg a Szentírással kapcsolatos véleményünket fejtegettük, meg mi mit tudunk azzal kapcsolatban, és akkor nagyon okosnak hittük magunkat, De én már nem Istenről szeretnék beszélgetni egy kis közösségben vagy csoportban, hanem Istennel szeretnék mélyebb kapcsolatba kerülni. És én úgy éreztem, hogy ezt valamilyen karizmatikus közösségben tudom megtenni. Hiszen a Szentlélekkel való találkozásom még a szegedi egyetemi évek alatt azt eredményezte, hogy amit addig csak fejben tudtam, az értelmemmel tudtam, hogy olvasni kell a Szentírást, hogy imádkoznom kell, az egyszerűen életté vált. Tehát kinyitottam a Szentírást, és már nem csak azért olvastam a következő részt, mert most az van előírva, hogy most ezt kell elolvasni, hanem az Isten szava volt a számomra, és tényleg megszólalt, és mindig olyan részekre bukkantam, amelyek a szívemhez szóltak. Szoktam azt a példát mondani, hogy mi a különbség, amikor az ember úgy, ami nagyon dicséretes, vagy nagyon tiszteletre méltó, ha valaki hűségből, kitartással jár a templomba és olvassa a Szentírást, úgy, hogy közben semmiféle Isten élménye, vagy Isten tapasztalata nem volt. De olyan, mint amikor nézzük azokat a képeket, amik ilyen kis karikákból állnak, különböző ilyen pasztelszínű karikákat lát az ember a képen. És ha nagyon sokáig néz és el tudja lazítani a szem izmait, akkor egyszer csak olyan háromdimenziós képé válik, és benne meglátja azt, hogy víz, tengerből kiugró delfin, vagy na, szóval nagyon sok szép kép van. És amikor először a Szentlélek ilyenfajta látásmódot enged meg, hogy mögírás, az igének nem a szavait értem, még akkor is, ha tudom értelmezni, és tényleg milyen szép gondolat, hanem mögötte meglátom benne az életet, az Isten éltető szeretetét irányomban. És ez nagyon nagy élmény volt. És ezért akartam én karizmatikus közösséget keresni, és egész gondviselésszerűen találtam, mert olyan országba kerültem, amelyiknek a nyelvét nem ismertem, senkit nem ismertem, nem volt ott a családom, teljesen egyedül voltam, hát persze a fiatal férjemmel, aki reggeltől estig dolgozott, sőt olyan munkája volt, hogy sokszor még haza sem jött, mert ott aludt, ahova szólította a munkája, és gondoltam, hogy álljak ki a sarokra, kiabálni, egy közösséget keresek, vagy szóval mégis hogyan talál az ember közösséget úgy, hogy akkor még nem volt internet, nem voltak ilyen okos eszközök, amikkel az ember csak rákattint és talál egy csomó közösséget. Megszületett az első gyerekünk, és ott is van védőnői szolgálat, mint Magyarországon, hogy fölkeresi a védőnő a kismamát. Pecsöngetett a védőnő, hogy bemutatkozzon, és meglegyen az első ilyen látogatás, és nagyon ismerősnek tűnt. Kiderült, hogy ő is arra a misére jár, amelyikre én vasárnaponként, sőt azért volt ismerős számomra, mert gitározott, tehát ő ugye előrébb állt, én láttam őt, tehát ő nyilván nem jegyez meg minden embert a templomból. Így aztán rögtön olyan közös témánk is volt, ami sokkal mélyebb, megkérdezte, hogy és egyébként hogy vagyok. És mondtam, hogy én egyébként jól volnék, már ami a babát illeti, meg az egészségemet illeti, de közösséget keresek. És akkor úgy mondta félve, hogy hát tulajdonképpen tudja az ő közösségüket ajánlani, csak lehet, hogy az nekem egy kicsit furcsa lesz, mert az karizmatikus közösség. Úgyhogy így kerültem én ott egy karizmatikus imacsoportba, a Szőlőtőbe, amelyik csak azért érdekes, hogy nem az Emmanuel volt a mostani közösségem, pedig néhány utcával arrébb egyébként már működött az Emmanuel közösség, de akkor a Jóisten engem ide vezetett a Szőlőtő nevű imacsoportba, és ez nagy segítség volt számomra akkor, amikor kiderült, hogy egyedül kell folytatnom az életet, 4 éves volt a legnagyobb gyerekem, akkor született a harmadik, amikor hát a gyerekeim édesapja úgy érezte, hogy valaki mással boldogabb tud lenni. Akkor éreztem úgy, hogy milyen jó, hogy szilárd alapokat adott nekem a családom, meg a regnóm, meg a karizmatikus megújulás, hogy amikor mindent elveszítek, és minden saját ügyességem, saját erőm kevés ahhoz, hogy megváltoztassam a helyzetet, akkor legalább tudom, hogy kihez kell kiáltani. És életemben először eljutottam oda, amit azt hiszem, hogy Jézus nagyon kér mindegyikünktől, csak nehéz megtenni, hogy teljesen bízzuk magunkat ő rá. Mert amíg minden jól megy a saját erőmből, addig miért bíznék én mindent ő rá? De itt nem volt választásom. Tehát egyszerűen minden összedőlt, és csak annyit tudtam mondani, hogy Jézus, most segíts, mert tényleg elsüllyedek. És mindig adott mellém olyan embereket, akik tudtak imádkozni értem, akik kézen fogtak, akik újból és újból őrá irányították a tekintetemet. Szerintem én így maradtam életben, úgyhogy arra gondolok, hogy sok csodát is tett az Isten a szemem láttára. De az igazán nagy csoda az mégiscsak az, hogy én ebből úgy tudtam talpra állni, hogy az Isten kapcsolatom egészen megváltozott. Nagyon mély lett, nagyon ráhagyatkozó. És azt mondanám, hogy boldog az az ember, akinek nem kell ekkora nagy mélységet megjárni ahhoz, hogy ilyen szoros kapcsolata legyen Istennel, de ha már így van, akkor ez nagyon nagy ajándék. Tehát az Isten a legrosszabb dologból is valami jót ki tud hozni, valami sokkal nagyobb jót, mint amire mi gondolni tudunk, vagy kérni merünk, mert az Isten szeretőknek valóban minden a javukra válik. És ezt sokkal nagyobb csodának tartom, mint azt, amit például a saját szememmel láttam, hogy akkor már az Emmanuelhez tartoztam, és Franciaországban nagy nemzetközi lelki gyakorlatokat tart a közösségünk, már az Emmanuel közösség, a nemzetközi közösség Paray-le-Monialban, Jézus szíve városában, ahol Alakok Szent Margitnak pont 350 évvel ezelőtt jelenések formájában Jézus megmutatta, hogy milyen szenvedélyes, lángoló szeretettel szeret mindenkit, téged különösen is, mondta Margitnak, és ezt is meghallottam egyszer, hogy és be a téged különösen is, és ezt is mindenkinek mondja ma Jézus, hogy mindenkit lángoló szeretettel szeretlek, de téged különösen is. És ott Paray-le-Monialban ezek a lelki gyakorlatok, amik ilyen turnusokban zajlanak, ezek ilyen 3000 fős turnusok. És egy hónapig dolgoztam a konyhán néhány magyar fiatallal, akkor még Fábi Kornél atyával, aki szeminarista készült lenni, Nyéki Kálmán atyával, aki már szeminarista volt, és még néhány magyar fiatallal, és ott együtt tapasztaltuk meg azt a csodát, ami az egyház életében mindennapos, hogy úgy mondjam, a legáltalánosabb csoda, az ételszaporítás. De mégis ennek része lenni, hogy néhány százzal többen esznek, mint amennyi ételt elkészítettünk, ez azért nagy dolog, vagy karnyújtásnyira tőlem kapta vissza a hallását egy olyan hölgy, aki hallókészülék nélkül egyébként nem hallott volna. Sok csodát láttam, de mégis azt tapasztalom, és ebben kapok megerősítést minden alkalommal, amikor elváltaknak tartunk egyedülálló szülőknek talpraállító, gyógyító hétvége sorozatot. 25 éve tartunk már ilyen alkalmakat, és látom a hozzánk érkező összetört embereket, akikben fölismerem saját magamat, amilyen én is voltam, és talán ha megkérdeznénk tőlük, hogy mi lenne életük legnagyobb csodája, akkor nem azt mondanák, hogy hát, ha a gyerekemet fölvennék az egyetemre, hát, ha megszűnne a derékfájásom, hanem az lenne a legnagyobb csoda, hogyha én még úgy tudnék előre tekinteni az életemben, hogy van remény a boldogságra. Az én életem nem itt végződött, hogy minden összedőlt, hanem fogok én még igazán jól lenni. Ezt akkor nem tudja elképzelni az ember. És ez a nagy csoda, amikor tényleg megtörténik az, a körülmények nem változnak, mert továbbra se kapja a gyerektartást, továbbra is probléma van, de mégis az életére úgy tud tekinteni, hogy ez valami jó dolog és örömteli. És ez azért nagyon fontos, mert a gyerekeink arra vágynak, főleg kamaszkortól fölfelé, hogy hitessétek el velünk, bizonyítsátok be nekünk, hogy érdemes élni, hogy jó élni. Most egy összetört szülő ezt nem tudja, mert a nagy összetörtségével pont azt éli a gyerek elé, hogy hát az élet ilyen kegyetlen és rossz. De nem, az élet gyönyörű, mert az Isten kezében van. Mindegyikünk élet, és ha ezt tudjuk továbbadni a gyerekeinknek, akkor tényleg valami nagyon alapvető dolgot adtunk tovább.
2: Kedves hallgatók, Madocsai Béla tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcena Terézia készítette.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
0: Az apostoli hitvallás. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek tanítása hitünk alapigazságairól.

0: Az apostoli hitvallás negyedik hitágazatáról beszélgetünk, amely úgy szól, hogy szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették.
1: Ennek a hitvallásban előforduló mondatnak mindjárt az első szava, hogy szenvedett. Igen elgondolkoztató. Jézust egyszerre valljuk Istennek és embernek, sokan kérdezték a történelem során, hogy akkor hogyan szenvedhetett. A valóság pedig az, hogy valóságos ember volt, márpedig az ember az óhatatlanul valamikor, valamilyen módon szenved az életében, ez hozzátartozik az ember létéhez. Jézus esetében azonban ez a szenvedés különösen nagy volt. Egyrészt az egész messiási pályájának egy látszólagos kudarcban kellett végződnie. Ezt ő belátta, ezt ő megjövendölte a tanítványainak, többször elmondta, hogy Jeruzsálembe megyünk, és ott az emberfiát megölik, stb. Még a tanítványok óvták is tőle, hogy eszébe ne jusson ilyesmi, de ő elutasította ezeket a szirén hangokat, mert úgy érezte, hogy ez a küldetése. Tudjuk jól az evangéliumból, hogy mielőtt elfogják, az olajfák hegyén imádkozik és szenved. Mint vércseppek hullottak alá a berejték cseppjei, valószínűleg szörnyű fizikai kint is kiállt, amikor látta maga előtt plasztikusan, hogy milyen szenvedés vár rá. És amit a Szentírás előad az ő imádságáról, abból azt érezzük, hogy emberségében egy kicsit irtózott is tőle. Kérte volna, hogy múljék el tőle ez a pohár, ne kelljen kiüríteni a szenvedés kelyhét, de elfogadta az atya akaratát. És ez az, ami később is az egész szenvedés történelem során a központi gondolat. Milyen szenvedés volt ez? Hát szenvedés volt már az elfogatás, az elítéltetés, önként vállalt szenvedés, amelyben világossá vált az, hogy ő mindenképpen hűséges az atya akaratához, akkor is kimondja a küldetésének a lényegét, a kivoltának a lényegét, hogyha ez az életébe kerül. Egész pontosan az Új Szövetség előadása szerint a fő bűne, ami káromkodásnak is minősült, vagy annak tekintették, az volt, egyrészt vádolták vele, hogy leromboljátok a Isten templomát, harmadnapra fölépítem azt, főként azonban, hogy ő maga azt vallja, hogy látni fogjátok az ember fiát, amint eljön az ég felőben, az atya jobbján ül. Az ember fia kifejezést saját magára vonatkoztatja, ezt máshogy is halljuk a Bibliában, például amikor megkérdezi a tanítványokat, hogy kinek tartják az emberek az ember fiát, és akkor Szent Péter azt mondja, hogy te vagy a messiás, tehát nem kérdés, hogy magára érti ezt a szót. Hát ha ő maga azt vallja, hogy el fog jönni az idők végén, és hogy ő lesz az, aki az atya jobbján ül, aki egyenrangú az atyával, hát ez vagy tényleg szörnyű káromkodás, mert valaki istenné teszi magát, vagy igaz. Ez az a hatalmas kihívás, amivel neki az egész szenvedés történet során szembe kell nézni. Na most ebben a küzdelemben a fizikai szenvedésnek is óriási szerepe van, amit a keresztre feszített szó tökéletesen kifejez. A keresztre feszítésről, mint büntetésről nagyon komoly szakirodalom van, a humanista szerzők is sokat foglalkoztak vele, például Lipsius Justus egy külön könyvet írt a keresztre feszítésről, mint büntetésről. Az antik irodalomnak az összes forrásait, meg az archeológiai leleteket gyűjtötte össze, és bemutatta azt, hogy a római birodalomban mikortól és milyen módon alkalmazták ezt a büntetést. Egészen érzékletesen ábrázolja, hogy milyen kínokat kellett a megfeszített embernek kiállnia. Elsősorban a halál maga nem pusztán attól áll be, hogy elvérzett az illető, vagy egy nagy sebtől, hanem egy hosszú kínlódás, egy fulladással egybekötött halál volt, amit esetenként még más kínzásokkal is súlyosbítottak, tehát például tüzet gyújtottak a talpa alatt, vagy vadállatokat szabadítottak rá a megfeszített emberre. Ismeretes volt, nem is nagyon ritka, fejjel lefelé keresztre feszítés, ugyanígy nem csak T betű alakját utánzó keresztek voltak, hanem Hát két egymással valamiképpen összeszögezett, összeácsolt gerenda is lehetett a kereszt. Tehát azok a hagyományok, amelyek Szent András vagy Szent Péter kereszt halálát őrzik meg a számunkra, azok reális és alkalmazott római kivégzési módok voltak, fajtái a keresztrefeszítésnek. A kereszten való szenvedés különböző lépései, azt hiszem, hogy Jézus szenvedés történetében is tetten érhetők. Tehát eleve a megkínzott, a megkorbácsolt ember, akinek már nagy vérveszteségei és fájdalmai vannak, aki tövis koronát hord a fején, akinek vinni kell a kivégzés helyére a keresztet, vagy mind a két gerendát, amit már összeácsoltak, vagy a vízszintes keresztgerendát, lehet, hogy a függőleges gerenda már ott állt a vesztőhelyen, erre is volt példa. Igen, valószínű, hogy ezt a legtöbb elítélt nem tudta maga kivinni egészen a vesztőhelyig, mert nem bírta fizikailag kimerült. Jézus esetében is olvasunk arról, hogy elesik a kereszt súlya alatt. Maga megfeszítés azért is borzalmas szenvedés lehetett, mert lelki tartalma volt. Ellentmondást hordozott magában. Tehát ahogyan az evangéliumok előadják, hogy az arra járók káromolták, azt mondták neki, ha te vagy a Mesiás, szállj le a keresztről. Sőt, az egyik lator is azt mondja neki, hogy szabadítsd meg magad és minket is. Egyértelműnek látszott, hogy a kereszt halál az kizárja azt, hogy ő a Mesiás, hogy ő a Krisztus. A közvélemény a Mesiás személyében egy győztes hadvezért várt. Egy olyat, aki megszabadítja az országot az idegen uralomtól. Hát hogy lehetne az a Mesiás, akit pont a rómaiak, római módra keresztre feszítettek? Ebben a halálnemben szinte a cáfolata rejlett a messiási küldetésnek. És Jézus még ezt is vállalta, és vállalta azt, hogy a Zsoltár szavait idézi utolsó leheletével szinte, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Mert látszólag Istentől elhagyatott, látszólag valamiféle tévedésnek az áldozata, aki nem lett a messiás, nem lett a szabadító. Erre következik majd a feltámadás. De a kereszt halál pillanatában a szenvedés van itt, a lelki szenvedés is, amely mindezt az ellentmondást egyetlen pontba sűrítve hordozza. Poncius Pilátus alatt halljuk a hitvallásban, hogy kerül Pilátus a krédóba. Úgy, hogy valódi történelmi eseményről van szó. Nagyon fontos, hogy helytartók és főpapok, császárok és más történelmi személyek mentén az időpontot is azonosítani lehet. Tehát nem egy mítoszról van szó, egy örökké szenvedő, örökké meghaló, örökké újra születő istenségről, hanem egy konkrét történelmi eseménysorról, amelyik itt van a mi történetünkben, és amelyiknek van egy olyan időpontja, amihöz viszonyítani lehet, amiről tanúságot lehet tenni. Az első keresztény nemzedékek szemtanúknak a vallomásaira és a odaadó súlyos szavaira és tetteire épültek. Tehát az ő hitük nem egy szép történetnek szólt, hanem egy valódi eseménysornak. Ez nagyon fontos kérdés, és azt hiszem, hogy Pilátus ilyen szempontból fontos, hogy benne van a hitvallásban. Keresztre feszítették, ismétli meg a hitvallás. Nagyon lényeges ez. A kereszt halálról elmondtuk, hogy tulajdonképpen botrány. Tehát messiásnak valljuk Krisztust, a látszólag vesztest, azt, akit a ellenséges hatalom kivégeztetett. Ezért is mondja a Szent Pál, hogy őt, aki a zsidóknak botrány. Ez a botrány lényege. Hogy lehet messiás az, akit kivégeztek? Hány álmessiás és hamis próféta, hány forradalmi vezér volt, akit kivégeztek abban az időben? De azoknak az emlékét legfeljebb név szerint őrzi a történelem. Nem kezdték el őket tisztelni, nem kezdték el azt mondani, hogy mégis ők voltak a messiások. Egyedül Jézusnak a híre, egyedül az ő kereszt halála volt az, ami nem akadályozta meg a messiási mi voltába vetett hitet. A kereszt botrány egyrészt, másrészt oktalanság, mondja Szent Pál. Miért oktalanság? Oktalanság a pogányok számára, hiszen a pogányok a messiás fogalmával nem tudtak mit kezdeni, ők nem vártak messiást. Tehát még ha föltámadt is a megfeszített ember, számukra ez legfőjebb valamiféle apoteózis lehetett, de nem hordozta azt az üzenetet, hogy ebben az emberben Isten megszabadította a népét, megszabadította az egész emberiséget. Tehát egyrészt botrány, másrészt oktalanság, de nekünk Isten ereje és bölcsessége. Így vallja a Szent Pál, és így teljesedik be a kereszt titka a föltámadás fényében. Keresztre feszítették, meghalt és eltemették. Valljuk, hogy Krisztus valóban meghalt. Ez is nagyon fontos része a hitünknek, hiszen ellenvetések jelentkeztek már a korábbi időben is, mondván biztosan tetsz halott volt, biztosan azelőtt vették le a keresztről, hogy tényleg meghalt volna, hát hogyha valamilyen szempényvesztésről van szó. De vallják a tanítványok, hogy valóban meghalt, egész Jeruzsálem vallotta. Józsefus Flavius sem azt mondja, hogy keresztre feszítették ugyan, de nem halt meg. Tehát úgy tűnik, hogy a kortársak a halál tényét általában nem vonták kétségbe, akkor se, ha nem hittek Jézusban. Ez is nagyon fontos része a történetnek, hiszen az emberi mi voltunkkal teljesen így vállalhatott szolidaritást. A mi életünknek is része a halál. De nem a végpontja, hanem része, ami után van tovább, és ezt éppen Jézusnak a történetéből látjuk. Meghalt és eltemették. A temetés mozzanata is fontos, ezzel is szolidaritást vállal az emberrel, és a valódi temetés, meg a sírnak a helye később a föltámadás történetében komoly szerepet kap, hiszen üresen találják majd a sírt, és megkérdezik az asszonyok, hogy ki fogja elhengeríteni nekünk a követ a sír bejáratától. Tehát ez is a legősibb hagyomány és a legősibb vitapontok egyike, hogy hogyan lehetett az, hogy a temetés után mégis üresen találták a sírt. Azt nem mondják, hogy a halott nem volt igazán halott, és majd ő a saját erejéből elhengerítette volna a követ. Inkább az a vád fogalmazódott meg, hogy a tanítványok ellopták a holttestet, ugye? Erre vonatkozólag kezdtek el keringeni különböző híresztelések. Azonban a valódi halál és a föltámadott megjelenései minden ilyenfajta spekulációt kizárnak. De hát a föltámadásról majd még lesz szó. A temetésben van egy nagyon különleges mozzanat, az, hogy olyan sírboltba helyezik, ahol még senki sem feküdt. Általában a sírokat vallási szempontból abban a korban tisztátalannak tekintették. Jézus sírja nem tisztátalan. Jézusnak a személye, még a halott teste sem az. Hát ő megérdemli a szeretetünket, megérdemli a tiszteletünket már abban az állapotában is. És aztán szó van persze a hagyományban nagyon sok mindenről, Ádám sírjától kezdve sok mindenféle legenda élt a korabeli emberek között. Így például fölbukkan az az elem, amit a kereszt ábrázolásokon látunk néha, hogy a keresztfa tövénél egy koponya, esetleg néhány lábszárcsont van keresztbe téve. Mint hogyha Ádámnak a sírja fölött magasodna a kereszt, mint hogyha az a büntetés, ami az emberiség számára a halál, hiszen a Biblia büntetést lát az ember halálában, nem pusztán a természet működését, éppen az ember halhatatlan lelke miatt, éppen amiatt a kiválósága miatt, ami nem szabad, nem elfogadható, hogy a földi halállal véglegesen megszűnjön. Na, ezért van az, hogy büntetést lát a halálban, és ezt a büntetést Jézus kereszt halála feloldja, utat nyit nekünk az üdvösségre, utat nyit az embernek az örök életre. Erre mondják, hogy amit Ádám bűne elrontott, azt a második Ádám helyreállította és magasabb szintre emelte. Tehát ez is egy kicsit az eltemetés mozzanatával függ össze. Persze vannak ennek érdekes kísérő jelenségei is. Ugye Nikodémus, Arimateai József, Jézus körében, Jézus tanítványai között voltak korabeli értelmiségiek is, nem csak egyszerű halászok. De ezek az írástudók és értelmiségiek olyan diszkréten mennek Jézushoz. Ugye Nikodémusról még azt is olvassuk, hogy titokban ének idején megy el hozzá beszélgetni. Ezek az értelmiségiek óvakodnak nyíltan kiállni mellette, de itt, a kereszt halál pillanatában úgy tűnik, hogy megemberlik magukat, és felajánlják a saját sírhelyüket, közben járnak a helytartónál, elkérik a holttestet, szóval valami bennük is megváltozik. Az eddigi óvatos és saját egzisztenciáját féltő közeledésből egy odaadó és határozott magatartás lesz. Ez is a temetésnek az üzenete. Halál, megváltás. Mikortól keresztáldozat? Áldozat. Milyen értelemben áldozat? Ezekre a kérdésekre az utolsó vacsora története adja meg a választ. Hiszen az utolsó vacsorán Jézus a tanítványoknak azt mondja, hogy vegyétek, egyétek, mert ez az én testem, amely értetek adatik, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, amely értetek kiontatik. Egyik másik tudósításban még az is ott van, hogy a bűnök bocsánatára. Ezt a cselekedetet kereszthalála előtt végzi Jézus. Tehát már a föláldozott testét és vérét adja a tanítványoknak, miközben még a kereszthalál nem történt meg. Tehát úgy vagyunk ezzel, hogy az Isten időtlensége és idő felettisége érintkezik, ami emberi tudatunkkal érintkezik az idővel. És akkor mindig föllép számunkra a paradoxon, a látszólagos ellentmondás, hogy adhatja nekünk még föl nem áldozott testét és vérét, mint föláldozottat. Úgyhogy az ő számára nincs előbb és később. Ugyanezt kérdezzük akkor is, amikor a szentmise áldozatról valljuk, hogy mindig ezt tesszük az ő emlékezetére. Hát hogyan?

0: különböző pontjain teljes igazságában és intenzitásában jelen valóvá váljon. Tehát ez a hitünk, és ez valóban misztérium. De hát ilyen Isten valósága. Nem tudjuk az emberi fogalmainkkal fölmérni és kimeríteni. Ezért is mondjuk, hogy a kereszt titka, a kereszt misztériuma, az a mozzanat, amelyben Isten az emberrel a legszorosabban érintkezik. Jézus Krisztusnak, az Isten embernek a legnagyszerűbb tette.
1: Poncius Pilátusnak a szerepe az nagyon izgalmas, és azért mondjuk érdekes lenne azon elgondolkodni, hogy hogyan ítéltetett meg ő. Tehát Jézus Krisztus hogyan ítélt? Hát nyilván nem a mennyországba került, de most akkor hitetlen lévén ő nem követett el akkora árulást, mint mondjuk egy hívó követett volna el, hogyha nem áll ki Istenért. Tehát ez sokakat foglalkoztatott azóta is, azt hiszem.
0: Poncius Pilátusról egy némely dolgokat tudunk. Tehát tudjuk azt, hogy valóban Júdeában helytartóként működött, tudjuk azt, hogy keménykezű, kegyetlen ember volt, hiszen a nép körében az ő parancsára vérengzésekre is sor került. Tudjuk azt, hogy nem sokkal Krisztus keresztre feszítése után visszahívták aztán őt, valószínűleg éppen azért, mert a helybeli lakosság olyan mértékben bepanaszolta a császárnál, hogy részben kegyvesztetté vált, és úgy látták, hogy nincs értelme tovább ott tartani őt. Tehát az a történet, ami a keresztrefeszítés előtt játszódik, hogy azt mondanák a népvezetői Pilátusnak, hogy ha nem ítéled el, akkor nem vagy a császár barátja, ebben benne van már egy ilyen följelentésnek a fenyegetése, hogy hogyan hangzott el, nem tudjuk, de hogy ez az akkori szituációnak, az akkori emberi helyzetnek megfelelő ábrázolása, az biztos, hiszen később Pilátus tényleg egy ilyesmi légkörben, vagy egy ilyen alaphelyzetben veszíti el a felsőbbségnek a bizalmát. Na most azt, hogy Pilátusban személyesen mi játszódott le, ezt nem tudjuk. Ha az Új Szövetség könyveit figyeljük, ott azt látjuk, hogy ő mentegetőzik, hogy vizet hozat, kezet mos, azt mondja, ártatlan vagyok ennek az embernek a vérétől. Ez azt mutatja, hogy talán vívódott magában, vagy legalábbis megszólalt a jogérzéke, úgy látta, hogy a római jog szerint a vádlott nem követett el olyasmit, amire halálra kellene ítélni, mégis elítéli. Tehát nyilván ez egy közhatalmat gyakorló ember részére jelenthet komoly lelkiismereti problémát.
1: És egy másik nagyon izgalmas dolog a halál, amiről egyre többen nyilatkozzák most neves értelmiségiek, lehet látni a tévé, hogy nem tudok mit kezdeni a halállal. A keresztényeknél ez a dilemma, ez nem áll fenn, és ezt most előbb hallottuk ebben a nagyon érdekes kifejtésben, hogy ez Jézus Krisztusnak a kereszt halála tette lehetővé, hogy számunkra a halál az nem mindennek a vége, hanem egy kezdet és egy logikus folytatás.
0: Mi azt valljuk, hogy Krisztus kereszt halálának, vagy megváltó művének érdeméből nyílt szabad útja az embereknek az örök boldogság felé. Majd később lesz szó még a hitvallás magyarázatában arról, hogy ez vonatkozik a Krisztus előtti nemzedékekre is. Az emberiség kezdeteitől fogva a szent és igaz életű emberek, ha tetszik, a mi kifejezésünkkel várták, hogy a boldogságba bejuthassanak, és ezt Krisztus érdeme teszi lehetővé az ő számukra is. Mondhatjuk azt is, hogy mindazok, akik keresik az Istent és az ő akaratát, és mindazt megteszik, amit ebből fölismertek, azoknak sem lehetetlen, hogy Isten irgalmából Krisztus megváltó áldozata alapján bebocsátást nyerjenek az örök boldogságba, hogy erről beszél nem csak a II. Vatikáni zsinat, hanem beszél erről már az ókeresztény irodalom is bizonyos értelemben. Tehát fontos dolog az, hogy ő az egyetemes üdvözítő, minden embernek a megváltója, és aki el tudja fogadni a megváltásnak ezt az ajándékát, az az örök boldogságra fog fölébredni a halál után, vagy az örök boldogság reményében élhet már most is. A halál ugyanis nem vége mindennek. Egyébként Istennek a mindenhatósága és irgalmas, szerető atyai volta, nem is lenne elképzelhető, ha itt a Földön a életünk végével mindennek

0: Vége lenne. Mert hát tudjuk azt, hogy bizony ártatlan emberek is szenvednek, tudjuk azt, hogy nagyon sok ember hibáján kívül szörnyűségeket kell, hogy elviseljen, másnak pedig, aki maga az elkövetője ezeknek a borzalmaknak, éppenséggel jó megy a sora. Tehát ez a földi élet számunkra egy lezáratlan, egy nyitott történet. Akkor teljesedik be, ha majd látjuk azt, amit a teljes igazság fényében látni lehet.
1: És mondhatjuk azt, hogy az apostoli hitvallásnak ez a mondata, ez a negyedik mondata tulajdonképpen Krisztusnak az emberi oldalával foglalkozik, és azt emeli ki.
0: Feltétlenül, hiszen itt még nincs szó a feltámadásról, itt arról van szó, hogy szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Ha ez volna a vége, akkor valószínűleg nem lett volna kereszténység. Akkor azt mondták volna, hogy hát igen, ez egy sikertelen történet volt, jó szándék és nagy elszánás kísérte, de végül is nem hozta meg a szabadulást, hiszen az Emmauszi tanítványok is, pedig akkor már hallották a föltámadás hírét, hazafelé indulnak, és azt mondják, hogy hát pedig már azt hittük, hogy ő fogja megváltani a népet, de hát keresztre feszítették, és ennek már negyed napja. Csüggetten távoznak. És ennyi lenne a történet akkor, hogyha a temetés lett volna az utolsó esemény.
2: Dr. Erdő Péter, bíboros, prémás, esztergom budapesti érsek atyával, Nárai Szabó Gábor és Prontvai Vera beszélgetett az apostoli hitvallásról.
3: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

Ezeket beszélte Jézus, és felemelé szemeit az égre, és mondta: Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Amiként te hatalmat adtál neki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, amit neki adtál. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged. Az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én dicsőítettelek téged a földön, elvégeztem a munkát, amelyet reám bíztál, hogy végezzem azt. És most te dicsőíts meg engem, Atyám. Te magadnál azzal a dicsőséggel, amelyel bírtam te nálad a világ létele előtt. Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. Tiéd valának, és nekem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották. Most tudták meg, hogy mindaz, te tőled van, amit nekem adtál. Mert ama beszédeket, amelyeket nekem adtál, ő nekik adtam, és ők befogadták. És igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Én ezekért könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tiéd, és az enyémek mind a tiéd, és a tiéd az enyémek, és megdicsőítetem ő bennük. És nem vagyok többé a világon, de ők a világon vannak, én pedig. Te hozzád megyek, Szent Atyám. Tartsd meg őket a te nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Mikor velük valék a világon, én megtartám őket a te nevedben. Akiket nekem adtál, megőrizém, és senki el nem veszett közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön. Most pedig te hozzád megyek, és ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömemet teljesen bírják ő magukban. Én a te igédet nekik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem e világból való, amint hogy én sem e világból vagyok. Szenteld meg őket a te igazságoddal. A te igéd igazság, amiképpen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra. És én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban. De nem csak őértük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, Atyám, és én te bennem. Hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ,
és én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, ő nekik adta, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Én ő bennük, és te én benne, hogy tökéletesen eggyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Atyám, akiket nekem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek, hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem. E világ alapjának felvettetése előtt igazságos, atyám. És e világ nem ismert téged, de én ismertelek téged. És ezek megismerik, hogy te küldtél engem, és megismertettem ővelük a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amelyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek.

de csak Mária állt ott lent. Indultam hát, hogy beeresszem. Míg elmondta, hogy hol járt, csupán János volt velem. Így szólt, elvitték az urat, és nem tudjuk, merre van. A sziklasír üres, a teste eltűnt nyomtalan.

Mária Rádió. Az áldás gondolatokat hallják. Krisztus legyen veled, a szerítség és a hűség. Krisztus legyen benned, a vigasztalás és a derű. Krisztus legyen mögötted, a biztonságot adó védelem. Krisztus legyen előtted, az életre vezető út. Krisztus legyen melletted, a támasz és a szabadság. Krisztus legyen fölötted, az áldás és az irgalom. Krisztus győzzön meg igazságával, a megrendült a hited. Krisztus oltalmazzon erejével, békés időkben és veszélyek között. Krisztus legyen azok szívében, akik szeretnek téged. Krisztus szóljon hozzád, barátok

0: Mária Rádió.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év mindennapjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Május 21-e. A Máriának szenteltetés jelentése. Ha Máriának szenteljük magunkat, az annyit jelent, hogy segítünk neki. Felajánljuk önmagunkat és az emberiséget Istennek, aki szent, végtelenül szent. Az, hogy Máriának szenteljük magunkat, azt jelenti, hogy hagyjuk, hogy segítsen nekünk Jézus, aki legközelebb áll édesanyja szívéhez, amely a kereszt alatt a világ összes embere számára megnyílt. Hogy felajánljuk a világot, az embert, az emberiséget, és minden nemzetet neki, aki végtelenül szent. Isten szentsége megnyilvánulhat az ember, a világ, az egész emberiség a nemzetek megváltásában. És ez az üdvösség a kereszt áldozatával érkezett el. Értük szentelem magamat, mondta Jézus. A világ és az ember megszentelődött a megváltás ereje által. Neki lettek szentelve, aki végtelenül szent. A világ és az emberek magának a szeretetnek, a könyörületes szeretetnek lett felajánlva. És a könyörületes szeretetre lett bízva az ember maga. Krisztus édesanyja szólít és hív minket, hogy csatlakozzunk az élő Isten egyházához, a világ megszentelésének munkájában csatlakozzunk oda, amellyel a világot, az emberiséget, a nemzeteket és minden egyént felajánlunk az örök atyának, Krisztus megváltó hatalma által. Felajánljuk őket a megváltó kereszten átdöfött szíve nevében. A megváltó édesanyja szólít minket. Kér és segít bennünket, hogy csatlakozzunk a megszentelődéshez, bízzuk rá a világot. Ha ez megtörténik, valóban a lehető legközelebb kerülünk Krisztus szívéhez, melyet átdöftek a kereszten.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: Két óra.
2: A Mária Rádió Telki bányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
3: A hit kapuja.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspök atyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt, Kerényi Kata vagyok. E-mail címünk, amelyre várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, a következő: hitkapuja@gmail.com. A mai adásban folytatjuk az Új Szövetségben található apostolok cselekedetei történeti könyv megismerését. Az előzőekben már megtudtuk, hogy a könyv 28 fejezetből áll, és a kereszténység születését mondja el az akkor ismert világban. A címét a második század végén kapta, az igazi főszereplője maga az evangélium, és a mű célja, hogy elmondja, hogyan jutott el Isten igéje Jeruzsálemtől egészen Rómáig. Szerzője Szent Lukács evangélista, aki kezdettől fogva két könyvet akart írni, az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit. A két könyv összefügg, stílusuk ugyanaz. Lukács egy szír származású, pogányból lett keresztény orvos volt. A két művet körülbelül Krisztus után 70 és 90 között írta. A legelső keresztény írások már idézik ezeket a műveket. Az apostolok cselekedetei a Krisztus után körülbelül 30-ban történt pünkösd ünnepével kezdődik, a helyszín Jeruzsálem, és Pál apostol római útjával zárul Krisztus után 60-61-ben. A korabeli történetírók közül Josephus Flavius is alátámasztja az apostolok cselekedeteinek történeti hitelességét. Lukács ennek a műnek a megírásához sok forrást használt. Az első 15 fejezetben leginkább Jeruzsálemből és Antiochiából származó, arámul fogalmazott rövid írásokat vesz át. A 16. fejezettől pedig a Pál apostol kortársaitól gyűjtött és tartózkodásainak helyszínén található emlékekből használ feljegyzéseket, és építi be azokat a műbe. Lukács alapvetően prozelitáknak, azaz pogányból lett zsidóknak írja a könyvet, itt fejeztük be az elmúlt alkalommal. Most nézzük meg mélyebben, hogy kik is Lukács pontos címzetjei, akik számára megírta bátorításul az apostolok cselekedeteit.
1: Nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Az apostolok cselekedeteinek a magyarázatánál tartunk, és ahogy hallottuk, elsősorban nem is az apostolokról szól. Ennek a könyvnek a főhőse, a középpontja Isten igéje, az evangélium, amely terjed, eljut a föld végső határáig. Jeruzsálemből, az Ószövetség, a Biblia világának a fővárosából, a kinyilatkoztatás helyéről eljut egészen Rómáig, a pogányvilág fővárosáig. Kik voltak Lukácsnak a címzettjei, és mi volt az ő elsődleges célja? Nagyon sokan tudják azt, hogy Szent Lukács, mint szír származású szerző, elsősorban úgy tűnik, mintha pogányoknak írna. Többek között látjuk ezt abból, hogy Jézus családfáját visszavezeti Ádámig, nem csak Ábrahámig. Ő nem csak a zsidó nép üdvözítője, messiása, hanem az egész világ megváltója, az egész emberiségé. Nagyon sok héber kifejezést lefordít az olvasói számára, hogy világosan értsék. Ugyanakkor ez